0: szerinted?
1: Rádió Café. Óbudán, az FM 98-as frekvencián.

0: ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor hát...

0: koncert. Nagyfék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

rien.

Viszem régen, kízott naci, viszem a kelet német származási maci, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem

0: Már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

azért van, hogy hozzád megyek.

0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszálykárosult kukorica termelők. FIFA vizsgálat indul az argentin válogatott ellen. Marad ma is a napos meleg idő, záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán azt írta, nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést és hálás a bizalomért, de úgy érzi, nincs meg benne az az erő, amely egy megosztott nemzet egyesítéséhez szükséges. Hozzátette, egy független, pártok felett álló államfő megválasztását a jövőben is minden tőle telhető módon támogatni fogja. Magyar Péter is reagált Polgár Judit döntésére. A miniszterelnök megköszönte az eddigi munkáját közösségi oldalán, és azt írta, a jövőben is számítanak rá. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott száposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormuzi szoros szabad hajózásáról szóló egyességet, és ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok és gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. Fegyelmi vizsgálatot indít a FIFA az argentin labdarúgó válogatottal szemben. A szervezet a Spanyolország elleni világbajnoki döntő lefújása után történt incidenseket vizsgálja. A sajtóhírek szerint több argentin játékos és egy pályaedző is összetűzésbe keveredett a spanyolokkal. A FIFA televíziós felvételek és a játékvezetői jelentés alapján dönthet az esetleges büntetésekről, amelyekről várhatóan néhány héten belül születik határozat.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként meg is erősödik a szél, napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
5: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy János ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
3: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGP nap, ott volt a Magyar Dalnapja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kedvük fellépni, így nem is volt más választásom, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Brody életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek, és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltuk megszólaltatni olyan teljesen más területről, a sport, a természettudományok, az irodalom területére jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Brody János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden. Sokkal többennek a közös, mint a különbség.
5: Mindez tehát akkor augusztus 9-én, és ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
3: 80 javad... fok.
5: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
3: És mindenki szeretettel várunk.
1: Film.
5: A Veszprém Balaton Film Piknike mintegy 60 filmalkotás lesz látható augusztus végén. A fesztivál idén megújult koncepcióval várja a közönséget Veszprémben és Balatonfüreden. Augusztus 27-e és 29-e között megújult filmes esemény várja a nézőket és a filmeseket

0: filmrendezőről és a 100 éve született Herskó János rendezőről. Lehetőség lesz újra nézni az elmúlt év legjobb alkotásait, és premierek is várhatók. A közleményben idézik a program művészeti vezetőjét, Kolozsi László forgatókönyvírót, egyetemi tanárt, aki szerint visszatérnek a veszprémi hagyományokhoz, amikor a fesztivál még a film ünnepe volt, mert hisznek abban, hogy Veszprém és a balatoni régió ideális helyszín erre. Kiemelte, hogy a Magyar Mozgóképdíj lebonyolítására és átadására a Nemzeti Filmintézettől kapott támogatást nem használják fel, bízva abban, hogy ez az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
1: Kiállítás.
0: Francesca Todde, olasz fotográfus, Iuzza a láthatatlan jelenlét képei című kiállítása várja a látogatókat a mai Manuház Projektlab galériájában Budapesten. Az augusztus 23-áig látogatható tárlat Goliarda Sapienza kultikus olasz illónő életművéből alakul ki, de nem életrajzi rekonstrukció, hanem a fotoművész személyes hangvételű vizuális utazása, amely a hiány, az emlékezés és a láthatatlan jelenlét kérdéseit állítja középpontba. A tárlat címe Sapienza gyermekkori becenevére utal, a fotósorozat az írónő regényei, versei, levelei és feljegyzései nyomán születtek. Francesca Todde néhány fennmaradt archív felvételből kiindulva készített új képeket Szicília különböző helyszínein. A fotókon az Etna tájai, a szicíliai barokk építészet részletei, a mitológiai motívumok és a tengeri átkelés képei egy közös vizuális történetet alkotnak, egyszerre idézik fel Goliarda Sapienza világát és mutatnak egy önálló vizuális világot. Francesca Todde Milánóban él, a fotográfia mellett tervezőként és kiadóként is dolgozik. Az Iuzza című projekt forgatókönyvként 2024-ben jelent meg, a budapesti kiállítás ennek a vizuális és irodalmi kutatásnak fontos állomásait mutatja be. A kiállításra a belépés ingyenes.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Selje két keréken. Arborétum, drávamenti túrák és vidéki hangulat. Kinek ideális Selje bringával? Ez a környék nem azoknak való, akik extrém szinteket keresnek. Sokkal inkább azoknak, akik szeretnek egyedül vagy kevés emberrel tekerni. Nem bánják, ha a látvány nem instagramos, értékelik a csendet, a zöldet és az egyszerűséget. Selje környékén a kerékpározás egyik nagy előnye, hogy nem kell túltervezni. Az utak többsége aszfaltozott, elég jó állapotú, a forgalom alacsony, különösen a kisebb falvakat összekötő szakaszokon. Emiatt nem csak tapasztalt bringásoknak ideális, hanem azoknak is, akik ritkában ülnek nyerekbe. Egy trekking, cross vagy városi kerékpár bőven elég. Vastag gumik nem kötelezőek, technikás terepre nem kell számítani. A hangsúly itt nem a felszerelésen van, hanem azon, hogy kényelmesen érezzük magunkat. Sisak viselete azonban ajánlott. Útvonal tervezés lazán. Seljéről indulva több irányba is könnyen el tudunk indulni, és ha menet közben változtatnánk, az sem okoz különösebb gondot. A térség kifejezetten alkalmas arra, hogy érzésből navigáljunk, ami manapság ritka luxus. Víz, pihenés, megállók. Érdemes vinni magunkkal elegendő folyadékot, mert hosszabb szakaszokon kevés a bolt vagy a büfé. Ugyanakkor pihenőhelyből nincs hiány. Padok, árnyékos fák, buszmegállók adnak lehetőséget a megállásra. Mi marad meg emlékül Seljéből? Nem egy ikonikus épület, nem kötelező látnivalók, inkább egy hangulat. Az érzés, hogy jó volt lassabban menni, kevesebbet akarni, és nem sietni vissza sehova. Selje Baranya megyében található, Pécstől körülbelül egy óra autóútnyira. Autóval egyszerűen elérhető, a környéken pedig több, kisebb forgalmú út is ideális kerékpározáshoz. Vonattal Pécs irányából szintén megközelíthető, a bicikli szállítása megoldható, így akár kombinált túrában is gondolkodhatunk. Mikor érdemes menni? Tavasztól őszig bármikor jó választás, de a kora nyári és kora őszi időszak különösen kellemes. Ilyenkor nincs hőség, a táj viszont már vagy még teljes zöldben pompázik. Ha szeretjük a nyugalmat, a hétköznapok kifejezetten ideálisak.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünket Dés Lászlóval. Szia, Laci!
3: Szerusztok, sziasztok!
1: Hogy vagy?
3: Jól, éppen jól, köszönöm szépen.
1: Éppen most jól?
3: Igen.
1: Hát nyilván nem kerülhetjük ki, hogy lett egy változás ebben az országban, és az most így a te lelkedet felszabadította?
3: Nagyon.
1: Nagyon.
3: Nagyon, nagyon. Hát engem nagyon nyomott ez a rendszer, ez az előző 16 év, sőt, hát már a... nem akarok nagyon visszamenni.
2: De már az is nyomott?
3: De már 93-tól nyomott ez az egész, ami nagyon régen volt. És hát ez most nagyon-nagyon ígéretes. De már csak azt megélni, én ugyan nem mentem ki az utcára, mert már eleget jártam én az utcán évtizedekig, és már egy ilyen matuzsálem vagyok, de olyan boldogság volt otthon nézni, még most, ahogy mondom, még most is föláll a szőrt, hogy a fiatalok ott, és akkor utána még bulisztak, és a partizánok még mutatták a metróba, hogy milyen őrjöngés van, és pacsiznak, és emberek egymást ölelik ismeretlenül. Szóval valami ezt érezni és látni, hogy itt valami olyan felszabadulás történik, hogyha már semmi más, csak ez már megérte. Szóval ez gyönyörű.
2: Igen, ezt átélni, ez egy különleges pillanat volt.
1: Abszolút.
2: Az a fantasztikus benne egyébként, hogy ugye 180 fokot fordult a megítélésünk is külföldön.
3: Így van, rögtön.
2: Tehát, hogy eddig azért én ezt mondtam, hogy olyanok voltunk már mostanában sajnos, és nagyon rossz volt ezt megérni, mint amikor még a 80-as évek végén azt írták ki az osztrák boltokban, hogy magyar ne lopj.
3: Így van.
2: És most egy pillanat alatt jöttek nekem is az SMS-ek külföldről, és egyszer csak példa lettünk, és az, amit minket kiröhögtek már korábban, most mondjuk a John Stewart Show-ban például este, úgy tekintettek erre a változásra, mint a reménycsillagra Amerika számára, hogy ők is meg fogják tudni ezt lépni.
1: Igen. Hogy hat rád? Ez ilyenkor inspiráló, még jobb dallamok jutnak eszedbe, vagy ez ebből a szempontból indiferens?
3: Talán indiferens, mert én bennem van egy ilyen, nem tudom ez, hogy ez jó vagy rossz, de azt hiszem, hogy jó, hogy egy ilyen csak azért is. Hát én mindig úgy voltam ezzel, hogy engem senki nem akadályozott meg abba, hogy dolgozzak. Az más kérdés, hogy aztán ennek, hogy ez kijut a nagyvilágba, vagy kijut az emberek elé, az már nagyon sok mindentől függ, ugye ismerjük a film és a színház és mindenféle művészetben, különösen az a művészetekben, ami pénzbe is kerül, hogy ez aztán már nem olyan egyszerű a sorsa valaminek, de megírni, az nem kerül kérem szépen semmibe.
1: Sok
3: otthon kell dolgozni.
1: Sok cucc van az asztal fiókban?
3: Nincs.
1: Nincs.
3: Nincs, mert eddig azért mindig valahogy mindig bemutattak mindent, és azért a színházban az az igazság, hogy ott még azért nem tűnt el ellentétben a filmmel, ahol már rögtön az első kapavágás több 10 millió forintba kerül, ugye még nem történt semmi, csak igen, forgatókönyvet kell, nem tudom micsoda. A színházban azért bizonyos területeken valahogy megmaradt a teljesítmény elvűség, és az, hogy azért aki várhatóan jót fog csinálni, vagy letett már valamit az asztalra, és így tovább. Szóval a teljesítmény, tehát nem csak az, hogy most valaki tolnak, meg ilyen párt alapon pénzelnek, vagy segítenek, vagy neveznek ki, hanem maga a teljesítmény, és valahogy ez működött bizonyos területeken, nem minden színházban természetesen, de a legtöbb színházban. A színháznak napi sikert kell csinálni. Nincs ahogy majd. Minden nap előadás van, és mindig jön a következő nap.
2: És mindig be kell hozni a nézőket.
3: És mindig be kell hozni minden áldott nap a nézőket. Tehát valamit mégiscsak számít. Hogy nem egy dilettáns munkát mutatnak be, hanem jót. És ez nem csak a zenésekre vonatkozik, ez mindenre.
1: Mindenre vonatkozik, de mondjuk a te műveid, a nagy színházi műveid, azok azok revelatív sikerrel mennek a mai napig is.
3: Igen, igen, jól sikerült.
2: Dzsungelkönyve, Pál utcai fiúk, igen, valahol Európában, igen, tehát hogy a Pál utcai fiúknak a végén az szinte egészen, nem tudom, hogy most a választások után is így fog-e működni, de hát én tudom, hogy a vége az kifejezetten ilyen protest,
3: igen,
2: dologgá változik, igen, mindig a színházban, minden este, amikor az megy az a darab, és már hát nem régóta megy. Tehát,
3: hát most már régóta megy, kérem szépen 16 novemberében mutatták, bizony, be, tehát 10 éve megy, és még hál' Istennek mindig nem lehet rá jegyet kapni, de mondjuk a ezért meg több mint 30 éve megy a
1: dzsungel, és arra se lehet. Én magam 100-szor, 112-szer játszottam Csillagban.
3: Úgyhogy... És az, a dzsungelnél az sem.
1: Az sem.
2: Persze,
1: az csak egy... Az egy ilyen szempillantás
3: volt. Egy kis epizód.
1: Igen, igen, igen.
3: Pedig hát baromi sok.
1: Igen, baromi sok, és ez...
2: Igen, hát nem, mások darabok nem érnek meg ilyen szériát, persze.
3: Nem, de hát most volt az 1500. Igen. Érted, és akkor az ember szédeleg. És ráadásul a Vígbe, képzeljétek el, az olyan, ahol elmentünk a Gesztivel, és beszélgettünk, hogy úgy értük meg, mintha egy újabb premier lett volna, mert minden olyan nagyba ment, tudod? És,
1: mert ugye ez a Pesti Színházban van, igen, alapvetően, igen, is átment most a Vígnek a nagy színpadán.
3: Hát csak
2: erre a jubileumira.
1: Tudom, igen. Igen.
3: De nagyon jó érzés volt, szóval érdekes volt.
1: Hát ugye kellőképpen megünnepelték, ez tök jó egyébként.
3: Hát persze, hát az jár neki. Hát azért.
1: De hogy mindig annyira kíváncsi voltam, hogy egy szobrászt, egy festőt úgy nagyjából értek, amikor ez magányos műfaj, ugye ez a zeneszerzés.
3: Igen.
1: Hogy olyan vagy te is, mint az írók, hogy azt mondod, na ma reggel 9-től délig kell dolgozni?
3: Olyan.
1: Igen?
3: Igen. Muszáj. Munka, ezt ugyanúgy fenékkel kell bírni, mint az írást. Ugye? Tehát vannak nagyon tehetséges emberek, és szokták mondani, hogy nem bírják seggel. Nagyon érdekes.
2: Igen, a Neil Simon mondta íróként, hogy ő, neki az az izé, hogy ő direkt csinált egy irodát, tehát otthon is írhatna.
3: Nem, más.
2: Igen, de azt, volt egy irodája, oda át kellett menni az utca másik oldalán, leült, és reggel 8-tól dolgozott, igen, elment ebéden, és visszaült még kicsit délután, és akkor írt.
3: Igen.
2: Tehát ugyanúgy bement a munkahelyére írni.
3: Így van. Tehát ugyanezt csinálta Thomas Mann 10-től 2-ig, az Eszterházi 9-től 1-ig, és ráadásul ugye a Péterrel barátok voltunk, tehát tudtam ilyen belső bizalmas dolgokat, hogy volt, hogy napokig, hetekig, hónapokig írt, utána kidobta. Az milyen?
2: Igen, hát ez elég nyomasztó lehet, hogy végig csinálod, és elolvasod, és azt mondod, hogy...
3: nem rendül meg, mert még mindig azt mondja, jobb, mint ha rossz úton megyek végig. Nem? Viszont rengeteget tanult belőle, meg neki is volt az a mondása, és akkor is ott ülök, ha nem megy. Mert ott kell ülni.
1: És akkor mit csinálsz, amikor nem megy? Üldögész,
3: kalimpálok.
1: Kalimpálsz.
3: Kalimpál, keresek, kalimpálok, vacakolok, zenét hallgatok.
1: Aha. Zongorán írod a zenét?
3: Zongorán. De hát persze azért van egy dolog, ami ennél még sokkal fontosabb, hogy nagyon benne kell lenni abban, amit csinálsz. Abban nagyon kell hinni, és nagyon benne kell lenned a történetbe. Mindig szoktam mesélni, hogy egyszer fönn volt nálunk vacsorázni az Eszterházi meg a Kertész Imre. És én akkor a dzsungelbe voltam baromira benne. És beszélgetünk, ki mit csinál, nem tudom micsoda, és akkor még elkezdem mondani, hogy a Balú, meg a Ká, meg és néznek, ilyen félhülyé. De halál lelkesen, mert hát ez
2: ebben ír az
3: drámák. Na de hát óriási drámák. Hát tulajdonképpen a dzsungelkönyv az egy horror történet, azt nagyon nehéz volt úgy megcsinálnunk, hogy ez 8 éves gyerekek, vagy 6 is még lelkesen nézzék, miközben vér folyik állandóan, érted?
2: Eszik egymást,
3: a K elkövet egy tömeggyilkosság, elvisz 40 majmot fölfalni, érted? Szóval, ha belegondolsz, és hát úgy mosolyogtak meg minden, és mondom, az anyátok, és akkor már megvolt amíg őriz a szemed, a Balú elmegy meghalni, igen, az a dal, nincs kimondva, csak én nagyon szép szöveget, dalszöveget írt a Geszti tényleg. A Vixi az akkor értette meg, mert amikor először azt mondtam, hogy ki lesz a dalszövegíró, ott egy ilyen Radnóti Zsuzsánál, Isten nyugosztalja szegényként, most halt meg, micsoda, igen, egy nagyszerű ember volt. És ott ültünk a szobájába, a Vígbe, Marton, Hegedűsdé, Békés Pali, nem tudom mi, akkor még a Geszti nem is volt annyira képbe, illetve egyáltalán nem volt képbe, mert már várták, hogy
2: lesz szöveg.
3: Mondjam már, dalszövegírót ki lesz. És az én dalszövegre a Nemes István nem vállalta, képzelni. Hát annyit melóztunk mostanában, Laci, ne, most fejeztük be valahol Európán, nem tudom micsoda, Patika című sor. Ne? Jó, és akkor erre benyögöm. Na, megvan? Marton, meg, igen. És? Van a Geszti Péter. Lefagyott mindenki. De mindenki. Azt mondja, Marton, az az a gyerek, aki ilyen rövid gatyában, meg ilyen vastag láncokban szokott a tévébe ugrabugrálni. Na igen, az a repülő. De Lacikám, mondja a Marton, hát ez a Víg Színház. Teljesen. Szóval ez volt az első reakció. Nem néztek ki belőle sokat, de megnyugtattam őket, és mondtam, hogy meglátjátok, na és amikor az Amíg őriz a szemem megszületett, és azt megismerték, akkor azt mondták, mélyen fejet hajtottak. Oké, tévedtünk. Ilyenek az előítéletek
2: egyébként. Igen, sajnos ez nagyon sokszor csúszik így el az ember ezeken. Én egyébként az egyik kedvenc műfajom, amikor a zeneszerzők a vázlatot felé neklik egy zongorával, és hozzá dünnyögnek egy dallamot. Van egy pár tőled is. Nekem, hát azok baromiok.
3: Igen, többnyire nagyon viccesek. Na és akkor ott tartottam, hogy már megvolt pont igen. Egy ilyen demo. Otthoni, igen. Én énekeltem el még. Én voltam a Maugli is, meg a Balú is. Na, megmutatom nektek. Beraktam, és hallgatták, és látszott, hogy akkor értik meg, hogy miért vagyok én ilyen, szóval, hogy miről van szó, tudod? Hogy, ja igen, hát persze. Igen. És szóval nagyon érdekes volt, hogy két ilyen nagy író, érted, ilyen komoly ember, ahogy úgy megérti, hogy hát ez egy ugyanolyan munka, és ugyanolyan dramatikus, és ugyanolyan nagy tétű dolog.
2: Szóval. Hát pontosan, szerintem egyébként is úgy van, hogy bármit írsz, tehát ez vígjátéktól, abban mindig ugyanaz a dráma benne van. És akkor működik jól, hogyha ebben a köntösben is ez tud működni.
3: Meg ha komolyan van véve. Humorban nem ismerek tréfát.
2: Hát igen, és figyelj, az egyik legnehezebb műfaj a könnyű műfaj, ezt tudjuk, abszolút. Az csak nézni könnyű, csinálni nagyon nehéz, tehát hogy az egy másik dolog, és hát a zeneszerzésre is gondolom így van, mert amikor leül az ember, és olyan baromi természetesnek veszi azt, amit hall, hogy hát ez milyen könnyed, milyen egyszerű.
3: Aha.
2: Ugye hát a mögötte baromi sok munka van. Én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy viszonylag már elég régóta ismerlek. És egyszer a 80-as évek végén még a Tóth Erika,
3: aha,
2: emlékszel, hogy csinált valamilyen zenei műsort, amiben téged nyomot követtünk, ahogy egy rádió felvételt csinálsz, nem tudom micsoda, és végigmentünk ezen a munkán, és akkor ámultam el ezen a dolgon, hogy milyen sokrétű tevékenység van még amögött is, amit az ember sejt, persze van, megírja a zeneszerző a dalt, szöveg, egyebek, akkor még van a hangszerelés, és nem tudom micsoda, de hát a rádióban emlékszem a hangmérnökkel, hogy melyik mikrofon legyen, az ott, neki van valami hangszer, azt még próbáljátok ki.
3: Tehát, aztán egy trió standard felvétel volt, és úgy sajnálom, hogy az elveszett, mert az egy nagyon
1: hogy elveszett?
3: Értékes dolog. Hát nagyon sok minden elveszik. Hát. Hogy?
2: Tehát Magyar Televízió, a Magyar Rádiónak az archívumát senki nem őrizte.
3: Nem archiválnak rendesen, meg letörlik, mert kell az anyag új.
1: Egy másik izére, egy szólra.
2: Hát ez az anyag is elveszett, amit hát csináltunk, én kerestem.
3: Latinovicsok és Rutkaik és nagyon sok minden, ez hírhet dolog sajnos, hogy úgy tűntek el, hogy ja figyelj, ott az a szalag, akkor vegyük arra most. És akkor letöröltek iszonyatos színház történeti értékeket, érted meg? Hát hány ilyen sztori van, sajnos. De egyébként igen, szóval az biztos, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, a belehelyezkedés. Mert akkor benne vagyok egy témába, és ez a bizonyos elvonulás is azért fontos. Tehát én sem, hiába van otthon egy tök jó dolgozó szobám végre már, érted, 40, én nem akarok dicsekedni, 41-2 éves koromtól volt saját dolgozó szobám, de más. Van egy vidéki házam, lemegyek és beindul.
1: Nem. És ezt tudsz egyszerre két projekten dolgozni, vagy két dolgon? Tehát amikor nyilván a mostanában már kevesebb az, amikor zenekari fellépés van, de akkoriban még a valahol Európánál és a dzsungelnél is volt, akkor az volt, hogy figyelj, most akkor egy kicsit írom a musicalt, és utána kijövök, és akkor elkezdek saját számokat.
3: Hát nehéz megszakítani. Nagyon nehéz. Tehát most is, hogy följöttem Pestre választásokra, és aztán kimentem Bécsbe játszani, most visszajöttem. Most tudom, hogy kiszámíthatatlan, lehet, hogy egy napban, lehet, hogy egy hétbe, lehet, hogy két hétbe fog kerülni, hogy visszarázódom, mert baromira benne voltam, és mentem, haladtam a melóval, érted? Ez nem lehet tudni. Az biztos, hogy nagy ára van minden ilyen kiszakadásnak, és persze, ahogy öregszem, egyre nagyobb. Tehát azért most már úgy nem szeretek sok mindent csinálni. Hát voltak olyan évek, amikor ha belegondolok, szóval fölfoghatatlan, hogy mennyi minden történt egy év alatt, vagy másfél év alatt. Elképesztő. De ilyen alap dolgok, érted? Megírtam a Szerelem első vérig zenéjéhez, most 86-87. Megcsináltam a Trio Stendhal első lemezét.
1: Akkor még Dimenzió volt 87.
3: Na ez az, milyen művel?
2: Bizony.
1: Hát én azért nem
3: most akartam mondani, hogy a Dimenzió utolsó lemezét, ami nagyon jól sikerült, Avec Plaisir címmel, de már volt Trio Stendhal, mert az egyik esett szét, a Dimenzió, az meg megszületett. Tehát ilyen,
2: igen, ilyen
3: egyik a másikból, érted? Ez már három. Közben megcsináltam a Grünwalskinak egy filmzenét, a Vásdi Cserha, amit már mondtam.
2: Igen, én még azt nem mondtam.
1: Azt még nem mondtad, igen.
3: Nem mondtam, igen. Ez is akkor.
2: Az a színészlemez, igen.
3: Tehát két filmzene, két jazzlemez.
2: Egy hanglemez.
3: Egy hanglemez.
2: A színészeknek.
3: És még nem tudom mit, de biztos, hogy csináltam még. És közben utaztam. Mert hát ugye akkor már trióval is elkezdtünk meg. Szóval fölfoghatatlan. Hát már ezt érted? Már most így elsoroltam, elfáradtam.
1: Igen.
3: Szóval tényleg ez számít azért, érted? Az, hogy 30-40 éves vagy 70 fölött, de tudok melózni. Szóval abban semmi baj nincs, meg koncertezni is tudok. Csak lehetőleg szabadidőt csinálok magamnak most már, és mert úgy jobb.
1: Hát és akkor még ne feledkezzünk el arról, hogy mivel aktív zenész is vagy, azért gyakorolni is kell.
3: Hát igen. Az biztos, mert az nagy, annak nagy ára van, ha én sokáig nem játszom például a szaxofonon, mert akkor egyszer csak főleg a szám.
1: Igen, az a cél.
3: Az. Hát nagyon műveltem.
1: Nem tudom, én képzeld el, én fuvoláztam, és utána pedig szaxofonoztam. Tehát ugye
3: hát akkor tudod.
1: Hát persze, hogy tudom, és azért is, mert erről majd mindjárt fogunk tartani egy szünetet, utána akartam beszélni, hogy ragadtál meg ezeknél a hangszereknél, mert ezek minden hangszer természetesen nagyon nehéz. Ugye a zongorára szoktuk azt mondani, hogy ez nem nehéz, hát a kellő pillanatban a kellő billentyűt le kell ütni, az kész. Hát nem,
2: és egymás után megfelelően.
1: Egymás után, de nem egy nagy kaland.
3: Aha, de ezért nagyon nehéz rajta jól játszani. Mert
1: nyilván pusztító nehéz az is, de azért a fúvós hangszerek az egy külön kategória, de erről majd fogunk beszélni nem sokára, most tartunk egy kis szünetet, itt a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral
1: és mai vendégünket Dés Lászlóval, mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra, a Rádió Café 98.0, megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral
1: és Dés Lászlóval. Hát ott hagytuk el, hogy anzac, megdicsérte, hogy milyen művelt vagyok, de hát ugye ez még a régi zenei múltamból van. Ugye te nem, már kiskorodott a otthon is zenei nevelés, vagy hát hogy legalábbis ismertettek meg a zenével. De hát, ugye nekem mind a két lányom zenél. Az egyik fuvolázik, egyébként nagyon jól, másik most kezdett el a kicsi zongorázni, de azért látom azokat a nehézségeket, amikor ugye az van, hogy gyakorolni kell. Igen. És te zongorával kezdtél,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: És aztán, de abban nem voltál annyira kiemelkedő, vagy hogy megy tovább, vagy azt... Szóval magyarul a zene szeretete az átrendített téged azon, hogy gyakorolni kell?
2: Nem rendített át.
1: Nem,
2: lusta voltam. Nem voltam eléggé elkötelezett. Muzikális voltam, tehát amit tudtam, abból kicsikartam a maximumot. Így aztán a zeneiskolába, ahova jártam, mert ugye ettől kezdtem el én korán zenét tanulni, és 6 éves koromtól a Lóránffy Zsuzsanna zenei általánosba jártam, ami később Kodály lett. Akkor még azért nem lehetett Kodály, mert még élt a Kodály, és hát jött is többször, mert ez egy Kodály módszer minta iskola volt, nagyon erős, tehát mit tudom, napi 8, vagy heti 8-9 óra zene óra volt, illetve hát ilyen, hogy hívják, énekóra, plusz kötelező volt hangszertanul. És én megnyertem ebbe az iskolában, nem tudom, már hanyadikba, hetedikbe mondjuk egy Hacsaturian darabbal második helyem lett a zongora versenyen. Ami azt mutatja, hogy hát,
3: Készség meg volt,
2: csak hát én tulajdonképpen egy miatt gyakoroltam, bűntudatból, mert a szüleim, akik nem voltak eleresztve, hát mi hatan vagyunk testvérek, és hát szóval nem voltunk eleresztve, amit nem bántam, tehát nekem boldog gyerekkorom volt, meg semmi engem. Ez nem zavart, őket kicsit jobban, és hát a Lacika, ugye, hát a Lacika jár a zeneiskolába, és kell neki egy zongora.
1: Hanyadik testvér voltál?
2: Én az ötödik.
1: Ötödik.
2: Én már úri gyerek, még a bátyáim azok bitang. Megtudták a német völgyüt, hogy figyelj, jönnek a dések. Mindenki a kapuajban jöttek a dések. Nagyon nagy sztorik vannak. Hát gondolod, hogy ekkora családban. De mindesetre vettek egy Förster zongorát, és azt nyögték utána, nagyon sokáig részletre vették, tudod, és fizették. Mindig belegondoltam, hogy micsoda egy szemét, egy állat vagyok én, hogy a szüleim nyögik, mert ezt már olyan 7-8-9-10 évesen az ember abszolút fölfogja, szóval nincs mese, pontosan tudtam, hogy micsoda disznóság az, hogy én meg nem gyakorolok, miközben ők meg áldozatot hoznak. És akár szóval ránéztem a zongorára, mindig bűntudatom volt, ami nem tesz jót. Szóval nem egy kedv csinálom, de mégis, tudod? És akkor így valahogy eljutottam, hál' Istennek valameddig, mert máig ebből élek. Tehát azért a zeneszerzés ez nagyon jó, vagy a saját dalaim eljátszásához nagyon jó. Nyilván nem fogok a Zeneakadémián zongora versenyt játszani, de annyira megtanultam zongorázni, ami nekem az én világomban kell, és a munkámhoz, tudod? És én nem akkor lettem zenebolond. Én akkor lettem zenebolond, és akkor kezdtem el klarinétozni, szakszofonozni, stb. És tehát nagyon belemerülni, és nagyon ráhajtani, mert akkor aztán tényleg gyakoroltam, mint egy állat, napi 6 órát amit te is tudod, egy kúvós hangszer napi, az gyakorlatilag egész nap.
1: Hát igen, az egész nap.
2: Hát nem, mert ugye fél órás szünetek, meg hát különben igen. Szétmész, igen. Meg a tüdőd, meg minden. De csináltam, mint egy állat, mert a jazzbe beleszerettem. A magába, a műfajba, és minden áron.
1: Na de a jazznek egy alapvető hangszere a zongora is, tehát lehetett volna.
2: Ez igaz, de én a John Coltrane-ba szerettem bele, és ő szaxofonos volt, ugye, fiatalon 41 éves korában halt meg egy csodálatos szaxofonos, aki több volt, mint szaxofonos, a jazz történet egyik meghatározó alakja, olyan, mint a Charlie Parker, vagy a Miles Davis. Egyébként ők sokat játszottak együtt a Davis-szel, és a Davis nagyon tisztelte a Coltrane. Hát sajnos tönkretette magát, és érdekes módon az utolsó életének 5-6-7 évében ő nagyon vallásos lett, és mindenről leszokott, de már tönkretem ment a szervezete. Hát a Parker az meg nem szokott le semmiről.
1: Igen.
2: Igen. Úgyhogy, na mindegy, szóval így történt aztán, hogy én ennyire...
1: Jazz szerelmese lettél, és akkor azt igen. mondtad, hogy én bizony jazzzenész leszek, és ugye akadémián is jazz tanszakon voltál.
2: Így van, persze. Igen. Nem, hát először a rendes konziba mentem, klarinéton, azért klarinéton, hogy érted, hogy...
1: Hogy a klaviatúra meg legyen?
2: Hát nem, nekem akkor azt mondta a Andrássy úton volt, akkor még nem tanítottak a sok helyen szaxofont, mármint a jazz tanszéken kívül, és az Andrássy úton volt egy nagyon helyes Baritz Ferenc nevű klarinét és szaxofontanár, aki az operetbe dolgozott, tudod, és ilyen váltó hangszer. És ő még úgy tanulta, hogy aki jól akar tudni szaxofonozni, annak klarinétozni kell először. Én ezt halál komolyan vettem. Na most a Charlie Parkernek szerintem volt a kezébe, életébe klarinét, a Coltrane-nak se nagyon, meg a többieknek se, érted?
1: Igen.
2: Wayne Shorternek, vagy hát lehet, hogy megpróbál, de szóval ez nem volt igaz.
1: Nem volt igaz.
2: De én ezt halál komolyan vettem, és elkezdtem klarinétozni. Abból a szempontból nem volt rossz a klarinét, az még nehezebb hangszer. Igen. Nagyon nehéz hangszer. Tényleg nagyon nehéz.
1: Azt szinte lehetetlen megfújni, de tényleg.
2: Hát nem is a megfújás, hanem ugye ott rendes lukak vannak. Hát a szaxofon az egy nagy könnyebbség, hogy a billentyűk takarják le, a billentyűk meg le, ugye hozzá van a billentyű. Igen. Ez egy nagy ilyen korong, ami nem fogják érteni a hallgatót.
1: De hát azért lehet, igen, párnák vannak rajta,
2: és tehát könnyebb, meg ráadásul a klarinét kvintváltós, ugye, tehát az azt jelenti, hogy az alsó lágé és a felső lágé között egy kvint van. Tehát amikor nem ugyanazt fogod le fönn, nem ugyanaz a hangszó, mint lent. A szaxofon az a fuvola klaviatúráját örökölte, és beosztását, tehát oktávváltós, de a klarinét fújás technikája. Ez a klarinét és a fuvolának az ötvözete. Szaksz Adolf ezt találta ki nagyon jól. Na mindegy, tehát a klarinét az jól jött nekem egy pár évig a konziba, de aztán nagyon örültem, hogy mentem át a...
1: A klarinét, mint hangszer, ugye elsősorban a Dixieland zenében, ugye...
2: Már a jazzen belül.
1: Jazzen belül, igen, elvileg ott.
2: Mert a Mozart is már itt
1: nagy klarinét versenyeket. Igen, de a jazzen belül alapvetően az inkább ott van, ugye?
2: Így van. Ritkán használják modern jazzben.
1: Igen.
2: Ritkán. Eric Dolphy volt nagyon jó, ez ugyanaz a Coltrane-féle társaság, free jazz, nagyon jó pofa, basszus klarinéton játszott, és divatba is hozta. Meg ilyenek voltak. De ezek kivételek voltak valóban.
1: És akkor egyszer úgy döntöttél, hogy na jó, és akkor itt az idő, szaxofon.
2: Így van, és ez 16 éves koromban történt, és akkor attól fogva eldőlt a sors.
1: És hogyha nem tanítottak, de ez egy konziba volt.
2: Igen.
1: Tehát konziba tanítottak, akkor szaxofont.
2: Akkor, hát igen, ez a Baritz Ferenc tanított, az Sütyiba jártam.
1: És azért volt, igen, Sütyiba.
2: Mert a konziba, meg akkor még olyan idők voltak, hogy azt azért sem megtudta klarinét tanárom, attól fogva. Olyat kaptam minden órán, fú. Na, nem gyakoroltunk rendesen klarinét. Szaxofonon biztos el tudnád jól játszani. Mindig benyomott valamit. És...
1: De a konziba klasszikus tanultál.
2: Persze.
1: Igen, azért.
2: Hát persze, azért mondom, hát ott megvetették akkor még ez a műfaj, hogy jazz, meg könnyű zene, meg nem tudom, az olyan ciki volt. Attól függetlenül, hogy már előttem lévő generációk, a Márta Pistáék, a Presser és a többiek már ott a zenekarosdit játszottak a konziba.
3: Tehát nem volt ismeretlen a számukra.
2: Nem volt ismeretlen, de nem szerették. Mármint a tanárok, igen, meg a hivatalosan. Most már más világ van azért, már szerintem például a Zeneakadémián is sokkal nyitottabbak, meg jazz felé is, meg tanítanak, vannak már olyan szakok, ahol mindenféle szabad dolgokat is tanítanak. Sőt, úgy tudom, hogy színházi zenét is, meg filmzenei írás. Nekem ezeket mind a saját bőrömön kellett megtanulni, minden műfajt, mert...
3: Azt én értem, hogy valaki ugye elmegy, ezt csinálja, zongorista, aztán megtanulja ezt, de az nem feltétlenül következik belőle, hogy zeneszerző legyen.
2: Egyáltalán nem. Persze. Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, de nem tudom mennyi időnk.
3: Mondd, mondd.
2: Megpróbálom összefoglalni röviden. Kérlek szépen a katonaság. Ez marha érdekes. Hogy ez egy tragédia volt. Engem 24 éves koromban hívtak be katonának. Én egy hülye fatalista voltam, mások tudott, szereztek diliflepnit, ami egyébként veszélyes játék volt, de ebben most nem menjünk
3: bele. Igen, vagy valami egészségügyi, más egészségügyi
2: így
3: felmentést.
2: Van, valamit kitaláltak.
3: Én is próbálkoztam.
2: Protekció. Ez
1: én engem elvitt a katonának.
3: Engem is elvittek, próbálkoztam én is, de nem sikerült rendesen.
2: Borzasztos, 24 évesen gyerekek, én akkor már világot bejártam. Jazzfesztivál, akkor díjakat nyertem, az LGT-vel utaztunk mindenfele, nem tudom, elmondhatatlan. Egyszer csak bekerültem, ez hihetetlen volt. Úgy is viselkedtem, tehát nagyon nagy botrányok voltak. Hát ott jött a 18 éves fiú ott be, én meg feküdtem az ágyon és olvastam, hát ilyen nincs. Ott közben nem lett az ágyon fekszem olvasni. Mondhatom úgy, hogy ahogy a mondtam,
1: persze.
2: Mit csinál? Nem tudom, micsoda. Nem én mondtam, ugye igen, ez egy szituáció. Óriási bak, ment századoshoz, nem tudom, micsoda. Nagyon nagy balék voltak, én meg úgy odafordultam hozzá, mondom, nem lehetne egy kicsit európai módon.
3: Körülbelül. Ez 78, tehát azért még...
2: Bizony.
3: Azért az nem egy olyan
2: így van,
3: időszak.
2: 78, jó kiszámoltam. Pontosan, 78 októberre. Na mindegy. És hát aztán zenekarhoz kerültem, protekcióval, képzeljétek, a zenekarhoz, méghozzá ide Pestre a Határőr zenekarhoz. És ott volt egy próbaterem, és a próbateremhez hozzá volt függesztve egy ilyen szoba, és az volt a izéknek a szobája, a sorkatonáknak. Ott aludtunk meg minden. És akkor napközben meg próbáltunk ilyen katonazenéket, temetés, izé, határőr, faluhavatás, amit akarsz, minden. Igen, de ráadásul minden évben mi voltunk a szombathelyi táncfesztivál zenekara.
1: A Szavária verseny.
3: Igen, Szavária táncverseny. Igen, közvetítést adunk szombathelyre.
2: Lehet, hogy még az tévében megvan az archíva, hogy felállok. Igen. Szólót fújtam sorkatonaként, szoprán szaxofon szólót, kérlek szépen. A Benyovszky Móricznak volt akkor párára tírárira tam bera, párára tírirára pam bera. És erre táncoltak, és hát én meg akkor menő voltam. Szóval. De hát aztán kemény tudod hideg télbe, kesztyűbe menni a rögös utakon a temetőbe, tábornokot temetni volt mindenki. Hát a lényeg az, hogy ott volt egy ilyen próbaterem, és volt egy rozog a zongora. És akkor az ember, amikor ilyen válságos helyzetben van, érted, akkor már feleségem volt, terhesen, meg minden, szóval nagyon rossz paszba voltam finoman szóval. De akkor végig gondolod, hogy mit csináltál eddig, mi a te éle, ki vagy te. Ez nagyon közhelyesen hangzik, de ez egy ilyen helyzet volt. És én azt mondtam, hogy oké, minden profinál játszom. A Tomsicsnál, a Szakcsinál, az Interbrassba, a Bukánnal, a Pegével, nem sorolom az akkori legprofibb, legjobb egyébként többnyire világszínvonalú jazzzenészeket, tényleg. És én ott mind megfeleltem, mind más stílusban, egy ötös tanuló voltam, LGT, tehát még az a vonal is, tudod, ezért mindenhol. Na de ki vagyok én? Ezért ültem le a zongorához. Azt mondtam, hogy csinálok egy zenekart. Megpróbálom a saját világomat megcsinálni. Hangszeren is, kialakítani egy... Az 15 éve vett el, mire azt mondtam, ez az én hangom, ez az én saját hangom. Nagy dolog. Van, akinek ez sokkal gyorsabban megy, van, akinek soha nem sikerül.
1: Igen.
2: Nekem 15 éve vett el.
1: Mások, amikor ilyen katasztrofás helyzetben vannak, az alkohol után nyúlnak, te meg a zongora billentyű után.
2: Így van, és elkezdtem írni jazz darabokat. majd leendő dimenzió zenekaromhoz. És megalapítottam még a katonaság alatt, és már voltak számaim, és akkor így kialakítottunk egy, akkor jött a másik János, ő is hozott izéket, és megszületett egy repertoár. Kész, és attól fogva én egyszerűen önbizalmam lett, hogy képes vagyok erre. És akkor aztán jöttek a kalandok, hogy miért kezdtem el a Udvaros Dorottyának lemezt írni, hogy kezdtem el filmzenéket írni. Ezek mind külön történetek, és mind külön játékok, és mind külön kútbaugrás, mert semmelyik egyik, mindig van egy első, ezt biztos ismeritek ti is az életetekben, hogy van egy valami, amit először csinálsz, és az valami nagyon kemény, akkor nagyon...
3: És aztán az ember olyan, mikor visszaemlékszik rá, akkor azon gondolkozik, hogy volt ehhez bátorsága? Meg hogy csináltam?
1: Hogy bírod ki azt a stresszt, érted? És megcsináltam, ez jó, ez nem tudom, lesz belőle.
2: Hát egy filmnél egy egész táb vár rád. Egy egész hatalmas táb, és időre kell, és jól kell, és odai egy színháznál, ott is, vár egy egész színház, és mit fogsz te csinálni? És így tovább, és így tovább. Most a közönségről nem beszélve. Tehát ez egy nagyon izgalmas korszak volt, tényleg évtizedekig, ez egy nagy játék, de máig is. Nagyon jó sokféle dolgot csinálni, én ezt nagyon élvezem, nagyon szeretem.
3: Most volt a jubileumi koncerted is.
2: Igen, igen, de úgy volt jubileum, hogy a Gesztivel.
3: Igen, igen.
2: Hogy a Gesztivel, ugye a Dzsungelkönyvén kezdtünk el dolgozni, azt 26-ban mutatták be, és azért csináltunk, de már 95-ben kezdtünk el dolgozni, természetesen, ha bár nagyon rövid idő alatt kellett megírni, az is az én hibám volt, és aztán ezért 25 decemberében, december 30-án volt egy ilyen Dézs-Geszti életünk koncertje, ami arról szólt, hogy a felhalmozódó addig össze, mostanáig összegyűjt közös szerzeményeinket el.
1: Na de hát ugye már említettük ezt a Petőfi műzikát.
2: Igen.
1: Mi a helyzet ezzel? Hogy áll?
2: Egyre jobban. Mert most már egyrészt van kitűzve bemutató, megvan a színház, mondjuk megvan a kétharmada az anyagnak. Legalább kétszer annyi zene kell hozzá, mint a Pár utcaihoz.
1: Aha. És ezért, amikor azt mondtad, ez a te ötleted volt, hogy legyen egy ilyen műzike?
2: Okay.
1: És akkor ilyenkor a dramaturgiáját azt valakit megkeresel, vagy azt mondod, hogy te tudod, hogy mi lenne a vonal, ahhoz te a zenéket megírod, de ennek nyilvánvalóan nem. Ez végig zene?
2: Majdnem végig zene. Van benne próza, de nagyon kevés. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen, amikor a próza megszólal, az egy olyan dolog, mint amikor a prózai darabban a zene megszólal. Uh-huh. Tehát, hogy egyszer csak hopp, elkezdtek beszélni. Akkor ott valami nagyon történik. Szóval fordítva működik.
1: És kik az alkotótársaid?
2: Hát elsősorban a Geszti Péter, uh-huh. És aztán ez is egy nagyon kalandos, hosszú izé volt. Nagyon sok mindenkivel próbálkoztam, nagyon. De most végül is a végső felállás és a végső verziónak a megalkotásában két nagyszerű fiatalember van a segítségünkre, mint dramaturgok és mint írók, Bíró Bence és Horváth Panna. A Bencének egyébként játsszák például a darabját a Centrálba, a Magyar Tenger címmel, nagyon jó kis darab.
3: Ismerem.
2: És a Panna is most már rendez sokat.
1: És ővelük hogy találkoztál?
2: Na, hát érdekes volt, hogy ajánlották őket, és akkor már úgy tulajdonképpen a esélytelenek
3: nyugalmával,
2: mert annyira minden, most nem, ennek nagyon hosszú története van, és nagyon szomorú, de most már nem, azért merem mondani ezt, mert már ezen túl vagyunk, és akkor egyszer csak ez a két fiatal, hogy teljesen földobott minket, és elindult végre a munka rendesen, úgy, ahogy mi gondoltuk, tudni, ez egy nagyon nehéz volt megérteni, hogy mi mit akarunk. Mert hogy itt nincs szövegkönyv. Tehát a szövegkönyv az maga a dalszöveg. De viszont a hagyományosan a Mozartnál, vagy a Verdinél, vagy a Puccininél először megszületik a szövegkönyv, az író Lorenzo de Ponte megírta, vagy a Schikaneder,
1: oda, más nevén ugye a libretto.
2: A libre, így van, és azok versben, és akkor azt odaadták a zeneszerzőnek, és az megzenésítette. Mondjuk a Mozart az nem vacakolt, tehát ő mondta, hogy adjatok egy újságot, azt is megzenésítem. Hát a Verdi meg a Puccini vacakolt már, ők ott, ugye, dramaturgia, hogyan, mint ez a jelenet, ne így, vagy az a rossz az a mondat, vagy ami érthető, ezekről kötetek jelentek már meg, hogy leveleznek a librettistával, meg minden, nagyon érdekes. És hát itt is ez van, hogy tulajdonképpen nekünk csak egy történet, egy jelenet sor kell. A jelenet sorban kiderül, kik szerepelnek, mit csinálnak, miről van szó, mi a dráma, mi a... Tehát is így megyünk Petőfi 4,5 évével, amikor Debrecenből feljön az első kötetével, akár hiszitek, akár nem, ez a 4,5 év a Petőfi. Mármint amit ismerünk belőle, a több mint 1000 vers, az életműve 4,5 év. Mi van? És közben Ánda utazott. Érted? Tehát mindenhol írt. Mindenhol írt. Na mondják, hogy a Bachnak is a WC-n is kellett kottázni, amikor nem jön ki. Nem jön ki az anyag.
3: Igen.
2: Úgyhogy valami elképesztően izgalmas az egész. És minden ide szól. Szóval én minél jobban belemerültem. Én aztán azért voltam szomorú, hogy belecsúsztunk ebbe a 23-ba, akkor el is ment egy ideig a kedvem, mert annyi borzalom született, annyi hazugság, annyi a hamis dolog, és tehetségtelen dolog, hogy már úgy féltem, utána kérdezték, mind dolgozó, és azt mondta, Petőfi, akkor néztek rám, de hülyére.
3: Meg egy picit olyan nem, amikor már ennyi minden születik, hogy az ember úgy érzi, mert elmondta. Igen, már nem már, hagyjuk. Már
2: el... Nem, mert nem mondtak el semmit.
3: Igen, de a lehetőségeket a lényegről... mégis de... meg kimerítették. Igen. A témát.
2: Igen, fura a téma, módon. És olyan sokat volt róla szó, és de hiszek benne, hogy ettől még lehet egy nagyon jó előadás és jó művet összehozni.
3: Hát, és várjál, és szomorú lesz a vége.
2: Kösz szépen. Hát attól függ, ha Barguzinba fejezzük be, akkor nem annyira. Akkor nem annyira, de nem ott fejezzük.
3: Jó.
2: Megnyugtatok mindenkit. Nehéz, mindesetre mi nagyon hiszünk benne, hogy ebből egy...
1: Hát bármilyen fura, de mi is hiszünk.
3: Mi is így van, és nagyon drukkolunk.
2: És ami a legfontosabb, hogy azt szeretném, ha ezt is, ahogy a Pál utcait, meg a dzsungel, a fiatalok. Fiatalok. Mert a fiataloknak ez csak egy szobor, egy talapzat. Vagy a március 15-i ünnepségek ásítozásra.
3: Igen, készítő, hogy ne az legyen.
2: Hogy ne az legyen, hanem hogy hát ez egy él, hát egy fiatal srác volt.
3: Hát ez egy rockstar volt.
2: Rockstar volt, és csajozott, és élt, és nem tudom, mondjuk nem piázott, az az igazság. Na, rengeteg bordalt írt, de nem bírta a piát, úgyhogy nem akarok csalódásra.
1: Mindenkinek megvan a maga kis hiányosság.
2: Maga baja, igen.
1: Nekünk meg az a bajunk, hogy befejeződött a műsoridőnk, de nagyon örülök, sajnálom, hogy itt voltál. Csodálatos volt.
3: Majd még tovább beszélgetünk egyszer erről. Abszolút, címe, persze, és nagyon örülünk, hogy itt voltál, és nagyon várjuk.
2: Hát az izgalmas lenne, amikor bemutatták utána.
1: Legyen így.
3: Legyen így.
1: Várunk vissza szeretettel. Nektek megköszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkat hallottátok Kapitány Ivánnal,
3: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünkkel Dés Lászlóval.
2: Viszontlátásra, köszönöm.
1: Köszi, hogy itt voltál.
3: Köszi. Sziasztok. Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszálykárosult kukorica termelők. FIFA vizsgálat indul az argentin válogatott ellen. Marad ma is a napos meleg idő, záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán azt írta, nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést és hálás a bizalomért, de úgy érzi, nincs meg benne az az erő, amely egy megosztott nemzet egyesítéséhez szükséges. Hozzátette, egy független, pártok felett álló államfő megválasztását a jövőben is minden tőle telhető módon támogatni fogja. Magyar Péter is reagált Polgár Judit döntésére. A miniszterelnök megköszönte az eddigi munkáját közösségi oldalán, és azt írta, a jövőben is számítanak rá. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott száposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormuzi szoros szabad hajózásáról szóló egyességet, és ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok és gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. fegyelmi vizsgálatot indít a FIFA az argentin labdarúgó válogatottal szemben. A szervezet a Spanyolország elleni világbajnoki döntő lefújása után történt incidenseket vizsgálja. A sajtóhírek szerint több argentin játékos és egy pályaedző is összetűzésbe keveredett a spanyolokkal. A FIFA televíziós felvételek és a játékvezetői jelentés alapján dönthet az esetleges büntetésekről, amelyekről várhatóan néhány héten belül születik határozat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként meg is erősödik a szél, napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Az agrárium és a csapadékhiány, a szárazság lesz a fő téma, de eddig úgy alapvetően a növénytermesztés került előtérbe, és hát nyilván ez is része, mert a szén az oda tartozik, de valójában az állati takarmányozás és az állat tenyésztés az, ami látja kárát, és ahogy te is mondtad, ugye ez aztán egy láncreakcióval egészen az asztalunkig ér, úgyhogy erről fogunk beszélgetni szakértőnkkel, dr. Hallas Veronikával, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Élettani és Takarmányozástani Intézetének igazgatójával, tanszékvezető egyetemi tanárral. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok!
6: Mekkora a probléma? Próbáljuk meg ezt felvázolni először, hogy ilyen itt-ott hiány van, még átcsoportesításokkal, ahol van készlet annak a esetleg az átvétele a rosszabb helyekre még megoldást jelenthet. Tehát hol tartunk most ebbe a takarmányhiányba?
8: Üdvözlöm Önöket, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát alapvetően igen, a probléma az az, hogy vannak területek, ahol még azért nem kell takarmányhiányról beszélnünk, és vannak olyan területek, ahol viszont vannak nagyon komoly hiányok. Hát tulajdonképpen a problémát az jelenti, hogy nem csak most ebben az évben van szárazság, hanem az elmúlt jó néhány évben az alföld az kifejezetten szárazzá, és hát szinte már sivatagossá vált. És ez azt jelenti, hogy ott bizony azok a területek, amik korábban takarmánytermő, jó takarmánytermő területek voltak, azok sajnos most már nem adnak termést. Hogyha az ember elmegy az alföldre, akkor azt látja, hogy már június végén gyakorlatilag teljesen kopára
6: ki van égve
8: a
6: terület.
8: Igen. Ami a többi területet illeti, ott azért még van, ugye itt nagyon a szénáról kezdtek el beszélni. Uh-huh. Igazándiból az állattartás esetében a széna is nagyon fontos, na de ott van az a más tömegtakarmánybázis, ami ugyanúgy hiányzik. Tehát a silót kukorica, amire alapozzák nagyon sokan a tömegtakarmányokat, azok is nagyon megszenvedik ezt az aszályt. És itt lesz a legnagyobb probléma, mert nem csak a széna hiányzik, hanem tulajdonképpen az a jó minőségű sziláz is, ami hát például egy nagy tejtermelésű tehénnek a napi adagjának jelentős részét adná.
6: És ezek teljesen az alapok, tehát az, hogy helyettesíteni valamivel, vagy a klímához igazodva valamilyen hőtűrő takarmányt termeszteni, gondolom ez nem feltétlenül alternatíva, vagy igen?
8: Csak is ez lesz az alternatíva. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy hogyha diverzifikált valaki már eddig is,

0: az őszi időszakban lekerül, és akkor ennek megfelelően a kevésbé meleg, bár azért a telek is sajnos egyre kevésbé csapadékosak, de hogy azért a téli időszakban azok a zöld takarmányok megteremnek, tavasszal lekerülnek, és azért az már nagyon nagy mértékben tud azon segíteni, hogy valami rugalmasságot mutasson ez az egész takarmánybázis, ami van. Tehát igazándiból vannak alternatívák, azt nem lehet mondani, hogy nem, csak ez nem úgy működik, hogy egyik évről persze a másikra hirtelen átállunk.
1: Gyors alternatíva most lehet az import. Mennyire kontinentális a probléma, és mennyire ebbe a mi alföldi térségünkben van ez jelen? Tehát lehet-e fordulni máshova, nem tudom, a magasabban, északabban fekvő országok, nem tudom, Lengyelországból importálni takarmányt?
0: Biztos, hogy igen, ez biztos, hogy alternatíva lesz. Igazándiból azért nem messziről, tehát a tömegtakarmány
1: persze,
0: nem nagyon
1: nyilván nem bír el mindent az állattenyésztés, ugye árban, költségben.
0: Pontosan, tehát minél messzebbről hozzuk a tömegtakarmányokat, annál drágább lesz, mert hogy azért itt nagy mennyiségeket kell hozni. Én azt gondolom, hogy itt tényleg azt tudjuk, hogy Romániát, Szlovákiát, esetleg Szlovéniából megnézni, hogy olyan, van-e olyan mennyiség, ami be tud kerülni az országba, illetve ugye amit azért a minisztérium is most elindít, az, hogy felmérni, hogy Magyarországon belül hol vannak azok a területek, ahol van megfelelő mennyiség, és ezen keresztül gyakorlatilag jó elosztást lehetne csinálni.
2: Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy sokáig szóltak arról a hírek, hogy a rovarok jó alternatívái lesznek a mezőgazdasági takarmányozásnak, csak a jelenlegi helyzet szerint ugye még nem elég profitábilis. Mi ezzel a helyzet, van-e valami fejlemény ebben a témában?
0: Hát a rovarliszt az kifejezetten a fehérje pótlására alkalmas, tehát az mondjuk egy szója kiváltására, vagy a fehérje függetlenségre, hogy ezt így szokták mondani, hogy ugye a takarmány egy olyan állatnak, amelyik nagyon gyors növekedésre, nagy termelésre képes, ő neki nagy fehérje tartalmú takarmányok kellenek. Tulajdonképpen a rovarfehérje az egy nagyon jó minőségű fehérje, hát gondoljunk arra, hogy a baromfi alapvetően a háztáiban is nagyon szereti a pondrót és a különböző bogarakat enni. Ez egy nagyon jó fehérje forrás, valóban a probléma az, hogy jelenleg nagyon drága, tehát maga a technológia, és mindazok a lépések, amit el kell végezni, az sajnos nagyon-nagyon megnöveli a költségeket, és ez miatt még tulajdonképpen nem elterjedt a rovarfehérje a takarmányozásban.
1: Van-e akkor a probléma, hogy emiatt állatokat kell levágni, csökkenteni kell az állományt?
2: Lehet-e húshiány, vagy drágulás?
1: Lehet-e húshiány? Ha levágják, mi lesz utána?
0: Itt tulajdonképpen inkább az, hogyha a gazdák úgy döntenek, hogy neki nem rentábilis, akkor el fogja adni az állományát. Biztos, hogy nem úgy lesz, mint ahogy egy vírusnál, hogy akkor le kell ölni az állományt. Nem, szépen fokozatosan akkor azok
1: pont kimennek, arra gondolok, és annak a gazdasági hatásaira, igen.
0: Ez bizony abszolút, abszolút elképzelhető. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy itt tényleg, ha nagyon komoly hiány lesz, és nagyon komoly probléma lesz a gazdák oldaláról, akkor bizony itt valamilyen szakpolitikai döntésnek kell születni abban, hogy milyen mértékben tudják megsegíteni a gazdákat. Én bízom abban, hogy egyébként ez meg lesz. Nem csak Magyarországon, ez azt gondolom, hogy most ezzel a hőkupolás sztori valami idén volt, ez azért máshol is nagyon komoly problémát fog jelenteni, tehát el tudom képzelni, hogy egyébként az Európai Unió is egy kicsit átgondolja majd azokat a hirtelen segítségeket, gyors segítségeket, amiket most bizony meg kell lépni majd a gazdák felé.
1: Ha valami változás történik, kell, hogy történjen. Látjuk a helyzetnek tehát ezeken az állapotokon, hogy muszáj. Ugye sokat foglalkoznak már legalábbis a kérdés szintjén, hogy a vizeket hogy lehet megtartani, csökkenteni ezt az asszályos állapoton. Hogyha túlzottan lecsökken az itteni állatállomány, emiatt mondjuk, mert per pillanat rossz a takarmányozási helyzet, akkor mi lesz utána? Mennyire gyorsan épülhet vissza egy ilyen, mennyire okozhat ez hiányt, vagy szorulunk rá aztán ebből is importra?
0: Hát az biztos, hogy ha valamit megszűnt,

0: tehetünk, akkor azt visszaépíteni sokkal nehezebb, sokkal lassabb lesz a visszaépítés, és ez biztos, hogy az árakon is meglátszik. Én azt remélem, hogy egyébként nem olyan hűde nagy Magyarországon ma az állatállomány, szóval ennek már nagyon nem kéne lejjebb menni, mert az tényleg sokkal nagyobb exportot jelentene. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon a magyar áruk és a magyar élelmiszernek az elérhetősége az ne szenvedjen csorbát, és átmenetileg se legyen olyan, hogy jelentős gazda társadalomnak kéne abba hagyni ezt a munkát. Tehát én szerintem azért maga a takarmány problémának a megoldása az megoldás lehet arra, hogy tényleg ne legyen jelentős mennyiségű állatállomány csökkenés.
1: Világos.
2: Van-e valami olyan terv az önök asztalán, vagy fiókjában, amit adott esetben a kormányzat számára szeretnének benyújtani, mint tanácsot, vagy van-e valami olyan nemzetközi összehasonlítás, ahol már vizsgálják ezt a kérdést, és jól adaptálható lenne a hazai környezetben?
1: Igen, és ami talán az ilyen első és legfontosabb lépés lehetne a javulás irányába.
2: Tehát egyelőre nagyon sok a problémára koncentrálunk.
0: Igen. Igen. Hát alapvetően nálunk a Matén is vannak olyan kutatások, amelyek tényleg azt a célt szolgálják, hogy a asszályos időszakokban megfelelő takarmánybázis legyen, olyan keverékeknek az értékelése történik, amelyik abszolút alkalmas arra, hogy alternatívát nyújtson. Tehát ezek gyakorlatilag megvannak, illetve folyamatosan az értékelés megtörténik, úgyhogy tulajdonképpen van javaslatunk arra, hogy hogyan lehetne diversifikálni, és én nagyon bízom abban, hogy ez tényleg hamarosan ott is lesz a gyakorlatban is, tehát itt nem hiszem, hogy arról van szó, hogy nekünk külön kéne kopogtatni a minisztérium ajtaján, hogy együtt dolgozhassunk, mert ez biztos vagyok benne, hogy ez működik, ez a jó kapcsolatunk. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a gazdákhoz el kell juttatni ezt az információt, és őket kell arról meggyőzni, hogy diverzifikálni kell azt a takarmánybázist, ami van. A másik nagyon fontos dolog, hogy a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek még szorosabban együtt kell dolgozni. Tehát az, hogy a növénytermesztés kevésbé figyel talán az állattenyésztésre, vagy nagyon sok állattenyésztési telepnek nincs megfelelő takarmánytermő területe, ez csak úgy működik, hogyha együtt és egymásért, egymással együtt gondolkodva alkotunk stratégiát.
2: Kicsit olyan ez mint hogyha valami fajta szemléletváltásra, paradigmaváltásra lenne szükség ahhoz, hogy a helyzet változzon, és ez nem feltétlenül csak anyagi vagy technológiai kérdés, hanem egy kicsit a racionalizálás felé viszi el a gondolkodást.
0: Abszolút. Hmm. Van egy holisztikus szemlélet, van az, hogy integráltan dolgozzunk, van az, hogy egymásra vagyunk utalva, és együtt viszont sokkal jobban, sokkal több megoldást tudunk adni. Egyébként pedig tulajdonképpen azért az állattenyésztésnek is van inputja, hiszen a trágya az a legkiválóbb tápanyagforrás a növényeknek. Tehát ugye ez alapvetően nagyon sok minden egyébként a világban is, az agráriumban, meg különösen nagyon sokszor revolúciók vannak az evolúció mögött, vagyis visszatérünk valamihez, mert hogy reneszánszát éli az, hogy hát tényleg nagyon sokféle takarmányt kéne adni. Igen, azért, mert eddig egyszerűen arra mentünk, hogy egy dolgot etetünk, a szilást, a kukoricaszilást, ahhoz egy kis lucernát, és minden jó lesz. Na de hát a világ sajnos olyan, hogy nem egy megoldás sosem az, ami célba ér, hanem diversifikálni kell, és hogyha ez meg lesz, akkor és ugyanígy az állattartó és a növénytermesztő együtt tud gondolkodni, akkor én azt gondolom, hogy ezek a problémák valóban megoldást fognak találni maguknak.
1: Legyen ez a végszó, nagyon köszönjük hogy beszélgettünk.
2: Szépen.
1: További jó munkát, szép napot kívánunk.
0: Köszönöm.
1: Viszontlátásra. Dr. Halas Veronikával, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Élettani és Takarmányozás Tani Intézetének a igazgatójával, tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgettünk.
3: Utasd, mi szépet hallgat! Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát, és nem félnek használni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Július 21-e, kedd reggel van, és pontosan 7:30 indítottunk Ács Gáborral.
3: És Gede Balázzsal. Jó reggelt kívánunk!
8: Igen, megjött Ács Gábor, aki hidratációs szüneten volt, amit hajón töltött el. Jól látja a hallgató.
3: Igen.
8: A maga a végül által készített is beosztás alapján kiutalt.
3: Meg se jöttünk, de ugorjunk. Jóval a beosztás elkészítése előtt
8: megfogalmazódott a gondolat, hogy te egy hosszú hétvégét köszön.
3: Nem gondolhattam, és matematikailag cseké volt arra az esély, hogy két kolléga is pont ezt a két hetet egyben kívánja szabadságon eltölteni.
8: Nagyon cseké, ezt minden évben ezt játsszuk, hogy tényleg olyan kicsi volt erre.
3: Na, de hogy esély, pont hogy... ezen a hétvégén elehessen még egy-két napot kiszakítani.
8: Aztán, a duma, az de mindig
3: megvan. Tényleg ez történt, hát gondoltam, hogy majd valamelyik hét úgyis majd rám fog esni, mert nem én döntök, nyáron én az alkalmazkodó vagyok, aki mindenki elmegy, és nekem ami jut, igen, ami marad, akkor esetleg ez az egy hétvége volt, amit saját magam választott. Hát nem véletlenül pont akkor akartak a kollégák is elmenni, és ebben semmi túlzás nincsen. Ez valójában, igen, így történt. Ha meg a hallgatók még a focival akarnak bosszantani, akkor azt meg tudják tenni egyébként. Mert ezt egyszerűen megoldottad, ugyebár. Mert hogy te úgy fölbosszantottad magad, igen, hogy elmentél aludni. Én nem. Én kíváncsi voltam, végignéztem. Én tényleg azt nem értem, hogy ezeknek a henteseknek tényleg megérte, hogy százmilliók gyűlölték meg őket örökre. Generációk fognak ellenük drukkolni, és utálni őket.
8: Az európai foci hívei olyan sokan nem szerették, mert azért a dél-amerikai fociban ez benne van, tehát a brazilok a legkulturáltabbak a pályán. Azért alapvetően valahogy ez az agresszió, ez nem tudom, hogy mi van ott délen, de elég én sokszor se megjelenik ezeknél a játékosoknál. Ez most jó, itt különösen.
3: Akkor fölteszem a másik kérdést, amit nem értettem. Egyszer-egyszer azt mondod, hogy határeset. De azért az, hogy szinte mindig kifelé pattan, mármint, hogy ezt az egész VB-n, ezt a játékvezetés hogy nézte el gyakorlatilag végig? Tehát igazából ezt nem értem. Most, és azt nem tudom, hogy akkor itt most a rendszerrel van hiba. Tehát van a videóbíró, kiszűrte a szabálytalanságoknak a nagy részét. Vannak vele problémák, de sokkal kevesebb a szabálytalanság, sokkal kevesebb a színészkedés. Tehát én összességében örülök neki és elégedett vagyok. Nincsenek azok a gigantikus hibák, amik tök egyértelműen látszanak és meccseket döntenek el. Keletkeztek más jellegű hibák így, hogy mindent lát a technológia, meg az ott ülő úgymond profik. De mégis, amikor az egészben azt látod, hogy gyakorlatilag minden következmény nélkül lehet sunyinak, mocsoknak, agresszívnak, rúdosni,
8: Benne megfordult az, hogy lehet, hogy az amerikai ízlésre lett egy picit hangolva. Tudod, a nagy gyors étteremláncok is ugyanazt árulják, de azért mindig a kicsit a helyhez igazítják az ízeket, meg a dolgokat, hogy ugye az amerikai focit kedvelő amerikaiaknak lehet, hogy egy kicsit keményebb európai focit volt érdemes megmutatni, és lehet eligazították a játékvezetőket, hogy picit lehet engedni.
3: De ezt megkérdezték, állítólag nem.
8: Hát persze, szerinted oda valaki, te megkérdezel újságíróként, és azt mondja, igen, kaptunk olyan utasítást, olyan instrukciókat kaptunk, nyugodtan rúgdossák egymást a játékosok, és csak módjával osztjuk ki a büntető lapokat, mert a közönség ezt szeretné látni. Tehát mert ilyen választ...
3: De mondták, hogy nem volt ilyen. Persze, tehát tehát összességében sem. Nincs kétségem afelől, hogy kiváló játékvezetők, és mindenki tehát, hogy nem volt erre úgymond szándékosság, hogy a bírók, mert ami most ilyen általános, hogy hú, elcsoltak, az argentinok bármit megtehettek. Egyenként a meccseknek a játékvezetői nem beszéltek össze, de valahogy mégis ezt láttad, és mégis ebbe az irányba ment. Noha ezek nem kérdőjelezem meg az, hogy kiváló játékvezetők és függetlenek, és ők nem akartak egyáltalán részrehajlók lenni, én ebben teljesen biztos vagyok, de mégis... És azért nem értem, mert mégis így nézett ki. Tehát ha összeraktad, ez amit nem tudok megfejteni. Hát és ugye ez viszont totálisan eredmény befolyásoló volt, mert az argentinok rég kiestek volna, hogyha kicsit keményebb ítéletek születnek a sunyi agresszív lerugásaiknál.
8: Hát ezt nem fogjuk megfejteni, ugye a nyilatkozatokból nem derül ki, egyenes beszéd nincs ebben a témában, vagy ha van, akkor meg ott van ez az ellentmondás, amit mondasz, hogy nem tudjuk feloldani, minden esetre egész érdekes
3: de
8: volt.
3: De akkor veszek egy mély levegőt, bár ez majd a lapszemlébe elő fog jönni, mert hogy amit viszont a spanyolok egy óramű pontossággal véghez vittek, tehát az, hogy ezek ellen senkinek nem, tehát senkinek nincs esélye, és lehet úgy értelmezni, tudod, hogy meg se próbáltak támadni, nyilván egyszerű statisztika, mindenki látta, hogy a hosszabbítás második fél idejében, mikor már vesztésre álltak, akkor rúgtak először kapura a derék világbajnokaink, tehát az argentinok akkor csinálták meg először, de egészen borzasztóan nehéz ennyire profi gépezet ellen, aki szétpasszol és nincs igazából hibátlan passz, a közepén a világ legjobb középpályásával, és folyamatosan nyomás alatt tart, egyszméletlen elég, az a franciák ellen is megy, látszott, eszméletlen nehéz ellenük játszani, és hát lehet mondani, hogy nem szép foci, meg uncsi, meg éppen hiányzik egy befejező csatár, hogy mindenkit agyonvernek, és egy kicsit lassan őrlik fel az ellen, meg hogy ez így nem foci, éljen a bronz meccs, ahol megjátszottak, és felszabadultság volt, mások szerint meg az volt bohózatba illő, szóval ezt már én nyilván nem tudom eldönteni. Én élveztem ezzel együtt. Mondjuk az élvezetnek a fele az volt, hogy ki kellett drukkoljam, hogy nehogy az a világ gyalázata megtörténjen, hogy ezek elvergődnek a hosszabbításig.
8: Illetve
3: a 11-esekig 0-0 és megverik ismét. Na mindegy, ezek a dolgok, amiket igazából nem értek. De akkor elővem ezt a lapszemlét, akkor nem. Szóval a 444-en egy érdekes cikk van arról, hogy hogyan építették fel a spanyolok ezt az egész játékrendszert, meg hogyan lett az, hogy a klubcsapatoknak a dominanciája után végre a válogatott szinten is ők lettek a legnagyobb királyok, és ráadásul az utánpótlásban is mindent nyernek. Tehát ez valószínűleg egy hosszantartó királyság lesz a spanyolok részéről, tehát minden esély megvan rá, hogy igazából ők üljenek a trónon, és ez egyáltalán nem véletlen, ami nem történt, és kiteljesedtek, és igazából szerintem kétsége nincsen senkinek, hogy ők voltak a legjobban. Szóval ennek a háttere, majd a cikk címét akkor előkapom, mert most még nincs előttem.
8: Brian ért nekünk, nagyon helyesen, köszönjük szépen, jó reggelt, teljesen jogos a felháborodás az argentinok bírók viselkedése kapcsán. Annyiban árnyalnám, hogy az amerikai foci kemény, de szerintem nem alattomos. Nagyon jó ez a megjegyzés, köszönjük szépen, így is van. És akkor is mondjuk, hogy hova lehet nekünk írni. 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber számunk ez.
3: Én azért már ma is tanultam egy fontos információt az én kedves kollégámról.
8: Ról?
3: Igen.
8: Az ki?
3: Az te vagy, kérlek szépen.
8: Az egyik.
3: Szóval Gede Balázs.
8: Nincs tele a ház, Gede, de van még egy.
3: Senkinek nincs második esélye. Ha valaki egyszer elrontja a reggeliét, akkor örökre tiltó listára kerül. Évek óta. Ugye nem csak a hallgatók által legendássá tett aluljárós minyon az, amit ott szoktunk vásárolni a metróállomás kijáratánál, igen, hanem a reggeli szendvicseinket is. De egyszer
8: hibán,
3: évek óta dicséri és majszolja a finom szendvicseket, és egyszer. Előző napit kapott,
8: van hiba és hiba köztékül. Nem előző napit, hanem valami olyan mocskot, aminek az előállítása, a tárolása, tehát ezt el lehetett, tehát ez láthatóan, ezt beraktuk oda, mert még jön a valamelyik hülye, és el tudjuk sózni típusú. Tehát nem az, hogy egy picit szikkat, vagy picit másnapos, vagy valami, hanem egy széteső, egy olyan zsemle, amiben belearapsz, és az az érzésed, hogy ilyen prézlit gyúrt a gombóccá, és amikor harapod, akkor ez a prézlit így a szádba, mint a homok szét.
3: Tehát nem lehet, hogy csak simán
8: nem
3: előző
8: érdekel,
3: reggeli
8: nem,
3: volt,
8: de
3: és
8: nem, de nem érdekel. Nem tehát érdekel. Ha előző volt, akkor azt nézem meg, hogy az még túlélte az éjszakát, és jó.
3: Is négy
8: ha
3: lába
8: akkor,
3: van,
8: ha
3: és mégis megbotlik.
8: Ez elvágódott, orra esett, széttörte a pofáját, és ez nem megbotlás. Tehát itt vége van. Vége.
3: Nincs második
8: esély. Nem. Ez egy olyan szándékos disznóság volt, hogy...
3: Én azért rugózok ezen, mert velem is egyszer lejátszották, és akkor utána újra folytattam, de aztán még amúgy 99,9%-ban hát az kiváló árértékarányújtó, és
8: többi. Legyen 100.
3: Na, hát jó.
8: Nem, úgyhogy most igen.
3: És akkor mivel pótolod?
8: Hát azzal, hogy fölkelek időbe, és csinálok sajátot, mert egyébként is csak akkor jártam oda, hogy amikor nem csináltam meg a sajátomat, tehát körülbelül nem tudom, 3 reggeliből 2-szer hoztam, amikor bealudt az ember, vagy
3: nekem is hasonló
8: arányzat, akkor meg kell.
3: De mióta itt lakunk, azóta oda jártunk, igen. És most el.
8: És vége.
3: Így kell elveszteni egy ügyfelet.
8: Így. Úgyhogy nagyon vigyázza mindenki, aki vállalkozást visz, mert ez benne van.
3: Mert Balázsnál nincs második.
8: Az igényes fogyasztó.
3: Az igényes fogyasztó. Kimutatja fog a fehérjét.
8: Így van.
3: Oké.
8: Azt mondja, hogy John Buorno urak, ma kedv van, már előszerdát morognak. Hát képzeljétek el, valószínűleg megikletett minket, mert egyébként majd az aranyköpésben halljátok, hogy a morgás azért az így betüremkedett így kedre is, mert hogy egy német írót fogunk idézni a morgásról, és valószínűleg ez így átjárja a mai adás szellemét, de igyekszünk ebből visszavenni, és kevesebbet a hallgatókra borítani. Úgyhogy meg is köszöntjük a névnaposainkat, Dániel és Daniella, Lőrinc, Zsüliet, Elina, Dalida, sok név még a naptárban.
3: Gézó, te fogod értelmezni, azt most szólok.
8: Hát azt majd a zene alatt, mert nem tudom, hogy a 10 plusz 1 egyenlő 11, ezt írta egyébként egy fél percesben, ez igaz decimálisan, ez ideig stimmel, és igaz hexadecimálisan, abban már... Ja, hát nem tudom. Amúgy, ha kipróbálod, ja, és binárisan is. Amúgy, ha kipróbálod tetszőleges pozitív egész számalapú számrendszerre, például 37-esre, vagy 1301-esre, azokban is stimmelni fog, csak hogy feldobjam a napotokat.
3: Sikerült. Ha matematikusan?
8: Ja, igen, nagyon jó, a klasszikus kérdése az éppen ide illik. Na, események közül mazsolázunk, azt mondja, hogy második pápa létrehozta ezen a napon Szent Inkvizíció intézményét, 542-ben volt ez, és azóta pár száz évig gyötörtek embereket. 14. Kelemen pápa feloszlatja a jezsuita rendet 1773-ban, a Szovjetunió annektálja Észtországot, Lettországot és Litvániát 1940-ben, és mondjuk Egyiptomban elkészült az Aszuáni gát a Níluson 1970-ben ezen a napon. Egy-két születésnapost is elő kaphatunk, például Paul Julius Reuter, a Reuter szírügynökség megalapítója 1816-ban született, ahogy Hajós Henrik úszó is ezen a napon, csak 1886-ban. 1893-ban Hans Fallada, eredeti nevén Rudolf Wilhelm Friedrich Dietzen, német író, és majd tőle fogunk idézni, amit a morgásról írt, vagy mondott. Aztán Hemingway, Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író született még ezen a napon 1899-ben, Sándor Károly, magyar karikaturista, grafikus, Lukács Sándor, Kossuth és Jászai mai díjas magyar színész, Szegvári Katalin, magyar újságíró, szerkesztő, riporter, műsorvezető, tanár is. Köszöntjük nagy szeretettel. Robin Williamsre emlékezhetünk, Oscar díjas amerikai színészre, Tar Béla, Kossuth díjas magyar filmrendezőre, és Erling Haaland norvég labdarúgóra. Úgyhogy ez a mi kis listánk.
3: Mennyi idős Haaland már?
8: Hát kell 26.
3: Ja igen, 25-26.
8: Pont 2000-ben született, úgyhogy viszonylag gyorsan ki lehet számolni.
3: Jó, oké. Akkor mindenkit köszöntöttünk.
8: Mindenkit.
3: Ja, jó, jöhet az első zene.

0: Ja, hogy már jövünk is akkor igen, a lapokkal. Kérlek szépen, a portfólión olvasgatom, hogy bezsákolt az OTP, már mint a bank akvirált, és bizony, megvett egy bankot, amivel mérleg főszege több mint 10%-kal nő. Tehát ez nem egy picike beszerzés. Ezzel az újabb akvizícióval már 14 országban van jelen a bankcsoport. És ez az új pénzintézet, a Luminor, ami jó, hogy pont...
1: Hát velük már hírbe hozták ugye pár igen. évvel ezelőtt, ugye? Jól emlékszem?
0: Jól, igen, mert lehetett matekolni, hogy ugye jöttek hírek, hogy szemet vetett, vagy készül új akvizíció, és akkor esetleg, sőt, volt egy Csányi Sándor nyilatkozat, és abból is lehetett
1: spekulálni. Jaj, ez volt az, amikor olyan szinten körbeírt a Csányi Sándor, hogy tök egyértelműen kitalálható volt, és ez szokatlan és meglepő volt.
0: Veszel egy bankot, amivel egyszerre három országba lépsz be, ugye valahogy a Baltikumi hármas rögtön adja magát, és lehet tippelgetni. Hát most már lehullott a lepel, és valóban ez az Észtországban, Lettországban, Litvániában működő Luminor bankról van szó. És egyébként ez jól rávilágít arra, amikor beszélgetünk arról, ugye, hogy milyen furcsa, hogy mit kínlódik a német gazdaság, a DAX Index mégis csúcson van, a magyar gazdasággal is voltak gondok, mégis csúcson vagyunk, hogy az ezekben szereplő, tehát az indexeket alkotó nagyvállalatok nem feltétlenül a helyi. Tehát nem azt jelenti, hogy a német indexben a német gazdaság, a magyar indexben a magyar, és az OTP-vel most ezt jól lehet ábrázolni, ugye, hogy már 14 ország, tehát nem feltétlenül csak a magyar gazdasági viszonyok alakítják a teljesítményét és az eredményeit, és ez tükröződik az indexben is. Úgyhogy...
1: Olyan ez, mint amikor a Nokia levitte a Hexet.
0: Így van, kérdés, ezt azért kódoljuk vissza.
1: Ezt a hallgatók ezt hány százaléka tudja értelmezni?
0: Igen.
1: Te nyilván tudod.
0: Igen.
1: Na, mi is volt ez?
0: Hát az, hogy gyakorlatilag a Nokia olyan nagy súlya szerepelt a fintőzsdeindexben, hogy a Nokia árfolyam mozgása diktálta azt, hogy a fintőzsdeindex hogy fog működni, a Nokia pedig ugye nem zárkozott be, és nem csak Finnországban, hanem a világ minden pontján ismert volt. Egy időben ugye mi is ügyeskedtünk az a mondással, hogy a mobiltelefon Nokia van, mert nem volt hajlandó más tenni az ember, mert annyira ott voltak még a régebbi.
1: És egy következő sztori, hogy utána lényegében néhány rossz üzleti döntésre, hogy nullázták ki magukat a piacról, de hát ez egy másik történet. Igen. Tényleg az volt az érdekes, és ez arra is rávilágít, hogy a spekulánsok, ha valamiben jól megy, nekik szeretik, hajlamosak becézgetni az ők is részvényüket, ami a szívük
0: köz nőtt. Volt ugye a tikerkódja, a NOK-ból már a Nokedli.
1: Az már adta magát.
0: Már adta magát,
1: de úgy, volt ismerősöm, aki magát a készülőket is nokedlizte.
0: Hát aztán meg már utána, igen, az simán át.
1: Na, minden esetre, ha nem is annyira durva a koncentráció a magyar tőzsdén, az OTP kiemelkedően a legnagyobb szereplője a Bux Indexnek, tehát az OTP súlya a legmagasabb. Tehát amit az OTP csinál, az nagyban meghatározza, úgymond a magyar tőzsdeindex teljesítményét. Tehát amikor ilyeneket hallunk, hogy hát a Bux az akkor is emelkedik, amikor a gazdaságnak rosszul megy, vagy amikor a politikus, akinek az érdeke, hogy elhitesse, hogy nem is olyan rosszul megy a gazdaságnak, a Buxra mutogat, akkor az kb. Ennyire fals. Tehát lehetnek kiváló cégeink, és az OTP már réges-régen átlépte az 50%-ot, most már a kétharmadon is túl van, ami a nyereségének a külpiacokról, illetve az hát ez csak egy banknál nem értelmezhető az export, de hogy nem a magyarországi működésből származik, akkor fogalmazzunk egy kicsit szabatosabban. Úgyhogy beszélünk majd róla, és a tőzsdei reakciót is természetesen majd elmondjuk, tehát a lényeg az, hogy ez az a bank, amelyiket már nagyjából, ha nem is bejelentették, de egyértelmű volt, hogy foglalkoznak velük, inkább az érdekes, hogy miért tartott eddig, de végül összejött az OTP, tehát a Luminor nevű nagy bankot vette meg a Baltikumból. És a
0: térség harmadik legnagyobb.
1: Térség harmadik legnagyobb.
0: Esetleg.
1: És akkor azért került a lapszemlében nyilván
0: a portfólió
1: elemzi részletesen. A pesti egyébként a bejelentés tőzsdezárás utáni, úgyhogy még nem tudott a piac reagálni, majd ezért mondjuk el, hogy milyen a reakció. Figyelj, akkor én már csak egy kis színes bígyeztek ide, az a baj, hogy nem tudok lapszemlézni, tehát én annyira szeretem Izlandot, ha bármi izlandi hír fölmerül, ugye?
0: Jó. Itt van, a kutyás.
1: A kutyás.
0: Meg a piás.
1: Igen, észkombány. Eleve az észkombány rovat hajlamos elvonni a figyelmünket, ebben már néhányan beleszaladtunk, ügyesen csinálják a Telexnél ezt. Reykjavikban 60 éven át tilos volt kutyát tartani, de a cikknek a bevezetőjében a többi izlandi érdekesség is szerepel. lehet, hogy miket műveltek.
0: 1915 és 89 között tilos volt sört fogyasztani például.
1: Igen, az elég sokáig is tartott.
0: Ugye, hát milyen 89? Hát az...
1: Igen.
0: Abszolút. Igen, úgyhogy...
1: De a bort már 22-től engedélyezték, de a sörre ez érvényben volt. Most nem tilos, csak borzasztó drága.
0: Uh-huh. Hát ott majdnem minden, nem?
1: Ott, hát igen, de ráadásul nagyon nehéz is venni, mert csak a nagyobb településeken, az állami monopóliumokban van. Amúgy hát a húgysör az van mindenhol, azt hiszem, hogy 2%-os határig, ami minden boltban kapható, de hogy rendes sör, az már csak az állami. Uh-huh. Most nem jut eszembe a neve. Mindegy. Ez elég sok skandináv országban egyébként van, hogy ez...
0: 56-ban betiltották a boxedzéseket és boxversenyeket, mert elhalapozott az erőszak, és úgy gondolták, ez lehet az alapja. 2002-ben fogadtak el törvényt, ami zöldudat engedett az amatőr boxnak.
1: 83-ban leállt a tévé közvetítés. Sőt, nem 83-ban, hanem 83-ig minden júliusban, tehát a nyár közepén leállították a tévé
0: karbantartási munkákkal. Tehát, mint ahogy...
1: De nem csak azért, meg is mondták, hogy azért, hogy az izlandiaknak legyen több idejük társági életet élni, ahelyett, hogy bámulnák a dobozt. Tehát ott van az egy hónap, amikor világos van, lehet menni éjjel-nappal akárhova, és akkor ne, amúgy igazuk.
0: Igen, ez egy igaz. Jó határozat, vagy jó döntés volt. Na figyelj, a tőzsdére sok időn nem
1: ebbe
0: marad.
1: Illeszkedett. Ja, tényleg, jó, akkor mindjárt nézhetjük a tőzsdét. A tőzsdét is.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: A BUX emelkedni tudott a tegnapi kereskedésben, közel 0,5%-kal 620 ponttal került feljebb 141.600 pontra. A négy vezető részvény közül kettő emelkedett, kettő esett, a MOL ment a legjobban 1,4%-kal 4.224 forintig, de az OTP is 6%-ot magára szedett 44.750-ig. Ugye, ahogy említetted te is, ez tőzsdei zárás utáni hír, úgyhogy ha lesz árfolyam hatása ennek az akvizíciós bejelentésnek, akkor az majd a mai kereskedésbe fog lecsapódni. A Richter az 4%-kal esett 11.930-ra, a Magyar Telekom pedig 2%-kal 2.636 forintra csökkent.
1: Amerikában visszapattantak a félvezetők, de ezzel együtt egy nullára tudták fölhúzni csak a Nasdaq
0: indexet. Hát úgy, hogy föl volt, az nagyobb, és menet közben visszaadogatták, úgyhogy ott még nincs lejátszva a meccs.
1: Sőt, hát nekem úgy inkább lefelé néz ki ez a történet.
0: Hát a pénteken Csák Máté megfejtette.
1: Hát megint lemaradtam. Hát, valamilyen nem tudom, hol voltam én pénteken már, de hogy...
0: Hát a magad által kiosztott hosszú
1: nyit. Uncsi már ez, kolléga. Nem így működik. Ez nem így működik, de most már nem akarom már ezzel untatni a hallgatókat, de hát ha az ember a saját felelősségi körében tevékenykedik és elvégzi a munkáját, és ennek ilyen következménye van, akkor azon nem illik utána folyamatosan csesztetni. Látod?
0: Világos.
1: Így szeretném akkor ezt lezárni. Ennél talán fontosabb, hogy az Alphabet emelkedett 1,5%-ot, az AMD is 1,5%-ot, de az Oracle például 4%-ot esett. Nyilván az energetika fölfelé ment, mert hogy az olaj árak továbbra is magasan ragadnak, úgy tűnik, hogy a feszkó kitart a Közel-Keleten, és hát azt, hogy pontosan ki mit mondott, és milyen irányba mentek a dolgok, meg most szerintem van is értelme hozzátenni. Tehát egyelőre maradjunk annyiban, hogy a bizonytalanság folytatódik.
0: A bizonytalanság meg az, ami tehát ez a kilátástalanság, nem látni, hogy lesz ennek vége. Uh-huh. Tehát ez...
1: Ehhez képest nem is olyan rossz, tehát ami tegnap ehhez bejött, hogy ugye a szaúdiak kerülő úton a Vöröstenger felé elég gyorsan el tudták szállítani az olajukat, és most az ottani, a Vöröstenger déli kiáratán, ott annak az, mindig elfelejtem, milyen öbből, az, nem egy bonyolult név, nem tudom. Szóval, hogy ott is megint a Teherán által pénzelt és irányított lázadók mondták, hogy lehet, hogy arra se fogják tudni kivinni, mert majd azt ők elzárják, és jobban odafigyelnek, úgyhogy ez okozott egy kis riadalmat, de ilyen már volt, tehát ez nem először merül ez föl. Minden esetre az olajpapírok emiatt, nagy részt emiatt mentek fölfele. A Nasdaq még 10% pluszban van az idén ezzel együtt is, hogy most kicsit gyengélkednek a legfontosabb szereplői. Összességében a piacok ugye visszaadták a nyereségüket, és kis mínuszban zárt az összes vezető mutató, de jelentős elmozdulás nem volt Amerikában így, tehát nagyjából ez lehet az összefoglaló lényege.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Igen, írta Gézu.
0: Igen, arra a válaszra
1: arra a matematikus eljön. Matematikus jön, vagy miből számoltak ki kérdésünkre. Kiderült, hát ilyet sejtettük, hogy a műsor elején beolvasott üzenet az egy matematikusra val.
0: Vagy legalábbis matematikában pallérozott elmére, de aztán kiderült, hogy tényleg matematikus. Oké, Czoller Andi a hírekkel, ugye?
1: Nem, szerintem most mit Andi a hírekkel?
0: Nem tudom, én tippeltem. Mert hogy azt mondta, hogy velünk együtt fogja nyomni ezt a maratoni kört.
1: Kivéve a keddet.
0: Remek.
1: Amikor neki állandó dolga van.
0: Aha. Hát akkor
1: Schmidt Andi. Én úgy tudom, hogy távszerkesztés.
0: Ki fog derülni?
1: A modern technológia minden vívmányát felhasználva. Schmidt Andi, látta minket hírekkel.
0: Igen.
1: De mindjárt kiderül mindenki számára.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, a Gyáli úton befelé a Könyves-Kálmán körút előtt, illetve az Üllői úton az Ecseri út előtti szakaszon. Az első kerületben az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet közlekedni. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Szél-Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. A közelben a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárása és sávelhúzásra kell készülni, mert csatornát építenek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok is terelt útvonalon járnak majd, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak majd meg. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést. Új földgázmezőt tárt fel az INA az Észak-Adrián. Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre az OTP. Marad a napos meleg idő záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán azt írta, nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést és hálás a bizalomért, de úgy érzi, nincs meg benne az az erő, amely egy megosztott nemzet egyesítéséhez szükséges. Hozzátette, egy független, pártok felett álló államfő megválasztását a jövőben is minden tőle telhető módon támogatni fogja. Magyar Péter is reagált Polgár Judit döntésére. A miniszterelnök megköszönte az eddigi munkáját közösségi oldalán, és azt írta, a jövőben is számítanak rá. Új nagyhozamú gázkutat tárt fel az Észak-Adrián az INA. A MOL csoporthoz tartozó horvát, olaj- és gázipari vállalat szerint a kút naponta mintegy 160 ezer köbméter földgáz kitermelésére lehet alkalmas. Ez az első sikeres állomása annak a 65 millió eurós kutatási programnak, amelynek keretében összesen 5 új kutat fúrnak a horvát partok előtt. A beruházás célja a hazai gáztermelés növelése és az ellátásbiztonság erősítése. Története legnagyobb akvizícióját jelentette be az OTP Bank. A pénzintézet megvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, a Luminort. A tranzakcióval az OTP már 14 országban lesz jelen, mérlegfő összege pedig 13%-kal nő. A bank célja, hogy hosszú távon erősítse pozícióját Észtországban, Lettországban és Litvániában. Az ügylet a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárulhat le. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a Bivajdi Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és a közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gáz ára Európában, mint most. az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawatt óra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás a következő napokban. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként meg is erősödik a szél, napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, ami éppen szól a rádiókészülékekből, az a, és a rádió Café 98-ra van hangolva, akkor mese nincs. Ezek mi vagyunk, így július 21-én kedden reggel 7 óra 10 perc Korács Gáborral.
6: És Gede Balázsral.
5: És a Bandiller írt nekünk, hogy az M3-as a BVC-nél lépésben, ami valahol nem is lepett meg.
6: Hogy?
5: Tegnap marha jó hírek jöttek, mindenki tudott haladni, még az M3-as környéke is egészen jó volt reggel. És befele jövet azt tapasztaltam, hogy ma viszont picit többen vagyunk, pedig percre pontosan ugyanakkor indultam. És kicsit olyan tömöttebb volt a budaörsi, a rakparti is, hegyalja is, és azon morfondíroztam, hogy mi lehet az oka, és lehet, hogy a hétfőt azt ott, ahol vannak éppen a hétvégézők, nyaralók, azt úgy gondolják, hogy ráhúznak, és ott home, vagy hotel, vagy hétvégi nyaraló office-oznak, és kedre meg bejönnek jelenlétibe. De a hétfő az nagyon csendes volt reggel forgalmilag. Ma viszont mondom egy fokkal erősebb, bár kinézek a Váci útra, pont nem úgy néz ki a hatsávon öt autó. De ezek szerint az M3-as környéke az most nem jó, és lépésben lehet csak haladni. Köszönjük szépen.
6: Van ahol egyébként pont a hétfőt teszik kötelezővé, hogy nem tudom, ez lehet, hogy már csak rossz indulat, hogy ne tudjál elmenni hosszú hétvégézni, és onnan lébedsz meghosszabbítva később, nem tudom, hogy akik szigorúan veszik ezt a home office minimalizáljuk
5: dolgot. Ez is érdekes meglátás a VB döntő miatt, kicsit később indult mindenki.
6: Tegnap? Az például simán benne lehet. Vagy akinek, vagy ahol, aki választhat, igen, akkor nyilvánvalóbb, hogy
5: én
6: most a héten ezt
5: választhatok, ezért húztam le a rolót az első fél idő után. Nekem muszáj valahogy aludni, úgyhogy igen.
6: Képzeld ennek, ezen múlott. Középső fiammal álltunk az élen a családi tippversenyben. És én bemondtam egy 1-0-ás spanyol győzelmet, ő meg egy 1-1-es döntetlent, és hát nyilván a döntet, ha nem is 1-1 lett, de a döntetlennel ő így. Annyira drukkoltunk, hogy bár ő is nyilván a spanyoloknak, főleg látva a játékot, hogy dőljön el ez a rendes játékidőbe, abban nagyjából biztosak lehetünk, hogy rúgnak egy gólt, illetve csak tartottunk attól, hogy a hosszabbításban sem születik gól, de én ezen vesztettem. Már nem vesztettem el, de egy jó buli volt az egész, de jól éreztem, de a vágyam nem teljesült, úgyhogy nagy gratuláció és ünneplés volt nálunk rendes játékidő végén, mert így dőlt el nagyon szoros küzdelemben a családi tippversenyünk.
5: Azt ajánlja valaki nekünk, hogy hallgassunk reggel 6-kor rádiókafét, és akkor, aki akkor mond híreket, az fogja 7-kor is. Köszönjük szépen a tippet.
6: Egy kicsit bonyolultabb ennél, mert néha azért van cserebere, mert azért előfordult nem egyszer, hogy kicsit máshogy kellett, és még az előző napi szerkesztőnek kellett, vagy vállalta. Szóval, igen, ez egy jó módszer, de nem jó mindig módszer. Működik. Nem mindig működik. Ma egyébként igen, és egyébként pont hallgattam is Schmidt kolléginát már 6-kor.
5: Igen, én klasszikus zenei csatornára autózok befelé, még egy kicsit ott ébredezve és csillezgetve az autóba, úgyhogy én ezért
6: Endre hallgattam. Meg a világvevő rádió.
5: Angol, német rundfunkokat
6: Rundfunk és angol nyelvű hírcsatornákból gyűjti a lapszemléhez az információkat, és minden lelkesen. A legjobb az, amikor bejössz, és már lelkesen rád borítja, hogy mit hallott útközben. Ő egy kicsit nagyobb távot tesz.

0: meg, tehát neki több ideje van erre, mármint amit az autóban tölt. Hát mi meg azért néha nem is autóban ülünk, de igen, érdekes, kicsit eltérőek a reggeli rádióhallgatási szokásaink.
1: Na, gyorsan haladjunk, szóval a lényeg, hogy írjatok nekünk 0636 980 980, hogyha láttok valamit az utakon, vagy ha nem azt is, most viszont egy-két budapesti infót osztunk meg veletek.
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Hát erről csak egy szó erejéig többé harangozóképpen, mert hogy perceken belül fogunk erről beszélgetni, hogy kritikus a Dunavíz szint, ami veszélyezteti a turizmust, és próbálra teszi budapesti vóvíz biztonságát is. Egyébként nyilván a mi érintettségünk az a Duna, és erről beszélünk, de a Rajnáról is lehetett olyat olvasni, hogy ráüt a német, amúgy is gyengekedő német iparra, mert egy darabig logisztikai probléma, hogy kevesebbet tudnak szállítani a hajók, ugye, hogy az alacsony vízszint miatt a süllyedésük ne legyen akkora, de utána ez már a termelésre is visszahat, mert nem lesz egyszerűen elszállítható a sok kibocsátott termék, úgyhogy
0: ez... Ott már tavaly is gond volt.
1: Igen.
0: A Dunán viszont tavaly még nem, emlékeim szerint, tehát az, hogy mondjuk beragadjanak hajók és félre kelljen állniuk, tehát az, hogy az üdülőhajók, a folyami üdülőhajók ne tudjanak lejutni Budapestig, belépnek az országba, aztán stop, aztán visszafordulunk, megállunk, tehát ilyen emlékeim szerint nem volt még tavaly. A Dunának a vízszintje nem döntött negatív rekord, de csak néhány centim múlott, és talán néhány évvel korábban talán egy-két napig volt, de majd a szakértőnk elmondja, hogy ez most mennyiben új ez a mostani helyzet. Nyilván logisztika rovatunknak ez lesz majd a fő témája.
1: Így van. Mi van még?
0: Még néhány nap további türelmet kér a felhasználóktól a BKK a megújult Bubi éles indulása előtt. Most is zajlik az összetett háttérrendszer tesztelése. Utolsó körben a technikai átállás miatt le kell állítani az appot, és így a kerékpár használat lehetőségét is a fizetési és számlázási funkció beépítése miatt, és akkor a bringa beállítások finom hangolása is megtörténhet, de utána a leállás pontos időpontja nehezen meghatározható. A tesztek jellege miatt, erről eszembe jut egyik clickbaitebb cím. Szerintem ez most kivételesen nem portfólió volt, pedig ebben a versenyben le nehéz őket überelni. Azt hiszem HVG, és most emlékezetből mondom, de ilyesmi, hogy Vitézi Dávid megmondta, mikor indul a Budapest-Belgrád vasút, mikor indul a Budapest-Belgrád vasútvonalon a személyszállítás.
1: Igen.
0: Akkor, amikor kész lesz. Tehát nagyjából a megmondás az volt, amikor elvégzik a szükséges feladatokat, és a kínaiak letesztelték a kínaiak által beépített biztosítóberendezéseket. Gyakorlatilag, amikor minden kész, és időpontot pont ezért nehéz mondani. Kicsit emlékeztet a Bubis, tehát nehéz mondani időpontot, de amint kész lesz, elindul. De a lényeg az, hogy még olcsó is lesz. Kedvező árakkal indul a szolgáltatás, ezt próbálják ugye kommunikálni. Az elektromos Bubi 4500 forintos havi bérlettel vehető majd igénybe, és 15 percig lesz ingyenes. Így, és a klasszikus bringák, tehát a nem elektromosnak az éves díja az 17 ezer forint lesz azoknak, akiknek van BKK bérletük, anélkül 19.500 forint, tehát 17 ezer, illetve 19.500, a havi díj kedvezményesen 2000 anélkül 2500 lesz, tehát a díjszabást jelentette be a BKK. Hamarosan a éles indulásnak az időpontja is kiderül a teszteknek a vége.
1: A Florián téri felüljáró munkálatainál viszont van, hát időpont az túlzás, de egy időtáv, hogy mikor készülhet el és indulhat meg a forgalom, ez ősz. Ugyanis július végére... Hát ez ilyen szűkebb. De azért a majd, ha kész lesz, majd, egy fokkal jobb.
0: Képest egy fokkal specifikusabb.
1: Azt nem akarom, hogy nem pontszerű, de okay. Valami tám pont. Na, mégiscsak. Július végére már 90% feletti készültséget érhet el a Florián téri felüljárók felújítása. mert hogy az elmúlt hetekben több kulcsfontosságú szerkezeti munka is befejeződött.
0: És itt már talán nem esnek ki szekrényből újabb csontvázat.
1: Igen, ugye ilyenkor már azért lehet látni tényleg a végét, és ez valahol ősszel befejeződhet, aminek épp ideje is lesz, ugye elég nagy és komoly csomópont az ott arra felé, hogy nagy felfordulást okozzon egy ilyen felújítási munka.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Arról fogunk pillanatokon belül beszélni, hogy hogyan változik a bizalmi vagyonkezelés. Ugye nem ennek a felszámolásáról intézkedett a Tisza, hanem olyan adózási előnyöket akarnak megszüntetni, amelyek miatt az elmúlt években sok kritika érte a konstrukciót, hogy hogyan alakul, vagy hogyan változik, mi marad, vagy ami marad, az hogyan módosul, azt beszéljük meg dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal World Wise Zrt. Vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, hát ugye úgy fogalmazott a kormány, és ezért le kell tisztázni itt ezeket a fogalmakat, hogy megszünteti a milliárdos bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatát, és egy picit úgy hangozhatna, mintha az egész konstrukció szűnne meg.
3: Igen, első körben érdemes tisztázni, hogy nem egy titkos, neres adóbombáról van szó. Tehát bőven van olyan magyar vállalkozó és családfő, aki soha nem kapott állami támogatást, vagy megbízást, nincs lebegővillája, hanem csak szimplán saját jogán jómódú és szimpatikus volt neki egy családi alapítvány, és annak a generációs vagyontranszfer a célja. Tehát egy marketing szempontból szerintem erős volt ez a kijelentés, de hát értem, hogy mi ennek az indoka. Egyébként már augusztus 31-jel lépnek életbe az új szabályok, és a sürgősség oka a magyarázat szerint az EU-s elvárás, bár én nehezen tudom elképzelni, hogy bármennyire is ismernék Brüsszelben a magyar vagyonkezelésnek az adózási részlet szabályait, és ezen múlna bármilyen juttatás Magyarországnak, tehát ez nem egy átláthatósági kérdés, inkább azt tudom képzelni, hogy ez egy önként válasz szorgalmi feladat volt a
2: kormányzat. Hát igen, meg azt látják Brüsszelben, hogy egy valamilyen adó elkerülési forma megszűnik, és akkor ez pipa, ez a rész, igen. A részletek ismerete nélkül. De azért mi, ha tudunk a részletekbe belemenni, az csak nagy vonalaiban, hogy milyen irányba változik, hogy most tényleg kivesznek olyan elemeket, amik vitathatók voltak, és kész, le van csupaszítva, marad az, ami marad, vagy az egészhez hozzá kell nyúlni ilyenkor?
3: Igen, tehát a kommunikáció alapján első hallásra azt gondolhatnánk, hogy a bizalmi vagyonkezelés az megszűnik, elveszíti a jelentőségét, de ha elolvassuk a törvényjavaslatot, akkor egészen másképp rajzolódik ki. Tehát nem a konstrukció szűnik meg, hanem egy konkrét adóelőny, amit túlzónak ítélt meg a mostani kormányzat. Ez arról szólt, hogy ha valaki vagyonrendeléskor felértékelte az átadott vagyontárgyát, tehát mondjuk volt egy 3 millió forint értékű üzletrész, de egyébként annak a piaci értéke már 100 millió forint volt, akkor megtehette azt, hogy úgy adta bizalmi vagyonkezelésbe, hogy akkor a 100 millió forintot ér, és ez az úgynevezett adómentes felértékelés volt, amihez kapcsolódott egy olyan szabály, hogyha legalább 5 évig a struktúrában marad, akkor ezt a felértékelt összeget adómentesen ki lehet adni az eredeti vagyonrendelőnek, aha, vagy az ő egyenesági rokonának, testvérének, házastársának. És most ez az 5 éves szabály szűnik meg, viszont maga a vagyonátadása továbbra sem adóköteles, továbbra is fel lehet értékelni, hogyha valaki szeretné, csak ha kiadják ezt a vagyont a kedvezményezetnek, akkor adózni kell utána. De ott marad kedvezményes szabályként, hogyha ez a vagyonrendelő halála után történik meg ez a vagyonkiadás, akkor ugyancsak megkaphatja ezt a kedvezményezett adó mentesen, ugyanúgy, mintha örökölne. Úgyhogy igazából az örökléshez igyekeztek igazítani ezt a szabályt, és ezt az 5 éves időkaput törlik el a rendszerből, de a többi kis túlzással azt lehet mondani, hogy változatlan.
2: Emiatt előfordulhat, hogy most lesz egy ilyen roham, és gyorsan még így, amíg ez a fölértékelési szabály működik, gyorsan megpróbálnak emberek létrehozni ilyen konstrukciókat, és bizalmi vagyonkezelésbe helyezni felpumpált cégértékű vagyonelemeket?
3: Elképzelhető, mert 2026. augusztus 31 a bűvös határidő, aha, viszont itt egy dolgot célszerű megfontolni, hiszen ennek a konstrukciónak az adóelőnye pont arról szól, hogy felértékelik a vagyont. Azonban itt kopogtat az ajtóban a vagyonadó, Tehát elképzelhető, hogyha valaki rohan és gyorsan felértékeli a vagyonát augusztus 31-ig, akkor majd, ha a vagyonadó érinti a bizalmi vagyonkezelést, és itt egy magas értéket mutatott ki az illető, akkor elképzelhető, hogy az adó alapjába ez be fog tartozni. Tehát emiatt csak úgy lehetne igazán jó döntést hozni, hogyha már a vagyonadónak a részletszabályait is ismernénk, és akkor ez alapján tudja valaki meghozni a döntést. Tehát lehet, hogy valaki saját magát lövi lábon, hogyha fölértékeli a vagyont, de van egy olyan érzésem, hogy augusztus 31-ig nem fogjuk látni.
2: Hát akkor a milliárd alatti kör, akire most tudunk vagyonadó tekintetében, ott lehet esetleg mozgás.
3: Igen. Ráadásul tegnap néztem, hogy olyannyira felgyorsultak az események, hogy ugye pénteken nyújtották be ezt a tervezetet. Én hétvégén nagyjából elolvastam, hétfőn elkezdtem összeírni az észrevételeimet, majd mindeközben látom, hogy a miniszterelnök helyettes sürgősségi tárgyalást kért, úgy, hogy az általános vitát még hétfőn zárják le, vagyis tegnap. Aha. Úgyhogy a javaslatot eddig lehetett kritizálni, vagy bármit hozzátenni, úgyhogy látható, hogy itt is most csúcsra járatták a szakmai egyeztetést, mielőtt elfogadták vagy elfogadják a jogszabályt. Cserébe legalább elmondható, hogy viszont nem lett rossz az új szabályozás.
2: Világos.
4: Ez gyorsabb volt, mint a köztársasági elnök casting.
2: Igen.
3: Igen.
2: Kérdés, hogy ilyen versenybe érdemese belemenni az új kormánynak. A NAV-nak milyen szerepe lesz a jövőben? Az látni, hogy ugye most az átállásnál lesznek vizsgálatok, a vagyonkezelők is emlékeim szerint átnézegeti az adóhatóság. Ez a jövőben is most már így lesz a működés során, vagy mire készülhetnek?
3: Igen, ez a jogszabálytervezet előírja, hogy le kell vizsgálni az adóhatóságnak a 2023. szeptember 12 előtt kötött bizalmi vagyonkezeléseket, meg a magánalapítványokat. Erre azért van szükség feltehetően, mert ez ilyen időpont előtt még kedvezőbbek voltak a szabályok, tehát ez az 5 éves limit sem volt elvárás. A NAV-nak konkrétan előírják, hogy milyen kérdéseket kell feltennie, vizsgálnia kell például, hogy hogyan találkozott a vagyonrendelő a tanácsadójával, az ügyvédjével, miért döntött a bizalmi vagyonkezelés mellett, milyen szerződéstervezetek készültek, milyen tanácsokat kapott, mennyi idő telt el a vagyonrendelés és az első vagyon kiadás között. Tehát látni akarják azt, hogy vajon csak és kizárólag az adóelőny vezette-e a vagyonrendelőt annak idején. Bár azért erre tudok mondani egy sarkított példát, tehát hogyha mondjuk azt mondanák, hogy megszűnik a TBS adómentessége DEC 31-jel, majd sokan megcsinálják a TBS-t a határidő miatt, majd 2 év múlva jön egy olyan szabály, hogy mindenki, aki december 31-ig TBS nyitott, azt le kell ellenőrizni, hogy az adóelő miatt csinálta-e, és hogy kitanácsolta, hogy nyisson TBS-t. Tehát azért mindenféleképpen érdekes dolog, hogy az akkori szabályok szerint, hogyha valaki jól járt el, most így utólag úgy gondoljuk, hogy akkor biztos csak az adóelő miatt csinálta. NAV-nak is lesz szerintem emiatt bőven munkája, mert az az elképzelés, hogy a jövőben minden ilyen struktúrát kötelező lesz ellenőriznie a NAV-nak, hogy mindent rendben találnak.
2: De egyébként mi történik? Hát és az adóelő miatt csinálta, de hát ez egy jogilag lehet, vagy a jog által lehetővé.
3: Hát igen, itt a rendeltetésszerű joggyakorlás, amit feltehetően vizsgálni fognak, mert bármilyen ügyletbe belevágsz, van egy ilyen általános koncepció, hogy nem lehet az ügyletnek a kizárólagos célja az adóelőnynek az elérése. Úgyhogy itt inkább azokat az eseteket fogják nézni, amikor tulajdonképpen semmilyen vagyontervezésnek nincsen szerepe, hanem valaki csak az adóelő miatt csinálta meg. De hát azért ez egy eléggé...
2: Tehát akkor, hogyha igénybe veszek egy sok kedvezményt, akkor nem a kedvezményre hajtok, hanem Magyarország népességének, a népesség csökkentésének a megállítása az elsődleges célom.
3: Rendkívül jól érzed, hogy azért ez ez egy elég érdekes terület, és akkor ezt utólag kimondani, meglehetősen sajátos koncepció. Hozzáteszem, hogy hallottam ilyen piaci pletykát is, hogy volt olyan tanácsadó, aki az adóelőnyhöz képest százalékban állapította meg a díját egy ilyen konstrukciónál, ami hát az azért elég erős.
2: Ott az egy kilóbb, igen.
3: Igen, de azért ez egy elég széles tengelyen működik, hogy mit tekintünk rendeltetésszerű joggyakorlásnak, mert hogyha végülis a jogalkotó annak idején úgy hozta létre ezeket a szabályokat, hogy jelentős adókedvezményt felejtett benne, akár szándékosan, akár véletlenül, utólag azért elég érdekes leverni a port mások.
2: Egy utolsó gyors kérdés, mi lesz a sorsának a konstrukciónak a jövőben? Gondolom voltak nyilván sokan, akik ezért a kedvezményért vették igénybe, tehát elképzelhető, hogy lesz valami csökkenés, volumencsökkenés, vagy ügyfélszámban, és mire számítotok?
3: Igen, ezeknek a konstrukcióknak soha nem kizárólag az adómegtakarítás volt az igazi értékük. Egyrészt a vagyonvédelem szempontjából volt jelentőségük, tehát tegyük föl, hogyha te időben gondolkodtál és átadtad a vagyonodat egy vagyonkezelőnek, akár családon belül, és később valamilyen végrehajtás indul ellened, akkor már nem lehet végrehajtani ezt a vagyont. Vagy például családi generációs vagyontranszferre is használható, amikor például még nem kaphatná meg az örökös azt a vagyont, és addig egy vagyonkezelőnél van, így ki lehet hagyni például a hagyatéki eljárást, amíg azt kivárjuk, addig egy cég is tönkre mehet, hogyha az az öröklés tárgya. Tehát ezek a lehetőségek továbbra is megmaradnak, tehát egy válás, öröklési vita, vagy egy rossz üzleti döntésnek a következményeivel szemben továbbra is a bizalmi vagyonkezelés és a magánalapítvány is véd. Volt egy nagy adóelőny a rendszerben, ami azt lehet mondani, hogy egyedülálló volt a hazai adózási szabályok között. Ezt most kivették, de továbbra is azt lehet mondani, hogy ez a struktúra alkalmas az említett célokra, tehát nem tűnik el a bizalmi vagyonkezelés, hanem fogalmazunk úgy, hogy felnő, mert kevesebben fogják pusztán adóoptimalizálási céllal választani, viszont még továbbra is azoknak való lesz, akik tudatosan több generációra
2: elnyeri eredeti funkcióját.
3: Így van.
2: Oké. Okay. Csaba, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánok.
4: És várunk jövő héten, mert ugye
3: találkozunk. Igen, mert még azért van bőven szabály, ami megváltozott ehhez kapcsolódóan, úgyhogy akkor ki tudunk arra is térni.
2: Nagyon klassz. Oké.
4: Okay. Jövő héten. Szuper.
2: Köszönöm szépen. Szia, szervusz!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
2: Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel beszélgettünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: mulatós sztár.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: mulatós sztár
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Kifogástalan megjelenés, ami ötvözi a bűnöző barokk és a strici rokokó stílus elemeit, de mindenképpen tartalmaz világos kék tükörbársonyt.
5: 2.
6: Van neki édes aranyhaverja, akinek mindig küld speciálba egy számot.
5: 3.
6: Úgynevezett katedrál visszhangban beszél mindig. Talán akkor is, amikor felmegy a nyírplázába kaszinózni.
5: 4.
6: Kizárólag bömössel vagy bömbölővel közlekedik, de van merciel a vastagabbik trombita rész nyakláncán.
5: 5.
6: Akkor is jó kedvű, ha úgy kell énekelnie egy csárdában, hogy közben mindenki eszik.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat! Háló, zsák, szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szog, a sog. A Háló, zsák, saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírója mondaná.
7: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: A hőségben sportolás lesz a témánk, különös tekintettel a gyerekekre, akik edzőtáborokban mozognak, sportolnak. Hát én erről láttam, pont az egyik hőkupolás napon a Keletinél, az Ebránál futott át egy kocogó ember a 40 fokban, és hát így nem tudom, hogy ez mennyire életszerű az ilyesmi.
2: Életszerűnek életszerű, mert te találkoztál ezzel.
1: Jó, de akkor nem tudom, mennyire gondos magatartás, vagy mennyire jó dolog délben futni 40 fokba. Na, de az, hogy a gyerekek az edzőtáborokban hogyan viselik a hőséget, vagy mire kell vigyázni, mire kell figyelni, az dr. Gogol Ámos, sportolós és rehabilitációs szakorvossal fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, mire kell a gyerekeknek különösen figyelni ők sportolás közben?
2: Az... Érdemes külön választani a gyerekekre egyáltalán? Tehát rájuk más
1: vonatkozik? Ez jó kérdés, igen. Vagy pedig mindannyiunknak azonos módon kell eljárnia, hogyha nagy a hőség a sportolás terén?
3: Hát én annyiban választanám külön, hogy megoszlanak a vélemények, hogy a gyerekek mennyivel szenzitívebbek a melegre, valamennyivel igen. Régen az volt az álláspont, hogy nagyon, most már az, hogy talán nem annyira, de nagyon oda kell rájuk figyelni, és nem azért, mert annyival érzékenyebbek, hanem azért, mert teljesen másképp működnek, tehát ők belevesznek a játékba, belevesznek a sportba, és elfelejtenek inni, nem veszik észre a tüneteket, nem figyelnek magukra annyira, mert gyerekek, és ők, nekik ez részben játék is. Tehát itt sokkal nagyobb a felelőssége az edzőknek, meg a szülőknek. Tulajdonképpen a gyereknek csak annyi az üzenet, hogy szóljon és merje jelezni, hogyha valami nem egészen jó, meg hát próbáljon magára odafigyelni. Tehát, hogy itt eleve külön kell választani a melegben a folyadékpótlást és a hőterhelést. Tehát a folyadékvesztés miatt nagyobb folyadékvesztés van, ezért inniuk kell, ezt elfelejtik. A hőterhelésnél pedig melegük van, erre se figyelnek igazából, mert rohangálnak, jól vannak. Most nem, de egy edzésnél is ők ugye élvezik a sportot nagyon, tehát ilyen szempontból abszolút oda kell rájuk figyelni, de nem ő nekik, tehát ők nem tudnak erre odafigyelni maguktól.
1: A szülő az hogyan tud? Mert az, hogy becsomagol neki egy nagy 2 literes vizet, az oké, csak ugye, ahogy elmondtad, hogyha a gyerek nem figyel arra, hogy abból fogyasszon, akkor az csak egy részleges megoldás.
3: Hát igazából ez ugye az edző felelőssége, hogy azért olyan negyed óra 20 percenként egy kortyán, egy deci, 2 deci, attól függ, ugye mekkora gyerekről, milyen terhelésről beszélünk. Tehát ez az egyik. A másik ugye nagyon jól meg kell választani, hogy mikor edz. Ezt a szülő előtte azért meg tudja kérdezni, hogy meg el tudja dönteni, mondjuk milyen edzőtáborba küldi. Tehát azért egy úszótábor, egy vitorlástábor, azért az egy teljesen más, mint mondjuk egy futballtábor ilyen hőségben. Meg kell nézni, mikor vannak az edzések. Ugye olyan ruhát is kell adni, amennyiben a sportág megengedi, tehát nyilván egy futballnál nem nagyon lehet rá sapkát rakni, de mondjuk egy vitorlázásnál a sapka, a napszemüveg, ezek alapvető felszerelések lehetnek. Tehát ami nagyon fontos a szülő szempontjából, hogy folyadékot adjon a gyereknek, legyen nála, ha lehetne 2 literes, mert azt nem fogja tudni cipelni, meg lerakja valahova, aztán ott hagyja, hanem valami kisebb kulacs, meg ha lehet, akkor hűtött víz, legyen egy sapka, ha lehet, akkor napellenzős, akár olyan, ami a tarkót is védi. Legyen, hogy folyjon a sportág, akkor napszemüveg, és valami olyan UV-védő ruházat, ami lefogja a napot, tehát hogyha lehet, akkor valamilyen technikai ruházat világos színnel, és akkor ez úgy a szülő oldaláról neked hát nyilván ellenőrizni az edzőtábornak a körülményeit, hogy fel vannak-e készülve egyrészt, hogyha probléma van, akkor annak a megoldására, és hát arra, hogy a gyerekekre odafigyeljenek. Ugye fontos az, hogy ilyenkor milyen árnyék van például, tehát le kell állítani ugye időnként az edzést, és akkor...
1: Illetve igen, eleve úgy kell szervezni, ugye, tehát arra gondolom érdemes figyelni, hogy ne a legnagyobb melegben a déli napszakban, és erre, ez mondjuk a vízes sportoknál is igaz, mert ott is az UV-terhelés az meglehetősen nagy, hiába vízbe vannak és hűtik magukat, de azért az lehet ártalmas, tehát gondolom azzal is lehet operálni, hogy...
2: Igen, csak ha egy tábornak megvan már a kialakult programja, amit nyilván a szülő vagy nem kap meg, vagy csak amikor már befizette és készen van, hogy reggeli ekkor, utána ilyen program akkor, 11-től délig, meg délután 4-től focizunk 6-ig, és akkor azt már úgy nehezen tudják módosítani.
1: Hát a délután 4-től 6-ig az remben van.
2: Jó, de ha mondjuk 6-tól 7-ig jön a vacsora, akkor Igen, az nem
3: követő. Hát azért általában odafigyelnek erre az edzők, hogyha lehet, akkor az a dél és négy közötti időszak az ne a napon teljen. Úgyhogy ez, de például pont igen, itt a vizes sportoknál, mondjuk a vitorlázásnál ott például ugye a szórt fény, meg az úszásnál a szórt fény is nagyon fontos, tehát ugye az, hogy vissza is verődik rá, ráadásul, tehát fokozott. Úgyhogy ez azért nem, de az edzők azért arra oda szoktak figyelni általában, hogy, hogyha lehet, akkor ez a dél és négy közötti időszak, ez ne legyen benne.
2: De gondolom a saját gyerekünknek a felkészítése is fontos. Oké, hogy megbízunk az edzőben, megbízunk a szervezőkben, ha engedjük egy ilyen táborba, de hogy a gyereknek is tudnia kell, hogy frissítse meg, akár szóljon, hogyha a problémát lát, ugye?
3: Abszolút, egyébként ez teljesen személyes is, mert az én gyerekem most volt vitorlás táborban, múlt héten most megúszó táborban van, úgyhogy, és 8 éves. Úgyhogy igen, nekem is oda kell figyelni. Ugye ami például érdekes, az a naftájnak, vagy hát ennek a napvédelemnek a kiválasztása, mert ugye azt gondoljuk, hogy ha leadunk egy ilyen 50 faktoros naptájat, nagy napvédőt, akkor az majd védi egész nap, de ugye az izzadás az leszedi, ha bármivel megtörölközik, az leszedi, és azért ezeket olyan legalább 2 óránként frissíteni kell például a gyereknél, meg hát a gyereknek a legfontosabb üzenet, hogy merje vállalni, hogyha fáradt, hogyha nem olyan jó, tehát ugye ő nekik azért még ilyen teljesítmény, hát nem a kényszere jó szó, de ők azért még szeretnek bizonyítani, és nem feltétlenül szólnak.
1: Hát olyan szempontból kényszer, hogy egymás előtt is, tehát én nem fogom föladni, mert a Géza úgy nyomja, hogy utolérhetetlen, akkor én is vagyok olyan kemény gyerek, tehát igen, egy ilyesmi az benne lehet.
3: Igen.
1: Mi történt, vagy igen, ugye az fontos, hogy az edzőtáborokban legyen megfelelő egészségügyi személyzet nyilván, de hogyha a hőség miatt valami rosszul lét következik, mit lehet elsősorban csinálni, vagy mit kell elsősorban csinálni ilyenkor?
3: Hát azért a legtöbb edzőtáborban személyzet az nem lesz, de alapvetően az edzőnek azt ugye egyrészt észre kell venni, tehát a gyerek ügyetlenebb lesz, lelassul, fáradtabbnak tűnik, vagy esetleg ilyen jelző, hogy baj van. Nyilván az első az, hogy hűteni kell. Tehát meg kell állítani az edzést, és el kell kezdeni hűteni. Ez azzal kezdődve mondjuk, hogy árnyékba visszük. Ha lehet, akkor természetes árnyékba, mert az sokkal hűvösebb, mint a mesterséges árnyék. Tehát mondjuk egy napellenzőnél egy fa árnyéka sokkal erősebb.
1: Aha.
3: És a hűtés megkezdése az nagyon-nagyon fontos, tehát hogy akár egy kis vizes borogatással, vizes locsolgatással, ugye ez attól függ, hogy milyen mértékű hőártalomról beszélünk, ennek megvannak a fokozatai, de alapvetően a megállítás, árnyék, hűtés, és hát nyilván, hogyha a gyerek zavartá válik, vagy komolyabb tünetei vannak, akkor mentőt kell hívni, tehát akkor nem szabad vele várni, mert ezek a hőártalmak, ezek nagyon gyorsan tudnak romlani. Tehát, és minél előbb elkezdjük a hűtést, igazából az a kulcs, annál jobban tudjuk kezelni, és annál jobban tudjuk kontrollálni a helyzetet.
2: Egy enyhébb hősérülés, idézőre mondom, vagy hőgutának milyen tünetei vannak?
3: Hát ugye itt van a köznyelven napszúrásnak hívjuk ezt Magyarországon. Ez ugye az, amikor simán a fejet ért sugárzás miatt ugye az agyhártya az irritáltá válik, tehát ez egy ilyen nagyon enyhe agyhártyagyulladás jellegű tüneteket ad. Ez gyakorlatilag este jelentkezik, és ezért mondom, mert ez az egyik legfontosabb, mert ezt fogja a szülő otthon észlelni. Tehát ez egy ilyen enyhe hányinger, fáradtság, fejfájás, ilyesmi, hogyha ennyi van, akkor azzal még semmit nem kell csinálni, folyadékot kell adni, másnap ki kell hagyni az edzést. Hogyha ennél több van, tehát hányás jelentkezik, akár zavartság, látászavar, izomgörcsök, ugye ezek a következő szintje, amikor nem csak arról van szó, hogy itt megsütötte a fejét a nap, hanem hogy gyakorlatilag egy hőterhelés is kialakul, ezt hőártalomnak hívjuk. Ennek különböző fokozatai vannak nyilván, de az alacsonyabb fokozatnál is már kialakulhat ugye hányás, kialakulhatnak komolyabb görcsök, ha zavartság kialakul, akkor még nyilván egyben mentő. Tehát ugye ezek a tünetek egyébként, amiket most itt elsoroltam.
1: Világos, oké. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, meg a jó tanácsokat, bízunk benne, hogy sok, vagy minden szülő és edző, táborvezető megfogadja ezeket, és megfelelő gondossággal jár el. Köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést, szép napot kívánunk!
3: Köszönöm,
1: viszont Dr. Gógul Ámossal, sportorvossal és rehabilitációs szakorvossal beszélgettünk arról, hogy hogyan mozogjunk, hogyan sportoljunk nagy hőség idején.
0: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Két gyors hallgatói észrevétel, ami egy kicsit fáj, hogy a Bubi kedvezmény csak Budapest Go elektronikus bérletre jár, a munkáltató pedig nem tud olyat biztosítani. Az úgynevezett céges bérlet mind papíralapú, így nem számít ebbe bele.
3: Hát,
2: ez szomorú.
3: Igen.
2: Ez egy...
3: Hát ez a legjobb lenne pedig, hogyha ebből nem szabad, hogy ebből kiessenek csak azért, mert a munkáltatónak áfás számla kell, és akkor csak és kizárólag a papíralapú működik, úgyhogy mondjuk az ezt jól lehet valahogy áthidalni.
2: Hát igen, bár én ezt inkább a BKK fejlesztési oldalán látnám, hogy meg kéne oldani, hogy
3: igen,
2: ne papíralapú legyen a céges, tehát igen. Miért ne lehetne valahogy azt megoldani, hogy elektronikusan megkapják a dolgozók. Aztán egy másik, hogy egy nagyszőlősi kifelé Budapestről koccanás történt, hát ez egy 40 perces info, kérdés, hogy az még ott torlaszt-e, vagy valamilyen nyoma van. De hogyha meg tudjátok írni, azt megköszönjük.
3: Biztos fontos, mert a hallgató ritkán szólal meg. Azt nézem, az előző üzenete, az még erről szólt, hogy
2: fél évente.
3: Kosztolányig prima, onnan minden havas.
2: Igen.
3: Januári volt az utolsó, úgyhogy
2: igen.
3: Köszönjük.
2: Úgyhogy fél évente üzen a hallgató, ennek súlya van. Na, viszont megyünk tovább hírekkel, és azt követően pedig folytatjuk a Millás reggelit izgalmas vizes témával. Technológia, a víz és a levegő védelméért munkacímmel fogunk beszélgetni Horváth Erikával, a Klárvi Magyarország Kft. Ügyvezetőjével.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6, 7, 8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban tart a baleseti helyszínel, és a 13. kerületben a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében sávlezárásra készüljenek. Nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassejenő út között, a környező utcákban is korlátozásra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágó hídnál a Kvassejenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak majd meg. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
6: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszálykárosult kukorica termelők. FIFA vizsgálat indul az argentin válogatott ellen. Marad ma is a napos meleg idő, záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést Polgár Judit. A saknagymester közösségi oldalán azt írta, nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést és hálás a bizalomért, de úgy érzi, nincs meg benne az az erő, amely egy megosztott nemzet egyesítéséhez szükséges. Hozzátette, egy független, pártok felett álló államfő megválasztását a jövőben is minden tőle telhető módon támogatni fogja. Története legnagyobb akvizícióját jelentette be az OTP Bank. A pénzintézet megvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, a Luminort. A tranzakcióval az OTP már 14 országban lesz jelen, mérlegfő összege pedig 13%-kal nő. A bank célja, hogy hosszú távon erősítse pozícióját Észtországban, Lettországban és Litvániában. Az ügylet a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárulhat le. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a Bivajdi Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és a közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott száposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok és gyerekek érintettek. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. Fegyelmi vizsgálatot indít a FIFA az argentin labdarúgó válogatottal szemben. A szervezet a Spanyolország elleni világbajnoki döntő lefújása után történt incidenseket vizsgálja. A sajtóhírek szerint több argentin játékos és egy pályaedző is összetűzésbe keveredett a spanyolokkal. A FIFA televíziós felvételek és a játékvezetői jelentés alapján dönthet az esetleges büntetésekről, amelyekről várhatóan néhány héten belül születik határozat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként meg is erősödik a szél, napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.

0: Egyes utazás. A Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
1: Kezeled?
2: Millás reggeli.
3: Kiengedjük a szellemet a palackból.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó.
1: Parancsolj.
5: Várjál, elvesztem itt a gombomba. Innen balról, máshogy látja az ember, mint jobbról.
1: Ugye?
5: Jó reggelt kívánok.
1: Csak jobbról beleszólogatni, meg jót mulatni, hogyha az ember kicsit keveri, az teljesen más, mint
5: persze,
1: amikor te szállt be gombot nyomogatni.
5: Hát, igen. Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli. Kérem tisztelete, itt a Rádió Café 98.0-án, július 21-e, kedd reggel van 8 óra 10 perc, itt vagyunk Ács Gáborral.
1: És Gede Balázsa.
5: És persze a kedves hallgatókkal, akik üzenhetnek, írhatnak a 0636 980 980 SMS és WhatsApp számra is. Egy izgalmas téma jövünk. Be is harangoztuk az előző óra végén a hírek előtt, hogy gyakorlatilag ez a szárazság nem tud, vagyis annyiszor ad témát nekünk, hogy a vízről beszélgessünk, vízgazdálkodásról, arról, hogy milyen megoldások vannak, hogy ez egy ilyen kimeríthetetlen beszédtéma lett, úgyhogy most is erről fogunk beszélgetni, hogy mit lehet tenni ezzel az erőforrással.
6: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
5: Na hát, ugye az idén nyár is megmutatta, hogy a víz már nem egy magától értetődő valami, az nem úgy van, hogy ez van, és korlátlanul tudunk vele gazdálkodni, hanem egyre szűkösebb erőforrásként jelenik meg, úgyhogy mit lehet tenni ez ügyben. Szórát Erikával, a Clarvin Magyarország Kft. Ügyvezetőjével fogjuk megbeszélni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, sziasztok!
5: Nézzük először talán a vízhálózatot, hogy ott mi a helyzet. Ez azért is gondolnám, hogy fontos megbeszélni, mert itt amikor volt ez a hőkupulás nagy hős jelenség, akkor azt láthattuk, hogy a közösségi oldalakon mindenki minden csepp vízért megküzdött. Hülye volt, aki autót mosott, aki a kerti csapját használta, a nem tudom, mint ment a parázás, és nem gondolunk bele, hogy milyen állapotban van a vízhálózat, és ott micsoda vízveszteség van, és hogy annak a rendbetételével már mekkora nagy előnyhöz juthatnánk, vagy mekkora megtakarítást érhetnénk el.
7: Hát igen, sajnos Magyarországon, mint ahogy amúgy Közép-Kelet-Európában nagyon sok helyen elavult a ivóvízvezeték hálózat. Ugye ez azt jelenti, hogy akár 60-80 éves aszbeszt-cement öntött vas vezetékek vannak, ami nyilván az idő múlásával repedezik, itt-ott kiukad, és ott különböző vízáfolyások keletkeznek a föld alatt. Ugye, amit mi, mint lakosok észreveszünk, az már mindig az, amikor az utcán már kitört a víz, mikor már ott hömpölyök, de ugye vannak olyan módszerek, amivel meg lehetne találni ezeket a kicsi szivárgásokat már a föld alatt. Ilyenek például az akusztikus szenzorok. Ezek egy ilyen AI-os szoftverrel felszerelt szenzorok, amit lehelyezünk a vízaknákban, és az NB-IoT-n, ugye ez a legolcsóbb internetes adatkommunikációs megoldás, azon keresztül adják a jeleket, és másnap reggelre a szoftverben megmutatják reggel 8-9 óra között, hogy pontosan Google térképen pontosan hol szivárog a föld alatt.
5: És ti tudtok ilyet csinálni?
7: Mi abszolút nem. Igazából nekünk van egy gyártónk, egy németországi gyártónk, és akkor őtőlük mi vagyunk a kizárólagos forgalmazói ennek az eszköznek Magyarországon, és most már több vízművel együtt működünk, igen, Magyarországon is.
5: Az igaz az a szám? Én hallottam ami ilyesmit, hogy minden 5 literből 1 liter elcsorog?
7: Az az igazság, hogy nagyon sok számot mondanak. Tehát én ahány ilyen keresést intézek a neten, vagy beszélgetek szakemberekkel, mindenki más mond. Én azt gondolom, hogy inkább az a jó megközelítés, hogy minden egyes vízműnél egy kicsit más szám van. Tehát van, ahol akár 5-10% veszteség, van, ahol 25-30, van, ahol meg kicsit sajnos ennél is több, akár 40-50%.
5: Ez ugye van állapotfüggvénye, ugye, hogy kinél milyen állapotban van az infrastruktúra.
1: Most hirtelen kicserélnénk az összeset, akkor nem lenne mivel foglalkoznatok.
7: Igen, de...
1: Nyilván a veszély nem fenyeget, csak elképzelhetem ezt az álomhelyzetet.
7: Nem, igazából nem, ugyanis de 1 kilométer csőhálózatnak a cseréje az állítólag irgalmatlan nagy pénz, én ehhez nem értek, mert ugye mi ezzel a részével nem foglalkozunk, de az biztos, hogyha mondjuk lehelyezünk 30 darab szenzort, most csak mondok egy átlagos számot, azzal nagyjából nagyjából egy ilyen 5-6 kilométer csővezeték hálózatot le tudunk fedni, és ami még jó ezekben a szenzorokban, hogy ezeket használjuk fix monitoring rendszerként, ami azt jelenti, hogy ott hagyjuk, ahova előzetesen lehelyeztük, vagy akár felvehetjük őket, nagyon egyszerű elhelyezni.

0: ezt pár másodperc, mire elhelyezzük a kollégák, és akkor vihetjük máshova, és kvázi járhatjuk körbe akár az egész területet.
1: Tegyük fel, hogy a teljes magyar rendszer lenne forrás, hogy akkor ezt behálózzák, vagy bekamerázzák, vagy beszenzorozzák, akkor az mennyi...
2: Vidám napok lennének nálatok.
1: De hogy az mennyi ideig tartana?
0: Hogy mennyi ideig tartana? Hát figyelj, 30 szenzort, hogyha minden jól megy, és mondjuk azért vannak benne lakossági bekötések, ugye, ahol bemegy a lakoshoz, és nem tudjuk aknába helyezni, ugyanis azt tudni kell, hogy milyen távolságra helyezhetjük el. Tehát ha mondjuk azbeszt cement vezeték van, akkor ilyen 150 méterre egymástól a két szenzor. Ugyanis ezeknek a szenzoroknak egymással beszélgetnie kell, de ha mondjuk műanyag vezeték van, akkor 50-70 méterre, ha pedig öntött vas, akkor egy ilyen 200 méterre. Tehát ugye ezt azért ki kellene számolni, hogy pontosan mennyi. Én azt gondolom, hogy sokkal olcsóbb lenne, mint kicserélni a teljes ivóvízvezeték hálózatot.
2: A legnagyobb...
1: Na, bocsánat, ez kiváltja? Tehát ha beszenzorozzuk őket, akkor nem kell kicserélni?
0: Én azt gondolom,
1: akkor kényelmesebben várjuk, hogy holjukat ki, és akkor csak azt a szakaszt cseréljük?
0: Én azt gondolom, hogy igen, a kettőt összehangoltan kellene egy hibrid módszerrel csinálni, ez a mi szakmai véleményünk, hogy kell szenzorozni azokat a területeket, ahol tudjuk, hogy problémák vannak, tehát ez minden vízmű nagyon jól tudja, hogy a melyik településen hol vannak neki régi vezetékei, és hogy ott van a legtöbb vízelfolyás. Tehát először azzal kezdeni, ugye közben folyamatosan figyelni, és ha van rá pénz, akkor nyilván cserélni folyamatosan a hálózatot. Tehát én a kettőt összehangoltan tudom elképzelni.
2: Nagy csapást nyilván az a teljes hálózaton lehet mérni, meg nagy megtakarítást, de ez értelmezhető, hát ha nem is családi házas méretben, de mondjuk ilyen ipartelepeken, ingatlanon belül is lehet ilyesmit használni, vagy ez ott nem annyira?
0: Hát igazából nem, igazából én azon ipartelepeken igen, tehát ugye a bejövő víz, amíg bemegy az ipartelepre, tehát nekünk volt már több ilyen pilot megoldásunk, hogy egy hónapon keresztül néztük, és találtunk is több vízefolyást. Igazából ennek az eszköznek az az előnye, hogy ez nagyon fejlett eszköz. Tehát a régi akusztikus eszközök sokkal fejlettenebbek voltak, macerásabbak voltak, nem voltak ennyire pontosak. Ha én azt mondom nektek, hogy ez az eszköz tényleg 2-3 napon belül megtalálja a szivárgást, mondok egy példát település név nélkül, jó, hogy volt olyan település, ahol felhívtak, hogy nagyon nagy szükség lenne szenzorokra, mert hogy hát víz problémák lesznek hamarosan. És egy héten belül megtaláltuk az összes vízelfolyást föld alatt, amit hetek óta a régi eszközökkel nem talált meg az adott vízmű.
1: Én is mondok egy példát település említésével, Budapest. Egészen konkrét példa, és azért kérdezem, hogy lássam, hogy ez inkább a vízműveknek, vagy mondjuk kimondottan társaságoknak is fontos és érdekes lehet, mert itt a társasház alatt történt valami, ami a brutális vízszámlából derült ki. Az égjat a világon semmi jelen nem volt, csak amikor kijött a majdnem félmilliós vízszámla, akkor derült ki, hogy valami brutális mennyiségű víz tűnt el de valahol anélkül, hogy bármi jelen lett volna. De nem tudom mennyire gyakori, vagy valami egészen extrém példa. És ez alapján viszont, tehát hogy kinek célszerű akkor ezzel foglalkoznia, hogy a társasháznak is tudnia kell, hogy ő alatt ez előfordul, vagy ki a veszélyeztetett. Ezek hogy néznek ki?
0: Hát igazából ugye maga a vízi közmű a legelső veszélyeztetett, ugye meg az önkormányzat, akinek a településén ugye a vezetékek mennek, de egy bekötésnél, egy társasházi bekötéshez is lehet egy ilyen szenzort elhelyezni, ami legalább meg tudja mondani, hogy esetleg szivárog-e valami. Tehát hogy arra képes
2: tehát
0: a dolog.
2: Tehát méréshez képest
0: igen,
2: van-e
0: igen, meg vannak
2: differencia?
0: Egyéb eszközök,
1: tehát egy társasháznak egy elegendő egy szenzor ezek szerint.
0: Hát
1: általában
0: ugye ez attól függ, hogy milyen bekötések, hogy mennek, tehát ugye ezt most nem tudom így pontosan megmondani, de azt gondolom, hogy vannak különböző egyéb eszközök, amikkel lehet segíteni, akár egy korrelátor, vagy egy talajmikrofonnal, hogy esetleg szivárgás van. Meg vannak kisebb ilyen okos megoldások, egy ráhelyezhető ilyen különböző szenzorok a társasházon belül, vagy akár lakáson belül is vezetékekre, de mi nem foglalkozunk ilyen lakossági felhasználásokkal.
2: Tehát, azt kérdezi egy hallgató, hogy a gyűjtők nem tudják elvinni ezeket a szenzorokat, hogyha pár másodperc felhelyezni, akkor esetleg levenni is annyit.
0: Nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy mi most már lassan 2 éve foglalkozunk ezzel Magyarországon, 2 darab szenzor tűnt el. Tehát ugye ebben van GPS követő, és be tudjuk követni. Igazából az a baj, hogy ami jó, hogy mikor felemelik az aknát, ha sikerül felemelni, akkor általában nem tudják, hogy mi ez. A probléma az, hogy ez kicsit nehéz, mágnes van az aján, és jó anyag, tehát azt érzed, hogy jó anyagból van, és akkor ilyenkor lehet izgalmas a dolog. Kelet-Magyarországon sajnos pont a héten tűnt el egy, de a másik, ami eltűnt, az Nyugat-Magyarországon volt, úgyhogy igazából arányai 50-50. Van. 50-50, igen.
2: Egy másik hallgatói kérdés, ez is érdekes, hogyha nem lenne elfolyás a hálózatban, akkor még ennyi talajvíz sem lenne? van ilyen közvetlen összefüggés.
0: Szerintem azért ennyire nem.
2: Ennyire nem vészes a helyzet. Jó, ennek örülünk. Említettük ugye az Assight is, erre vannak ilyen technológiai megoldásaitok, vagy tudtok bármit kezdeni ezzel a helyzettel? Ugye itt mindig a vízgazdálkodás, meg jaj, van vízünk, de átszalad rajtunk típusú kérdések merülnek föl, hogy ilyen projektekben részt vesztek-e, tudtok-e valami technológiát javasolni erre?
0: Hát igazából én azt gondolom, hogy van kettő olyan típusú projektünk, ami nagyon izgalmas, és akkor lehet, hogy itt ez a pillanat, amikor én meg is mutatom, amit hoztam nektek ide a stúdióba. Ugye mi ipari víztisztítással foglalkozunk, ugye nem lakossági víztisztítással. Az egyik legnagyobb ilyen feladatunk az a hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, az
2: jaj,
0: ő.
2: Ronda.
0: Az ő, hogyha akarjátok, kinyitom, de inkább lehet, hogy nem.
2: Hallgatók
0: nem érzik, de ti éreznétek.
1: Csurgalékvíz.
0: Igen, csurgalékvíz.
1: Az a szennyvíz magyarul?
0: Igen, de ez egy speciális szennyvíz. Tehát ugye a hulladékodat, hogyha elviszi az adott szolgáltató, a vegyes hulladékot, nem a szelektívet, az általában sajnos Magyarországon mindig a hulladéklerakóba kerül a szilárd települési hulladék nagy százaléka.
2: Ez megöntözi az eső?
0: Ez öntözi az eső, és ráadásul napi takarás van egy hulladéklerakón, ugye nyilván a szagok miatt meg a lefedettség, tehát az azt jelenti, hogy földdel letakarják az aznap beérkezett hulladékot, nem jut be oxigén, és elkezdődnek a bomlási folyamatok.
2: Akkor eső se kell.
0: Kell azért egy kis eső, a kettő együtt van, és ugye be van csövezve, nagyon egyszerűen mondom, alul a hulladéklerakó, és egy szigetelt csurgalékvíz tárolóba kimegy a víz. És ebbe a tárolóba tartják ezt a csodát, ezt úgy képzeljétek el, hogy több mint 55 lerakó van Magyarországon jelen pillanatban is, és több 10 000 köbméter ilyen csurgalékvíz keletkezik, és erre van egy technológiánk, egy fordított ozmózissal működő konténeres technológia, amit egyik helyről viszünk a másikra, és ez a végtermékünk. Ez így ránézésre
2: és
0: is látszik.
2: Iható? Vagy az
0: igazából ez deszilált vízminőség, szóval ez sokkal jobb, mint az ivóvíz, olyan szempontból, hogy nincs benne semmi. Tehát ugye sajnos ásványi anyag sem, úgyhogy azért ivóvíznek nem jó.
2: De kémiailag egy jobb anyag.
0: Abszolút, viszont öntözésre is lehetne használni, de jelen pillanatban azért a magyar jogszabályok ennél kicsit bonyolultabbak, tehát ugye ezt nem ilyen egyszerű kivitelezni.
1: Hú, de azért most manék, hogy belemennénk a kémiai részletekbe, de hova tűnik belőle a csurgalék?
0: Ja, maga a szennyező anyag? Igen, a szennyező anyag, ugye ez egy membra, ez egy szűrő technológia, ezt úgy képzeljétek el, hogy megy át a szűrőn, és a szűrőnek olyan kicsi a pórusa, nagy nyomáson nyomján, hogy csak és kizárólag a tiszta vizet engedi át. Tehát mindent, ami nem tiszta víz, és nagyobb méretben, azt nem engedi át, és azt mi úgy hívjuk, hogy koncentrátum. És ez a koncentrátum a hulladéklerakóknál nagyon egyszerűen kezelhető, mert visszarakjuk a hulladéklerakóra, ugyanígy néz ki a koncentrátum, mint ez a csurgalékvíz, ugyanilyen állagú is, ugyanilyen szagú is, csak a szennyező anyagok mennyisége növekedett meg benne, viszont az meg jót tesz a depónia gázkeletkezésnek. Tehát egy hulladéklerakónál egy kicsit ilyen körforgásos jelleggel ezt meg tudjuk oldani. A másik, amit csinálunk, hát az nem ennyire látványos, de ugye a mi anyavállalatunk csinálja például Parajdon a ivóvíz sótalanítást, tehát ugye amikor beomlott a sóbánya, akkor az ivóvíz forrás vagy bázisba bekerült a só, és nyilván ihatatlanná vált a víz. Úgyhogy az is egy fordított ozmózis, egy kicsit más membrán technológiával csináljuk, és ugye azzal pedig ivóvíz minőséget tudunk előállítani, de van egy ilyen projektünk most jelen pillanatban Kelet-Magyarországon is, ahol az egyik szennyvíz tisztított szennyvízéből ugyanezzel a membrán technológiával, amit Parajdon is használunk, állítunk elő öntöző vizet a közeli erdőnek. Ez egy ilyen pilot projekt, meglátjuk, hogy majd mi lesz belőle. Egyre kipróbálja a megrendelő ugye a technológiát, hogy hogyan működik.
1: Hát itt inkább a gazdaságossági kérdés merül fel, hogy megérheti? Tehát megérheti a tisztított vízhez egy modern technológiát kifizetni, mint megereszteni a csapot az öntözéshez?
0: Hát figyelj, mi azzal kezdtük itt a műsort is, hogy ugye az asszály meg a víz problémák, tehát ugye én azt gondolom, hogy előbb-utóbb sokkal inkább megéri, főleg, hogyha nem lesz víz. Tehát én nagyon sok olyan helyről hallottam már, ahol ugye az ipari kutak, vagy akár lakossági kutaknál is nagyon-nagyon sokszor most már nem találnak vizet benne, tehát ugye nem
2: az
0: egyszerűen nincs.
2: Például.
0: Igen, az én rokonságomban is van ilyen. Igen. Tehát, hogy nincs. De ipari kutaknál is sajnos ez a jellemző, hogy egyre kevesebb víz van a kutakban. Tehát, hogy innentől kezdve van egy nagy ipari felhasználó, aki nagyon sok vizet használ, és folytatni szeretné a tevékenységét tovább nyilván, akkor neki valami megoldást kell erre találni. Uh-huh. Ez a membrán technológia nem olcsó, ez tény, tehát abszolút nem olcsó, viszont a membránok nagyon-nagyon sokat fejlődtek meg az egész technológia az elmúlt 15-20 évben, és most már sokkal hatékonyabbak, sokkal kevesebb szer kell őket cserélni, mint régebben, és nyilván egyre gazdaságosabb drágábbá válnak felhasználás során.
1: Tehát vízügyben is a technológia menti meg a világot?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Hát ugye a fordított ozmózis nagyon-nagyon sok helyen használják, főleg az ilyen szigeteken. Tehát ugye a legtöbb szigeten, ahol nincs ivóvíz, ugye a tengervizet ugyanezzel a technológiával sótalanítják, és utána ezt az ivóvizet isszuk, ugye, amit a tengervízből, vagy akár tenger alatt járókon is ugyanez a technológia működik.
2: Aha, hát ez nagyon izgalmas, akkor még maradt annyi időnk, hogy a levegőszennyezéssel foglalkozzunk, mert ugye azt hiszem arra is igen, vannak megoldásaitok, ezek milyen?
0: Igazából ez egy nagyon érdekes trükkök dolog, mert amire előtt beszéltünk, az inkább ilyen nyugat-európai megoldás, aha, nyugat-európai gyártók, és ez egy indiai gyártótól van erre egy megoldásunk. Ez egy szenzortechnológia, ami igazából arra jó, hogy a különböző szennyező anyagokat folyamatosan méri. Ez a folyamatos mérés, én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb, hogy ezek az analitikai labor műszerek, ezek nagyon-nagyon drágák. Drága őket beszerezni, drága üzemeltetni, ugye amivel mi nézik ugye folyamatosan Magyarországon is a levegőszennyezést, de a szenzor technológia egy sokkal olcsóbb megoldás. Nyilván nem 100%-osan olyan pontos, mint ezek az analitikai mérőeszközök, viszont ha ez 90-95%-ban már szennyeződés mutat, akkor biztos, hogy ott szennyeződés van. Uh-huh. És ugye ezek a szenzor technológiai szintén AI-jal felszereltek, folyamatosan ugye mérik a levegőt, mentik az adatokat, előrejelzéseket adnak, hőtérképet mutatnak, merre terjed a szennyezés. Például egy nagy cégnél, aki mondjuk le akar ellenőrizni, hogy jól működik a szellőzőrendszere, vagy szeretné, hogyha az emberei ugye tiszta környezetben dolgoznának, azoknak tökéletes egy ilyen megoldás.
2: Tehát akkor ez nem a szűrést végzi, vagy a szennyezés mentesítést, nem, hanem a mérést, magát és arra mérés világít rá, hogy van-e probléma, vagy
0: így
2: nincs.
0: Így van, és akkor hol kell beavatkozni a technológia. Például, ha túl sok vegyszert adagolnak egy szennyvíztisztítónál, akkor ott mutatja, hogy mondjuk az ammónia, vagy bármelyik egyéb metilmerkaptán megemelkedik, és akkor ő tudja, hogy hogyan kell mondjuk hogyan kell valami módosítani a saját technológiai
2: folyamatát. És folyamatosan üzemel, folyamatosan abszolút monitorozza, igen, dolgokat, és úgy tart kontrollt.
0: Abszolút.
2: Az ügyfélkörötök most ebből kiindulva, mondjuk erre lehet, hogy ezek már üzemek is, ugye?
0: Abszolút, tehát, igen, aha, igen.
2: Mert hogy az előbbi a vízkezelésnél, hogy azt vettem le, hogy alapvetően inkább vízközművek, és még talán önkormányzatok, ugye, így akik van, a vízkezelést végzik.
0: Igen, meg hulladékgazdálkodó cégek. Itt pedig ugye egy nagy ipari cégek, persze.
2: Ezt azért firtatom, mert egyiknél sincs túl sok pénz. Ugye a közmű cégeknél azt hallottuk, hogy a rezsicsökkentés azért eléggé visszavette a rendelkezésükre álló fejlesztés, nem, hogy a fejlesztésre, a karbantartásra fordított összegeket is.
1: Viszont nekem pont az jött le ebből, hogy ugye fejlesztésre nincsen, akkor most egy akár idéglenes megoldásként ez tök hasznos lehet, hogy legalább azt a keveset, hogy hova csoportosítsák, abba segít, hogy ez a legkritikusabb szakaszokat
0: fedezzék fel. Abszolút, így van, sőt Nyugat-Európában több olyan nagyváros van, ahol például ezekkel az ivóvízveszteség kereső szenzorokkal teljes várost, vagy a város akár 80%-át lefették, mert hiába kicserélték ugye a vezetékeket, folyamatosan monitorozzák, hogy nehogy véletlenül probléma legyen, ugye, hogy elszivárog a víz még ezek után is. Azért bármikor történhet bármilyen probléma.
2: Aha, ezzel például, mert szerintem túlzott a hallgató, amikor azt mondta, hogy a vízveszteség jelentős része vízlopásból van. Nyilván van egy hányada, mert azt tudjuk, hogy ez nemzeti sport, bármit eltüntetni itthon, legyen az áram, vagy víz, vagy bármi, hogy azt föl lehet ezzel deríteni? Tehát azt tudja esetleg a szenzor jelezni, mert hogy gondolom itt is van egy ilyen differencia a rendszerben lévő víz, meg a...
0: Nem, ilyet nem tud. Ugye azt, a szenzor azt tudja megmutatni, hogy mondjuk egy vezeték szakaszon a két szenzor között pontosan hol szivárog a víz. Tehát ha mondjuk 150 méter van egymástól a két szenzor, akkor azt mondja, hogy az egyik szenzortól 50 méter, a másiktól 100-ra, és akkor itt kell lássatok,
2: hogy itt szivárog. De a vízlopó az egy szivárgás.
0: Igen, de azt általában mondjuk tűzcsapokról, vagy ilyen helyekről szokták ellopni.
2: Ja, nem értek, igen, hozzá. Ja. Azt hittem, hogy valahogy bemegy rendesen a fürdőkádba, és... Ja, értem. Hát nem vagyok egy nagy vízlopó innen, hogy nem ismerem a technológiát. Na jó, hát akkor a lényeg az, hogy vannak megoldások, ugye csak használni kéne, a használathoz meg kéne egy kis patron, hogy ezeket meg lehessen rendelni, és telepíteni lehessen. Ez nagyon klassz egyébként. Azt lehet tudni, hogy hány szenzorotok, ugye itt elhangzott, hogy összesen kettőt vittek el, elfejtettem rákérdezni még ott melegében, hogy mennyiből. Tehát, hogy hol tartotok most?
0: Jelen pillanatban most egy gyors fejszámolást próbálok összerakni, én azt gondolom, hogy körülbelül egy ilyen 400 szenzorunk van kihelyezve országszerte.
2: Aha, világos, és akkor ez kellettől nyugatig, ahogy hallottuk.
0: Így van, kellettől nyugatig, Budapesten nincs, mert ez már nincs még Budapesten ilyen szenzorunk.
2: Aha, ez érdekes, igen.
0: Hát mi próbáltuk, csak eddig nem sikerült még megmutatni magunkat.
2: De a hatékonysága vagy a hasznossága az átment legalább? Vagy csak a szokásos fővárosi probléma, hogy azért itt sincs pénz
0: semmire? Hát figyelj, ezt nem tudom megmondani, mert odáig nem jutottunk el. Viszont azt tudom mondani, hogy ahol eljutottunk odáig, hogy kipróbálták, mert nálunk ez úgy működik, hogy egy hónapra ingyen odaadjuk a 30 cenzot, ami mindig meglepő, mert ugye nem szoktak így odaadni 30 cenzot.
2: Hát a mobil internetnél már van ilyen, ugye, hogy elviheted a modemet, aztán
0: igen, kipróbál. És akkor a 30 napos próba után én azt tudom nektek mondani, hogy ilyen 90% hogy vásárlás történik utána. Tehát, hogy annyira jól működik az eszköz, annyira szeretik a vízműves kollégák, hogy egyszerűen azt mondták,
2: hogy
0: nekik
2: kell. Látható a differencia, meg
0: abszolút,
2: az, hogy
0: igen,
2: mit tud mérni,
0: igen,
2: és mire
0: nagyon,
2: tud.
0: Igen, nagyon sok veszteséget találtunk már ezzel, ilyen több 100 000 köbmétert.
2: Az elég szép. Nagyon klassz, nagyon örülünk, hogy léteznek ezek a technológiák, és annak is, hogy tudtunk erről beszélgetni, úgyhogy köszi szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Horváth Erika volt a vendégünk, a Clarwin Magyarország Kft. Ügyvezetője.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
4: 27.
3: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli. Hí. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Kérem szépen, az egyik születésnaposunk, akiről meg is emlékeztünk, 1893-ban született ezen a napon Hans Fallada, avagy Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, német író, akinek esetleg így nem mond sokat, talán a Mi lesz veled emberke című műve az, azzal beazonosítható. Azt mondta egy alkalommal, és pedig nem szerda van, de ezt kedden is elsüthetjük. Az ember arra született, hogy morogjon. Amint az ember megszületik, tüstént morogni kezd, akár a fiatal gödölje. Ha pedig meghal, hörök, mint egy vén bakkecske. És az egész közbeeső időben elszántan morog. No, nem elégedettek, azelőtt sem voltunk, de azelőtt mindenki csak annál akart többet, amennyie éppen volt. Ma pedig azt kívánja el, ami a másé. Hát ez egy nagyon komoly meglátás.
6: Nem lehet, hogy ez nem pont az ő életében változott meg.
5: De...
6: Általános érvényűen tűnik így szinte. Igen. Hát szinte mindenkinek az talán túlzás, de hogy sokaknak.
5: Igen. Ez annyira jó hangzik egyébként, hogy én így ezt elképzeltem, hogy lehetne csinálni egy ilyen kis címer logót, két ilyen morgó öreg úr van középen, a széleken, tudod, ez a szalagszelű, mint a régi középkori címeknél, ami így hajlik, omlik, bomlik, rajta egy latin szöveg, homo natus est ad murmurandum. Képzeld, ezt Google-el lefordítottam, latinul ez az ember arra született, hogy morogjon.
6: Rákészültél egy fordításra.
5: Rá, abszolút, ez így marha jól néz neki, és akkor az lehetne szerdánként az emblémánk.
6: Csinálhatunk neki egy szignált szerdára egyébként. Jó, de ma annyit morogtunk, hogy lehet, hogy a holnapit azt kippelni kell.
5: Lehet.
6: Mert akkor meg a hallgatók azt érzik túlzásnak, hogy szinte folyamatosan és minden reggel. Nem tudom. Jó, hát meg kell. Ez majd spontán módon holnap reggel eldől.
5: Így van.
2: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Hogyan lehet a pénzügyi piacon a volatilitásra fogadni? A derivatív vagy származtatott ügyletek lehetővé teszik, hogy ne csak a hagyományos long, illetve short irányokat vegyük föl, azaz egy pénzügyi eszköz árának emelkedésére vagy esésére fogadjunk, hanem akár annak változékonyságára, volatilitására vonatkozóan is megtehetjük tétjeinket. Amennyiben egy részvényre azonos lejárattal és kötési árfolyammal vásároltunk egy vételi, call és egy eladási, put opciót, akkor ez a volatilitás megvételét jelenti. Akár nagyot esik, akár jelentősen emelkedik a részvény árfolyama, nyerni fogunk rajta. Hasonló módon a volatilitás eladása is működik. Ha kiírunk azonos kötési árfolyamú vételi és eladási opciókat egyszerre, ez utóbbi összetett opciós pozíciót short terpesznek, vagy leasen terpesznek is nevezik. Ha érdekel, hogy ki volt Nick Leasen, és milyen körülmények között született meg a leasen terpesz, akkor nézd meg a Csőd tömeg című filmet Ewan McGregorral főszerepelt. Ebben. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.

0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Hát és ahogy az előbb vizes beszélgetésünknél említettük, hogy most léptennyomon szóba hozható és témaként feldolgozható az a vízhiány, szárazság, egy csomó minden ága boga van, ami a vízhez kötető ennek a problémakörnek. Most például a folyóknak az alacsony vízszintjével fogunk foglalkozni, és hát ugye hallhatóan logisztika rovatba tesszük ezt, úgyhogy valamiféle hajózás, szállítmányozás, ilyesmi kerül terítékre. Szalma Botond segít nekünk ebben a témában, folyami hajózás szakértő. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Beszéltünk róla, hogy a kiszáradóban a Dunán, szóval a lényeg az, hogy nagyon alacsonyra süllyedt a vízszintje, megemlítettük a Rajnát is, arról is olvastunk.
3: Tavaly is volt ilyen,
1: hogy ott is probléma
3: van. Forgalom szinte.
1: Most egy cikkben találkoztam azzal, hogy a Colorado folyórendszer, de arról is voltak képek, már tavaly is nézegettük, ugye, hogy mennyire visszahúzódik, és a medrének a közepén csordogál. Szóval óriási a vízhiány, mennyiben érint ezt a logisztikát és a fuvarozási helyzetet, gondolom egyre drágítja, egyre kisebb adagokban lehet fuvarozni. Igen. A folyókon.
2: Így van, hát összességében úgy kell nézni, hogy az európai víziútrendszereket nézzük, ahol olyan szerencség van, hogy ennek a kellős közepén van Budapest, mert a 1640 folyam kilométerre van a Fekete-tengertől, és 1680-ra az északi tengertől, tehát a Duna, Majna, Rajna víziútrendszer kellős közepén. Most ott tartunk, hogy a Szulinai csatornától Regensburg-Kelheimig áll a hajózás. Ez 2400 kilométernél több. Ez azt jelenti, hogy a teljes logisztika meghalt a Dunán.
3: Tehát most teljesen? Tehát összes úszály, igen, összes igen. Szállodahajó, hát minden
2: így,
3: megállt?
2: Így van. Ez azt jelenti, hogy mindenki Viszmajort deklarált, ugye? Mert egyszerűen ellehetetlen a hajózás. Ez azt jelenti, hogy a berakodásra váró áru úton van, Silóban van, várakozik, a kikötők állnak, a raktárak tele, vagy éppen nincsenek tele, mert nincs, hogy beletenni. A hajózások állnak, a turizmus áll, a vendéglátás áll. Itt annyi szerencse van a turizmus vendéglátás, hogy buszokkal tovább tudják őket vinni, de hát aki Ausztráliából ide repült, vagy az Egyesült Államokból ide repült, hogy hajózzon a Rajnán meg a Dunán, az nem biztos, hogy buszból szeretné nézni a Budapest-Bécs közötti
3: egyébként
2: utcakat. A másik, hogy ellehetetlenül maga a logisztika, és amikor a logisztikai szolgáltatás ellehetetlenül valahol, akkor a piac leszokik a folyamhajózásról, és nagyon nehezen tér.
3: Aha. Ez lett volna a következő kérdésünk, de akkor előtte még a vízen állnak, vagy van annyi kikötőhely, ahol éppen vannak, vagy
2: tehát, hogy... Hát meg kell, hogy álljanak a rakpart mellett, van, aki fölül, tehát hogy valaki nagyon megvan rakva, hát ilyenkor az van, hogy ahol ugye nem köves a talajot, azért föl lehet ülni biztonsággal. De egész egyszerűen a kikötőkben azért néha van hely, de magában a Dunában nagyon kevés helyen, tehát nyitott helyen nagyon-nagyon nehéz már megállni, de nem mozognak hajók, mert nincs miért mozogjanak, mert sérül a propulziójuk és sérül a hajótestjük is. Tehát ezen nem is engedi a rendőrség, és nem is engedi a vízirendőrség vagy a hatóság azt, hogy bárki megmozduljon.
3: Tehát a teljes magyar szakaszra érvényes ez meg plusz még.
2: Nem, a teljes Duna szakaszra érvényes, hát, azt kell mondjam. Tehát ez több mint 2400 kilométer. Uh-huh. Ez rengeteg.
3: Mikor kezdődött ez? Mert ugye részeket hallottunk, csak bizonyos szakaszokról olvastuk már a múlt héten.
2: Az igazság az, hogy ez körülbelül 6 hónapja kezdődött, azon egy picit jobb volt másfél hónapja, aztán 2 hete kezdődött ez, hogy nem voltak esők, se a Rajna, se a Duna vízgyűjtő területén. Utána ez egyre rosszabb lett ez a helyzet. Most ugye vannak esők, már meg várnak esőket, de nem tudom mennyi víz jön, mert ez inkább jobb megvárni. Plusz, hiába ilyen sok víz, régebben mondjuk x mennyiségű vízből x-20% azért a folyókban maradt, most annyira ki van száradva a talaj mindenhogy, hogy azért nagyon jelentős részét elnyeli ennek az utánpótlásnak, tehát nem ez nincsen a patakokba víz.
3: Ki dönti el, hogy megyünk vagy nem? De ez a rendőrségi hatáskör, hogy a kapitány azt mondta, hogy én megkockáztatom?
2: Először a rendőrség dönt el, a vízirendőrök, tehát a hatóságok, és utána mégis a parancsnok, mert a parancsnok felel a hajó rakomány és az emberek biztonságáért. Aha. Nem is fog elindulni, nincs ilyen bolond, aki összetöri a hajóját.
1: Persze,
2: mindenki türelmetlen. Az az igazság, hogy így is már, hát abba gondoljon bele közgazdasági szempontból, hogy van egy 1500 tonna hordképességű hajó, és mi a legutolsó 1500 tonna hordképességű hajónkba például 400 tonna árut tudtunk csak rakni. 1100 tonnával kevesebbet raktunk, és meg azzal is átsorogtunk. Tehát ez veszteséges, ugyanis a fuardiak nem fognak a háromszorosra nézni, mert a harmadát rakom be, de a parancsnok fizetése, meg a biztosítás, meg a banki törlesztés, az nem lesz
1: olcsó. Uh-huh.
3: De egyébként tényleg mi lesz ebből, amire így célzott, hogy ezek után ugye a megbízók azt mondják, hogy merjek én egyáltalán akkor vízen fuvaroztatni, hát, hogy
2: nem. Egyetlen egy szerencséje van a hajózásnak, hogy még a vasút még ennél is rosszabb néha. Sok felújítás miatt, de a vasút föl fog támadni, mert előbb-utóbb az Európai Unió sok pénzt fog beletenni. A hajózás is tenne ugyan, de itt a hajózásban mindenképpen a víz megtartás egy fontos dolog, és itt arra szeretném felhívni a figyelmet, ami nagyon nagy tévedés, hogy nagyon fontos a folyószabályozás, de nem a hajózás miatt kell szabályozni, a hajózás ott csak egy haszonélvező, ez az ivóvízkincsünk, a mezőgazdaságunk, az energiatermelésünk, a turizmus, a vendéglátás, a logisztika miatt kell.
1: Világos.
2: Rendetlen. Ebben egy 35-ös elmaradásban vagyunk, és ebből nem mer senki beszélni, mert ez olyan, mint egy ilyen vörös posztó.
1: És arról is csak kevésbé, illetve most már egyre többet ezt a Bős-Nagymarosi vízlépcső duzzasztó, ilyen kicsit ilyen reneszánszát éli, és egyre elkezdtek az emberek emlékezni.
2: Hát a nagyon rendes, hogy ezt mondja, hogy egy reneszánsz, abba gondolj, és ez nagyon jó, hogy mondja, elkezdtek gondolkodni. Bős-Nagymarosnál 35 év késlekedésben vagyunk, és adonyt és fajszot is meg kell építeni, hogy Magyarországon biztonságosan legyen ivóvíz, és mondjuk a Paks 2-t majd nem jégkockán fogjuk hűteni, hanem a Duna vízével nagy valószínűséggel. Tehát minden beavatkozás a természetben kárt tehet. De akkor is kárt teszünk, amikor levegőt veszünk, vagy rálépünk egy gilisztára.
1: Igen.
2: De a véget kéne vetni ennek a hisztériának, ami egy rendszerváltó hisztéria volt Bős-Szanyosra kapcsolatban. Bős tökéletesen működik, és Magyarország fölött 64 zsilip, amire Rotterdamban élünk, és tökéletesen illeszkednek a tájban, nem döglöttek meg a békák, a kacsák nyugodtan úsznak, a természet visszafoglalta, amit vissza kell foglalnia, és igen, az ember beavatkozott akkor is, amely egy autópályát épített, vagy egy repülőtérre leszálló pályát betonozott le. Itt nem kell lebetonozni a Dunát, itt nem történnek súlyos dolgok, viszont mondjuk 5%-et a magyar áramtermelésnek a világ legolcsóbb, legresztisztább energiája a Duna fogja adni. Lesz ivóvízünk, lesz mezőgazdaságunk, lesz a kutakba újra víz, lesz exportunk, importunk.
1: Mindaz, amit a szlovákok már élveznek.
3: Aha, ugye?
2: A szlovákoknak az első 14 évben Bős, mert ugye Nagymaros még beásult vissza a Dunába, megtermelt áram árából a beruházás költségeit.
1: Hát az
2: azok a turbinák, amiket mi megvettünk Nagymarosra, és amit kifizettünk jóvátételben vagy kétszer, azok pedig Freidenau-ban, ami Bécstől 7 km van a belvárostól, tép csendesen zümmögve termelik az osztrákoknak azt az energiát, amit egy népszavazás erősített meg, miközben bezártak egy atomerőművet.
3: Hát igen, de viszont hajózhatóság szempontjából. Tehát ott van, én Passauból volt szerencsém hajózni Budapestig, volt vagy 9 vagy 10, talán a Bősi volt a 10. erőmű zsili, de hajózni most ők se tudnak, tehát ugye ott nem. Most nem mi vagyunk, nem ránk vonatkozik csak, tehát ők ugyanúgy nem tudnak hajózni ettől sem, tehát ez még önmagában akkor kevés, nem?
2: Nem kevés, mert ha megnézem a Majnát, ami végig duzzasztott víz, most is 2,5 méter víz van végig. Uh-huh. Csak az égig van duzzasztva. Tehát amikor nem fogom meg a vizet sehol, mert azért meg a Schraubig félszófenél is vannak viták a németeknél, uh-huh. Meg Bécs alatt is vannak viták. Ezeket meg lehet oldani, persze a teljesen extrém dolgok alakulnak ki, ugye, amit nem tudunk, hogy igaz-e vagy nem igaz, de azt észleljük, hogy változás van a klímában, meg az általános felmelegedés egy kicsit erősebb, mint amit még 50 évvel ezelőtt gondoltak a tudósok. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy arra is fel kell készülni, de hogyha visszatartjuk a vizet, akkor kisebb ez a hatás. Tehát lehetséges, hogy lehet hajózni, csak limitáltan. Az, amikor teljesen elletlen a hajózás, az nem jó, mert a logisztikát megöljük.
3: Te mit gondol egyébként, a társadalmi elfogadottsága most már úgy erősebb lenne? Tehát, ha most
2: szerintem igen, mert a társadalom elkezdett gondolkozni, mert most már a hisztérizáltság mellett...
1: Sőt, aggódni.
3: Igen, de a társadalom közben zöldebb is lett, és a környezetért jobban aggódik, és azzal...
2: Aggódott van igazán a környezetre, akkor Nagymaros már 35 éve működne.
3: Na de pont zöld szempontok alapján hergeltek utána.
2: Igen, csak meg kell különböztetni a környezetvédelmet, ami nagyon-nagyon fontos, az anarhiától. És ugye belegondolom, mondok rögtön egy példát, amit nem szoktak megérteni elsőre, de utána rájönnek, hogy úristen, így van. Mondták, hogy állati ronda az a töltés, ami ugye a Nagymarost körbevette. Ott rohangáltak rajta, és rázták az öklüket. Egyet nem mondtak el a nézőközönségnek, meg a hallgatóságnak, hogy ez a kerítés, ami rohangálnak, és a vízben nem lehet építkezni, mondjuk hullámpala mellett. Ez azt jelentette, hogy amikor készen van a mű, és az egy híd egyben, meg egy erőmű, meg vitorlásokat tudnak, meg hallépcső van, akkor elbontják ezt a kerítést. Tehát hiába rásztott minden közöklét, az 10 évre lett építve, még az építkezés tartott, és utána elbontják, és utána természet visszaveszi az egész területet, de egy gyönyörű felvíz alakul ki. Rögtön mondott egy másik példát, a Tiszató. A Tiszatavat mutogatjuk, mint természeti csodát, a madaraival, a flórával, a faunával. Hát kérem szépen, a Tiszató az a vízlépcső felvíze. Csak ugye helyreállta a természetrendje maga módján a Tiszán. Uh-huh. Ezért kell majd Csongrádnál is vízlépcsőt építeni, különben olyan Tisza is visszanyeri a vízhozamát. Uh-huh. Vannak, akik azt mondják, hogy vissza kell állítani a régi Tiszát, ebben nem vagyok biztos, hogy igazuk van, de biztos nagyon szép lenne, csak akkor a fele alföldi területet, meg élő világot, meg egyébként vissza kéne adni úgy a természetnek, hogy az embereknek el kell költöznie.
3: Tehát nekünk a legsürgősebb feladat akkor a szabályozás lenne a vízlépcső, de hogy az egész Dunán, akik már ezt megcsinálták, ők még mit tehetnek, hogy a teljes folyón javuljon a helyzet az időjárási körülmények változása mellett is?
2: Aki már megcsinált, az már nem tett többet. Ott már csak az ima segít. Uh-huh.
3: Tehát csak
2: a víz visszatartás az nagyon fontos, csak mi nem léptünk, még itt mennek a viták a bolgár-román szakaszon is, ott is a folyó szabályozás elkezdődött, de még nem, ott se tudták eldönteni, hogy mit csináljanak. Most ott például ott is nagyon nehezen halad a hajózás, egyes területeken szinte teljesen megállt, mert már csak a csatornába tudnak hajózni, van elegendő víz a tengernél. Uh-huh.
3: Tehát azt mondja, hogy csak visszakanyarod az üzleti részhez, hogy most azért, mert van egy ilyen év, vagy kettő, vagy ez a trend, attól még nem fognak a megbízók elpártolni, mert az alternatíva is gyenge, tudja, vagy azért...
2: Igen, nem, de igaza van teljesen, a megbízó egyet néz, jön az alsó gatyája Kínából, és miért nem ért már ide?
1: Igen.
2: Vagy jön a legújabb kicsi a számítógépéhez, vagy az autója elakadt valahol, és hát egyáltalán nem érdekel, hogy a sóder miért nem érkezik, mert az aranygyűrűje, szeretné a megbízó, ugye el vagyok ústulva, szeretnék a tejet meg a kicsit a kilincsünkre akasztanák az emberek. Uh-huh. És ha elfordulnak egyszer, mint már mondtam, gondoljon a 90-es háborúra, meg a 99-es NATO bombázásra. Uh-huh. Annyira visszavetett ez a bombázás a Dunai forgalmat, hogy 20 éve nem tért maga az a forgalom. És ez uh-huh. nagyon nem jó, hiszen a nem lehet mindent a Dunán vinni, ez is egy nagy félreértés. De amit a Dunán lehet vinni, vagy amit a Tiszán lehet vinni, vagy a Dráván, vagy a Neckáron, vagy bármi lehet vinni, azt ott kell vinni, mert ez a legkörnyezett kímélőbb és a legolcsóbb. De a kígyóméreg ellenszerű, most sose fogják hajóval vinni. Mm-hmm.
3: Jellemzően mit viszünk a Dunán egyébként? Most hogy alakult ki?
2: A Dunán acélterméket, gabonát, mezőgazdasági terméket, műtrágyát, konténereket.
3: Honnan, hova?
2: High-end heavy. High-end heavy például, ugye rengeteg, az fejlődik Európa, mert ez építkezik. Most pedig majd itt lesz ugye Ukrajna is, aminek igen. lesz azért szerintem Dunai vonzata is. Ott elképesztően alkalmas arra például, hogy a túlméretes árukat,
1: aha.
2: meg a nagyon nehéz árukat vigye, mert ezzel senki nem tud versenyezni. Nincs az a közlekedési alágazat, ami ezzel tudna versenyezni. Senki nem tud 8-10 ezer tonnát egyszerre vinni az Aldunán gabonából, vagy acélból, vagy műtrágyából. Tehát ezek azok a termékek, amiknél meg kell maradni. Nem a válfákat fogják vinni, mert nem a libatollat a hajózással.
1: Igen, világos. Uh-huh. Na jó, hát...
3: Lehet még egy etimológiai kérdésem lenne, bár ezek egyik kollégám. A cikkekben a sétahajónak fordítják a River Cruise Ship-et, és valahogy nem értem, mint ha teljesen összekeveredtek volna a fogalmak. Ugye a sétahajó nem az, ami a városon belül viszi körbe a turistákat?
2: Hát az az igaz, hogy ez azért, mert az szegény embereknek ezt nem kell tudnia, de belegondol. Én inkább azt mondanám, azt szeretném, hogy azt mondják rá, hogy szállodahajó. Uh-huh, tehát az egy úszó szálloda. Az, amiről az emberek beszélnek, az pont az, amit én például erőltettem Budapesten, amikor a MAHOSZ elnöke voltam, amíg nem rúgtak ki. Hogy a nagy hajók álljanak meg valahol Újpesten vagy Csepelen, és a magyar vállalkozók a kis hajóikkal hordják körbe a drága amerikai turistát.
1: Aha.
2: Ez nem egy ördögi gondolat. És akkor megszabadulunk ettől a sok hajótól a belvárosban, ami nem jó üzlet annak, aki most ebből sápot szed, de az országnak jobb, a városnak jobb, a turistáknak jobb, és a magyar vállalkozónak jobb. Hát a könyörgöm, segítsük ma a magyar vállalkozót. Hát nem tudok olyan helyre menni külföldön, a holland a hollandot segíti, a francia a franciát. Éppen Görögország, vagy a görög a görögöt.
3: Hát de egyébként ez elakadt, mert ugye úgy, mintha már döntés is született volna erről, hogy kijebb telepítik a belvárosból.
2: Persze, döntés született, akkor sétáljon már a Dunaparton.
3: Látom, hogy nem valósult meg, persze.
2: Magyarországon döntés születik, csak ugye a fejünket arra használjuk időnként, hogy sapkát hordjunk, nem azért, hogy gondolkozzunk. Uh-huh. Hát A másik az, hogyha valamit elhatározunk, akkor a hajózásban meg a közlekedésben hosszú távon kell gondolkozni. Tehát amikor a budapesti rendezésben gondolkozunk, akkor 40-50 évbe kell gondolkozunk a rakpartokról. Ha Bős-Nagymarosra gondolkozunk, akkor 200-300 évbe kell gondolkozunk. Nem ilyen 4 éves periódusokban kell gondolkoznunk. Sokkal felelősebb döntés, bölcsebb döntésekre van szükségünk.
3: Hát bízunk benne, hogy akkor most a kényszer nagy úr alapján reméljük. Legalább az elmaradás sikerül a szabályozás.
2: Hogy mindig, amikor fáj tudja, akkor érzik. Nem érzik, a ládán, és csak nézi, hát mert valaki rálépett a lábújára. Amikor a stoplis cipővel rálép és megfordul, akkor ön is érzi, hogy fájtott.
4: Hogy ott járt valaki.
3: Igen, egy argentin játékos valószínűleg.
2: Igen. Például egy argentin arra jár, az fáj.
4: Biztos.
2: Nem futball, de fájdalmas.
4: Oké, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről a problémakörről.
2: Köszönöm a hívást, és remélem megyünk előre, mert ugye tudniuk kell, hogy a hajózás gyakran beteg, de sosem hal meg.
4: Szalma Botond folyami hajózási szakértővel beszélgettünk a Duna, meg hát a környező vizek állásáról, fuvarozásról, lehetőségekről.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
4: Fú, elpályázunk, hírek jönnek. Utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit, méghozzá Mesél a múlt rovatunkkal, hívjuk Katona Csaba történészt, hogy megemlékezzünk a Nándorfehérvári diadalról.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
6: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
7: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban továbbra is erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban. A Budaörsi úton befelé a Bakcsomó pont előtt, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. Lassan lehet haladni a Gyáli úton a Könyves Kálmán körút előtt, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál. Akadozik az előrejutás mindkét irányban a Krisztina körúton, az Attila útnál, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt, valamint az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtti szakaszon. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak, itt is lassabb haladásra kell készülni. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai-Jenő út között vasárnap éjfélig. A környező utcákban is korlátozásokra, lezárásra kell készülni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd csak haladni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon jár majd, nem érinti a közvágóhíd végállomást. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Vizsgálat indult a Lázár Info finanszírozása miatt. Már a Revolut számlákat is inkasszózhatják. Átalakította a kormányt Andy Burnham, brit miniszterelnök. Marad ma is a napos, meleg idő, elvétve záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával folytatódik ma a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskola kezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselői hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Belső vizsgálat indult a Lázár Info finanszírozása ügyében. A Népszava szerint a rendezvénysorozat lebonyolításában minisztériumi és mávos dolgozók is részt vettek, emellett egy minisztériumi kisbuszt és csaknem 180 millió forint értékű technikai eszközt is használtak. Vitézi Dávid közlekedési miniszter megerősítette, hogy zajlik a vizsgálat és akár feljelentést is tehetnek. Lázár János korábban azt állította, hogy a róla elnevezett fórumsorozat teljes költségét saját maga állta. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Megkezdődtek a végrehajtási inkasszók a Revolut számlákon is. A 24.hu azt írja, hogy a magyar végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fióktelepének rendszerét, így adótartozás vagy más végrehajtó követelés esetén ezekről a számlákról is levonható a tartozás összege. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben értesíti a számlazárolásról. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére John Healey, egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandet, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Burnham tegnap kapta meg a kormány alakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Első munkanapján Burnham telefonon tárgyalt Trumppal, Zelenszkijjel és von der Leyennel is. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csaknem 100 000 embert zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni, néhány régióban áramkimaradások is voltak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
8: Millás reggeli,

0: Megkapta a kiskakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámosztul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot mindenkinek, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98, igen.
4: De ezt majdnem eltetszett felejteni, de azért sikerült kitalálni, jól van.
3: Igen, reggeli gazdasági műsora, július 21-én kedden reggel, 9 óra 11 perckor van itt Ács Gábor.
4: És Gede Balázs.
3: Így is van, és a kedves hallgatók is, persze, Millás urak, jó giorno. Egy újabb változat. A Szalma-Boton beszélgetés mindig állatira érdekes és inspiráló, és már az előtte elhangzott vízügyi beszélgetés is élvezett volt hallgatni. Köszi mindezt. Hát mi köszönjük, hogyha dicsértek és tetszik a dolog. Egy érdekes üzenet Tibortól, az úrnak megy a hagymás ember díj. Gratula, írja ő.
4: Kicsit kellett gondolkodnunk.
3: Kicsit kellett gondolkodni, de... hogy ez vajon mi ez, és ki osztja, és miért, de aztán eszünkbe jutott, igen, az az interjú alany, aki egy ilyen nagyon helyes úr volt, egy ilyen vidéki ízesen beszélő, és hát a hagymát az egekig magasztaló.
4: És annyira jó, sztorizgatós, érdekes.
3: Nagyon, és igen, és azóta egy ilyen etalon is hozzá hasonlítunk sok ilyen hasonló nyilatkozót. Úgyhogy a hagymás embert majd feltárjuk, hogy ki volt pontosan, mert így a neve most nem ugrik be annyira, de tudjuk, miről van szó.
4: Itt a víz lépcső ügyben annyira szívünkből szólt az a hallgató, megkeresed azt az önetet, szerintem azt érdemes.
3: Igen, abszolút, mert tényleg egy nagyon betalált üzenet. Azt mondja, hogy basszus, a vízenergia az egyik legzöldebb, ez fontos tudatosítani. Én Bős Nagymaros idején gyerek voltam, de így utólag tudom, hogy a víz zöld, az egész körülbelül akkora populizmus volt Nagymaros, mint az angoloknál a Brexit. Aztán pár évtized múlva rájövés van, hogy nem értünk el vele semmit, és most szégyenkezve, hogy átvertek minket, lassan belátjuk. Francba a szégyenne, most már tájékozottabbak vagyunk, vállaljuk fel, hogy jobb az országnak és a bolygónak, a vízerőműveket építünk. Kiváló.
4: Igen, egy nagy
3: így kell csinálni, abszolút, így is van, és lépni egy nagyobb előre.
4: Mi is gyerekek voltunk, hát igen, és emlékszem rá, hogy nem tudtam eldönteni. Igen, hittem is meg, nem, igen. És nem volt meg a szakmai háttér hozzá, nagyon tetszett.
3: És szegény béka, szegény madár, ez olyan szívhez szóló volt, a ronda nagy betonnal szembe, ugye, ez viszonylag könnyű volt kommunikálni, meg benyalni is.
4: Hát meg a szlovák ellenes hangulatkeltés volt abban minden egyébként is nyilván, de azt meg talán éreztük, hogy lehet, hogy azt talán. De mi se tudtuk. Úgyhogy, hát jobb későn, mint soha. És a kényszer nagyúr, és még egyéb közhelyek juthatnak az eszünkbe ennek kapcsán.
3: Hát, skolj, jó,
4: sokat,
3: Gábor.
4: Sokat. Na jó, van, nem kolyúzunk tovább. Ja, hogy jön Csaba?
3: Igen.
4: Akit én még nem hívtam föl.
3: Jó,
4: oké, mert annyira itt elnézegettük, úgyhogy mindjárt.
3: Én meg pont kezdtem sajnálni, hogy végighallgatja ezt az egész agymenést ott a telefon végén.
4: Nándorfehérvár, első fejezet.
3: Majd én mondom, hogy a telefonnal foglalkozzál, így is van, nem fogok egyébként egy komplett fejezetet megnyitni, csak annyit elmondani, hogy 1456. július 21-e a Nándorfehérvári diadal évfordulója, úgyhogy arról fogunk megemlékezni, és arról fogunk beszélgetni. Tisztázzuk a déli harangszót is, ugye, mert ott is van bizonyos értelmezési probléma, elterjedt egy-két dolog, ami nem egészen úgy van, és megnézzük azt is, hogy milyen sikeres volt ez az ütközet, mert hogy azért 70 évre csak kiebrudaltuk a törököt, hát aztán visszajött egy kis időre, de akkor is egy átmeneti sikert azért elértünk.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
3: Mesél-e a múlt, és itt van-e Katona Csaba történész a telefonvonalunk túlsó végén?
5: itt vagyok, tehát reméljük, hogy mesél.
3: Kiváló, oké, alig várjuk, mert hogy az egy nagyon fontos és nagyon emlékezetes és dicső pillanata volt a magyar történelmének, amikor akkorát győztünk, hogy egy jó pár évtizedre sikerült a törököt megfutamítani. Mondjuk aztán annál nagyobb erővel jött vissza, és annál

0: több időre.
1: De a világ a mi harangozásunktól legendától elájulva a témakörre is megtérjünk ki egy kicsit.
0: Így van, kezdhetnénk talán rögtön ezzel.
2: Hát ez kihagyhatatlan természetesen. Hogyan indul a dolog? Hát úgy indul a dolog, hogy Nándorfehérvár, ugye mai nevén Belgrád, hogy is hívták már így, de mi azért Nándorfehérvárnak szeretjük nevezni ebben az időszakban, akárhogy is nézzük, ugye egy nagyon fontos vár. Igazából a kulcsa annak, hogy Magyarország felé el tud-e indulni a oszmán fősereg. És hát 1456-ban vagyunk, abban az évben, amikor nagyon-nagyon lendületben van az oszmán birodalom, csak emlékezzünk arról, hogy 3 évvel korábban foglalták el Konstantinápolyt. Uh-huh. Ugye aztán azóta Isztambul lett. Nyilván az oszmán birodalom az egy hatalmas erejű konglomerátum, nem csak a Balkán, illetve nem csak nyugat felé terjesztették ki a csápjaikat, hanem ha ránézünk a térképre, akkor láthatjuk őt az arab világtól Egyiptomig elég messzire elért a akciórádiuszuk, de hát ebben az időszakban azért már remélem, hogy a Balkán nagyjából a kezükön volt, és klasszikus Balkán ugye ott ér véget Nándorfehérvárnál, mert Magyarország felé akartak elindulni. Na hát ennek volt az első lépés, hogy Nándorfehérvárt elfoglalják. És ugye második Mehmednek hívták a török szultánt. Az a második Mehmed egyébként, akinek a nevéhez komoly diadalok fűződnek, hát csak gondoljunk arra, amit az előbb említettem. Ilyen. Konkrétan a Konstantinápoly bevételét, itt viszont kudarcot vallott. Ugye hogyan történt ez a dolog? Kezdjük ott, hogy a magát a várat alapvetően nem Hunyadi János védte, hanem most fogor a Szilágyi Mihály. Ez így kiszokott maradni a közemlékezetből, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy Szilágyi becslések szerint 6-7 ezer emberrel bevette magát a várba, és ő volt az, aki igyekezett feltartani a szultáni fősereget. Hány emberből állt ez a szultáni fősereg, pontos adataink nincsenek. Tehát ha megpróbáljuk összerakni az erőket, akkor azt láthatjuk, hogy a szultáni haderőt ilyen 60-tól 100 ezerig szokták becsülni, ami akár is nézik, hatalmas sereg. Ehhez képest az a kb. 6-7 ezer magyar és javarészt szerb katona, akikben voltak a várban, nyilván töredéknek nevezhetőek. Na, hozzájuk csatlakozott Hunyadi János fősérege, ami valószínűleg 10 ezer fő fölött volt, és hát a keresztes hadak, ugye Kapisztrán János, Giovanni Capistrano hadai, ennek a létszáma végképp megbecsülhetetlen, ilyen 30 és 60 ezer közé teszik, de azért hozzá kell tenni, hogy ezeket az embereket a lelkesedés, nem pedig a katonai tudás hajtotta. Tehát azért ez egy óriási különbség, akárhogy is nézzük. Mi az, amit tudunk magáról az ostrom menetéről? Július 4-én vette a kezdetét az ostrom, és Szilágyi pedig igyekezett a lehető legjobban eltartani a oszmánoknak a támadását. Nehéz dolga volt. Nándorfehérvár alapvetően középkori vár volt, hosszú, magas, vékony falak, hát még az ágyuk előtt épültek ezek, úgyhogy a török topcsik, a tüzérek azok elég hamar lebontották. Ebből következően a bent lévő várvédőknek a helyzete, az maradjunk annyiban, hogy nem tűnt túl biztatónak. Igen ám, de a vártól elzártan állomásodó Hunyadi János július 14-én egy komoly bravúrt hajtott végre, nevezetesen szétverte a török hajózárat. Ugye a török hajózár a Dunán volt, és pontosan az volt a cél, hogy ne lehessen megsegíteni a bentlevőket, ne lehessen a segítségükre sietni, de ezt Hunyadi is pontosan tudta, és ebből következően viszont sikerült is egy összpontosított támadással elérnie azt, hogy innentől kezdve közvetlen összeköttetés legyen az ő serege, illetve természetesen a párvédők között. Mindazonáltal nem ezen a napon dőlt el az ostrom. Az ostrom, azért nem véletlenül emlékezünk a róla, július 21-22-én. Igazából, ha én röviden össze akarom foglalni, ehhez kellett némi nemű szerencse is. Tehát együtt mérlegre, hogy hogyan néz ki a török ostromlósereg egyik legfontosabb része, ezek a tüzérek. Ugye vannak a török topcsik, de vannak keresztény tüzérek is. Ezt nem szokták emlegetni, de Konstantinápoly bevételében a keresztény tüzérség az kulcs szerepet játszott, zsoldosok voltak. Hát végezték a munkájukat, ahogy azt mondani szokták. Nyilván ezzel mi nehezen azonosulunk és nem örülünk neki, de ettől még tény, hogy így történt. Viszont június 21-én történt egy olyan dolog, ami igazából egy katonai, mondjuk úgy, hogy rossz döntés volt, nem is katonai döntés, egy döntés volt, és ennek a döntésnek a következtében viszont mégiscsak sikerült diadalt aratni.
1: Gondolom nem az, hogy engedték fölmászni Dugovics Tituszt.
2: Dugovics Tituszt több ok miatt nem engedték, ennek a legtöbb ok, hogy Dugovics Tituszt sose létezett.
1: Igen.
2: Ez egy elég erős név. Ne zárjuk ki egyébként, hogy történt hasonló esemény, amire gondolok. Aha. Tehát, hogy egy katona levetette magát, vagy akár véletlenül leesett tusakodás közben.
0: Persze, rá lehet építeni egy ilyen mondát.
2: Így van, de tegyük rögtön, hogy ez egy toposz, de a Dugovis Titus nevű katona így ebben a formában Dugovis Titus a legendák szüleménye, de ahogy mondani, mondták, ez semmit nem von le, például az ő táblázoló nagyszerű festménynek az értékéből. Csak hát azért nagyon lényeges elem, hogy tényleg a legendát hátterébe kell előszorítani. Viszont mi az, amit tudunk? A törökök azok készültek egy döntő ostromra, és Kapisztrán János fegyelmezetlen csapatai közül csapatainak a néhány tagja, a néhány keresztes vitéz nyilazni kezdte a törököket. Na most ez totálisan szembe ment minden józan katonai észre, ugyanígy meg is tiltotta, hogy ingereljék az ellenfelet ilyesmivel, de hát a lelkesedés az gyakran felülírja a józan észt, az egésznek az lett a vége, hogy nekiálltak átkelni a folyón és tovább támadni a törököket. Na most Kapisztrán érezte, hogy ez baj, ez nem szerencsés, mert ebből nem fogunk jól kijönni. Ráadásul Hunyadi tiltásáról is tudott, tehát fogta magát, csónakba szállt és igyekezett megfékezni az embereit, akik azonban mit láttak, hogy jön a vezér, és lelkesedésként, a lelkesedés növekedett, mert biztatásként értelmezték Kapisztrán jelenlétét. Uh-huh. Az egésznek az lett a vége, hogy egyre több keresztes lódult meg, és Kapisztrán pedig egy idő után belátta, amennyire a forrásoknak hinni lehet, hogyha már megakadályozni nem tudom, az élére állok, hát akkor induljunk el. Na most ebből viszont az következett, hogy az oszmánok egy idő után elkezdték őket komolyan venni, és a rumériai lovasságot rájuk küldték, hogy szétverjék őket, viszont ezáltal védtelenül hagyták a tüzérséget. És ez volt az a pillanat, amikor Hunyadi katonai lángelméje észreveszi a lehetőséget. Fogja magát, kinyitatja a vár kapuját, és a lehéz lovasságával nekiroham az ágyúsoknak, védtelenül vannak ott. Na most ezeknek még arra sincs idejük, hogy nemhogy elmenekülni, hanem ilyenkor igyekeznek az ágyukat haszna lehetetlenné tenni, nehogy az ellenség kezére kerüljön és használni tudja. Nincs rá idejük, totálisan meglepődtek, és az egésznek az lett a vége, az ágyuknak a nagy részét azt megszerzik Hunyadi emberei, és hátulról lőni kezdik velük a törököket, tehát a saját ágyúikkal. Mi lesz ennek az egésznek a vége? Az egyik oldalról a harcászatilag képzetlen, de fanatikus keresztesek, a másik oldalról a profi katona várvédők harapófogóba fogják a oszmán hadat, és hát nem is azt mondom, hogy az egészet felszámolják, de óriási győzelmet aratnak. Tehát, hogyha mérlegre tesszük, hogy mi történt Nándorfehérvárnál nagyon röviden, akkor egyrészt kellett hozzá a szerencse, kellett hozzá a katonai tudás, kellett hozzá egy mértéken felüli lelkesedés, és egy jó adag összefogás, mert azért ne felejtsük el Brankovics György telepét, Korúgyi János Macsó Ibán telepét, Brankovics György volt a szerb despota, Kapisztrán kereszteseinek a szerepét, és Szilágyi és Hunyadi katonai lángelméjét, mert itt Szilágyi Mihálynak a telepét se felejtsük el. Mit tudunk a veszteségekről, magyar veszteségekről? Alig valamit, a török veszteségek 10 000 fő fölé rúgtak, illetve hát a július 14-i hajózár áttörés következtében valószínűleg több mint 200 gályájuk megsemmisült, és az ágyúi többségét is sikerült megszerezni. Úgyhogy ez egy óriási diadal volt, ami 1521-ig akadályozta meg, hogy Nándorfehérvárt elfoglalja az oszmán fősereg, és Nándorfehérvár jelentőségét szerintem semmi nem árazza be jobban, mint 5 évvel később volt az 500 évvel ezelőtt lezajlott Mohácsi csata. Tehát Nándorfehérvár elfoglalása nem véletlenül volt. Kulcskérdés. Két dolgot tegyünk még mindenképp a helyére. Hát egyrészt azt tudja, hogy Hunyadi János, aki úgy ítélte meg, hogy most egy újabb támadást kell indítani a oszmánok ellen, abban a helyzetbe került, hogy ezt nem tehette meg, mert a járvány, ami kitört az oszlom után, az elvette az ő életét augusztusban, sőt, októberben már Kapisztrán János is halott volt, szintén a járvány áldozatául esett, tehát tulajdonképpen a három főszereplő, az oszlom három főszereplője közül már magyar oldalról csak Szilágyi Mihály maradt életben.
1: Neki később ez milyen járvány volt?
2: Ez egy peskés járvány, legjobb tudomásom szerint, és ugye hát sajnos annak a halálzási rátája nagyon magas.
0: Igen.
2: Tehát, hogyha valaki elkapta a koronnak, az kezdve nagyon-nagyon kevés esély volt, hogy bárki életben maradjon. És ez a pestés, ez, ha jól emlékszem, augusztus 11-én oltotta ki Hunyadi életét, és októberben hunyt el ugyanebben a járványban Kapisztrán. Szilágyi Mihály életben maradt, neki úgy szerepe volt abban, hogy Mátyásból, mármint Hunyadi Mátyásból király lett. Kicsit talán számított is arról, hogy majd irányítani tudja az unokaöcsét, a fiatal fiút, ebbe tévedett. Mátyás egy idő után börtönbe is vettette, majd a déli végekre küldte a törökök ellen harcolni. Az oszmánok aztán elfogták Szilágyi Mihályt és kivégezték. Hát így ért véget a őszharcosnak a karrierje. Viszont egy dolgot mindenképp meg kell még említeni, ez pedig nem más, mint a déli harangszó.
0: Amit ugye igen, ez fontos tisztázni.
2: Egyértelműen
0: hogy...
2: a orszommal kötünk össze. A dolog picit árnyaltabb, tehát az a helyzet, hogy valóban összefügg a nándorfehérvári diadallal, de nem azzal vette a kezdetét, hanem azzal, hogy az oszmán támadás hírére elrendelte a pápa a harangszót egy könyörgő harangszónak. Tehát, hogy próbálja meg ugye a híveket megúvni, könyörgés néven Isten a törökök támadásától. Viszont ez nagyon-nagyon egybeesett ennek az időpontja, ugye a Nándorfehérvári diadallal, és hát azért a PR érzéke az a pápai udvarnak is volt, mert a diadal hírére pedig összekötötték a Nándorfehérvári diadallal, hogy így módon hagyják hírét annak, hogy micsoda győzelem volt. Úgyhogy igazából a helyzet az, hogy a kettő az összefügg, de ne úgy képzeljük el a dolgot, hogy ennek a hírére rendelte el, hanem egész egyszerűen csak sikerült összekapcsolni. Ez meg nekünk legkevésbé se fáj.
0: Ezt akarom mondani, hogy ezt jó, hogy tisztázzuk, tehát tudjunk róla, de ne bolygassuk ezt a dolgot, mert igen, jó leső az embernek azt mondani, hogy a világon ugye a déli harang szó az mi miattunk szól, és a mi győzelmünket hirdetik.
2: Ugye július 29-én adták ki a pápai bullát, július 21-22-én történt ugye a csatának az eldőlése, egy hónap distancia van, de hát a korabeli hírközlési eszközökkel, mire híre ment, nem volt nehéz rákapcsolni azt a történetet, hogy bizony, a könyörgő harangtó eredményes volt, és lám-lám, egy diadallal lehet összecsatolni. Úgyhogy legyünk erre nyugodtan büszkék, vigyék jó hírét Magyarországnak.
1: Ja, hát ügyesen marketingeltük magunknak legalább.
0: Így is van.
2: Itt lesz csinálni, kérem tisztelettel.
0: Igen. Nagyon köszönjük, hogy megemlékeztünk a nagy diadalról. Köszi szépen, és további jó munkát, szép napot kívánunk.
2: Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és hát örüljünk neki, hogy ilyenek voltak.
0: Így van, így van, abszolút.
2: Sziasztok.
0: Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk az 1456. július 21-én, 22-én véget ért Nándorfehérvári diadalról.
3: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Selje két keréken. Kinek ideális selje bringával? Ez a környék nem azoknak való, akik extrém szinteket keresnek. Sokkal inkább azoknak, akik szeretnek egyedül vagy kevés emberrel tekerni. Nem bánják, ha a látvány nem instagramos, értékelik a csendet, a zöldet és az egyszerűséget. Az utak többsége aszfaltozott, elég jó állapotú, a forgalom alacsony, különösen a kisebb falvakat összekötő szakaszokon. Emiatt nem csak tapasztalt bringásoknak ideális, hanem azoknak is, akik ritkában ülnek nyerekbe. Egy trekking, cross vagy városi kerékpár bőven elég. Útvonal tervezés lazán. Seljéről indulva több irányba is könnyen el tudunk indulni, és ha menet közben változtatnánk, az sem okoz különösebb gondot. A térség kifejezetten alkalmas arra, hogy érzésből navigáljunk, ami manapság ritka luxus. Víz, pihenés, megállók. Érdemes vinni magunkkal elegendő folyadékot, mert hosszabb szakaszokon kevés a bolt vagy a büfé. Ugyanakkor pihenőhelyből nincs hiány. Padok, árnyékos fák, buszmegállók adnak lehetőséget a megállásra. Selje Baranya megyében található, Pécstől körülbelül 1 óra autóútnyira. Autóval egyszerűen elérhető, a környéken pedig több, kisebb forgalmú út is ideális kerékpározáshoz. Vonattal Pécs irányából szintén megközelíthető, a bicikli szállítása megoldható, így akár kombinált túrában is gondolkodhatunk.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
5: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: Na kérem szépen, kedves Hugo üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Első kérdésünk, hogy rallizik-e az OTP a Balkán bevásárlást követően?
7: Első válaszom azt kell mondjam, hogy igen. Nagyon-nagyon szépen megy, azért az OTP közel 46 ezer is volt a mai nap. 45.950 körül volt tető, most 45.610-nél van, viszont a forgalmaz közel 4,5 milliárd forint, így 9 óra 35 perckor, szóval nagyon-nagyon megtolta most ez az akvizíciós hír. Szóval optimista forgatókönyv, és a befektetők nagyon értékelik a terjeszkedést alapvetően a Balkán régióban.
6: Igen, és Balti az egyébként, bocsánat, én Balti, mondtam bocsánat. Rosszul. Én ragasztottam rá, de elnézést érte, én mondtam rosszul, igen.
7: Balti régió. Lehet, Freudi elszólás volt.
6: Igen.
7: De hogy igen, jól értékelik a befektetők alapvetően, hogy az OTP terjeszkedik, és egyre szélesebb lesz a portfóliója, mondhatni így is. És ez viszi a buksz most a hátán alapvetően, mert a másik három blue chipnek a forgalma összesen nincsen 350 millió jelen pillanatban, szóval mondjuk az a 90%-ban az OTP viszi a prime, ez egy 95%-ban jelen pillanatban, és a buksz is azért látszódik, hogy felfelé korrigál, 142.680 forintnál, 680 pontnál van jelen pillanatban a Bux Index, 0,76%-os pluszban. Míg a MOL Richter Magyar Telekom azért nem tud ennyire jól teljesíteni. A MOL 4.220 forintnál van közel 1%-os mínuszban, 270 milliós forgalommal. A Richter 12.000 alatt van jelen pillanatban, még 11.950 forintnál. Kicsivel kevesebb, mint 50 milliós forgalommal, míg a Magyar Telekom forgalom alapján elhanyagolható. 2630 forintnál van jelen pillanatban 16 milliós forgalommal, és kicsivel több mint 2000%-os esésben. Szóval az OTP viszi a prímet, a híreket, a forgalmat, az emelkedést, mindent nagyjából most, mai nap, de attól függetlenül még lesznek hírek a magyar piacon, mint például kamatdöntődés lesz ma fél háromkor.
6: Szóval hogy látjátok, meg lesz a következő vágás?
7: Ez kérdőjeles, várjuk ki, mert ugye mikor utoljára beszélt Varga Mihály, ezért egy bő másfél százalékkal erősebb volt a forint is, pedig egy nagyon-nagyon a kommentár érdekes volt, megmondták, azt mondták, hogy van még tér vágni, viszont akkor még a geopolitikai helyzet is más volt, és sok minden más is, akkor még nem lehetett tudni, hogy világbajnokságon ki fog nyerni.
6: Igen, abszolút. Meg volt egy pár nyitott kérdés, igen.
7: Igen, azóta megválaszolták a legtöbbet, viszont az, hogy vágnak-e 25 pontot ma vagy sem, az nem egyértelmű, és a kommentár sem lesz mindegy, hogy mit mondanak, hogy a geopolitikai helyzet, valamint az energiaárak növekedése inflációs félelmeket okoznak-e vagy sem, vagy csak átmeneti lesz az a jelenlegi helyzet, és ennek függően fognak dönteni, de mindenféleképpen várjuk a jelentést, mert jelen pillanatban a forint az 360 felett billeg, és neten egy szigorúbb kommentár lefelé tudja billenteni, míg egy lazább, az azt jelenti, hogy 362 felé tud emelkedni, vagy gyengülni a forint. Szóval hát kérdések.
8: Igen, tehát a vágás óta, az előző kamat döntés óta a forint majdnem 10 forintot gyengült, és a geopolitikai helyzet rosszabb lett. És akkor így kijött a dilemma emiatt.
7: Igen, és most ezt mindenki várja, jövő héten ugye amerikaiak is vannak, szóval várunk most alapvetően fel. Okay.
6: Európában mi újság, ugye, mert azért ez, nekünk van most egy saját sztorink, attól vagyunk ilyen pengék.
7: Igen, Európában alapvetően semmi izgalmas nincsen, úgy tűnik. A britek minimális mínuszban vannak jelen pillanatban, a német tőzsdindex 1%-os pluszban, a franciák is pozitív tartományban vannak, szóval nem nagyon mozdul senki sem erre, sem inkább várnak alapvetően, hogy lesz egy tűzszünet, az mit okoz, lesz egyáltalán, vagy hogy folytatódik. Szóval nagyon sok nyitott kérdés van, és a befektetők egyébként nem akarnak kockázatot vállalni, úgy tűnik, ilyen téren.
6: Világos. Oké, forintot megbeszéltük, ott majd még lehetnek mozgások. Jó, hát akkor így van, így megyünk neki a napnak. Köszönjük szépen a beszámolódat, nagyon jó, hogy ilyen optimistán indultunk, talán meg is marad a nap végéig. Jó munkát, szép napot!
7: Legyen így. Köszönjük szépen, sziasztok!
6: Kedves ugó üzletkötő, számolt be nekünk a tőzsdék állásáról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Na hát kérem szépen, Strobl emlékév van most, a kiváló szobrászművészre emlékezünk, és ennek keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetemen kiemelt eseményként rendezik meg a Halhatatlanság forrása című nagyszabású kiállítást. Erről beszélnénk a kurátorral, hogy egész pontosan mit akar ez, vagy mit fogunk látni, de egyelőre még nem érjük el. Azt lehet, hogy a tárlat nem csak a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának élőt művét mutatja be, hanem olyan műveket is a közösség elé tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, úgyhogy ilyen szempontból is izgalmas lesz, és ha jól látom, ez most fog nyílni 23-án, ami talán csütörtök. Mindjárt nyitok egy naptárat is, ez igen, ez csütörtök. Szeptember 19-ig lesz látogatható, ingyenesen egyébként a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Gábor kolléga nagyon dolgozik, hogy elérje a szakit, de azt hiszem, hogy már félúton járunk abban, hogy elmondjunk mindent, amit az emlékén kapcsán.
2: Szerintem még van pár érdekesség, amit mi is el tudunk mondani, de sokkal több kérdésünk lenne, úgyhogy szerintem árjunk még egy-két percet, jó, és hát, ha sikerül előkeríteni.
1: Sugározzunk muzsikát.
2: Beszélgető partnerünket, ha nem, akkor elmondjuk mi saját kultfőből, nyilván az általunk, vagy a rendelkezés álló információk alapján, de én még örök optimistaként bízom abban, hogy ezt nem nekünk kell megtenni.

0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: Hát, oha!
2: Itt van, most mondhatod, csak még egy kicsit belelógtunk, de természetesen direkt volt. Szóval, Strobl
1: azt akartam, hogy két bot csinált a művészettörténész fogja, akkor majd itt a Strobl emlékév lehetőségeit és kínálatait feltárni előttetek.
2: Az emlékév, mert decemberben lesz 100 éve Strobl Aljos halálának, tehát akkor, és ezért az emlékév, és viszont a fontosabb dátum, amit már Balázs említett, hogy 23-án nyílik, tehát ez az emlékév keretében ez a kiállítás, amelynek a címe a halhatatlanság forrása.
1: Azonosítsuk be a művész szerintem, mert a név az biztos, hogy ismerő sokaknak, az nem biztos, hogy rögtön beugrik, hogy hol láthat egyes alkotásait, de például, hogyha azt mondjuk, hogy a budavári Szent István lovas szobor, ugye egy klasszikus, vagy a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János emlékmű, hát azt is mindenki, akár még a villamosokról, buszokról is láthatja nap, mint nap, ahogy közlekedik. Ezek az ő alkotásai, és azért izgalmas egyébként ez a művészeti, Magyar Képzőművészeti Egyetem megtekinthető kiállítás, mert
2: soha nem látott alkotások.
1: Soha nem látott alkotások, ez teszi izgalmassá, valamint a kiállítás 45 szobra az egy olyan átfogó képet ad az életműről, ami egyrészt így az egész alkotási folyamattal, vagy az egész életművel tisztában lehetünk, és leegyszerűsíti a dolgunkat, hiszen a válogatásban a Szép Művészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Rót Miksa Emlékház és gyűjtemény, és még ezen felül magángyűjtemények is azoknak a kiemelkedő darabjai kerülnek kiállításra, tehát mindezt egy helyen lehet megtekinteni az Andrássy úton, és költséghatékonyan, mert ugye a belépés ingyenes. Hogyha ez valakinek számít, igen, a kultúra fogyasztásokon.
2: Szóval nem csak, hogy olyan művek kerülnek elő, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, viszont olyanok is, amelyekről csak az elmúlt időszakban derült ki, hogy azok Strobl munkáik. Hogy ez nyilván egy külön érdekesség. Magángyűjtők tulajdonában voltak, illetve a család tulajdonában gipsz és terrakotta szobrokról van szó. Ezeknek a nagy része ritkán szerepelt kiállítása, illetve egyáltalán nem. Úgyhogy ezért érdemes majd megtekinteni, hogy ezt adja a különlegességét ennek a kiállításnak.
1: Érdekes lehet már, ahogy megközelítjük az Andrássy úti főépületét az egyetemnek, mert a lépcsőn járók elők egy közeléletnagyságú 3D nyomtatott szoboralakkal találkozhatnak, ami Strobl Lajos egykori McWart emlékművének fennmaradt mellékalakját idézi meg. Az eredeti emlékmű a II. Világháborúban elpusztult, tehát nincsen meg ezért egy másolatszerűség 3D nyomtatott formában jelenik meg. A túlélő szobor részletet ma az Öntödei Múzeum őrzi, egyébként ott van az eredeti darabka, és annak a kiegészítésével, vagy azon annak nyomán született ez a 3D nyomtatott szoboralak, ez várja az oda látogatókat.
2: 45 szoborról van szó.
1: Igen.
2: Ennyit meg akkor hozzá.
1: Ahogy azt említette az egyik szakértő.
2: Ja, tényleg. Igen. És elismételte a másik. A nyomatékosítás kedvéért.
1: Igen.
2: Jó, szerintem
1: a két szaki elmondta.
2: Amit ők hozzá, igen, tudnak tenni. Nyilván hiányos. És sokkal többet szerettünk volna mi is megtudni, úgyhogy majd
1: pótolhatjuk. Hiányos és felületes művészettörténeti ismereteiket.
2: Ennyit el lett.
1: Így osztották meg a hallgatókkal.
2: Igen. Tehát a műsoridő végessége az most már behatárolja a további műszakértést is, úgyhogy
1: akkor el kell köszönni.
2: Hát igen, nem maradt más hátra, mint előre.
1: Így van, és elmondani, hogy holnap lesz ismét Millás reggeli. Nagyon gyors válasz, egy kedves hallgató érdeklődött, hogy érdemes-e hallgatni ma este az Okosutast, vagy megint ismétlés lesz.
2: Mi az, hogy megint ismétlés lesz?
1: Nem tudom.
2: Hát
1: ezt ő mondta.
2: Hát kérem szépen.
1: Vagyis, hogy várjál, hogy vasárnap, nem, a ismétlés lesz, persze a vasárnap ismétlése lesz, igen, rájöttem, de hogy a vasárnapi az nem ismételt adás volt-e.
2: Vadonatúj.
1: Hát az ismétlés ismétlése lesz most kedden, vagy egy vadonatúj epizód is.
2: Vadonatúj epizód, természetesen. Jó. És a jövő héten is vadonatúj. Hát Úgy szoktuk, hogy nyáron júniusban, júliusban egy-egy ismétlés van, most összetorlódott kettő a korábbi két hétben, úgyhogy a kérdés teljesen jogos volt, a műfelháborodás volt részemről itt az előbb ezzel kapcsolatosan, úgyhogy most a következő hetekben, sőt, szerintem nyáron max. Egyszer lesz még ismétlésünk, most már nagyon sok mindenről kell beszélnünk, úgyhogy vadonatúj adás.
1: Igen. Lucerni Lacinak jó kirándulást, itt most az utolsó pillanatban írt nekünk, most mennek kirándulni ma Bence.
2: De jó. Aztán Rothorn, jaj, az milyen jó hely.
1: Úgyhogy...
2: Ja, és a Pilátus, na a Pilátus hegyről egyébként az okosutasban is beszéltünk éppen tavaly, amikor Alexi kolléga kirándult arra felé, de hát az már ugye, az már csak úgy hallgatható.
1: Elköszönni tudunk, és ezt meg is tesszük. Szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Váci út újpesti szakaszán befelé az Árpád út előtt a Károly István utcánál a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak, a Megyeri úttól torlódásra kell készülni. Az első kerületben az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak, a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható, az 5-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Rákospalota felé, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Jelenleg akadozik az előrejutás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt. A Budafoki úton a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve Zuglóban a Szugló utcában a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítés, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kavassai Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásokra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A nyilvánosságtól vár államfő jelölteket a Tisza. Két hónapos csúcson az állampapírok értékesítése. 50%-os vámot vet ki több kanadai termékre Donald Trump. Szeles, de jobbára napos idő várható ma, helyenként záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A Magyar Emberek javaslatait várja az új köztársasági elnök személyére a Tisza párt. A frakció Polgár Judit visszalépése után jelentette be, hogy nyitott jelölési folyamatot indít. Közlésük szerint csak olyan jelöltet támogatnak, aki független a párt politikától és képes képviselni a nemzet egységét. A párt egyúttal megköszönte Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést, és továbbra is alkalmasnak tartja az államfői tisztség betöltésére. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Non-Profit ZRT felett. Két hónapja nem látott ütemben vásároltak lakossági állampapírokat a magyarok. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a múlt héten 136 milliárd forintért vettek állampapírokat a befektetők. A legnépszerűbb továbbra is a fix magyar állampapír, amelyből egy hét alatt több mint 100 milliárd forint értékben fogyott. Az év eleje óta a lakosság már csaknem 2800 milliárd forintot fektetett állampapírokba. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Újabb vámemelést jelentett be Donald Trump. Az amerikai elnök 50%-os importvámot vet ki több Kanadából érkező termékre, köztük a borra, a cementre és a hoki ütőkre. A Fehérház közlése szerint az intézkedés 30 nap múlva lép hatályba. Kanada szerint a döntés sérti a két ország és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodást, ezért Ottawa felgyorsítaná a kereskedelmi tárgyalásokat Washingtonnal. Új áttörést érhettek el a rákkutatásban svájci kutatók. Az ETH Zürich kutatócsoportja olyan fénnyel aktiválható molekulát fejlesztett, amely célzottan pusztítja a daganatos sejtek egyik kulcsfontosságú fehérjéjét, miközben az egészséges sejteket alig károsítja. A módszert egyelőre csak laboratóriumi körülmények között tesztelték, és a kutatók szerint a gyakorlati alkalmazás előtt még számos akadályt kell leküzdeni. Ugyanakkor úgy vélik, a fejlesztés új irányt nyithat a célzott daganat ellenes kezelések kutatásában.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem ildomos kéz- és lábtörést kívánni Florence Welchnek színpadra lépés előtt, illetve illatgyertyát se ajándékozzunk neki. A Florence and the Machine frontasszonya kétszer is eltörte a lábát koncert.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: ahogy akarod.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A Talking Heads előtt tisztelget Nora Jones. A Grammy-díjas jazzénekesnő 83-as This Must Be The Place naív melódi című szerelmes szerzeményt vette fel a Bad Bad Not Good instrumentális zenekar kíséretével a 2024-es Everyone's Getting Involved albumra, amelyen sok sztár gondolta újra David Byrne klasszikusait. Jones korábban is játszott 83-as érzelmes számot, bár akkor épp ő kísért és más eresztette ki hangját. A 2012-es TED emlékezetes jelenetét egykori szeretője a mocskos szájú mackó kérésére előadta koncertjén a Polipka című James Bond film betétdalát, az All Time High-t, a párját visszahódítani kívánó Mark Wahlberg énekével. De akármilyen szépen zongorázott és szaxofonozott Jones, közönsége nem tolerálta Wahlberg fülsértően hamis orgánumát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Santi White, azaz Santi Gold 9 évesen írta első dalát. Az egyetemen is zenét tanult, majd a nagybetűs életben is zenei tehetségkutatással foglalkozott. Szólóban először mégiscsak 2007 végén keltett feltűnést. A többek között Lily Allen, Mark Ronson, David Byrne és a Beastie Boys kollaborációk mellett a philadelphiai hölgy büszke lehet arra is, hogy Björk és a Coldplay turnék résztvevője, illetve előzenekara lehetett.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartijának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Nesztek.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Szutor Zoltánt untatja a monotonitás. Saját bevallása szerint nem hívja az olyan előadóknak, akik mintha klónoznák az ugyanolyan dalaikat. Ezért az általa vezetett Belmondó zenekar 25-ös lefoglalt tárgyak albumán alkotói koncepció volt, hogy olyan sorstársaihoz szóljon, akiknek úgy szintén rossz a monotonitás tűrő képességük. A nagylemezen békésen megférnek egymás mellett gitáros balladák, trap és rap alapok, metal riffek és a klasszikus beat korszakra emlékeztető hangzásvilágú szerzemények. A Cortisol című akusztikus gitár alapú alternatív rockdal már a dalszövegében is maximálisan megfelel a kitűzött célnak, hiszen a monotonitás okozta stresszre hívja fel a figyelmet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1971-ben egy zenész házaspár megjelentette Some People Never Know című dalát. A szerzeményt Paul és Linda McCartney komponálta együttesük a Wings számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket és elrontsák a boldogságunkat. 2025-ben egy zenész testvérpár megjelentette Some People című dalát. A szerzeményt Liv Mia és Lou Philip van den Hoven komponálta együttesük a Liu számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket és elrontsák a boldogságunkat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A hírhet brit pop háború 1995-ben zajlott Nagy-Britanniában. Az észak-angol Proletár Oasis és a dél-angliai középosztálybeli művészeti főiskolás Blur között. Egymásról rossz indulatúan nyilatkoztak, ugyanazon a napon adták ki kislemezeiket, amelyekből eleinte a Blurnél fogyott több. Később viszont az Oasis tett szert nagyobb nemzetközi ismertségre. Következzen most a csatát nyert, de háborút vesztett Blur legnagyobb slágere, a Song 2.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre az OTP. Új földgázmezőt tárt fel az INA az Észak-Adrián. Átalakította a kormányt Andy Burnham, brit miniszterelnök. Szeles, de jobbára napos idő várható ma, helyenként záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselői hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Története legnagyobb akvizícióját jelentette be az OTP Bank. A pénzintézet megvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, a Luminort. A tranzakcióval az OTP már 14 országban lesz jelen, mérleg fő összege pedig 13%-kal nő. A bank célja, hogy hosszú távon erősítse pozícióját Észtországban, Lettországban és Litvániában. Az ügylet a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárulhat le. Új nagyhozamú gázkutat tárt fel az Észak-Adrián az INA. A MOL csoporthoz tartozó horvát olaj- és gázipari vállalat szerint a kút naponta mintegy 160 ezer köbméter földgáz kitermelésére lehet alkalmas. Ez az első sikeres állomása annak a 65 millió eurós kutatási programnak, amelynek keretében összesen 5 új kutat fúrnak a horvát partok előtt. A beruházás célja a hazai gáztermelés növelése és az ellátásbiztonság erősítése. Megkezdődtek a végrehajtási inkasszók a Revolut számlákon is. A 24.hu azt írja, hogy a magyar végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fióktelepének rendszerét, így adótartozás vagy más végrehajtó követelés esetén ezekről a számlákról is levonható a tartozás összege. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben értesíti a számlazárolásról. Belső vizsgálat indult a Lázár Info finanszírozása ügyében. A Népszava szerint a rendezvénysorozat lebonyolításában minisztériumi és mávos dolgozók is részt vettek. Emellett egy minisztériumi kisbuszt és csaknem 180 millió forint értékű technikai eszközt is használtak. Vitézi Dávid közlekedési miniszter megerősítette, hogy zajlik a vizsgálat és akár feljelentést is tehetnek. Lázár János korábban azt állította, hogy a róla elnevezett fórumsorozat teljes költségét saját maga állta. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére John Healey, egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandet, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Burnham tegnap kapta meg a kormány alakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Első munkanapján Burnham telefonon tárgyalt Trumppal, Zelenszkijjel és von der Leyennel is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A sok napsütés mellett csak a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Szent Iványi Rita, a mozgásklinika vezetője, és Farkas Attila, ultrafutó, profi túrázó, egyben kommunikációs tanácsadó a mai vendégeim. Attila egy nagyobb súlyfeleslektől kívánt megválni, amikor sétálva mozogni kezdett, majd szenvedélyévé vált a dolog, ami túrázássá és futássá fejlődött, a kilók pedig leolvadtak. Ilyen terhelésnél azonban a tudatosság már elengedhetetlen, hiszen a test összes izmát dolgoztató mozgásforma közben számtalan sérülés veszélye fennáll. Aki a mai adást hallgatja, rengeteg motivációt, jó tanácsot és megelőzésre alkalmas információt kap. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
3: Estrangulada, bofeteada, desamparada en la colina más oscura del valle. Estoy siendo asfixiada por un ser al que consideraba querido. Serpientes, cucarachas, ratas que muerden hasta el último pedazo de mi piel, de mi alma, de mi corazón. Me muero y no puedo remediarlo. No puedo pedir ayuda. ¿Para qué ayuda? Si nadie me escucha, soy invisible para cualquiera, para cualquier ser. Yo no soy nadie, soy nada, soy un parásito. Ya que sin gente a mi lado no puedo sobrevivir. Necesito a alguien que me quiera, alguien que me abrace.

0: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Szent Iványi Rita, a mozgásklinika vezetője, és Farkas Attila, ultratávfutó, profitúrázó és kommunikációs tanácsadó, aki egyébként ebben a pozíciójában jó sok, ha jól gondolom, túrázással kapcsolatos szervezethez is kapcsolódik. És akiket köszöntök, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: A túrázással kapcsolatos különböző sérülések megelőzése és kezelése az, ami számunkra fontos. Attila, kérlek, hogy te mondd el a saját oldaladat, amit te mondanál magadról per pillanat.
1: Túrázás, az szerintem nem az a sportág, amit az ember gyerekkorában vagy kamaszkorában szeret meg, sőt, szerintem akkor az ellenkezője történik általában. Volt ebben egy nagyon szerencsés kezdet, hogy szüleimmel voltunk kirándulni, ezek a klasszikus turista helyek, Börzsöny, Pilis, Visegrádi hegység, és nekem erről jó emlékeim voltak, de az élet az elsodort egyébként a túrázás mellől, a üzleti életben próbáltam a szárnyaimat, és nagyon-nagyon sok munkára cseréltem a mozgást. Ebből következően lett egy jó komoly elhízásom, ami egyébként 120 kiló fölé vitt engem, és én a klasszikus életmódváltó teljesítménytúrázó lettem, aki 37-38 évesen azt mondta, hogy ezen még lehet változtatni, és akkor egy radikális életmódváltással visszatértem ehhez a szerelemhez, és már tudok teljesítménytúrázni és olyan távokat megtenni, amiket jó érzés visszanézni és büszkeség elmondani magamról, hogy feljött eljutottam egy hegyre, vagy eljutottam egy bizonyos távolságra, és megláttam azt, ami ott fönt van.
0: De jól értem, hogy akkor azt a nagy súlyfelesleget ledolgozni úgy álltál neki, hogy a túrázásban, a gyaloglásban, tehát az ilyen jellegű teljesítménynek a fokozásába, gondolom, hogy ez egy fokozatos út, tehát hogy ezt szépen fel kell építeni.
1: Így van, és eléggé tudatos voltam a táplálkozás részében, nagyon radikális diétát tartottam. Ott nyilván azért oda kell figyelni, hogy a makrotápanyagok azért valamennyire megmaradjanak a szervezetben, hogy ne csontvázzal fogyjak át, hanem az izomzat is megmaradjon, és lehessen erősíteni azokat az inakat, izületeket, amik majd a mozgáshoz kellenek. És azért 120 kilósan nem tudsz még futni, úgyhogy én végigjártam a létrát, hogy elkezdtem sétálni, aztán nordic walkingolni, túrázni, teljesítménytúrázni, és végül futni, meg ultratávfutni külső terepeken, hegyek között.
0: Gyógytornászok álma, nem? Hogy valaki így álljon neki a nagy súlyfelesleget
2: ledolgozni. Milyen jó eredmény, hogy igen. Milyen jó minta, hogy egy ilyen eredményt el lehet érni, úgyhogy ehhez tényleg gratulálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Na de egyébként tényleg, tehát mit gondolsz erről, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Általában a súlyfelesleget szeretnénk nagyon gyorsan leadni. Tehát mindegy, hogy x év alatt rakódott föl, ha lehet, akkor egy hónap alatt szeretnénk leadni. És nagyon sokszor hallok olyat, hogy egy ilyen brutálisan, radikálisan önmagunkat belevetve bármilyen mozgásformába tulajdonképp csak kárt okozunk.
2: Nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt. Nyilvánvalóan itt azért hamar alább megy a motiváció is, hogyha egy olyan mozgásformát választunk, amit nem tudunk élvezni. Te helyzetedben az lehetett a szerencsés, hogy jól esett ugye sétálni, túrázni, tehát hogy egy kicsit a hobbiddá is vált. Ez nagyon nehéz megtalálni a pácienseknek, bár szerintem ez az, ami a lemorzsolódást a leginkább így elkerüli, hogyha olyan sporttevékenységet vagy mozgásformát választanak, amit ilyen élvezettel tudnak csinálni. És az, hogy hogyan tartják be a fokozatot, illetve hogy mennyire vagyunk ezzel kapcsolatban magunkkal türelmetlenek, hát ez nyilván megint egy edukatív folyamat, tehát igazából meg kell érteni, hogy mi zajlik ilyenkor a szervezetben. Amikor gyorsan fogyunk, és akkor említetted te is azt, hogy nem akartad a izomvesztésből vagy izomtömegből olyan mértékű ugye, fogyást, hogy ne legyen az ízületeid számára kellemetlen, illetve ne okozzon ez tulajdonképpen újabb mozgásszerű panaszokat. Erre mi is figyelünk a gyógytornászok, hiszen amikor egy ilyen nagyobb testtömegből fogynak a páciensek, fogynak ők mindenhonnan, és hogyha vannak ezek a kiegészítő mozgások, hogyha közben történik mozgásterápia is, tehát nem csak a diéta, hanem történik mozgásterápia is, akkor azért ezek a stabilizáló izmok nagyon jól megtarthatók, visszaépíthetők. És ez kell ahhoz, hogy ne instabil ízületek legyenek. Ugye nagyon sok túlsúlyos ember tapasztalja, hogy nagyon hajlékonyak az ízületei, a szalagjai, fájdogál a dereka, nyilván az nem csak magától a túlsúly, van, hanem attól is, hogy ezek a stabilizáló izmok nem tudják ellátni a szerepüket. És abban az esetben, amikor a fogyást követően elkezdünk izomépítéssel is foglalkozni, akkor erre fektetjük először a hangsúlyt. Ezek olyanok, mint egy háznál ezek az alapkövek, amiket lerakunk.

0: és utána már sokkal könnyebb ráépítkezni. Úgyhogy abszolút fontosnak tartom, hogy akkor tud ez sikeres lenni, és akkor lehet megelőzni a mozgásszervi problémákat, hogyha ez egy ilyen komplex, kicsit a radikális mellett, amit említettél, hogy egy életmódváltás, hogy nem csak a diétával, hanem a mozgással párhuzamosan figyelünk ezekre.
1: Ugyanakkor annyira meglep engem minden alkalommal, amikor ez szóba kerül, hogy ez az ülő életmód, ez hogy tud ilyen némán bekúszni az ember életébe, úgyhogy észre sem veszi, hogy tulajdonképpen a legalapvetőbb dolgot nem csinálja, a gyaloglást vagy a sétát, nem?
2: Így van, és én ki is egészítem a gondolatot azzal, hogy én iskola példája vagyok annak, hogy 120 kiló környékén minden létező betegséggel küzdöttem, ami ilyenkor van, a gerincfájás, derékfájás, magas vérnyomás, fáradékonyság, tértfájás, tehát mindent fel tudok sorolni, és nyilván mindegyikkel elmehetsz orvoshoz egyesével, és valami megoldást fognak ráadni, de el tudom nektek mondani, 80 kilós súlyt elérve, egészséges életmódot folytatva, ezek tételesen megszűntek. Nincs igazából egészségügyi problémám, és nyilván ehhez kell az is, amit te mondtál, hogy szenvedélyszerűen szeressem ezt a dolgot, és akik ismernek, azok azért tudják, hogy két hetente, ahogy van egy szabad hétvégém, én a hegyek között vagyok, és ott túrázok, tehát ezt nem is a fogyáshoz volt igazítva ez a mozgásforma, hanem inkább a mozgásformához akartam elérni ezt a súlyt, hogy én ezt meg tudjam csinálni, és ez egy jó kitartás volt minden egyes elbizonytalanodásnál, mert a diéta nem egy könnyű dolog, az életmódváltás nem könnyű dolog, és kell hozzá a sikerélmény. Nekem nyilván az is egy sikerélmény volt, amikor a ruhatárat lehet számról számra cserélni, meg újabb távokat és újabb teljesítményeket lehet mögé tenni, és azt mondani, hogy meg tudtam valósítani ezeket a dolgokat. Ez a legfontosabb szerintem, és egyébként a most divatos, ugye a különböző diéták, meg különböző mozgásformák, mindegyikből van nagyon sok. Szerintem a tudatossága fontos, az, hogy elfogadjuk, hogy a kalóriadeficit fog életmódváltozáshoz, megfogyáshoz vezetni. Ennek nyilván részben van táplálkozás, részben mozgási oldala, és a mozgási oldalban meg nagyon fontos a tudatosság, és ebben nagyon tetszik a te hozzáállásod, hogy ezeket meg kell vizsgálni, meg kell nézni. Én nekem is volt gyógytornász, akivel beszéltem, meg volt rendes tornatermi edző is, akivel beszéltem, és olyan gyakorlatok csináltunk, amik a hosszú távú túrázáshoz szükséges izomzatot erősítik inkább, és nem a bodybuilder alkatot segítik kialakítani.
0: Igen, ez egy ilyen sportspecifikus tréning, és ez nagyon jó, amikor egy terapeutához elkerülsz, és meg tudjátok közösen határozni ezeket a terápiás célokat. Mert a mozgásklinikán is úgy dolgozunk, hogy ugye van a mozgáspiramis, mint kezelési koncepció, és az öt szint, és az első szint, az nyilván ott a fájdalomcsillapítás van. A második szinten inkább ugye már ilyen mobilizálás, a harmadik szint izomerősítés. A negyedik szint egy ilyen funkcionálisabb gyakorlat, és az ötödik szint az már valóban egy ilyen medical fitness vagy sportspecifikus tréning. És szerintem azért fontos az első alkalommal, amikor találkozol egy terapeutával, és úgy döntesz, hogy elindulsz egy ilyen úton, meghatározni a saját célkitűzéseidet, mert nem mindegy, hogy valakit csak arra kell fölkészíteni a terapeutának is, vagy abban az irányba adunk tanácsot és motivációt, hogy jó, az irodai ülő munka ne okozzon fájdalmat, vagy egészen eljuttatjuk őt egy ilyen magasabb szintig, ahol már ugye olyan kardioálló képességekkel, olyan ízületi stabilizációkkal is foglalkoznunk kell, amik segítik majd, hogy ezt a sportot kitartóan tudja végezni. Mert akkor ez már, ha jól sejtem nálad, ez egy sport. Most már nagyobb távokat teszel meg, tehát ez már nem csak egy ilyen általános testmozgás, hanem ez egy sporttá vált az életedben. Ehhez elő kellett készíteni az izmokat, és most meg kell őrizni azokat.
2: Így van, ugye azt szokták mondani, hogy a maraton távnál, nagyobb futásoknál vagy túrázásoknál az egész már csak fejben dől el. Ha egy maratont le tudsz futni, akkor már egy 50-70-80-100 kilométeres ultratávot is le tudsz futni. A fizikumot készen áll hozzá, ott kell fejben már egy picit küzdeni, mert az biztos, és szerintem ezzel nem árulok el egy óriási zsákba macskát, hogy 40 kilométernyi túrázás vagy futás után már fájni fog valami az embernek. Az nem történik meg organikusan, hogy utána iszom egy jó üdítét és megyek tovább a délutánba, azért az fárasztó. De az, hogy ezt az ember meg tudja csinálni, ahhoz kell egy jó felkészültség és egy jó tudatos gondolkodás. És igen, én büszke vagyok rá, hogy ultratávokról tudok beszélni, hogy ultratávon keresztül tudok endurance sportágokat végrehajtani, amiknél ugye az 50 km fölötti táv az sok-sok időt, meg sok-sok belső energiát emészt föl, hogy az ember tudja teljesíteni.
1: Azt megmondod, hogy mi az, ami ennyire elvarázsolt? Ugye ez egy szenvedély lett, amit igen. Te mondod, hogy először ugye a fogyás volt a cél, de hát aztán utána ez már tulajdonképpen egy járulékos dolog, hiszen valami történt vele. veled, ami miatt te a hegyekben töltöd az idődet, illetve amiért folyamatosan fel akarsz fedezni valamit.
2: És szerintem itt a kulcs, amit mondasz, a folyamatos felfedezés, hát a hegyek világa egy olyan hatalmas, beláthatatlan lehetőség, ami csak európai környezetünkben, ami autóval, tömegközlekedéssel relatíve könnyen megközelíthető. A felfedezés az egy, tényleg az egy kulcs szó, azt elmondtad, ezt körbe tudjuk most táncolni, mert minden pontjának van felfedezése, a saját testeddel való küzdelem is egy felfedezés, amikor emlékszem olyan túrákra, hogy a szintkülönbségben megszakítás nélküli 1800-2000 méter szintkülönbséget megyek fölfelé, úgyhogy abban nem lesz lefelé menet, egyszer sem. Azért az, amikor belegondolsz, amikor megnézed az applikációban, hogy most ez a rész fog következni, azért nem úgy állsz neki, hogy de jó, menjünk, hanem úgy állsz neki, hogy el kell határozni, hogy oda el fogsz tudni jutni, és megéri eljutni, mert felfedezed azt, hogy milyen oda fölérni, és milyen ott meglátni azt a világot, ami téged vár. Szokták mondani a tornatermi edzésekre, de ezt majd erősítsd meg, léci, hogy a valódi zsírégetés az 45 perc után jön el, meg a valódi átszellemülés az 45 perc után tud eljönni. Ugye a hosszú távú sportágoknak az az előnye, hogy a 45 perc az a könnyű melegítés. Tehát fölvettem a cipőmet, bepakoltam a hátizsákomat, eltelt a 45 perc, és én még 8 órán keresztül utána túrázni fogok. Nagyon-nagyon sokszor egyedül, a saját gondolataimmal, a saját tudatosságommal haladok együtt, és így szépen meg tudom saját magamat is ismerni, meg azt a célt, ahova én eljutok.
1: Hogy hol jött el ez a pillanat, ahol azt mondtad, hogy okay, akkor erre most már tudatosnak kell lenni, tehát a testedre, és azért nem mindegy, hogy milyen az a bemelegítés, milyen annak az izomnak az állapota, és így tovább.
2: Volt egy fordulópont az életemben, amikor egy annyira radikálisan a futás szenvedélyemmé vált, hogy minden reggel elindultam futni, és azt vettem észre, és ezt tényleg ösztönösen csak figyeltem, hogy félmaraton futok reggel, utána lezuhanyzom, és elkezdem a munkanapot. És akkor éreztem azt, hogy viszem tovább a szervezetemet egész nap, de hogy ezt már kontrollálni kell. Tehát ehhez már ki kell kérni a szakemberek tanácsát, mert annyira sok kalóriát használsz el a szervezetedből, hogy használod az izomzatodat, a csontozatodat, azt is valahogyan regenerálni kell, és nyilván a táplálkozásban is a helyére kell billenteni ezt a kalóriadeficitet, amit ott reggel már bemelegítésnek elveszítettem a teljes munkanapból. Tehát nekem ez volt a fordulópont, amikor rájöttem, hogy a bemelegítő futás tud lenni egy félmaraton, hogy viszonylag könnyen le lehet futni. Könnyen, ez egy egyszerűsítő kifejezés, de le lehet futni. És amit elfelejtenek az emberek, vagy legalábbis ritkábban beszélnek róla, hogy a teljesítménytúrázás, meg a nagyobb távolságok, azok nem csak a klasszikus izomzatokat terhelik, amikről szerintem érdemes majd beszélni, hogy mik azok az izomzatok, mert én is szeretnék tanulni, hogy mire figyeljek még oda, hanem ott van olyan, hogy az ember elesik. És ez ugye nem az a kérdés, hogy el fogsz esni, hanem hogy mikor, mert jégen mész, sziklán mész, havon mész, bármikor történhet, és ahhoz például nem árt szakértő tanácsokat begyűjteni, hogy hogyan kell tudni elesni, vagy mi történik, amikor elestél, és érzed, hogy mindened fáj, hogyan csekkoljad, hogy azok az izomzatok még jók maradtak, tudsz-e tovább menni, vagy más megoldást kell keresni. De szerintem erre is érdemes kitérni, hogy az ilyen hosszú távú túrázásnál, főleg ha egyedül vagy párban, vagy csak egy másik turistá, vagy túrázóval, akkor ott fel kell arra is készülni, és segíteni kell magadon, ha baj van.
1: Rita, fel van dobva a kérdés, abszolút.
0: Igen, én azért itt is a megelőzésre fektetném a hangsúlyt, még mielőtt így a konkrét kérdésre választ adnék, hogy ez a flow egy kicsit így visz tovább, ez a lendület, és sokszor elfelejtenek az ilyen sportolók figyelni a testük jelzéseire, és aztán már többször említettem én is, hogy azért ezeknek vannak előzményei, nyilván nem az esésnek, hanem annak a fáradtságnak, annak a kimerültségnek, és nyilvánvalóan ezek ilyen ideg-izomkapcsolatok is egyben, tehát amikor ilyen egyenetlen talajon mész, akkor azért megvan terhelve ilyen szempontból az idegrendszered is, hogy neked azon folyamatosan egyensúlyoznod kell. És minél inkább elfáradsz, minél tovább tart egy ilyen túra, minél változatosabb ez a terep, és ezért folyamatos alkalmazkodást igényel részedről, annál nagyobb az esélye az esésnek is. Tehát, hogy persze lehet egy rossz mozdulat, azt nem tudjuk kivédeni, de sokszor ezek a botlások és esések azok egyfajta figyelmetlenségből, vagy egyfajta izomfáradtságból adódnak, és szerintem annak voltak előzményei. Csak lehet, hogy a lendület annyira tovább viszi a sportolót, hogy ezekre nem figyelt oda. Én elsősorban erre hívnám fel a hangsúlyt és a figyelmet, hogy azért azzal is számoljunk, hogy egy ilyen fantasztikus mozgásformát és egy ilyen hobbi szintű, élvezetes mozgást kényszerülünk abba hagyni akkor, hogyha nem figyelünk arra az apró jelzésre, és lehet, hogy ott elég lelassítani, megállni, frissíteni. És azzal megakadályozod azt, hogy lesérülj, és akkor nem az történik, hogy utána hetekig el vagy tiltva ettől a folyamattól. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindig mérlegelni kell, hogy az a teljesítmény az az adott pillanatban is fontos-e megtenni még azt a pár száz métert, vagy most kell pihenőt tartani, mert ezáltal véded magad, és nem kell utána a hetekig esetleg mondjuk terápiára járnod, és nélkülözned ezt a fajta mozgásformát.
1: És ez az, amit a legkevésbé vagyunk hajlandóak, nem? Tehát az emberben van egy ilyen, hogy még ezt megcsinálom, és akkor majd utána. Tehát ezt már Rita egyébként több alkalommal is hangsúlyozta, és azt hiszem, hogy nagyon sokszor kell is, mert pont ez az, amit nem csinálunk. Na még ezt a pár száz métert, na még ezt a 10 métert, és lehet, hogy tényleg ott történik valami olyan, ami után lesz valami visszafordíthatatlan, vagy valami, ami belassít. Úgyhogy ilyen értelemben ez a tudatosság nagyon fontos.
0: Igen, bocsánat, ezek lehetnek ilyen apró jelzések, mert sokszor azt kérdezik a páciensek, jó, de mikor volt az a pont, hát most ki emlékszik arra. És persze az, hogy nyomja a cipő a lábam, azt azért érzem, hogy ez valami nem komfortos. Az, hogy elkezdett görcsölni a vádlim, az se normális. Tehát, hogy akkor is valamit tennem kell. Lehet, hogy olyan italt kell innom, amiben vannak olyan ásványanyagok, ionok, amik akkor segítenek, de hogy ezek, az, hogy elkezdtem szaporában venni a levegőt, vagy az, hogy érzem, hogy eddig tudtam orron keresztül lélegezni, most már a légzési segédizmaimat is használnom kell. Az, hogy érzem, hogy túl nehéz a hátizsákom, és már egyre inkább görnyedek, vagy nagyon előre tolom a nyakamat, vagy az, hogy húzódik a csípők körüli régió. Tehát, hogy ezeket így az emberek elkezdik érezni, viszont nem tesznek akkor ellene. Lehet, hogyha akkor megállunk, megnyújtjuk, megmasszírozzuk, vagy hidratálunk, vagy esetleg ugye van, hogy sajnos nagyon leesik a cukrunk, és akkor nyilvánvalóan kevés önmagában a hidratálás, hanem figyelni kell túrázás közben arra is, hogy azért legyen energiabevitel is. Szóval lehet, hogy ezek amúgy segítenének, és máshogy regenerálódnak és működnek az izmok akkor, hogyha ezek az alapfunkciói megvannak. Ha jó a keringése, kap tápanyagot, oxigént, akkor nyilvánvalóan ellenállóbb.
2: Minden gondolattal egyetértek, csak kiegészíteni tudom őket egyébként. Nyilván a felkészülés része az fizikai értelemben is, meg szellemi értelemben is nagyon-nagyon fontos, hogy tudd, hogy hova fogsz menni. Én sokszor szoktam ismerőseimnek képet küldeni, hogy elindulok az erdőben, gyönyörű napsütés, havas táj a háttérben a sziklákon, és akkor egy 3 órával később küldök egy képet, hogy igen, megyek előre felé. Tehát tudni kell, hogy hova fogsz eljutni a túrád során, és annak megfelelő öltözettel, fizikai állóképességgel rendelkezzél arra a túrára. Az, hogy nem vesszük észre, és még ezt a 100 métert tegyük bele, hát ez egy legismertebb gondolatok egyik, hogy ez még úgy is belefér. Én nagyon sokszor egyedül túrázom, és ennek nem biztos, hogy nagyon nagy reklámteret szabad adni, mert sokan elmondják, hogy magas hegyen nem menjél egyedül. Igen, értem, én szoktam egyedül menni. Pont ezért egy picit több időt fordítok erre a felkészülés részére. Eléggé pontosan tudom a térképeken, hogy merre akarok menni, mit akarok megcsinálni. És van egy belső jelzés, amikor az ember megérzi, hogy valamit szabad vagy nem szabad. Az a vágy, amit mondtok, az folyamatosan hajt, hogy ezt a 100 métert még simán, hát ott a csúcs, látom, ide menjünk, csináljuk meg. Ezt kell tudni észrelennek gátat szabni, és azt mondani, hogy itt valami nem stimmel, nem érzem, túl sziklás az a rész ott, túlságosan jeges az a rész ott, vagy amit én már sokszor éreztem, remeg a lábam. Egyszer annyira elfáradtam abban a szintkülönbségváltásban, hogy a térdem elkezd remegni. Tudni kell megállni, és azt mondani, hogy remegő térdel ne indulj neki egy sziklafalnak, mert ott eléggé porul lehet járni. Tehát ez a fajta belső döntés, ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk megállni, hogyha kell, és tudjunk visszafordulni. Nem biztos, hogy a panoráma vagy a siker, hogy feljutottál az adott hegynek a csúcsára, megéri azt a cserét, hogy nem jutsz fel soha többet arra a csúcsra.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most jön egy kis feles információ és zene, de aztán jövünk vissza. Vendégeim Szent Iványi Rita, a mozgásklinika vezetője, és Farkas Attila, ultratávfutó, profi túrázó, kommunikációs tanácsadó. Maradjatok ti is.
3: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts csak kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Siva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Szent Iványi Rita, a mozgásklinika vezetője, és Farkas Attila, ultratáv futó, profi túrázó, kommunikációs tanácsadó, és eljutottunk odáig a beszélgetésben, hogy egy kicsit Attila saját történeteden keresztül megismertük azt, hogy egy nagy súlyfeleslektől úgy szabadultál meg, hogy elkezdted a legalapvetőbb kéznél a lábad, és elindultál sétálni, illetve abból aztán lett, gondolom, gyorsgyalog, túrázás, futás, tehát nagyon sok minden, és mára ott tartunk, hogy igazából ez neked a szenvedélyed, mind a futás, mind pedig a hegyek közti túrázás. És eljutottunk oda, hogy Rita felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos észrevenni a testnek a jelzéseit arra, amikor fárad. Hogy akkor megállni, és valami olyat csinálni, amivel megelőzhetőek, tehát ez nagyon fontos, hogy itt megelőzhetőek a sérülések, és azt is megbeszéltük, hogy ez a legnehezebb, mert az ember képes arra, hogy hajtsa magát még egy kicsit azért, hogy meglegyen a nagy egész, és az már mindegy, hogy mik a következmények, pedig kiderült, hogy el lehetne kerülni több hetes fájdalmakat, kezeléseket, ilyesmit. És arra gondoltam, hogy arról kérdezlek, Attila, hogy ugyanez a tudatosság, amikor a testeddel így tudatos vagy, és mondjuk beiktatod azt a pihenést, hidratálást, masszást, nyújtást, amikről a Rita beszélt, mentálisan mekkora boostot ad arra, hogy tovább tudj haladni, hogy lehet, hogy ez is egy fontos dolog.
4: Persze, meg ugye Rita is említette ugye a vádlinak a görcsölését, ami egy nagyon tipikus dolog, és nyilván mindenki, aki ekkora távra megy túrázni, annak azért van magnézium a táskájában, de az nem úgy van, hogy beveszed, megiszod, és akkor egy perc múlva mehetsz tovább, ott be kell iktatni, hogy én a szellememben is meg kell, hogy álljak egy picit töltődni, regenerálódni, észrevenni akkor a szépséget, ami éppen akkor körbevesz, vagy a szakadó jégesőt, ami éppen akkor körbevesz, de akkor is ezt az időt, ezt ki kell várni. Tehát csodák az emberi szervezetben nincsenek, még hogyha a mai túrázós technológia már ott tart, hogy döbbenetes megoldások léteznek az izomfájdalmak elrejtésére, de azok csak elrejtik, és ez szerintem egy kulcs, és ezzel tisztában kell lenni.
5: Igen, és ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy nem azonnal hatnak. Igazából nagyon kevés az a technika, ami azonnal hat. Talán a gyors masszázs, ugye mit csinálunk ilyenkor? Azonnal oda nyúlunk, és elkezdjük nyomkodni. Tehát, hogy azt nem lehet elvárni, hogy ez azonnal segítségünkre legyen. Tényleg ezek a trükköket mindenki így megtanulja, hogy hogyan lehet akkor hirtelen lenyújtani azt az izmot. Egyébként nem árt megnézni egy pár ilyen, akár YouTube videót, akár hogyha van gyógytornászunk, akkor vele egyeztetni, hogy melyek azok a nyújtások, amik tényleg hasznosak. Mert vannak ilyen standard nyújtások, én nem mindegyikkel értek egyet, hogy az most tényleg azt az izomcsoportot fogja olyan effektíven megnyújtani, és például ezt is lehet így sportspecifikusan, tehát magát a nyújtást, nem csak az erősítést, hanem magát a nyújtást, a regenerációt, az, hogy hova kell nyúlni annak az izomnak, hol van az a területe, amit érdemes masszírozni. Ezek ilyen automobilizáló, önsegítő terápiák, és azt gondolom, hogy nem árt tisztában lennünk, ugyanúgy, ahogy megnézed az applikációban, hogy merre fogsz haladni, tisztában kell lenned, hogyha neked érzékenyebb a vádlid, vagy a combod, a csípőd, akkor melyik lesz az a nyújtó gyakorlat, vagy pihentető helyzet, ami neked segíteni fog.
4: Teljesen egyetértek, és mi kiegészítem azzal, hogy a hosszú távú sportágaknak szerintem nagyon fontos része a monotonitás, amivel szembe kell nézni, de ez nagy többségében azt jelenti egy 4 órás túránál, meg egy 8 órás túránál is, hogy első 2 órában nagy egészét tekintve fölfelé mész, utána meg lefelé mész. És nekem már sokszor volt olyan, hogy hosszú órákig megyek fölfelé, és egyszer csak váltunk arra, hogy most meg egy nagy szintkülönbség jön lefelé, akkor minden izom el kell sikítani, hogy ne, hát álljunk meg, hát már erre álltam rá, már mindenem beállt, én most azonnal begörcsölök, hát ott minden jel meg szokott érkezni. Szerintem itt is kell tudni egy kicsit megágyszabni, és megnézni, igen, hogy hidratálással, ásványanyagokkal, bármivel lehet-e segíteni ezen a nagy változáson, és kizökkenteni az izomzatot, mert meg fogom lepni, tehát én tudom, hogy az a legradikálisabb érzés, amikor óriási váltás van a túra stílusában, vagy amikor a sárból kijöttél, megkönnyebbülsz, és jön a jég, ami ugye másfajta csúszási lehetőséget kínál. Ott mi az összes izom így összerándul, hogy nem akarok elesni, ugye ez az első reakciónk, meg mindenki ismeri az érzést, amikor a jégen megindul a lába, és minden izmával megpróbál megkapaszkodni a levegőben, ami mérsékelten fog sikerülni. De hogy ez a túrázásnál meg ugye nagyon gyakran van, amikor húra jégre váltunk, hogy bármikor a lábad alatt elkezd csúszni a talaj, és arra is fel kell tudni készülni, hogy az izom az ott is jelezni fog, hogy ezt nem akarja igazából csinálni.
5: Igen, ezeket reflexesen lehet fejleszteni, viszont ezek azért tényleg olyan extrém helyzetek, hogy csak az találkozik azért ilyen körülményekkel, akik ilyen szinten végzik a túrázás. Ellenben azzal, amit mondtál, hogy ez a túlterheltség, monotonitás, hogy ez gyakran okoz az izületekben egy ilyen túlhasználati szindrómát, akár a térdizületben, a bukaizületben, a csípőizületben. És én azt gondolom, hogy ezekre viszont nagyon jól lehet tréningezni az izomzatot, hogyha olyan kiegészítő, tehát aki rendszeresen szeretne túrázni, akkor érdemes olyan otthoni tornagyakorlatot alkalmazni, amik ugye ezeket az izmokat előképzik egy picit, amik stabilizálni segítenek, amik ezeknek az izmoknak a nyújthatóságát, tehát hogy nem csak az erősítése, meg nem csak a nyújthatósága, hanem ráadásul még az állóképességét is fejlesztik. Én ugyanezt a példát hoznám fel, mint amikor biztosan mindegyikőtök tapasztalta már, aki így síelni szokott menni, hogy egész évben nem sportolnak az emberek, most bocsánat, hogy ezt a témát hozom, egyébként hamarosan aktuális is, egész évben nem sportolnak az emberek, de szeretnének elmenni síelni. És egész évben az irodába ültek, minimális volt a mozgás, autóval közlekedtek, aztán majd ott a sípályán egy héten keresztül, hát igen intenzív terhelésnek tesszük ki a végtagjainkat, és hát persze, hogy megtörténik a baleset nagyon sok esetben sajnos, és akkor jönnek haza ilyen keresztszallag szakadással. Jó esetben nem kell helikopterrel leszállítani őket, hanem azért még le tudnak jönni, de nagyon brutális sérülések tudnak bekövetkezni, amik utána hosszú ideig tart a rehabilitációjuk. És azt gondolom, hogyha valaki nem ilyen mértékű sporttevékenységben túrázik, de kinéz magának egy ilyen túraútvonalat, ami egy nagyobb táv, amit szeretne teljesíteni, ott is fontos, hogy ne úgy induljon neki, hogyha teheti, hogy a nulláról, hanem igenis, akkor már előző hetekben, nem tudom, lépcsőzön többet, csináljon nyújtógyakorlatot a csípőjére, csináljon medenceemeléseket, guggolásokat, tehát hogy tréningezze egy kicsit az izomzatát, mert hogy elképesztő, hogy mennyire nincs állóképessége ezeknek az izmoknak, hogyha nem használjuk őket, és azért nem kell akkora ilyen óriási távokat letenni, pont a múltkor beszéltünk erről, hogy a túrázásnál csalóka, hogy már az ilyen 5-10 kilométer is tud, nagyon úgy tűnik, hogy jó, hát 5-10 kilométer túrázok, de azért ez bizonyos terepen brutális terhelés tud lenni, és sokszor az emberek nem készülnek fel arra, hogy mi vár rájuk. És hát akkor meg megtörténnek a sérülések.
4: És nagyon örülök, hogy nem elrugaszkodott dolgokat mondtál, hanem olyat, amely egy teljesen átlagos kiránduló számára is érthető, lépcsőzzél többet, vagy gyalogoljál többet, vagy az egy villamos megállót hagyd ki a villamossal, és menjél gyalog helyette. Teljesen igazad van, és belépő szintnek ez tökéletes. Nyilván, hogyha valakinek meg ezek után is megmaradnak bizonyos problémái, akkor jön a gyógytorna, meg ennek a tudatosabb kezelése. De fontos, hogy igen, a mindennapokban nagyon-nagyon könnyű a mozgást egyébként beilleszteni.
3: Biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb tudatosság ellenére is fordult már elő veled olyan, hogy valamit megsérült. Na akkor mi történik? Annak az észlelése, a hova forduljak, a mit csináljak, hogyan rehabilitáljak, hogy legyek ebbe türelmes?
4: Abból a szempontból szerencsés vagyok, több szempontból, hogy amikor én átváltottam a nagyobb távokra, akkor én már tudatos gyógytornás segítséget vettem ehhez igénybe egyébként, és eléggé jól megerősítették azokat az izületeket, inszalagokat, amik esés közben felmerülnek, hogy radikális használatnak lesznek kitéve. Meg vannak olyan alapszabályok, hogy bár ösztönösen a könyöködre támaszkodnál esés közben, de ezt érdemes elkerülni, mert azért az egy törés irányába tud menni. Úgyhogy olyan nagyon nagy sérüléssel szerencsére nem találkoztam útközben, ami ugye helikopteres mentést igényelne utána, de az esésből fakadó összes sérülés és izomrándulás, az mindegyiket végigjártam már, mert elkerülhetetlen. És nyilván az észszerűséget kell ilyenkor mérlegelni, mekkora pihenőidőt adsz magadnak, végig gondolod, hogy van-e rövidebb visszaút, mint amin eddig jöttél, de mindig a biztonságot kell előzetesen figyelembe venni, tehát hogyha az rövidebb út az egy szakadékon keresztül vezet, akkor lehet, hogy nem az lesz a rövidebb út, meg egy ilyen praktikus jó tanács, és ez abszolút nem a reklám helye, de a biztosítás az nyilván elkerülhetetlen és szükséges, ahogy az ember magas hegyre megy, ennek a definíciója, hogy Magyarországon inkább középhegységek vannak, ugye 1000 méteres magasságig, amik e fölött vannak hegységek, azoknál kössön mindenki biztosítást, mert kulcsfontosságú, hogy ha baj van, akkor az ebből nem tudja kifizetni helikopteres mentésnek az árát. Úgyhogy azt a pár ezer forintot ez mindenképpen megéri. Ugyanígy az izomzatodra is legyen biztosításod, ha más nem gyógytornával vagy szakértő segítséggel, meg a táplálkozásra, hidratálással, ásványi anyagokkal és effektíve étellel legyen biztosításod arra, hogy nem marad szomjan és éhen túrázás közben.
3: Akkor, amikor történik egy sérülés és kell rehabilitáció, akkor gondolnám, hogy valamelyes kicsit visszaesik az ember a saját maga által felállított ranglétrán. Lehet, hogy ezt nem jól fogalmazom, de úgy gondolom, hogy ugye tartottál itt, és akkor jön egy sérülés, akkor azt kezelni kell, pihenni kell, és újra be kell járatni. Ehhez is kell, gondolnám, tudatosság, figyelem és segítség. Volt-e neked ilyen?
4: Volt ilyen, és lehet, hogy nem én leszek a jó példa, és majd a gyógytornászati szakemberek kijavítanak engem, mert itt erre az alkalom. Én ugyanezt hiszem ebben, mint amikor az ember korcsolyázni tanul, és a kislányaimnál ezt most tapasztalom, hogy azonnal az a mondás, hogy ha elestél, akkor kelj fel és menj tovább. Én ugyanezt mondom magamra is, ha elestem, az észszerű tartományon belül kelj fel és menj tovább, mert el fogsz kényelmesedni, tehát hogyha visszaveszel belőle, akkor hát ma még nem, holnap sem, és ezt már ismerjük, akkor két hét múlva sem, és visszaesett az életmódod egy kicsit korlátozottabb szintre. Az, hogy ezt utána tudatosan meggyógyítani, az nyilván nélkülözhetetlen, hogyha komoly sérülésről van szó, de alapvetően hiszek abban, hogy ne adjuk föl, tehát ne magyarázzuk meg azzal, hogy megsérültünk, és akkor egy kicsit pihenünk rá, amikor a testemet radikálisan megváltoztattam, és éreztem, hogy én már nagyobb távokat tudok túrázni, akkor is maradtak olyan elváltozások, amikkel tudtam, hogy valamit kezdeni kell. Azt éreztem, hogy 20 kilométer fölött az egyik lábam az sokkal jobban ég a talpamnál, mint a másik. Ugye az, hogy 20-30-50 kilométernél az embernek ég a talpa, fáj a vádli, a fáj egy kicsit a dereka, az talán kimondhatjuk, hogy evidens, mert az lenne a fura, ha nem fájna. De az, hogy az egyik jobban fáj, mint a másik, ott akkor valami nem stimmel azzal az egyikkel, és ehhez kellett nekem szakértő gyógytornás segítség, hogy először kimutassuk, hogy ez valószínűleg egy keresztharanc süllyedés, ami részben erősítéssel lehet segíteni, részben speciális talbetétekkel lehet segíteni, és csoda nincsen a szervezetben, tehát csettintésre nem múlik el a dolog, de a távot, amikor ez már előjön, és a távot, amikor ez már nagyon kellemetlenné válik, ezt lehet szépen tolni előrefelé. Tehát én azt tudom mondani, hogy azzal, hogy gyógytornát vettem erre is igénybe, meg talbetétet a cipőbe, speciálisat erre elkészítettet, ezzel az égető fájdalom 20 km után, 40 km utánra tolódott ki.
5: Ugye fontos a rehabilitációban is a fokozatosság. Ilyenkor, amikor történik egy ilyen égő érzés, ott lehet, hogy megjelenik egy ilyen helyi gyulladás, először a fájdalom csillapítás és a gyulladás csökkentés lesz a fő cél. Mert oké, hogy meg szeretném szüntetni az okát, ami tényleg valószínű boltozati probléma, és egy ilyen izomegyensúlyzavar így az alsó végtagon, de ez nem fog egyik napról a másikra kialakulni, addig viszont fájdalommal nem lehet élni. Tehát először azokat a technikákat szoktuk a mozgásklinikán használni, amik inkább manuálterápiás jellegű módszerek, amik segítik ott a szövetnek a lazítását, a helyi keringését, csökkentik a fájdalmat, és akkor ezt követően fogjuk ugye azokat az izületi mozgásokat és izomerősítéseket bevezetni, amik szükségesek ahhoz, hogy rehabilitáljuk ezt a területet. Na most itt az szokott lenni általában a probléma, hogy az szokott lenni egy terápiás hiba, hogy nem hagyunk egyes terápiás szinteknek elég időt. Tehát, hogy sem a manuál terápia, tehát egy ilyen szöveti lazítás, most egyszer ott ilyen hétköznapi szóval élve átmasszírozom, egyébként nem azt csináljuk, de hétköznapi kifejezéssel élve ott átmasszírozom, ott azt a mély miofasciális rész, hát azért a talpi bőnye az egy vastag inas kötőszövet. Oda azért le kell jutni ahhoz, hogy én ott dolgozni tudjak. Ez egy alkalommal nem fog helyre jönni. Tehát, hogy kell néhány alkalom, amíg én föllazítom azokat a szöveteket. Utána a lábtő csontokat meg kell nézni, a bokaizületet meg kell nézni, hogy hol vannak azok az eltérések, mire megállapítom, hogy jó, akkor milyen erősítő gyakorlatokkal lehet tulajdonképpen ezt a struktúrát helyreállítani. És akkor azt követően kell arra figyelnem, hogy akkor legyen egy ilyen segítő ortézis, egy betét, például egy talbetét, ami megakadályozza, hogy passzívan ennyire könnyen visszaessen ez az állapot, tehát egy picit megtámasztja a lábat. Nyilvánvalóan ez sem hoz önmagában megoldást, meg hogyha nem figyelünk arra, hogy milyen, tehát hogy nyilvánvalóan megfelelő cipőben kell túrázni, és elő kell készíteni ilyen szempontból az izomzatot, de hogy ezek egymást kiegészítő terápiák lesznek, és ezért fontos szerintem, hogy magára a terápiára is szálljunk elég időt. Ez nem azt jelenti, hogy akkor addig nem lehet túrázni. Nyilván, amíg gyulladás, fájdalom van, addig bőven elég, ha csak sétálunk. De akkor lehet utána a távokon változtatni, hogy oké, most akkor nem a legnehezebb irányba indulok el, de a rendszerességet megtartom, mert szerintem az lehet nehéz, amit mondta, hogy elkényelmesednek, és akkor esetleg abba is hagyják ezt a tevékenységet sajnos, és hogy ne legyen meg ez a lemorzsolódás, fenntarthatjuk az élményt és a rendszerességet mondjuk egy másik terepen, vagy egy másik útvonalon, ami már lehet, hogy nem annyira megterhelő, és ahogy érezzük, hogy gyógyult az a terület, akkor lehet, hogy a terhelést is egyre inkább tudjuk fokozni, és visszatérhetünk oda, ahonnan kiindultunk, vagy akár túlnyújthatjuk ugye ezt az állapotot.
4: Volt egy fontos gondolat, amit mondtál, és lehet, hogy neked a szakértelem miatt nem is tűnt fel, mert evidens, hogy az, hogy a talpam fáj, az nem feltétlenül a talpam miatt van közvetlenül, és ehhez kell a gyógytornásznak a segítsége és a szakértelme, hogy megmondja, hogy nézzük meg a bokát, a térdet, a lábadat, ugye az X-láb, O-láb közötti tengelyen hol mozogsz, mert biztos, hogy nem egy tökéletesen megrajzolt Da Vinci-féle testtel születik az ember, és nem azt fogja használni, hanem egy olyat, aminek vannak részei, amiket lehet erősíteni, vagy valamilyen módon kezelni, és kényelmesebbé tenni így a túrázást is. Tehát teljesen egyetértek vele, hogy egyébként ehhez gyógytornász kell, mert az, hogy én most bemegyek a sportboltba, és veszek egy talbetétet, az lehet, hogy nem fogja ezt a problémát megoldani.
3: Igen, én is arra gondoltam, hogy így a végére azért azt leszögezhetjük, hogy a túrázás, futás, ezek azok a sportok, ahol minden izom, ugye, és minden testrész mozog. Ha lentről fölfele nézzük, boka, térd, csípő, derék, gerinc, vállak, karok, nyak, minden. és ilyen értelemben tényleg nagyon fontos, hogy ezek a területek külön-külön és együtt is jól működjenek. Úgyhogy egy kis, ha valaki most akarja ezt elkezdeni, egy-két jó tanácsot, hogyha adnátok innen és onnan is.
5: Akkor kezdem én. Az elsődleges szerintem az, hogy szerintem érdemes elmenni egy állapotfelmérésre abban az esetben, hogyha már van valami meglévő mozgásszervi panaszunk. Néha szokott fájni a nyakunk, néha szokott fájni a derekunk, csípőnk. Azért szerintem kevés olyan ember van sajnos, akinek soha semmilyen nem fáj. Tehát a kor előre haladtával meg eleve jönnek ezek az izületi bántalmak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor mi úgy döntünk, hogy szeretnénk egy ilyen intenzíves sportot, akkor én rászánnám az időt arra, hogy elmenjek egy olyan szakemberhez, most én magamat tudom így mondani, hogy egy manuálterapeuta gyógytornászhoz, aki biztos, hogy ért ehhez, hogy egyszerűen vizsgálja meg, hogy egyébként a hétköznapi mozgásoknál nekem miért vannak panaszaim, és adjon arra nekem megoldásokat, és én utána kezdenék bele egy ilyen sporttevékenységbe, mert akkor biztos, hogy nem az lesz, hogy elkezdem, és akkor még nagyobb problémát okozok, és akkor kijönnek, kiújulnak ugye ezek a panaszok, így szoktak fogalmazni a páciensek. Szóval én elsősorban, akik sportolni szeretnének, és egy új sporttevékenységet szeretnének beiktatni, amit eddig még nem csináltak, szerintem szánják rá az időt, hogy egy testtartásvizsgálattal, egy izomerővizsgálattal, pár speciális teszttel megnézzék, hogy egyébként milyen az ő funkcionális állapotuk, milyen az ő izomstátuszuk, van-e egyébként olyan meglévő rejtett probléma. Elmegyünk szűrővizsgálatokra, nem tudom, évente, hogy megnézem, hogy minden rendben van a vérkép, legalábbis én el szoktam járni, hogy minden rendben van a vérképemmel, elmegyek nőgyógyászati szűrővizsgálatra, elmegyek fogászati szűrővizsgálatra, hogy nézzék át most már a fogaimat, régóta nem voltam fogorvosnál. Na most ilyen szempontból miért ne lehetne egy gyógytornász szűrővizsgálatra elmenni, és hogyha már ott kiderül valami, akkor már rögtön találnak erre megoldást is. Ha meg olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy igazából csak a lustaság volt, ami eddig megakadályozott, és egész jó izomzatom van ehhez, és akár bele is kezdhetek ezzel a néhány tanáccsal, amit akkor ott a gyógytornász javasol nekem, akkor szerintem nyert ügyem van, és nagyon sokat tettem az egészségemért.
4: Teljesen egyetértek.
3: Attila tanácsai?
4: Nagyon örülök annak, hogy a világunkban a futásnak egyre nagyobb a divatja és a keletje, tehát az, hogy itt reggelente rengeteg embert látunk Budapest utcáin is futni, ez egy nagyon jó dolog, tehát az, hogy ez már tudatosan a mi generációnkban, például még fiatalabb generációkban már benne van, ez szerintem egy remek dolog. A hosszú távú sportolás az egy másik műfaj, amikor ez 2-4-6-8 óráig fog tartani a napodból, és ehhez kell egy mentális felkészülés. Nem szabad úgy nekivágni, hogy hát simán majd a haverokkal iszunk egy sört, és marha jó lesz az egész, mert nem lesz jó. Ehhez tudni kell azt, hogy 4-80-en keresztül kint leszel a természetben, annak a fizikai törvényei fognak rád hatni, ha jégeső jön, akkor az jön, ha leesett a hó útközben, akkor jégen fogsz visszafelé menni. Ezekkel érdemes tisztában lenni, nyilván kell egy technikai felszerelés, ez iszonyatos mennyiségű tartalom van erre, hogy mi mindent visznek a hosszú táv túrázók magukkal. Itt nyilván az, hogy a hátizsákodban mit pakolsz vele, én is végigjártam azt az utat, hogy mindent, és akkor észrevettem, hogy egy 12 kilós hátizsákot viszek magamon, ami nem jó. Most ott tartok, hogy én 3-4 kilóban húzom meg azt a határt, és mindenből mikroméretű van nálam, hogy azokat elvigyem magammal, mert bármikor kellhetnek. Ruházat ugyanilyen felkészülést igényel, tudjad, hogy mire vállalkozol, milyen időjárási körülmények várhatóak, és nyilván, ami nem is kérdés, a GPS alapú és nem internet alapú térkép, hogy valamilyen olyan applikáció legyen nálad, ami a telefonodon megmutatja, hogy hol vagy akkor is, hogyha nincsen térerő, és a telefonod mellett még egy plusz súly, amit én szerintem nem szabad elkerülni, az ugye a powerbank, hogy ha a telefonod lemerül, és csak azon volt térképed, akkor bajban leszel. Sokan erre azt mondják, hogy vigyél fizikai térképet magaddal, én azt mondom, hogy vigyél egy powerbanket magaddal, és azzal meg fogod tudni még nézni a telefonodon, hogy hol vagy.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon hasznos egy óra volt. További sok sikert mindkettőtöknek.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük.
3: Szent Iványi Rita, a mozgásklinika vezetője, és Farkas Attila, ultratáv futó, profi túrázó kommunikációs tanácsadó voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora.
1: de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
4: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A nyilvánosságtól vár államfő jelölteket a Tisza. Meg kell újítani a hazai vízhálózatot, megépülhet az új Városháza Park. Szelesden jobbára napos idő várható ma, helyenként záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A magyar emberek javaslatait várja az új köztársasági elnök személyére a Tisza párt. A frakció Polgár Judit visszalépése után jelentette be, hogy nyitott jelölési folyamatot indít. Közlésük szerint csak olyan jelöltet támogatnak, aki független a párt politikától és képes képviselni a nemzet egységét. A párt egyúttal megköszönte Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést, és továbbra is alkalmasnak tartja az államfői tisztség betöltésére. Két hónapja nem látott ütemben vásároltak lakossági állampapírokat a magyarok. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a múlt héten 136 milliárd forintért vettek állampapírokat a befektetők. A legnépszerűbb továbbra is a fix magyar állampapír, amelyből egy hét alatt több mint 100 milliárd forint értékben fogyott. Átfogó víziközmű fejlesztést sürget az agrárminiszter az egyre súlyosbodó aszály miatt. Bóna Szabolcs a parlamentben azt mondta, elfogadhatatlan, hogy a vezetékekből minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna a fogyasztókhoz. A miniszter szerint megerősítették a kárenyhítési rendszert, és uniós szinten is kezdeményezték a szabályok módosítását. Bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését, ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a rendszer összefüggésben állna az aszály kialakulásával. Szerdán ismerteti a Fidesz új frakció vezetőjét Orbán Viktor. A volt miniszterelnök erről közösségi oldalán számolt be. Ma a párt elnökség és frakció ülésén vesz részt, holnap délelőtt pedig sajtótájékoztatót tart az új frakció vezetővel. Az eddigi frakció vezető Gulyás Gergely a múlt héten mondott le tisztségéről. Sajtóértesülések szerint a poszt várományosa Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Új közpark és közösségi tér épülhet Budapest belvárosában. Karácsony Gergely bejelentette, a fővárosi kormányhivatal kiadta a Városháza Park megépítéséhez szükséges utolsó engedélyt, így megkezdődhet a beruházás előkészítésének következő szakasza. A főpolgármester szerint a jelenlegi parkoló helyén több mint 7000 négyzetméternyi zöld felület, új fák, vízmegtartó megoldások, valamint kávézók és közösségi terek is helyet kapnak. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a Városháza Park Budapest új főterévé válhat. Újabb 690 millió dolláros hitelrészlethez jut Ukrajna a Nemzetközi Valuta Alaptól. Az IMF igazgató tanácsa jóváhagyta a finanszírozási program legutóbbi felülvizsgálatát, így megnyílt az út az újabb folyósítás előtt. A szervezet szerint Ukrajna a háború ellenére is megőrizte pénzügyi és gazdasági stabilitását, ugyanakkor a gazdasági kilátásokat tovább rontják az orosz támadások és a közel-keleti konfliktus hatásai. Az IMF azt is jelezte, hogy az ukrán reformok végrehajtása több területen lassabban halad a tervezetnél.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
7: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitárt.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
8: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

que j'ai vu ton visage. Voyage au Maroc.

0: Az arany négy vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templar volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Egyre nagyobb veszélyt jelent a hőség a gazdaságra. Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre az OTP. Átalakította a kormányt Andy Burnham, brit miniszterelnök. Szeles, de jobbára napos idő várható ma, helyenként záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Jelentősen visszavetheti a gazdasági teljesítményt a klímaváltozás. Gazdaságkutatók szerint a tartós hőség miatt romlik a munkatermelékenység, ami évtizedeken belül komoly GDP kiesést okozhat világszerte. A leginkább a mezőgazdaságban, az építőiparban és a feldolgozóiparban dolgozók lehetnek érintettek, de a magas hőmérséklet az irodai munkát is lassítja. Magyarország különösen kitett a hőhullámok hatásainak. Egyes becslések szerint a hőség és az aszályok miatt évente a GDP mintegy 1%-a is elveszhet. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselői hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Története legnagyobb akvizícióját jelentette be az OTP Bank. A pénzintézet megvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, a Luminort. A tranzakcióval az OTP már 14 országban lesz jelen, mérlegfő összege pedig 13%-kal nő. A bank célja, hogy hosszú távon erősítse pozícióját Észtországban, Lettországban és Litvániában. Az ügylet a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárulhat le. Megkezdődtek a végrehajtási inkasszók a Revolut számlákon is. A 24.hu azt írja, hogy a magyar végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fióktelepének rendszerét, így adótartozás vagy más végrehajtó követelés esetén ezekről a számlákról is levonható a tartozás összege. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben értesíti a számlazárolásról. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandet, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Burnham tegnap kapta meg a kormány alakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Első munkanapján Burnham telefonon tárgyalt Trumppal, Zelenszkijjel és von der Leyennel is. Elkezdte kiküldeni a Temu a kompenzációs e-maileket az érintett magyar vásárlóknak. A gazdasági versenyhivatal döntése alapján azok jogosultak az egységes 2000 forintos visszatérítésre, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a webáruházban vagy az alkalmazásban. A Temu összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a vásárlóknak. A GVH korábban azért indított eljárást a cég ellen, mert megtévesztő árkedvezményeket és sürgető üzeneteket alkalmazott a vásárlók ösztönzésére.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. július 21-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Koncert.
1: Az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy Jánost ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
3: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGT nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kedvük fellépni, így nem is volt más választásunk, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek, és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltunk megszólaltatni olyan teljesen más területről, a sport, a természettudományok, az irodalom területére jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Bródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden, sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
1: Mindez tehát akkor augusztus 9-én, és ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
3: 80 fok.
1: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
3: Igen, és mindenki szeretettel várunk.
2: Film.
1: A Veszprém Balaton film piknike mintegy 60 filmalkotás lesz látható augusztus végén. A fesztivál idén megújult koncepcióval várja a közönséget Veszprémben és Balatonfüreden. Augusztus 27-e és 29-e között megújult filmes esemény várja a nézőket és a filmeseket a Veszprém Balaton 2023 szervezésében. Az esemény célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben még erősebben kapcsolódik a Veszprém-Balaton régió közösségi és kulturális karakteréhez. A fesztiválon mintegy 60 játék- és dokumentumfilm, valamint kisjáték- és animációs filmes válogatás is látható lesz, valamint közönségtalálkozók, koncertek, gyerekprogramok, kerekasztalbeszélgetések teszik majd teljessé a programot. A fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltán színművészről, Tar Béla filmrendezőről és a 100 éve született Herskó János rendezőről. Lehetőség lesz újra nézni az elmúlt év legjobb alkotásait, és premierek is várhatók. A közleményben idézik a program művészeti vezetőjét, Kolozsi László forgatókönyvírót, egyetemi tanárt, aki szerint visszatérnek a veszprémi hagyományokhoz, amikor a fesztivál még a film ünnepe volt, mert hisznek abban, hogy Veszprém és a balatoni régió ideális helyszín erre. Kiemelte, hogy a Magyar Mozgóképdíj lebonyolítására és átadására a Nemzeti Filmintézettől kapott támogatást nem használják fel, bízva abban, hogy ez az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
2: Kiállítás.
1: Francesca Todde, olasz fotográfus, Iuzza a láthatatlan jelenlét képei című kiállítása várja a látogatókat a mai Manóház Projektlab galériájában Budapesten. Az augusztus 23-áig látogatható tárlat Goliarda Sapienza kultikus olasz illónő életművéből alakul ki, de nem életrajzi rekonstrukció, hanem a fotoművész személyes hangvételű vizuális utazása, amely a hiány, az emlékezés és a láthatatlan jelenlét kérdéseit állítja középpontba. A tárlat címe Sapienza gyermekkori becenevére utal, a fotósorozat az írónő regényei, versei, levelei és feljegyzései nyomán születtek. Francesca Todde néhány fennmaradt archív felvételből kiindulva készített új képeket Szicília különböző helyszínein. A fotókon az Etna tájai, a szicíliai barokk építészet részletei, a mitológiai motívumok és a tengeri átkelés képei egy közös vizuális történetet alkotnak, egyszerre idézik fel Goliarda Sapienza világát és mutatnak egy önálló vizuális világot. Francesca Todde Milánóban él, a fotográfia mellett tervezőként és kiadóként is dolgozik. Az IUZZA című projekt forgatókönyvként 2024-ben jelent meg. A budapesti kiállítás ennek a vizuális és irodalmi kutatásnak fontos állomásait mutatja be. A kiállításra a belépés ingyenes.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Selje két keréken. Arborétum, drávamenti túrák és vidéki hangulat. Kinek ideális selje bringával? Ez a környék nem azoknak való, akik extrém szinteket keresnek. Sokkal inkább azoknak, akik szeretnek egyedül vagy kevés emberrel tekerni. Nem bánják, ha a látvány nem instagramos, értékelik a csendet, a zöldet és az egyszerűséget. Selje környékén a kerékpározás egyik nagy előnye, hogy nem kell túltervezni. Az utak többsége aszfaltozott, elég jó állapotú, a forgalom alacsony, különösen a kisebb falvakat összekötő szakaszokon. Emiatt nem csak tapasztalt bringásoknak ideális, hanem azoknak is, akik ritkában ülnek nyerekbe. Egy trekking, cross vagy városi kerékpár bőven elég. Vastag gumik nem kötelezőek, technikás terepre nem kell számítani. A hangsúly itt nem a felszerelésen van, hanem azon, hogy kényelmesen érezzük magunkat. Sisak viselete azonban ajánlott. Útvonal tervezés lazán. Sejjéről indulva több irányba is könnyen el tudunk indulni, és ha menet közben változtatnánk, az sem okoz különösebb gondot. A térség kifejezetten alkalmas arra, hogy érzésből navigáljunk, amin manapság ritka luxus. Víz, pihenés, megállók. Érdemes vinni magunkkal elegendő folyadékot, mert hosszabb szakaszokon kevés a bolt vagy a büfé. Ugyanakkor pihenőhelyből nincs hiány. Padok, árnyékos fák, buszmegállók adnak lehetőséget a megállásra. Mi marad meg emlékül Sejjéből? Nem egy ikonikus épület, nem kötelező látnivalók, inkább egy hangulat. Az érzés, hogy jó volt lassabban menni, kevesebbet akarni, és nem sietni vissza sehova. Selje Baranya megyében található, Pécstől körülbelül 1 óra autóútnyira. Autóval egyszerűen elérhető,

0: kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

pályája elején gyakran bocsánatot kért közönségétől koncert közben Georgia Smith. A 2016-ban befutott angol énekesnő eleinte leginkább lassú R&B és pop dalairól volt ismert, mint például a Teenage Fantasy vagy a Let Me Down. És rendszeresen úgy érezte, hogy egy másfél órás szombatesti bulija inkább álmos vasárnap reggelek hatását kelti. Félelmei ellenére a publikum egyáltalán nem unatkozott. Sőt, imádott elmerülni a Brit Awards díjas díva hangjában. Minden esetre később olyan táncolható tételek is a művésznő legnagyobb slágerei közé kerültek, mint a Be Honest vagy a Little Things. Így egy idő után már senki nem vádolhatta komótos tempóval egy Georgia Smith koncert komplett dallistáját, még maga Georgia Smith sem.

0: mit mondok.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A Zságer Balázs vezette csapat, a Zsagar, már több évtizede bátran járja saját útját, és inspiráló, felemelő világot teremt a közönségnek. A 2000-es évek elején a Local Broadcast című debütalbumukkal azonnal kivívták az elektronikus zenei szintér elismerését. A Season és a Wings of Love közönség sikerei után a Woods, Spirits and Sorcery című lemezük igen komoly nemzetközi visszhangra talált. Számaikat több külföldi és brit rádió, közöttük a BBC is játsza. A csapat számos európai nagyvárosban is fellépett már, még a Depeche Mode előzenekaraként is. Filmekben és tévésorozatokban, mint a CSI helyszínelők is hallhatóak zenéik.
3: What we're saying is not protesting. We're giving the answers as some kind of solution.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
4: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
3: A Parnograszt 1987-ben indult a szabolcsi Paszap faluból, és mára a világzenei szintér egyik legautentikusabb roma zenekarává vált. Nevük jelentése Fehér Ló, amely a tisztaság és a szabadság szimbóluma. Ezt zenéjük is tükrözi. A zenekar tagjai több generációt ölelnek fel. A legfiatalabb 10 éves, a legidősebb közel 80. Zenéjükben magyar és lovári nyelvű szövegek váltakoznak, és hagyományos hangszereken, például tamburán, gitáron, kannán, kanálon és szájbőgőn játszanak.
4: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna, hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszerítem.

olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltok, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Néhány év a Ladány Bene 27 csapatában, majd néhány év Izraelben alapozta meg Barca Gergő szaxofonos fejében a gondolatot, hogy egy világzenét játszó zenekart alapít társaival, alapmotívumként használva tradicionális magyar és balkáni dallamokat. Így 1999-ben jött létre a Besodrom zenekar. Nevének lovári cigány nyelven van egyértelmű jelentése. Üld meg az utat, mint ahogy a lovat szokás megülni. Azaz indulj el! A csapat a balkáni és a romániai cigány, illetve a közel-keleti tradicionális zenét ötvözi a magyar zenével, egyedi stílusban. A kezdetektől fogva koncerteznek külföldön, főleg Nyugat-Európában. Fennállásuk alatt már eljutottak olyan egzotikusnak tűnő helyekre, mint Mexikó vagy Ausztrália.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: João Selva egykori elítéltek és a vallás felé forduló zenészek között nőtt fel Rio de Janeiro, Ipanema város részének hippi kommunájában, ahol édesapja a közösség lelkipásztora volt. Így az énekes dalszerző már gyerekkorában megtapasztalta a zene közösségépítő erejét, a fejlődés, a tudásvágy és a nyitottság fontosságát. Élményeiről 2017-ben dalt írt Pessoas, azaz emberek címmel. Selva már a franciaországi Lyon városában él és alkot. Korábbi Forró de Rebecca nevű együttesét is szóló karrierre cserélte, ám zenéjét továbbra is a forró brazil ritmusok dominálják.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A nyilvánosságtól vár államfő jelölteket a Tisza. Meg kell újítani a hazai vízhálózatot, megépülhet az új Városháza Park. Szelesden jobbára napos idő várható ma, helyenként záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A magyar emberek javaslatait várja az új köztársasági elnök személyére a Tisza párt. A frakció Polgár Judit visszalépése után jelentette be, hogy nyitott jelölési folyamatot indít. Közlésük szerint csak olyan jelöltet támogatnak, aki független a párt politikától és képes képviselni a nemzet egységét. A párt egyúttal megköszönte Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést, és továbbra is alkalmasnak tartja az államfői tisztség betöltésére. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Két hónapja nem látott ütemben vásároltak lakossági állampapírokat a magyarok. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a múlt héten 136 milliárd forintért vettek állampapírokat a befektetők. A legnépszerűbb továbbra is a fix magyar állampapír, amelyből egy hét alatt több mint 100 milliárd forint értékben fogyott. Átfogó vízi közműfejlesztést sürget az agrárminiszter az egyre súlyosbodó aszály miatt. Bóna Szabolcs a parlamentben azt mondta, elfogadhatatlan, hogy a vezetékekből minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna a fogyasztókhoz. A miniszter szerint megerősítették a kárenyhítési rendszert, és uniós szinten is kezdeményezték a szabályok módosítását. Bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a rendszer összefüggésben állna az aszály kialakulásával. Szerdán ismerteti a Fidesz új frakció vezetőjét Orbán Viktor. A volt miniszterelnök erről közösségi oldalán számolt be. Ma a párt elnökség és frakció ülésén vesz részt, holnap délelőtt pedig sajtótájékoztatót tart az új frakció vezetővel. Az eddigi frakcióvezető Gulyás Gergely a múlt héten mondott le tisztségéről. Sajtóértesülések szerint a poszt várományos a Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Új közpark és közösségi tér épülhet Budapest belvárosában. Karácsony Gergely bejelentette, a fővárosi kormányhivatal kiadta a Városháza park megépítéséhez szükséges utolsó engedélyt. Így megkezdődhet a beruházás előkészítésének következő szakasza. A főpolgármester szerint a jelenlegi parkoló helyén több mint 7000 négyzetméternyi zöld felület, új fák, vízmegtartó megoldások, valamint kávézók és közösségi terek is helyet kapnak. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a Városháza Park Budapest új főterévé válhat.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
3: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
6: Nekem a tenger a Balaton.
3: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
7: Megvár a Balaton!
3: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Szeretettel köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, illetve nézőinket. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja még mindig. Ha jól számolok, akkor a 29. adást készítjük 30. ebben az évfolyamban, de akár lehet, hogy a 30-at is most már műsorvezető társammal, Marsa Szilvivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, az én műsorvezető társam pedig Pritzinger Péter, és akkor gyorsan el is áruljuk, hogy nagyon szép témánk lesz, kedvenc téma, vitorlázás.
1: Hamisítatlan nyári téma.
2: Így van, szabadság, szerelem, feeling, minden van benne szerintem, bár én még nem vitorláztam.
1: Ez mondjuk engem meglep, én tudom, hogy te mennyit vagy a Balatonnál, hogy ez sikerült eddig elkerülnöd.
2: Igen,
1: ezt
2: sajnos.
1: Ezt az élmény, hogy ezen változtatunk.
2: És akkor rögtön be is mutatnánk a mai vendégünket, Holzhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. Szia András, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Szia, örülünk, hogy itt vagy. Ez a műsor minden epizódjában úgy szokott ilyenkor történni, hogy megkérdezzük a vendéget, hogy neked mi a balatoni kötődésed, hogy kerültél a Balatonhoz, mióta élsz ott, feltételezem, hogy ott élsz. Hogy kezdődött az egész történeted, közös történeted a Balatonnal?
3: Igen, én Veszprémben születtem, és balatonfüredi lakos vagyok születésem óta, és általános iskolás koromban szerettem bele a vitorlázásba, a sporttagozatos osztályba jártam a balatonfüredi Radnóti Miklós általános iskolába, ahol Glac László tanárunk indítatásával kezdtem el a vitorlázást, és Hantó István volt az első edzőnk.
1: Bocsánat, rögtön belekérdezek. Tehát te olyan általános iskolába jártál, ahol volt olyan sporttagozat, ahol a vitorlázás is egy választható sportág volt?
3: Így van, pontosan ez az első sporttagozatos osztály volt Balatonfüreden. Glac László egy ikonikus tanár, ember és sportoló volt. Szívén viselte az egész város sporttevékenységét, és aztán az Anna Bálokat is nagyon sokáig ő szervezte, talán innen ismerősebb lehet a neve többeknek. Nagyon sok sportággal lehet megismerkedni a mai napig. Balatonfüreden számos sportklub van, és mi az akkori MHD-ban, ami most a Balatonfüredi Jachtklub, kezdtük el a vitorlázást.
1: Akkor hány éves voltál?
3: 9.
1: Azt gondoltam, hogy viszonylag fiatalon kellett, hogy kezdjed, mert egy picit utána olvastunk, hogy tulajdonképpen hány vitorlás szezon van a hátad mögött, bár nagyon fiatalnak látszol, hogy hány vitorlás szezon van a hátad mögött, illetve ha helyes az info, amit találtunk, akkor 25 bajnoki cím is. Tehát, hogy akkor te azért ezt elég komolyan nyomtad, lehet mondani, hogy ez volt a fő csapás az életedben?
3: Igen, egy nagyon fontos része volt, és része a mai napig az életemnek a vitorlázás. Kadett 420-470 osztályokban versenyeztem egészen 94-ig, amikor is Kanadába vállaltam munkát, ott hagytam abba a tényleges versenysportot, és azóta pedig nagyhajós osztályokban versenyzem, azóta is aktívan.
1: A kevésbé felkészült hallgatóknak, nézőknek és a kevésbé felkészült nekünk egy picit elmondanád hétköznapi konyha nyelven, hogy ezek a hajóosztályok, amikről említést tettél, ezek hogy néznek ki, kb. Milyenek?
3: Igen, ezek mindegyik két személyes osztály. A kadett a 70-es, 80-as években egy nagyon nagy létszámú utánpótlás nevelő osztály volt. Ebben kezdtem el a vitorlázást mancsaftként, aztán viszonylag hamar kormányos lettem ebben a hajóosztályban. Ezután következett a 420, ami már készített fel az olimpiai hajóosztályra, a 470-esre, ami mai napig olimpiai hajóosztály. Ebben a legjobb eredményeinket 91-92-ben értük el, akkor volt olimpiai kvalifikációs szintünk is. Az olimpiára nem jutottam ki, és Kalózban, ezt követően kalózoztam egy pár évet, Európa-bajnoki 8. helyet szereztünk 93-ban Schwerinbe Bódi Kornéllal. Uh-huh.
1: Hát ez nagyon szép.
2: Nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy azt mondtad, hogy 9 évesen kezdtél vitorlázni, ugye?
3: Igen,
2: az,
3: igen.
2: Az más. Az időszak, amikor ezzel el lehet kezdeni foglalkozni?
3: Igen, általában ez a 8-9-10 éves kor, amikor a fiatalok megismerkednek a vitorlázással, korábban nem sok értelme van még, hiszen itt egy közlekedési eszközről van szó, amit vezetni kell, ez azért kell egyfajta érettség is, hogyha szabad ezt így mondani. A Nemzetközi Vitorlás Szövetségnek az iránymutatása is az, hogy feltétlenül próbáljunk meg úgy bevonni fiatalokat, akik már írni, olvasni tudnak. Tehát ez az időszak, amikor a vitorlázást érdemes már elkezdeni. És nagyon szép sikereket érünk el itthon is a fejlesztésükkel.
2: Mik azok a szabályok, amiket már ebbe a korba be kell tartani, vagy amire edukáltok?
3: Hogyha vízi közlekedés szabályaira gondolsz, akkor ugye egyszer van egy vízi kressz, ugyanúgy, mint az utcán a közlekedésben, illetve a vitorlás versenyzésnek van egy külön szabálykönyve, kb. 200 oldal.

0: úgy egyre mélyebben, mélyebb ismereteket szereznek a különböző szituációkról, pályai elkerülési dolgokról, akár a rajt szabályairól.
1: Az előbb említetted, hogy 94 Kanada, ameddig, ha jól értem, versenyszerűen vitorláztál. Mi jött ez után?
0: Igen, Kanada után szintén külföldön dolgoztam, én 8 évet éltem külföldön, 94 és 2002 között intenzíven bejártam a világot, sport oktatással foglalkoztam akkor is, hiszen a téli időszakban sítoktattam Svájcban, illetve Ausztriában, Zalbakban összesen 6 teljes szezont. A nyári időszak elején Angliában dolgoztam parti szervizben, az akkori legelegánsabb parti szervizről van szó. A királynőnek, Diana-nak, Michael Kinennek, Elton Johnnak csináltunk fogadásokat, hogy egy fantasztikus tanulási lehetőség volt számomra. Miután eltöltöttem egy-két szezont ott Dél-Afrikában, és dolgoztam egy fél évet ugyanezen a területen, és 2001 év végén jöttem haza. Sosem akartam külföldön maradni, bár szinte tényleg azt kell mondanom, hogy az egész világot bejártam ott a 90-es években, és azóta pedig Balatonfüreden élek. Volt egy vállalkozásom 2013-ig, és 13 óta vagyok a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.
1: És azt meg szabad kérdezni, hogy ez a vállalkozás, amit vittél, ez is kapcsolódott a hajózáshoz, a turizmushoz, a sporthoz, vagy ez valami egész más?
0: Nem, ahogy a Szilvi mondta, ez a szerelemhez kapcsolódott. Virágboltokat, bolthálózatot nyitottunk, amiből aztán lett egy nagy kereskedés, illetve egy hűtős fuvarozó cég Hollandiába. Jártunk 22 kamionnal heti kétszer oda-vissza.
1: És akkor ebből hogy ugrottál vele 13-ba, most már akkor tényleg ez nem tűnik egyenes útnak. A hűtőkamion, ami vágott virágot szállít, ezt értem, 22 darab, ezt is értem, nagy vállalkozás, és akkor egyszer csak te leszel a Vitorlás Szövetség főtitkára.
0: Igen, ez egy érdekes sztori volt. 2013 tavaszát írtuk, amikor az Adrián vitorláztam három barátommal, és Kollár Lajos elnök úr fölhívott, hogy ő arra gondolt, hogy dolgozzunk együtt, és legyek én a főtitkár. Mondtam Totyának, hogy mindenki vitorlázók körbe Totyának ismeri, hogy ezt én elképzelni se tudom. De mondta, hogy jöjjek haza, és akkor üljünk le, beszéljünk róla, hogy hát mégis mi lenne, ha. És aztán kétszer-háromszor leültünk, és 13 júniusában elvállaltam a feladatot, és azóta is még aktívan.
1: A kevésbé vájtfülű hallgatóknak szerintem áruljuk el, hogy egy sportági szakszövetség az úgy működik, hogy van elnöke, elnöksége, akik a fő döntéseket hozzák, amikor éppen nincs idő vagy alkalom közgyűlést tartani és összehívni az összes klubot, de az operatív végrehajtó munka az a főtitkár és a főtitkár irányítása alatt tartozó kollégákra tartozik. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan úgy kell elképzelni, mint egy ügyvezetőt, aki a gazdálkodást, a napi operatív munkát, a kommunikációt szervezi. Na most én láttam pár sportszövetséget, voltam egyben egészen közel is, vagy egyhez egészen közel is. Az nem általános, hogy egy főtitkár, ha jól számok, 13 éve van hivatalban. Egyrészt ez nem nyúzott el téged, ezek szerint nem, vagy úgy tűnik, hogy nem. Másrészt meg van ebben lendület, meg motiváció ennyi idő elteltével?
0: Mindenképpen van, főleg, hogyha azt a fejlődési ívet megnézzük, amit a vitorlázás, a magyar vitorlássport azóta húz, és reméljük, hogy továbbra is ilyen sikereket érünk el, hiszen lényegesen kevesebb volt az utánpótlás korú versenyzőink száma 2013-ban. 2013. augusztus 2-án kötötte meg az első sportolói szerződését a történetében Vitorlás Szövetség Berett Zsomborral, aki ugye olimpiai ezüstérmet ért el. Azóta Vadnai Anatának egy negyedik helye van. Olimpiai hajóosztályban Érdi Mária és Berett Zsombi világbajnok és Európa bajnoki címeket ért el, amit korábban sose a szövetség most már majdnem 100 éves történetében. Tehát ezek mind olyan eredmények, amik ösztönzik a háttérben dolgozókat is, engem is feltétlenül, és hogyha egy picit a turizmushoz is átcsatolhatunk, akkor két ginopályázatból igen jelentős eszközfejlesztést tudtunk megvalósítani 2017-18-ban, illetve a Vitorlás Szövetség Balatonfüred várossal és a Kajakkenu Szövetséggel megépítette a Kék Szallagportot, amit szintén jelen pillanatban én vezetek, ami pedig újabb kihívásokat és újabb lehetőségeket biztosít a sporták számára.
2: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy

0: hogy mi volt a sikertitka, de akkor azért némi választ kaptunk most itt az elmúlt egy percben, amit felsoroltál, fejlesztések és támogatások a sportágat tekintve.
1: Igen, és azt gondolom, hogy a közösség és az egy irányba történő munka az kifejezetten jó hatással van. Mondom ezt most úgy, hogy azért vannak most hullámok a Vitorlásszövetség házatáján is, de nagyon bízom benne, hogy a célt nem veszítjük szem elől, és a közös munkával és összefogással ez a sikeres periódus az elmúlt 10-12 év, ez tovább folytatható.
2: Az előbb említetted azt, mint egyik eredményt, vagy sikertényezőt, hogy jócskán gyarapodott az utánpótláskorú sportolóitok, sportolóknak a száma. Itt nem is a számszerűség az érdekes, hanem ez azt a kérdést veti föl bennem, hogy arról mondj már kérlek valamit, hogy a vitorlázás mennyire a mindenki sportja? Vagy mennyire egy elitnek, a zárt, jómódú embereknek a sportja, és az ő gyerekeiknek a sportja. Ezt én sose tudtam hova tenni, hogy a vitorlázás az tulajdonképpen egy bárki számára hozzáférhető sport, meg szabadidős lehetőség, csak erről kevesen tudnak, vagy nem tudják, hogy hogyan induljanak el ebbe az irányba. Vagy ez tényleg egy ilyen zárt dolog, amihez azért elég nehézkes hozzáférni.
1: Én úgy vélem, hogy vagy a mi gyerekkorunkban sokkal nehezebb volt bekerülni akár egy-egy egyesületbe, illetve a vitorlázó körben akkor egy relatív zárt sportág volt. Ugye most is megvannak azok a sztereotípiák, hogy nagyon drága a vitorlás, nagyon drága a jó hely, és ezért biztos, hogy csak azok tudják ezt űzni, akik nagyon sok pénze van. Ez hál' Istennek most már nem igaz, természetesen mivel technikai sport ról van szó, hogyha ha hajót szeretnénk tulajdonolni, vagy akár bérelni, ez pénzbe kerül, de vitorlázás most már nem drágább, mint a síelés, vagy akár a kerékpározás, sőt, hogyha valaki elsajátítja a sportág alapfogásait, akkor számos olyan hajót, illetve csapatot talál, akik akár a kékszallagra, akár más versenyekre keresnek sporttársat, hiszen egy-egy hajón csapatmunka folyik, és a hajó méretétől függően 2-3, akár 10-16 személy is vitorlázza a hajót. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretné kipróbálni a vitorlázást, illetve ezt aktívan űzni, biztos vagyok benne, hogy megtalálja.
0: És akkor én rögtön kibővíteném a kérdést, hogy női vagy férfi sport inkább a vitorlázás?
1: Sokat dolgozunk ezen, alapvetően férfi, körülbelül 80-20 az arány a világon mindenhol egyébként. De
2: teljesen érthető ambíció, hogy szeretnék, ha több nő lenne.
1: Mindenképpen, és egyébként nagyon-nagyon sokat segít Érdi Mári példája és fantasztikus eredményei. A legkisebb utánpótláskorú hajóosztályban, az Optimistben a kislányok aránya most már közel 40%, tehát sokkal több fiatal hölgy kezdi el a vitorlázást, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó hatással van.
0: Ugye én személyesen Vodnai Jonatánnal találkoztam, vagy ismerem Jonatánt. Az a kérdésem, hogy milyen fizikum kell ahhoz, hogy valaki ilyen sporteredményeket elérjen, mert azért a Jonatán egy nagyon feszes, szálkás, kis sportolt fiatalember, de mégsem azt látom, ugye, hogy egy erőtől duzzadó, de valószínűleg mégiscsak kell valami, hogy legyen a sikere.
2: Hát nem egy dobóatléta, de valószínűleg
0: igen,
2: nem is arra van
0: akartam
2: szükség.
0: Mondani, igen.
1: Brutális atlétának kell lenni, és ugye amit te látsz, ez hajóosztályonként változik, ugye minden hajóosztálynak megvannak a specifikus felszerelései, illetve a felkészültség, a fizikum adta lehetőségeknek meg kell felelni olyan szinten, hogy például Jonatánnak 82-84 kiló között kell lenni, és elképesztő erőálló képességgel kell bírnia. Ennélkül nem tudja a hajót gyorsan vinni. Tehát ő, amikor elkezdett kifejezetten a világ élvonalába vitorlázni, ezt megelőzően másfél évig az volt a célja, hogy a legerősebb 1-3-ba kerüljön be, és olyan parti edzést végzett, amivel ezt el is érte, és ezután jöttek az eredmények. Tehát a vitorlázásban, hogyha látunk ugye egy szabadidős sportolót, aki csak ülött a kormánynál, és csónakázik, egészen más fizikumot és felkészülést igényel egy olimpiai hajóosztály, illetve az olimpiai hajóosztályban történő versenyzés, akár hogyha megnézitek Márit vagy Beret Zsombi régi képeit, elképesztő fizikum kell hozzá, és egy folyamatos, nagyon folyamatos, szisztematikus, szigorú munka, illetve életmód, hiszen 200-220 napot töltenek ők vizen a világ különböző pontjain, nagyon sok lemondással jár ez a fajta sportolás, mint azt gondolom ezen a szinten minden sportágban egy olyan szisztematikus felkészülési munkát igényel, hogy ez elképesztő.
0: Mitől lesz jó vitorlázó valaki? A hajótól, a fizikumtól, tehát hogy a tehetség az mit takar a vitorlázók tekintetében?
1: Roppant komplex a sportágunk tekintettel arra, hogy egy szabadtéren űzött technikai sportágról van szó. Tehát, hogyha most nagyon leegyszerűsítem, akkor a hajót, mint a technikát megfelelően fel kell tudni készíteni, illetve nagyon-nagyon képbe kell lenni azzal, hogy hogyan tudjuk gyorsítani. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha a Forma 1-ben a pilóta lenne a mérnök is. Ismernünk kell az időjárási körülményeket, illetve azt a vízterületet, ahol versenyzünk, nem véletlenül most is éppen Érdi Mári és Vadna Jonatán már a Los Angeles-i olimpia helyszínén készül. Nagyon fontos az ottani környezetet, áramlást, hullámviszonyokat, szélviszonyokat megismerni, és ezeknek a tudatában majd az olimpián az egyes futamokon rajthoz állni. És a sportolónak pedig ismernie kell az áramlástantól a versenytaktikán keresztül a legapróbb részleket, tekik saját magát is, illetve a mezőnyt is ahhoz, hogy eredményes legyen. Tehát egy nagyon-nagyon komplex sportágról van szó, ezért is van az, hogy körülbelül 10-12-14 év kell ahhoz, hogy valaki olimpiai szinten eredményes legyen. Berett Zsombinak van egyedik olimpiáján jött ki, ugye a fantasztikus második helyezés, Érdi Mária is szintén most már a negyedik olimpiára készül. Jóninak ez a második lesz, ugye Párizsban, Marseille-ben negyedik helyen végzett. Egész pici gyerekkoruk óta hihetetlen fegyelemmel készültek Benjivel.
2: Lassan térjünk át az élsportról, a versenysportról, a turizmusra. Jöjjünk egy picit közelebb a földi halandók világához. Én turista vagyok, szeretem a Balatont, szeretem az egész éves Balatont, tavasszal is, meg ősszel is. Mit nyújt nekem a vitorlázás? Hogy tudok hozzáférni a vitorlázáshoz? Hogy milyen tanácsot adnál, hogy kezdjek hozzá, ha mondjuk még soha nem vitorláztam?
1: Igen, a vitorlázás többféleképpen lehet kipróbálni, talán a legegyszerűbb egy hajóbérléssel, akár kapitánnyal, akár kapitány nélkül. Most már nagyon sok olyan hajó van a Balatonon, több száz, amelyet bérelni lehet. Hogyha egy társaság, egy baráti társaság összeáll és kibérel egy ilyen eszközt, akkor az nem is drága, hiszen azt gondolom, hogy egy reggeli áráért per fő egy napos vitorlás élményben lehet része kapitánnyal vagy kapitány nélkül. Hogyha valaki a gyermekeit szeretné beiratni és megmutatni nekik a sportágat, akkor mindenképpen a Vitorlás Szövetség által elindított vitorlás suli programban levő tagszervezeteinket ajánlom. Ott ez egy minőségbiztosító rendszer gyakorlatilag, amit a World Sailing-el 2019-ben auditáltattunk, ott biztos lehet benne a szülő, hogy a gyermeke jó kezekbe kerül, és hogyha tovább is szeretnének menni ezen az úton, akkor az egyes tagszervezeteink, a vitorlás klubok kiválasztó táborokat is felajánlanak a kezdőtábort követően, és onnan el lehet kezdeni aztán a vitorlázás 40-60-100-150 nappal per év.
0: És hamarosan folytatjuk, de most el kell mennünk egy kis szünetre. Vendégünk pedig Holca Ózer András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Mindjárt jövünk, nem menjenek sehova se.
3: Még ne menjetek el, a Partkafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
2: Folytatódik a Partcafé, ez itt továbbra is a Balaton hangja, és nem szökött el a stúdióból Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára sem. Az előző műsorrészben ott hagytuk abba, hogy ha valaki nem versenysport, hanem élsport oldaláról, hanem szabadidősport oldaláról közelít, hogy tud hozzáférni a vitorlázáshoz. Én most azt kérném, hogy még egyen laikusabb szintre lépjünk el, mint turisztikai attrakció, egy 2-2,5 órás naplemente vitorlázás, ez létezik ez a termék. Tehát aki nem akar megtanulni vitorlázni, nem akar versenyezni, nem akar sportolni, de magának a vízi élménynek, a balatoni élménynek a részese szeretne lenni egy hajón, erre is van lehetőség, van ilyen szolgáltatás. Ha van, akkor ez fejlődik-e, vagy nem, ezzel mi a helyzet?
3: Igen, vannak ilyen szolgáltatások, általában ezt nagyobb 30-40 fős vitorlások, illetve hajók biztosítják különböző szolgáltatóknál a Balaton több területén. Arra, hogy kisebb hajóval ilyen programokat csinálnak-e klubjaink, ezt megmondom őszintén, hogy nem tudom, nem tudok ilyenről, hogy kifejezetten naplemente túra vitorlással lenne. Nálunk a Kékszalagportban evezős programokat ilyen jelleggel biztosítunk. Úgyhogy igen, vannak, tehát a régi nagy szottos vitorlások mai napig futnak a Balatonon.
2: Az az előítélet, vagy az a mendemonda, nem is tudom, hogy a Balaton tulajdonképpen, mint vízfelület, az jóval több hajót is elbírna, mint amennyi ma van rajta, és ennek a másik fele ennek a magyarázatnak, vagy ennek a közhiedelemnek, hogy csak a kikötői kapacitások szűkösek, ez így igaz, vagy ebben a formában nem teljesen?
3: Igaz, a Balaton vízterületén lényegesen több hajó elfér, körülbelül olyan 9000 hajóhely van, a Fertőtavon 16 ezer hajó van. Ugye a hajó méretek azok azért különböznek, tehát az elmúlt években a balatoni trend, vagy az elmúlt évtizedben a trend az elindult a nagyobb, kifejezetten tengeri méretű hajók irányába. De igen, lenne hely arra, hogy bővüljön a vitorlázás ilyen szempontból. A kikötőhelyek, hál' Istennek, az elmúlt 5 évben szintén fejlődtek, nagyjából egy 1000 plusz hely jött létre. 2023-ig, 22-ig kifejezetten keresleti piac volt, tehát kellett a hajóhely ahhoz, hogy egy kereskedő például hajót tudjon eladni a Balatonon, hiszen nem tudták hova tenni a vásárlók. Ez most megfordult. Azt gondolom, igen, kifejezetten kijelentettem, hogy megfordult, több kikötőben is vannak üres helyek, illetve azt gondolom, hogy a következő években még lesznek is. A vitorlázást is érinti a gazdasági visszaesés, illetve megtorpanás, az egyből érezhetővé válik, mind a létszámban, mind pedig az aktivitásban. Tehát én azt látom, hogy akinek hajója van, a hajótól nem szabadul, nem adja el, viszont lényegesen kevesebb vendégészakát tölt a kikötőben.
4: Olyan turista is van, aki kimondottan a hajón tölti a nyarat?
3: Igen, tehát, hogy igen, aki... igen, vannak ilyen kollégák, akiknek olyan hajója van, amin kényelmesen lakni is lehet. Van, aki kifejezetten egy apartman helyett vásárol vitorlást, de nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy napközben ilyen day sailingre kimennek, visszajönnek, és a kikötőt elhagyják. Azt gondolom, ez a 90%-a a hajókra jellemző.
4: De van ebbe fantázia, vagy esetleg a jövőre nézve?
3: A hajón lakni?
4: Hát a vagyleges apartmanként kiadni.
3: Van, én azt gondolom, hogy van. Ez egy fantasztikus életérzés szerintem. Aki ezt szereti, annak mindenképpen van, aki kifejezetten nem szereti. Én nagyon ritkán mostanában, amióta főtitkár vagyok, egyre kevesebbet vitorlázom, hogy őszinte legyek. Tavaly 2 napot voltam összesen vízen, ami nem jó, megfogadtam, hogy idén feltétlenül többet megyek. Én egyébként nagyon szerettek, igen, túrázni a Balatonon is, meg a tengereken is. Tehát én kifejezetten jól érzem magam a hajón, illetve a kikötői környezetben, és azt gondolom, hogy a balatoni kikötő hálózat alkalmas arra, hogy akár egy-egy hetes túrát tegyen valaki a hajójával.
2: Pont ezt akartam kérdezni, csak vendég szempontból, nem a hajótulajdonos vagy a hajóüzemeltető szempontjából, hogy létezik-e az a túratípus, vagy az a szabadidő eltöltési forma, hogy mondjuk én a családommal szeretnék egy 3 vagy 5 napos, vagy egy hetes balatoni vitorlás túrát tenni, amihez értelemszerűen az is hozzátartozik, hogy vagy csillagtúraszerűen ugyanarról a helyről van a kiindulás minden nap, vagy esetleg, ami nekem izgalmasabbnak tűnik, az, hogy körbe vitorlázni idézőjelbe a Balatont, és több helyen megállni, és több helyen megszállni.
3: Hogyne, tehát ez erre abszolút van lehetőség. Ugye a kikötőhelyek, a limitált kikötőhely számmal a 5-6 évvel ezelőttig nagyon nehéz volt a főszezonban vendéghelyeket találni, ez volt egy akadály. Ma én azt gondolom, ez nincs így, tehát hogyha valaki elindul a keleti medencéből végighajózik akár Keszthelyig, akkor talál magának a kikötőkben helyet.
2: Gondolom, ez csak szervezés, meg előrelátás kérdése.
3: Abszolút.
2: Hogy mennyi idővel hamarabb foglalunk magunknak vendéghelyet, ha jól értem.
3: Abszolút, így van. A Vitorlás Szövetség készített egy kikötő minősítő rendszert, ahol az összes adat elérhető, a kontaktok a kikötőkben, és hát aki a vízen jár, azért még akkor is, hogyha bővült a vitorlázók létszáma, a kikötőket, illetve nagyon sok hajót, illetve sportázsat személyesen is ismerünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt senkinek nem akadály, és nyugodtan
4: ezt
3: neki lehet
4: elérni,
3: neki
4: lehet elérni, vagy
3: a Vitorláz itthon.hu felületünkön kaphatnak információt a sportolók vagy az érdeklődők erről.
2: Nálad a labda?
4: Igen. Én, az én kérdésem egy picit most már terelődne arra, hogy azért van itt a Balatonon szép számmal és akár nemzetközi vitorlásverseny is. Mennyire jó versenyterep a Balaton, illetve a turizmus szempontjából mit jelentenek számokban ezek a versenyek?
3: Igen, sokan meglepődnek, amikor azt mondom, hogy egy évben 180-182 versenyt rendeznek a tagszervezeteink és a Vitorlás Szövetség Magyarországon. Mivel elég régóta üzem a sportágat, látok olyan külföldi kollégákat, akik a 70-es, 80-as években jártak itt, és most visszajönnek és rácsodálkoznak arra, hogy micsoda fejlődésen ment keresztül a tó, aki meg nem járt ide, az meg nem gondolja, hogy ekkora a vízfelület, illetve hogy ilyen infrastruktúrával és ilyen szakmai tudással rendelkeznek a versenyrendező, versenybíró kollégák. Az elmúlt 10-12 évben évente 4-6-8 nagy nemzetközi versenyt, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, Európa-kupát szerveznek a tagszervezetek és a Vitorlás Szövetség, ami azt jelzi, hogy abszolút visszakerült a Balaton a nemzetközi vérkeringésben, és szívesen jönnek ide versenyezni külföldről is. A versenyek pedig nálunk ugye nagyjából 5-6 naposak, tehát viszonylag hosszú itt tartózkodási idővel járnak, és a kosárérték ebben a körben lényegesen nagyobb, mint az átlagos turisztikában. A költés nagyjából 2,5-szerese, tehát én azt gondolom, hogy helyi turisztikai jelentősége is van ezeknek a versenyeknek. Ha lehetőségünk van rá, akkor kifejezetten figyelünk arra, hogy ne a turisztikai főszezonba kerüljenek megrendezésbe ezek a versenyek. Egyrészt a széljárás is tavasszal, illetve ősszel jobb, másrészt pedig könnyebben tudjuk kiszolgálni az igényeket, mind kikötői szinten, mind pedig a szállásadói oldalról kedvezményekkel.
2: Akkor térjünk rá a legnagyobb, és szerintem a nézők és a hallgatók által is leginkább ismert eseményre, a Kékszalagra. Nem kell puskáznunk hozzá, hogy tudjuk, július 30-án 9 órakor Balatonfüredről rajtol a Kékszalag, az 58. Kékszalag. A műsor előtt beszélgettünk egy picit Andrással, hogy ez nem azt jelenti, hogy 58 éve volt az első, hanem mikor is volt az első?
3: 1934-ben rendezték az első versenyt 22 indulóval. Így a tókerülő versenyek, európai tókerülő versenyek közül a legrégebbi versenyről van szó. A leghosszabb a távja, hiszen 155 km légvonalban a táv, Balatonfüredről rajtól Kenesén van az első pályai, Elsiófokon a második, és Keszthelynél fordulunk vissza ugye Balatonfüredre. És hát büszkén mondhatjuk, hogy a legtöbb résztvevőt is felvonultató eseményről van szó most már nagyon sok éve.
4: 600, egy számot is.
3: Igen, 682 hajó volt a csúcs az 50. Kékszalagon, és az átlagos hajólétszám pedig 550-555 a 10-12 évre visszamenőleg, ami azt jelenti, hogy 2500-3000 sportoló van ilyenkor a fedélzetem.
4: Mikor kezdődik egy ilyen verseny szervezése?
3: Mindig a verseny végével. Ugye összesítjük a tapasztalatokat. Mindig a júliusi első teli holthoz legközelebbi hétvégén rendezzük a Kékszallagot, mire a Kékszallaggal akár pénzügyileg, akár szakmailag is le tudjuk zárni. Ez augusztus-szeptember, és szeptemberben már a következő év újabb ötleteivel, illetve a szponzorációval megindul a munka. Az elmúlt pár évben kialakult most már a verseny köré szervezett betét versenyek, kifejezetten a vitorlázás népszerűsítése okán, illetve a parti rendezvényeinket igen jelentősen bővítettük. Minden nap, szerda, csütörtök, péntek, szombaton is van a Kékszalaghoz kötötten különböző társadalmi esemény, parti rendezvény, ami most már hál' Istennek olyan népszerű, hogy határt kell szabnunk, hiszen az érdeklődés hál' Istennek nagyon nagy a verseny iránt.
2: Most kérdezhetném Álnaivan, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást, de úgyis mindenki tudja, hogy az idén mi jelenti a legnagyobb kihívást, ez a Balaton vízszintje, hogyan befolyásolja a verseny előkészítését, szervezését?
3: Igen, az idei évben most 55 centivel lejjebb van a vízállás a szabályozási maximumtól. Ez azt eredményezi, hogy a Keszthelyi pályajelnél már most sincsen 2 méteres vízmélység. Hogyha ott hagynánk ezt a pályajelet, akkor körülbelül 25-30, akár 40 olyan hajó is van az általában indulók között, aki nem tudná venni, hiszen leérne az iszabba a tőkesúly, ezért Verebély Tibor a versenyrendezője pont a múlt héten döntött úgy, hogy 1600 méterrel keletre fogjuk elhozni ezt a pályajelet, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy mindenki, aki szeretne részt venni ezen a fantasztikus eseményen, el tudjon indulni. Ezt azért is volt fontos kommunikálnunk, hogy a csapatok szervezzék meg magukat, tehát nehogy azt gondolják, hogy nem tudnak elindulni, és elmarad, így a kékszallag megrendezésre kerül. Volt erre már példa egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor 2012-ben, 2003-ban voltak ilyen alacsony vízállások, tehát ez nem ördögtől való. A Vitorlás Szövetség számára nagyon fontos az együttműködés és az inkluzivitás, tehát azt gondoljuk, hogy ha szeretnénk együtt ünnepelni, hiszen nem a Balaton ünnepéről van szó a kékszalaggal.
2: Ha nem ez, tehát ha ezt most félretesszük képzeletben, ezt a vízmérség kérdéskört, szerinted mi az egy-két legkomolyabb kihívás ennek az eseménynek a megszervezésével kapcsolatban? Vagy a számotokra mi jelentő?
3: Mint főszervező azt kell mondjam, hogy a Teliholdhoz kötött szervezés az nagyon, nagyon bonyolult. Hogy ugye, csak igen, hogyha hallgatók esetleg nem tudnák, akkor az 1934-es versenykiírásban az alapítók rögzítették. Ugye annak idején nem volt még ennyi fény a Balaton körül, és a navigációt, az éjszakai navigációt feltétlenül segíti az, hogyha ha a hold megvilágítja a víz fölöttet, tehát sokkal jobban tudunk tájékozódni éjszaka, ezt a hagyományt tartjuk. Ugyanakkor, amikor ilyen későn van, ennél később azt gondolom, hogy már nem lehet július 30-a, ez már belelóg a turisztikai főszezonba, a hajózási főszezonba, ami szervezésben nehézséget ad, hiszen lényegesen nagyobb a hajóforgalom, lényegesen többen vannak a Balaton környékén. Egy-egy kék szallag több tízezer vendégészakát is jelentett a sporttársaknak, illetve a baráti körnek, akik lekísérik, vagy elkísérik őket a szállásfoglalás is, akár nehezebb nekünk a szervezésben ez a hajózási főszezonba történő belecsúszás, ami július 10-e utáni időszakot jelent, ez mindenképpen bonyolítja, illetve drágítja is a versenyszervezést, hiszen ezt nagyon sok hajót...
2: Úgy kell elképzelni, hogy a Bahart menetrend szerinti kompjait, meg személyhajóit kerülgetik a versenyző.
3: Így van, illetve a parti rendezvényeket, amit Balatonfüreden rendezünk, azt megzavarják, hogyha szabad így mondani, a balatoni hajózás hajói. Természetesen nincs ezzel probléma, csak ehhez alakítanunk kell a programokat, és együtt kell működni, hál' Istennek a Bahartal és a Bahart vezetésével nagyon jó a kapcsolat, tehát eddig még nem volt olyan kérdés, amit ne tudtunk volna megoldani, de mindenképpen figyelni szükséges erre, illetve a versenynek a promóciójában is nehezíti ez, hiszen már kommunikálnunk kell viszonylag hamar a következő év dátumát, mert mindenki várja, hogy na akkor jövőre mikor kell. Ez a külföldiek bevonását nehezíti. Összes többi tókerülő versenynek megvan a helye a versenynaptárban, hogy mikor, melyik után, melyik hétvégén van, tehát én a szabad élet mondanom, hogy a július második hétvégén lenne mindig, azzal ki tudnék egyezni, hogy egyszerűbb lenne
2: az életetek.
4: Hadd kérdezzem meg tőled, hogy melyik verseny volt az, ahol a leghosszabb idő alatt ért be az első helyezett, tudom, hogy hajóosztályok vannak, de azért én emlékszem olyan versenyre, amikor csak ültünk, nyilván nem volt cél, és valahogy nagyon lassan telt az idő, tehát hogy nagyjából mennyi idő egy ilyen verseny, amikor mondjuk nincs szél, nem fúj a szél?
3: Igen, az 1943-as verseny volt a leghosszabb, ott, hogyha jól emlékszem, akkor 43 óra alatt ért be az első hajó. A kékszallag limit ideje 48 óra, tehát két teljes nap áll rendelkezésre a mezőnynek, hogy megkerülje a tavat. Óriási a technikai fejlődés. Ugye láthattuk a tavalyi rekorderedményt a 50-50-től 5 órán belüli idővel megkerült a tavat, ez valami elképesztő teljesítmény. És ugye azt is láttuk, hogy a Nemere 2 1955-ben 10 óra 40 perces rekordját csak 2012-ben sikerült megdöntenie a 50-50-nek szintén. Ez nem azért volt, mert technikailag ne lett volna fejlettebb már ez az eszköz, hanem a kékszallag napján az időjárás nem volt kegyes hozzánk. A tavalyi év is azt gondolom, hogy egy olyan, nem azt gondolom, egészen biztosan egy olyan év lesz a történelemben, amilyen 100 évente egyszer van. A Nemere 2 is megdöntötte a saját rekordját, illetve mind a 3 75-ös cirkáló jobbat ment, mint Németh Pista bácsiék 55-ben.
2: Mennyi időnk van még? Áttérünk a programajánlóra?
4: Lassan el kell kezdenünk a programokat ajánlani erre a hétre is, igen.
2: Jó, akkor szerintem ajánljuk fel Andrásnak, hogy a programajánlót kezdje ő, ha van erre a hétvégére.
4: Ugye július 23 és 25-i hétvégére ajánlunk.
3: Így van, van hál' Istennek bőven. 24-én a Balatonfüredi Móló előtt bemutatkoznak a 30-as cirkálók. Az első kék szalagot egy 30-as cirkáló Arabomban egy nyerte. Ezek gyönyörű kecses fahajók, amiből egy relatív nagy flotta van a Balatonon, és őket szeretnénk, hogy őket fogjuk bemutatni pénteken este, körülbelül fél héttől este 10-ig a Balatonfüredi Móló előtt és a Mólón. Szombaton kerül sor a fehér szallag vitorlásverseny megrendezésre, ez a kék szallag előtti szombaton a keleti medencét megkerülő kör. Viszonylag nagy számú versenyzőre vagy létszámra tervezünk, körülbelül 300 hajó érkezik majd a rajthoz, gyönyörű látványt nyújt mind a partról, mind pedig a keleti medencéből, szerintem ez mindenhonnan. Vasárnap pedig a Horváth Boldizsár versenyt szervezi a Balatonfüredi Jachtklub, ahol szintén még egy utolsó próbát tehetnek azok, akik a kék szallagon július 30-án rajthoz állnak, illetve a Vitorlás Szövetség a gyermekeknek szervezi meg a kékpántlika vitorlás versenyt most már 18. alkalommal.
2: Na hát annyit szerintem mindenképpen jegyezzünk meg, hogy a vitorlázás az nem egy hozzáférhetetlen, elérhetetlen valami, és az elhangzott ajánlatok közül bármelyiket jó szívvel javasoljuk bárkinek, aki ha csak akár nézőként is meg szeretné nézni, vagy részt akar benne venni természetesen. Köszönjük szépen!
4: És akkor megyünk tovább, ugyanebben az időszakban, tehát július 23-a és 25-e között, csütörtöktől szombatig rendezik meg a Réphülöbbi Country Music Festet, ahol három napon át a country zene, az élő koncertek és a balatoni nyári hangulat kerül a középpontba. A családias fesztivál ingyenesen látogatható, a közönséget változatos zenei programok, táncbemutatók és igazi western életérzés várja. A rendezvény remek lehetőség arra, hogy a látogatók a Balatonparton egy különleges zenei műfajjal ismerkedjenek meg, miközben a nyár egyik legvidámabb közösségi eseményeinek részesei lehetnek. Tehát.
2: A következő program, amit ajánlunk, Balatonfüred még mindig. Itt július 26-áig, tehát vasárnapig várja az érdeklődőket az Anna Fesztivál, tehát nem az Anna Bál, hanem az Anna Fesztivál, amely koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kulturális eseményekkel és különleges élményekkel segít ráhangolódni az ország egyik legrégebbi és legismertebb társasági eseményére, az Anna Bálra. A többnapos fesztivál célja, hogy a több mint 200 éves hagyományt közelebb hozza a látogatókhoz, a vendégekhez, miközben a város pezsgő nyári hangulat és gazdag kulturális kínálata is főszerepet kap.
4: És július 24, illetve 26-a között ismét megrendezik a Mária napokat Balaton-Mária fürdőn, ahol három napon át koncertek, családi programok, gasztronómiai élmények és hagyományőrző rendezvények várják a látogatókat. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye a hagyományos fúvó zenekari találkozó, emellett színpadi műsorok és közösségi programok gondoskodnak a nyári hangulatról. És akinek még mindig nem volt elég, az látogasson el a visitbalaton365.hu oldalra.
2: Lejárt a műsoridőnk, ennyi fért a Partkafé mai adásába. Köszönjük szépen a beszélgetést Holzhauser Andrásnak, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárának, és a rendkívül élvezetes, tulajdonképpen a dolog iránt a kedvet felkeltő információkat, gondolatokat.
4: Nekem meghozta a kedvet András a vitorlázáshoz.
2: Mindig így van. A vendég mindig rá akar minket venni.
3: Mindenképpen, és ezúttal is szeretnék meghívni egy vitorlázásra a közeljövőben.
4: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsa Szilvi.
4: És Pinzinger Péter.
2: A viszontlátásra.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A nyilvánosságtól vár államfő jelölteket a Tisza. Belső vizsgálat indult a Lázár Info finanszírozása ügyében. 50%-os vámot vett ki több kanadai termékre Donald Trump. Szeles, de jobbára napos idő várható ma, helyenként záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A magyar emberek javaslatait várja az új köztársasági elnök személyére a Tisza párt. A frakció Polgár Judit visszalépése után jelentette be, hogy nyitott jelölési folyamatot indít. Közlésük szerint csak olyan jelöltet támogatnak, aki független a párt politikától és képes képviselni a nemzet egységét. A párt egyúttal megköszönte Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést, és továbbra is alkalmasnak tartja az államfői tisztség betöltésére. Belső vizsgálat indult a Lázár Info finanszírozása ügyében. A Népszava szerint a rendezvénysorozat lebonyolításában minisztériumi és mávos dolgozók is részt vettek. Emellett egy minisztériumi kisbuszt és csaknem 180 millió forint értékű technikai eszközt is használtak. Vitézi Dávid közlekedési miniszter megerősítette, hogy zajlik a vizsgálat és akár feljelentést is tehetnek. Lázár János korábban azt állította, hogy a róla elnevezett fórumsorozat teljes költségét saját maga állta. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Újabb vámemelést jelentett be Donald Trump. Az amerikai elnök 50%-os importvámot vett ki több Kanadából érkező termékre, köztük a borra, a cementre és a hoki ütőkre. A Fehérház közlése szerint az intézkedés 30 nap múlva lép hatályba. Kanada szerint a döntés sérti a két ország és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodást, ezért Ottawa felgyorsítaná a kereskedelmi tárgyalásokat Washingtonnal. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csaknem 100 000 embert zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni, néhány régióban áramkimaradások is voltak. Új áttörést érhettek el a rákkutatásban svájci kutatók. Az ETH Zürich kutatócsoportja olyan, fénnyel aktiválható molekulát fejlesztett, amely célzottan pusztítja a daganatos sejtek egyik kulcsfontosságú fehérjéjét, miközben az egészséges sejteket alig károsítja. A módszert egyelőre csak laboratóriumi körülmények között tesztelték, és a kutatók szerint a gyakorlati alkalmazás előtt még számos akadályt kell leküzdeni. Ugyanakkor úgy vélik, a fejlesztés új irányt nyithat a célzott daganat ellenes kezelések kutatásában.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

rendszeresen megézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor?

0: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió!
2: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
3: Se baj, szól a Zsebrádió.
4: Kiki csoda, micsoda, mit csinál és miért?
5: Időszámításunk előtt 49-ben Caius Julius Caesar csapataival átlépte a Rubikon folyót. Na, ezzel a Caesar nevű illetővel még lesz dolgotok egy csomó. Komolyan, időről időre elő fog jönni az életetekben, kezdetben akkor, mikor meg kell tanulni a római császárokat. Aztán jön a kocka dolog, mert az is lesz, aztán meg az, hogy ez a római császár úr udvarolt egy külföldi nőcskinek, aki meg történetesen egy tök más ország, Egyiptom fáraója volt, és ez egy nagy-nagy szerelmi történet, aztán volt még egy krimi is. Esünk túl a kötelezőkön, aztán ugorjunk vissza erre a tök más ország női hölgy fáraójára. Átlépni a Rubikon számos nyelvben ez a kifejezés fontos és visszafordíthatatlan döntést jelent. Szóval, átlépni a Rubikon

0: akkor azt az érdekes dolgot fedezheti föl, hogy ha egy folyó egyik partján áll, akkor a folyó jobbról balra folyik. Ha meg átmegy a másik partra, és nézi, akkor meg balról jobbra folyik, pedig ugyanaz a folyó. Ez azért megnyugtató, mert ez szerint a folyóban nyugodtan bele lehet pisilni fürdés közben, szemben a Balatonnal, amiben szintén mindenki belepisil, de neki kell elmenni onnan, mert a pisi az nem hozó. Tudom, hogy mindenki letagadja, de azért egyezünk meg abban, hogy a Balatonparton mindig lehet szabad és tiszta vécét találni.
1: Hát ettől most tisztára becsokiztam.
0: Na, becsokiról nem volt szó. Pisi, mindegy, nagy figyelj. Ez a cézáros folyós eset eredetileg egyáltalán nem a visszafordíthatatlanságról szólt, mert a Rubikon nevű folyó Olaszországban, Itáliában, a Római Köztársaságban, szóval a régebbi nevein, egy határ volt. Ez egyszerűen egy határfolyó volt. Két különböző országnak nevezhető terület között, tehát oké, hogy átlépte, de idejében vissza is lépett volna, akkor nem kellett volna azt mondani, hogy a kocka el van vetve, mert ezt mondta a Cézár. Ugyanis a kocka el van vetve, akkor ugye annyit kell lépni, ahányat mutat. Ez a szerencsétlen Cézár, meg addig dobta egymás után a hatosokat, ami egészen el kellett gyalogolnia az ókori Egyiptomig.
1: Hát, valami nagyobbra számítottam.
2: Horgászpercek Totyával.
3: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Van egy bazi nagy ország tőlünk keletre, úgy hívják, hogy Kína. Sokan laknak benne, pont annyian vannak, mint a kínaiak. De mivel nagyon messze van tőlünk, és egy kicsit más a kultúrája, meg a vallása, mint a miénk, viszonylag keveset tudunk arról, hogy hogyan is nézett ki ez a hatalmas ország régen. De néhány információnk azért akad. Mint hogy a kínaiak elég régóta tudnak írni, ezért nagyon sok mindent feljegyeztek az ő régeségi történelmükből, egy-két fontos nevet is köztük. Egy olyat is, aki a mai napig nagyon komoly hatással van Kínára, meg a világra. Az illetőt úgy hívták, hogy Kung Mester.

0: ember, de a világ úgy ismeri, hogy Konfúcius. Jézus Krisztus előtt kb. 500 évvel született, szóval borzasztó régen, de mégis emlékszik rá egy csomó ember. Ez a Kung mester egy úgynevezett filozófus volt, és a mai napig fennmaradtak a tanításai, amiket konfucianizmusnak hívnak.
1: Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Filozófus. A filozófia, a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával. A történelemben érvényesülő rendező elvvel, a tudás és megismerés lehetőségével, a szépség, művészet, a nyelv és Isten mibenlétével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivoltával foglalkozó tudományák. Egy filozófus nagyon sokat olvas, és egész nap gondolkodik, hogy mi miért van, és mit jelent, és ha rájön valami nagy igazságra, akkor azt leírja, vagy elmondja, és reméli, hogy a többi ember is elgondolkodik rajta. Csak akkor legyél filozófus, ha tudsz nagy szakállat növeszteni, van szemüveged, és nem óckodsz a kockás ing és a barna kardigán viselésétől sem.

0: Konfúciusz egy úgynevezett vándor tanító volt. Fel alá mászkált ebben a hatalmas országban, és mindenféle bölcsességeket mondott mindenféle embereknek. Természetesen az összes ilyen pacák meg volt győződve arról, hogy amit ő gondol, az az egyetlen igaz és helyes út. Ez a fickó azt hirdette, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos az ősök tisztelete. És van egy-két nagyon fontos szabály, amit ha betartasz, akkor nyugodtan és kiegyensúlyozottan fogod élni a világodat. Nekem ez a rész kifejezetten tetszik, hogy a fiú köteles megadni az illő tiszteletet az apjának.
1: Nem már!
0: De, na, azért. Ez a Konfúciusz azt feltételezte, hogy az ember természeténél fogva jó. És képzeljétek el, hogy a mai napig fennmaradtak a gondolatai, és nagyon sokan hirdetik az ő filozófiáját. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a mindenkori főnököknek, meg a császároknak, meg a királyoknak, meg a miniszterelnököknek, meg az összes olyan embernek, akiknek fontos, hogy a hatalmat megtartsák, nagyon jól jön egy olyan tanítás, ami azt mondja az embereknek, hogy legyetek szófogadóak. És végül is Konfúciusz valahogy ezt fogalmazta meg. Ezért is maradhatott fenn ez a nagy tanítás, pláne Kínában, ahol nagyon szeretik, hogyha szófogadóak az emberek. De a Zsebrádió szerkesztősége és a belső zseb, és a legbelső zseb változatlanul fenntartja a jogot, hogy kérdéseket tegyen fel, és minden körülmények között kételkedjen abban, amit az úgynevezett okosok vagy az úgynevezett főnökök mondanak. Mi nem tanácsolhatunk olyat, hogy kételkedjetek az apukátok, meg az anyukátok, meg a tanítótok, meg a nagytestvéretek szavában, de azért ti csak kételkedjetek, és kérdezzetek. Vagy ne?

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: A hálózsák szaga. Huszonkettedik rész. Hova tűnik a semmi, ha van ott valami?
2: Manyikám, végig a Váci úton, aztán átmenjünk az Élmunkás hídon, utána balra a Lenin körút, át a Novhét téren, aztán a Majakovszki utcánál valahol megállunk. Ezt mondja Google. Elvileg a belvárosban nem lehet két üteművel parkolni, de majd kiteszed a rokkantkártyát.
3: 20 éve nem lehet két üteművel a városba hajtani, dünnyögte magában a felügyelő. De inkább csendben maradt, mert belül izgatottan várta, hogy az öregasszonyok végre lelépjenek. Valami örökösödési ügy. Manya intézi Panninak. Etának azért kell menni, mert egyedül ő tudja az öreg barkaszváltóját betenni hármasba.
2: Varázskéz ez, lányok! Hányszor, de hányszor hallottam!
3: Mielőtt elindultak, gondosan beborogatták Diósi fejét, és 6-szor is elismételtették vele, hogy mit, mikor egyen a hűtőből. Igen, a hölgyek sátrában hűtő is volt. A tévé alatt.
2: Ervinke, csak a RTS meg a 2-es jön magától. De légy szíves, nem ahináljon a telójáról a tévére semmit. Mert a múltkor a dancing közben egyszer csak valaki kimahinált rá egy olyan filmet. Tudja miért? Na olyat. Eltévesztette a tévét, a marha. Egy fél órát kellett néznünk. Ki se tudtuk kapcsolni.
3: Diósi megígérte, hogy semmiképpen nem mahinál a telójával. Tűkön ült, mire végre leléptek.
4: Jézusom, a 14. Lajos nem indult el ilyen bonyolultan, mint ezek.
3: Cicegett. A takaró alatt már rég teljesen fel volt töltözve. A városba kellett robognia, hogy felvegye a Jacek támadás laborjelentését és azokat az aktákat, amiket a tábor lakókról bekért. Lehet, hogy semmi nem lesz, de egy próbát megér. A buszon találkozott a polgármester EU-sával. Minden vidéki polgármesternek van egy úgynevezett EU-sa. Ez általában az iskolai magyar tanárnő, esetleg magyar történelem. Ő az, akit előkap, amikor megérkezik a hívás, hogy valami 20-rangú államtitkár helyettes a faluba jön átvágni a szalagot. Ilyenkor egy rutinos póki nem akadékoskodik, hogy nincs is semmi látnivaló, hanem azonnal behívatja az EU-sát. Szalag, olló, fotogénvekni, asszonykórus úttörők, cserkészek, vagy mi. Az EU-s utána jár, hogy hányan jönnek, tehát hány méter szalag kell, és elmegy Tarjánba, mert ott még sütnek 3 kilós kenyeret. Ilyet a helyi albántor hiába kér. Nem baj, ha egyetes a kenyér, úgy se eszi meg senki.
0: Apu, az az iszonyú szőrös bácsi is itt kempingezik, mint mi? Vagy ő itt él?
3: Bakóné, kis Éva, EU-s. A diákjainak csak a kaszás. A Kakas Helytörténeti Klub elnöke. Diósi már összerakta álmában, hogy itt emberöltők óta háború van. Valakik valamit meg akarnak szerezni. Amit valakik rendre megakadályoznak. Itt van valami. Az indíték. Ami nem emberekhez, hanem a helyhez kötődik. Ehhez a helyhez. És most az ölébe pottyant a szerencse.
5: Nézze, ez a hely maga a bibliai pusztasság. Valaki egyszer azt mondta, hogy ide száműzte az Úr Káint. Ez itt Édentől keletre. Itt nincs semmi, és nem is kell senkinek. 1500 éve nem jött ide senki, se a Szent István, se a Mátyás király. Ez nem kellett a töröknek se. Ide nem jöttek a nácik, és az oroszok se. Itt úgy tudták meg a nagy háborút, hogy bemondták a rádióba. Hát mi még a Trianonkor se lettünk elcsatolva, azért vagyunk a határon. Hát a falu ment volna, csak hogy történjen végre valami, de nem. Itt senki nem keres semmit.
3: Ez a mondat visszhangzott a felügyelő fejében az út végéig. Mielőtt bement volna az őrsre, gyorsan újabb feljegyzést készített.
6: Itt senki nem keres semmit. Vagyis, ha el akarok rejteni valami értékeset, akkor ide rejtem el. Mert itt senki nem keres semmit.
3: Diósi rájött, hogy a hely a lényeg. Azt is tudta, hogy akarata ellenére belépett a játékba. Sőt, a front kellős közepén áll. Az egyik fél ártalmatlannak tartja, mégis állandóan szemmel tartja. A másik azzal fette fel magát, hogy annyira veszélyesnek tartotta, hogy a nyílt támadást is meg kellett kockáztatniuk. Ahhoz, hogy a kezében tarthassa az ügyet, ismét a beépített emberére lesz szüksége, akire senki sem gyanakszik.
1: A Hálózsák szaga 22. adását hallották.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: charterjárat.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: charterjárat
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Legalább egy házaspár van a repülőn, akik papucsban, rövidnadrágban és szalmakalapban vannak, pedig Ferihegyen még november van.
1: 2.
2: Biztos lesz egy bácsi, aki arról győzködi aput, hogy mindenképpen együnk a Jorgosznál, mert ő már volt a Jorgosznál, és akkora adagot adnak, hogy nem tudjuk majd megenni.
1: 3.
2: Mindegyik charterjárat kora hajnalban indul. Anyu szerint azért jó, mert így többet lehetek a tengerparton. De ez nyilvánvalóan egy marhaság. Ha többet akarok lenni a tengerparton, akkor jöjjünk haza később, és kész.
1: 4.
2: A repülőn ülő nénik többnyire úgy vannak felöltözve, mintha opera bálma mennének. Ezzel szemben mi mackónadrágban vagyunk, a húgon pedig pizsamában.
1: 5.
2: Minden járaton van egy olyan bácsi, aki csak azért is fel akarja vinni a svájci bicskát a repülőre.
1: 6.
2: Mindenki nagyon hangosan meséli, hogy ő már hol volt és miket nézett meg.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Kritika?
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Zsebrádió! A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
4: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
5: Szerintem egy kicsit ugorjunk vissza erre a Cézár úrra. Oké, volt ez a folyós dolog, meg azt, ami nem kellett volna, aztán utána volt ez a kockadobós rész, azon is túl vagyunk, és most jön a csajozás. A Cézár szerelmes lett egy Kleopátra nevű női hölgybe, aki Egyiptom fáraója volt, királynője, mindegy, és úgy ismerkedtek össze, Fégyi, hogy a Cézár lerohanta és elfoglalta Egyiptomot. A katonákkal. Hát tudott udvarolni a pasi, nem? Még szerintem ennél azért van jobb udvarlás, mint az, hogy betörsz a Júlcsiék lakásába a katonáiddal, aztán azt mondod, de szép lány vagy te, Júlcsi. Fölig pirulok, ha meglátlak.
4: Kérsz tasni? Kérsz tasni?
5: Ha mindegy, az ilyesmire mindenkinek magától kell rájönni, nem is erről akartam dumálni nektek, hanem arról, hogy ez az Egyiptom nagyon zűrös. Azt mindenki tudja, hogy Egyiptomban piramisok, fáraók és tevék vannak, meg homok. Sok-sok homokjuk van nekik. De akár meddig kerestem, egyáltalán nem találtam meg, hogy hívta Egyiptomot például Kleopátra. Ide a rozsdás bőkölt, hogy nem Egyiptomnak. A tudósaink, már a modernek, akik megtalálták a piramisokat, meg a tevéket, Egyiptomnak hívják, illetve nagyfigyi, ilyen neveket adnak nekik a tudományban, hogy Óbirodalom, meg Középbirodalom. Őszinte leszek, marhaságnak tűnik, hogy valaki, aki egy fáraó, az nagyon menő dolog. Úgy hívja az országát, hogy Óbirodalom. Gondolom svédül ez Óbirodalomson. Csak egyiptomiul, meg hieroglifákkal írták. Ja, az egyiptomiak hieroglifákkal írtak, ami úgy néz ki, hogy így rajzolnak, hogy béka, kisásó, kiszék, nőci, béka, kígyó. Kizárt, hogy így le lehet írni azt, hogy Egyiptom. Komolyan mondom, rezgést érzek az erőben, mint Yoda mester. Ez valami átverés lesz. Vagy Kondi Zsebrádió.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek,

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Arról fogunk pillanatokon belül beszélni, hogy hogyan változik a bizalmi vagyonkezelés. Ugye nem ennek a felszámolásáról intézkedett a Tisza, hanem olyan adózási előnyöket akarnak megszüntetni, amelyek miatt az elmúlt években sok kritika érte a konstrukciót, hogy hogyan alakul, vagy hogyan változik, mi marad, vagy ami marad, az hogyan módosul, azt beszéljük meg dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal World Advisor vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggel, sziasztok!
4: Na, hát ugye úgy fogalmazott a kormány, és ezért le kell tisztázni itt ezeket a fogalmakat, hogy megszünteti a milliárdos bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatát, és egy picit úgy hangozhatna, mintha az egész konstrukció szűnne meg.
5: Igen, első körben érdemes tisztázni, hogy nem egy titkos, neres adóbombáról van szó. Tehát bőven van olyan magyar vállalkozó és családfő, aki soha nem kapott állami támogatást, vagy megbízást, nincs lebegővillája, hanem csak szimplán saját jogán jómódú és szimpatikus volt neki egy családi alapítvány, és annak a generációs vagyontranszfer a célja. Tehát egy marketing szempontból szerintem erős volt ez a kijelentés, de hát értem, hogy mi ennek az indoka. Egyébként már augusztus 31-jel lépnek életbe az új szabályok, és a sürgősség oka a magyarázat szerint az EU-s elvárás, bár én nehezen tudom elképzelni, hogy bármennyire is ismernék Brüsszelben a magyar vagyonkezelésnek az adózási részlet szabályait, és ezen múlna bármilyen juttatás Magyarországnak, tehát ez nem egy átláthatósági kérdés, inkább azt tudom képzelni, hogy ez egy önként válasz szorgalmi feladat volt a
4: kormányzat. Hát igen, meg azt látják Brüsszelben, hogy egy valamilyen adó elkerülési forma megszűnik, és akkor ez pipa, ez a rész, a részletek ismerete nélkül. De azért mi, ha tudunk a részletekbe belemenni, az csak nagy vonalaiban, hogy milyen irányba változik, hogy most tényleg kivesznek olyan elemeket, amik vitathatók voltak, és kész, le van csupaszítva, marad az, ami marad, vagy az egészhez hozzá kell nyúlni ilyenkor?
5: Igen, tehát a kommunikáció alapján első hallásra azt gondolhatnánk, hogy a bizalmi vagyonkezelés az megszűnik, elveszíti a jelentőségét, de ha elolvassuk a törvényjavaslatot, akkor egészen másképp rajzolódik ki. Tehát nem a konstrukció szűnik meg, hanem egy konkrét adóelőny, amit túlzónak ítélt meg a mostani kormányzat. Ez arról szólt, hogy ha valaki vagyonrendeléskor felértékelte az átadott vagyontárgyát, tehát mondjuk volt egy 3 millió forint értékű üzletrész, de egyébként annak a piaci értéke már 100 millió forint volt, akkor megtehette azt, hogy úgy adta bizalmi vagyonkezelésbe, hogy akkor a 100 millió forintot ér, és ez az úgynevezett adómentes felértékelés volt, amihez kapcsolódott egy olyan szabály, hogyha legalább 5 évig a struktúrában marad, akkor ezt a felértékelt összeget adómentesen ki lehet adni az eredeti vagyonrendelőnek, aha, vagy az ő egyenesági rokonának, testvérének, házastársának. És most ez az 5 éves szabály szűnik meg, viszont maga a vagyonátadása továbbra sem adóköteles, továbbra is fel lehet értékelni, hogyha valaki szeretné, csak ha kiadják ezt a vagyont a kedvezményezetnek, akkor adózni kell utána. de ott marad kedvezményes szabályként, hogyha ez a vagyonrendelő halála után történik meg ez a vagyonkiadás, akkor ugyancsak megkaphatja ezt a kedvezményezett adómentesen, ugyanúgy, mint hogyha örökölne. Úgyhogy igazából az örökléshez igyekeztek igazítani ezt a szabályt, és ezt az 5 éves időkaput törlik el a rendszerből, de a többi kis túlzása azt lehet mondani, hogy változatlan.
4: Emiatt előfordulhat, hogy most lesz egy ilyen roham, és gyorsan még így, amíg ez a fölértékelési szabály működik, gyorsan megpróbálnak emberek létrehozni ilyen konstrukciókat, és bizalmi vagyonkezelésbe helyezni felpumpált cégértékű vagyonelemeket?
5: Elképzelhető, mert 2026. augusztus 31 a bűvös határidő. Aha. Viszont itt egy dolgot célszerű megfontolni, hiszen ennek a konstrukciónak az adóelőnye pont arról szól, hogy felértékelik a vagyont. Azonban itt kopogtat az ajtóban a vagyonadó, tehát elképzelhető, hogyha valaki rohan és gyorsan felértékeli a vagyonát augusztus 31-ig, akkor majd, ha a vagyonadó érinti a bizalmi vagyonkezelést, és itt egy magas értéket mutatott ki az illető, akkor elképzelhető, hogy az adó alapjába ez be fog tartozni. Tehát emiatt csak úgy lehetne igazán jó döntést hozni, hogyha már a vagyonadónak a részletszabályait is ismernénk, és akkor ez alapján tudja valaki meghozni a döntést. Tehát lehet, hogy valaki saját magát lövi lábon, hogyha aha, fölértékeli a vagyont, de van egy olyan érzésem, hogy augusztus 31-ig nem fogjuk látni.
4: Hát akkor a milliárd alatti kör, akire most tudunk vagyonadó tekintetében, ott lehet esetleg mozgás.
5: Igen. Ráadásul tegnap néztem, hogy olyannyira felgyorsultak az események, hogy ugye pénteken nyújtották be ezt a tervezetet. Én hétvégén nagyjából elolvastam, hétfőn elkezdtem összeírni az észrevételeimet, majd mindeközben látom, hogy a miniszterelnök helyettes sürgősségi tárgyalást kért, úgy, hogy az általános vitát még hétfőn zárják le, vagyis tegnap. Aha. Úgyhogy a javaslatot eddig lehetett kritizálni, vagy bármit hozzátenni, úgyhogy látható, hogy itt is most csúcsra járatták a szakmai egyeztetést, mielőtt elfogadták vagy elfogadják a jogszabályt. Cserébe legalább elmondható, hogy viszont nem lett rossz az új szabályozás.
4: Világos.
6: Ez gyorsabb volt, mint a köztársasági elnök casting.
4: Hát igen.
5: Igen.
4: Kérdés, hogy ilyen versenybe érdemesebb belemenni az új kormánynak. A NAV-nak milyen szerepe lesz a jövőben? Az látni, hogy ugye most az átállásnál lesznek vizsgálatok, a vagyonkezelőket is emlékeim szerint átnézegeti az adóhatóság. Ez a jövőben is most már így lesz a működés során, vagy mire készülhetnek?
5: Igen, ez a jogszabálytervezet előírja, hogy kell vizsgálni az adóhatóságnak a 2023. szeptember 12 előtt kötött bizalmi vagyonkezeléseket, meg a magánalapítványokat. Erre azért van szükség feltehetően, mert ez ilyen időpont előtt még kedvezőbbek voltak a szabályok, tehát ez az 5 éves limit sem volt elvárás. A NAV-nak konkrétan előírják, hogy milyen kérdéseket kell feltennie, vizsgálnia kell például, hogy hogyan találkozott a vagyonrendelő a tanácsadójával, az ügyvédjével, miért döntött a bizalmi vagyonkezelés mellett, milyen szerződéstervezetek készültek, milyen tanácsokat kapott, mennyi idő telt el a vagyonrendelés és az első vagyonkiadás között. Tehát látni akarják azt, hogy vajon csak és kizárólag az adóelőny vezette-e a vagyonrendelőt annak idején. Bár azért erre tudok mondani egy sarkított példát, tehát hogyha mondjuk azt mondanák, hogy megszűnik a TBS adómentessége DEC 31-jel, majd sokan megcsinálják a TBS-t a határidő miatt, majd 2 év múlva jön egy olyan szabály, hogy mindenki, aki december 31-ig TBS nyitott, azt le kell ellenőrizni, hogy az adóelő miatt csinálta-e, aha, és hogy kitanácsolta, hogy nyisson TBS-t. tehát azért mindenféleképpen érdekes dolog, hogy az akkori szabályok szerint, hogyha valaki jól járt el, most így utólag úgy gondoljuk, hogy akkor biztos csak az adóelőny miatt csinálta. NAV-nak is lesz szerintem emiatt bőven munkája, mert az az elképzelés, hogy a jövőben minden ilyen struktúrát kötelező lesz ellenőriznie a NAV-nak, hogy mindent rendben találnak.
4: De egyébként mi történik? Hát és az adóelőny miatt csinálta, de hát ez egy jogilag lehet, vagy a jog által lehetővé.
5: Hát igen, itt a rendeltetésszerű joggyakorlás, amit feltehetően vizsgálni fognak, mert bármilyen ügyletbe belevágsz, van egy ilyen általános koncepció, hogy nem lehet az ügyletnek a kizárólagos célja az adóelőnynek az elérése. Úgyhogy itt inkább azokat az eseteket fogják nézni, amikor tulajdonképpen semmilyen vagyontervezésnek nincsen szerepe, hanem valaki csak az adóelőny miatt csinálta meg. De hát azért ez egy eléggé...
4: Tehát akkor, hogyha igénybe veszek egy csok kedvezményt, akkor nem a kedvezményre hajtok, hanem Magyarország népességének, a népesség csökkentésének a megállítása az elsődleges célom.
5: Igen, rendkívül jól érzed, hogy azért ez egy elég érdekes terület, és akkor ezt utólag kimondani meglehetősen sajátos koncepció. Hozzáteszem, hogy hallottam ilyen piaci pletykát is, hogy volt olyan tanácsadó, aki az adóelőnyhöz képes százalékban állapította meg a díját egy ilyen konstrukciónál, ami azért elég erős.
4: Ott van egy kilóbalólább, igen.
5: Igen, de azért ez egy elég széles tengelyen működik, hogy mit tekintünk rendeltetésszerű joggyakorlásnak, mert hogyha végül is a jogalkotó annak idején úgy hozta létre ezeket a szabályokat, hogy jelentős adókedvezményt felejtett benne, akár szándékosan, akár véletlenül, utólag azért elég érdekes leverni a port másokon.
4: Egy utolsó gyors kérdés, mi lesz a sorsának a konstrukciónak a jövőben? Gondolom voltak nyilván sokan, akik ezért a kedvezményért vették igénybe, tehát elképzelhető, hogy lesz valami csökkenés, volumencsökkenés, vagy ügyfélszámban, és mire számítotok?
5: Igen, ezeknek a konstrukcióknak soha nem kizárólag az adó megtakarítás volt az igazi értékük. Uh-huh. Egyrészt a vagyonvédelem szempontjából volt jelentőségük, tehát tegyük föl, hogyha te időben gondolkodtál és átadtad a vagyonodat egy vagyonkezelőnek, akár családon belül, és később valamilyen végrehajtás indul ellened, akkor már nem lehet végrehajtani ezt a vagyont. Vagy például családi generációs vagyontranszferre is használható, amikor például még nem kaphatná meg az örökös azt a vagyont, és addig egy vagyonkezelőnél van, így ki lehet hagyni például a hagyatéki eljárást, amíg azt kivárjuk, addig egy cég is tönkre mehet, hogyha az az öröklés tárgya. Tehát ezek a lehetőségek továbbra is megmaradnak, tehát egy válás, öröklési vita, vagy egy rossz üzleti döntésnek a következményeivel szemben továbbra is a bizalmi vagyonkezelés és a magánalapítvány is véd. Volt egy nagy adóelőny a rendszerben, ami azt lehet mondani, hogy egyedülálló volt a hazai adózási szabályok között. Ezt most kivették, de továbbra is azt lehet mondani, hogy ez a struktúra alkalmas az említett célokra, tehát nem tűnik el a bizalmi vagyonkezelés, hanem fogalmazzunk úgy, hogy felnő, mert kevesebben fogják pusztán adóoptimalizálási céllal választani, viszont még továbbra is azoknak való lesz, akik tudatosan több generációra
4: elnyeri eredeti funkcióját.
5: Így van.
4: Oké. Okay. Csaba, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánok.
6: És várunk jövő héten, mert ugye
5: igen, mert még azért van bőven szabály, ami megváltozott ehhez kapcsolódóan, úgyhogy akkor ki tudunk arra is térni.
4: Nagyon
5: majd.
4: Klassz. Oké.
6: Okay. Jövő héten. Szuper.
4: Köszönjük szépen. Szia, szervusz!
5: Én is köszönöm, sziasztok!
4: Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel beszélgettünk, a Krisztál Worldwide ZRT vezérigazgatójával.
3: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. A Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A budai alsó rakparton a Petőfi-tól északra és a Margit-hídtól délre, továbbá a Szélkálmán tér környékén. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületben a Kinizsi utcát az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt. A 83-as trolibusz terelve jár, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót a Fővám tér felé. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál ma este 11 óráig burkolatjavítás miatt. Szintén Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában tart a felújítás, ezért mától lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A nyilvánosságtól vár államfő jelölteket a Tisza. Meg kell újítani a hazai vízhálózatot. Megépülhet az új Városháza Park. Szelesden jobbára napos idő várható ma, helyenként záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A magyar emberek javaslatait várja az új köztársasági elnök személyére a Tisza párt. A frakció Polgár Judit visszalépése után jelentette be, hogy nyitott jelölési folyamatot indít. Közlésük szerint csak olyan jelöltet támogatnak, aki független a párt politikától és képes képviselni a nemzet egységét. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Átfogó víziközmű fejlesztést sürget az agrárminiszter az egyre súlyosbodó aszály miatt. Bóna Szabolcs a parlamentben azt mondta, elfogadhatatlan, hogy a vezetékekből minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna a fogyasztókhoz. A miniszter szerint megerősítették a kárenyhítési rendszert, és uniós szinten is kezdeményezték a szabályok módosítását. Bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését, ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a rendszer összefüggésben állna az aszály kialakulásával. Folytatódik a szúnyogírtása a következő napokban is több térségben. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. Új közpark és közösségi tér épülhet Budapest belvárosában. Karácsony Gergely bejelentette, a fővárosi kormányhivatal kiadta a Városháza park megépítéséhez szükséges utolsó engedélyt, így megkezdődhet a beruházás előkészítésének következő szakasza. A főpolgármester szerint a jelenlegi parkoló helyén több mint 7000 négyzetméternyi zöld felület, új fák, vízmegtartó megoldások, valamint kávézók és közösségi terek is helyet kapnak. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a Városháza park Budapest új főterévé válhat. Újabb 690 millió dolláros hitelrészlethez jut Ukrajna a Nemzetközi Valuta Alaptól. Az IMF igazgató tanácsa jóvá hagyta a finanszírozási program legutóbbi felülvizsgálatát, így megnyílt az út az újabb folyósítás előtt. A szervezet szerint Ukrajna a háború ellenére is megőrizte pénzügyi és gazdasági stabilitását, ugyanakkor a gazdasági kilátásokat tovább rontják az orosz támadások és a közel-keleti konfliktus hatásai. Az IMF azt is jelezte, hogy az ukrán reformok végrehajtása több területen lassabban halad a tervezetnél.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor, sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Vajon lehet-e egyszerre kedvesnek és erősnek is lenni a vezetői székben? Egy olyan iparágban ráadásul, ahol a vendégélmény mindent felülír. Lehet-e egy több szállodából álló piacvezető turisztikai vállalat értékesítési és marketing szervezetét úgy irányítani, hogy közben az ember valóban biztonságban, vagy az emberek valóban biztonságban érezzék magukat? És vajon mitől lesz egy női vezető nem keményebb, hanem éppen emberibb, és ettől eredményesebb a vendéglátás világában? Ezekről a kérdések beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítés és marketing igazgatója, aki nem csak egy közel 100 fős csapatot vezet, hanem közösséget épít, női vezetőket kapcsol össze, nagyon sok mindent csinál, amiről majd mindjárt beszélgetünk. Judit, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon szépen köszönöm én a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, téged is, Judit, örülök, hogy itt lehetek.
1: Ha azt mondom, hogy feleség, anya, vezető, mentor, író, akkor ezt milyen sorrendben rakod össze magadban?
2: Hát a szívemben az anyukaság van elől, meg a család fókusz, de az időt, hogyha nézzük, meg a mindennapjainkat, akkor a vezető gyakran megelőzi a családot, vagy szóval a család azért sokszor áldozatul esik a vezetői létnek, meg a karriernek, de hát nagyjából ez így szerintem tartható, hol az egyik, hol a másik van jobban fókuszban.
1: És hogyha nem a Danubius központi értékesítés és marketing igazgatójaként ébredsz, hanem csak Juditként idézőjelben, akkor mi az első gondolatod?
2: Akkor az, hogy a kutya ott fekszik a lábamnál, és a bundáját megérezzem, és átnézek baloldalra, ott pedig a férjem mellkasa, és így a kettő együtt ez ilyen nagyon nagy boldogság.
1: Mit jelent számodra a házigazdaság, és akkor egy picit induljunk el a szakmai irányba, de akár nézzük azt, hogy otthon és a szállodában egyaránt ez egyébként ugyanazt jelentheti?
2: Nagyon sokban hasonlít. Egyébként én vidéki lány vagyok, és abban a korban születtem, meg voltam vidéki lány, amikor a vidéken az az igazi trakta, meg a vendéglátás az arról szólt, hogy a vendégek minden áron jól érezzék magukat, jó legyen nekük, vagy lehet, hogy még ez ilyen családi plusz megerősítés is a mi családunkban, de szóval nekem az nagyon fontos, hogy aki vendégségbe jön hozzám, és ezt így átkötjük én a Danubiushoz is, vagy a saját életemben a munkám során is, hogy jól érezze magát, jót kapjon, úgy menjen haza, hogy élményt kapott, hogy jól érezte magát, és hát ennek nyilván különböző technikai eszközei vannak, de nekem ez egy fontos dolog.
1: Egyébként a családban volt, aki turizmussal, vendéglátással foglalkozott, vagy ezen az úton te indultál el?
2: Nem, nekem édesanyám, édesapám is mind a ketten szállodában dolgoztak ott Egerben, viszont egyikőjük sem volt vendégkapcsolatban. Apukám ő műszaki vezető volt, anyukám meg áruforgalom, tehát hogy ők inkább ilyen háttér dolgok biztosítottak, így, hogy vendég közelben, meg az a klasszikus turizmus, amire mi azt mondjuk, hogy emberekkel foglalkozni, abban ők nem voltak.
1: Gyerekként beleláttál ebbe a világba?
2: Persze.
1: Volt hát egy képed erről?
2: Ugye eleve az, hogy ők ketten egy munkahelyen dolgoztak, az volt a klasszikus, hogy ugye akkor 8-tól fél 5-ig tartott a munkaidő, nem volt mobiltelefon, nem volt, tehát ők fél 5-kor biztonsággal hazajöttek, és ők együtt azért megbeszélték a történéseket, hogy ki mit mondott, milyen helyzetek voltak, minden, tehát nagyjából én rengeteg embert ismertem az ő szemüvegükön keresztül, ugye a szállodában. A másik meg, hogy hát Eger egy kisváros volt, mondhatjuk így, és ott a szálloda, a Hotel Eger, az egy ilyen talpalatnyi luxust képviselt nekem. Az akkoriban egy új szálloda volt, teljesen külföldi vendégek, tehát nem tudom, 77-et, 78-at ilyeneket írunk. Szóval azért az akkor egy teljesen más világ volt, és én nagy boldogsággal mentem be a munkahelyükre. És akkor beszívni azt, hogy mondjuk uszoda volt a szállodában, és annak mindig volt a szaunának egy illata, vagy egyáltalán ott nézni, amikor karácsonyra feldíszítették a szállodát, szóval az számomra egy ilyen teljesen elvarázsolt más világ volt.
1: És volt egy álmod, hogy mi leszel, ha nagy leszel? És hogy az találkozik-e azzal, hogy most egy szálloda vezetője, vagy szállodacsoport?
2: Így kimondva nekem soha nem voltak álmaim. Mindig Például a lányaimat is, ha nézem, vagy a fiatalokat, most látom ezt a tudatosságot, hogy ők tudják, mit akarnak 3 év múlva, hol akar tartani, nem tudom. Nekem ez soha nem volt. Én nekem így jöttek lehetőségek, feladatok, azokat megcsináltam, és akkor valahova kilukadtam, és én a szállodaiparban soha nem gondoltam először is, hogy dolgozni akarok, de azt tudtam, hogy nekem az az érzés, amikor bemegyek egy szállodába, hogy én ott otthonosan mozgok, meg hogy olyan szépen felöltözött emberek között vagyok, meg szépen kidekorált terekben vagyok, az legyen meg.
1: Tehát ez a millió megfogott.
2: A millió, igen, igen. Szóval valami más, hogy a hétköznapi utcáról bemegyek egy ilyen csodaszép élménybe, az nekem nagyon kellett.
1: Te most több évtizede vagy már ebben a világban egyébként, hogyha elutazol valahova, a világ másik felére akár, akkor tudsz nem szakmázva utazni?
2: Tudok, sőt, szeretek is nem szakvázva utazni, de az nem múlik el, hogy nézem, hogy hol mennyi ember van, hogy mondjuk ülök egy kávézóban, és akkor nézem a pörgést, a forgást, hogy dolgoznak a felszolgálók, vagy hogy hányszor fordulhat itt meg a plac, vagy egy szállodában, hogy milyen szolgáltatásokat adnak a vendégnek, vagy hogy lehetne másképp, az nem múlik el. Szóval azt így tudat alatt mindig megjegyzem, vagy így ráfigyelek, de aztán ennyi. Ez inkább ilyen hobbi szinten is van, tehát ez nem terheli meg az agyam.
1: Korábban egyszer egy interjúban úgy fogalmaztál, és akkor most idézem, pár évvel ezelőtti interjú, hogy most vagyok a csúcson. Mit jelentett, vagy mit jelent ez belülről? Ez nem tudom, hogy inkább a pozícióról, az emberi részről szólt.
2: Az a szép ebben a mondatban egyébként, hogy azóta is a csúcson érzem magam, tehát hogy ez egy ilyen hosszabb időtartamot ölel fel. Az egyik a karrieremben én azt gondolom, hogy most elértem oda, ahol gondolom, hogy a helyem van, vagy így lenni akartam, vagy lehet, hogy nem is lenni akartam, de eljutottam, és jól érzem magam. Tehát nekem nincs már ilyen, nem tudom én, milyen ambícióm, hogy még hová szeretnék fölfelé, vagy bármi más, tehát hogy én itt a helyemen vagyok. A másik, ami nekem sokkal fontosabb, hogy emberileg vagyok a helyemen, hogy így megérkeztem a saját életemben. Tehát nincsenek olyan gondolataim, hogy mit kéne másképp, hogy kellene. Nyilván van, hogy fejlődni szeretnék bizonyos dolgokban, meg nyilván van, hogy analizálom egy-egy helyzetem, vagy egy-egy mondatom, hogy ez hogy kellett volna, hogy lehetett volna jobban, de úgy mindent összevéve, én most jól vagyok a bőrömben, tehát hogy egy boldog ember vagyok, elégedett, hálás.
1: Ezt nagyon jó hallani, és igen, azon gondolkodtam, hogy ugye említetted Egert, meg hogy hát az ember végigjárja a szakmai ranglétrát, és nem egyből egy nagy szervezet értékesítés és marketing vezetői székébe ül bele, de hogy ha most visszanézel a pályakezdő, vagy akár a 10-15 évvel ezelőtti önmagadra, akkor jó döntéseket hoztál.
2: Nagyon, igen. Sokszor az volt a megélésem, hogy nem én hoztam a döntéseket, hanem az élet, vagy az univerzum, vagy bárhogy fogalmazunk, de igaziból ezeket a döntéseket én hoztam. Tehát, hogy amikor jött egy új feladat, vagy lehetőség, akkor nem futottam el előle, hanem elvállaltam, bevállaltam, csináltam, küzdöttem, mert azt szeretem, hogy így ez a megfelelni vágyás, vagy hogy én ezt meg tudom csinálni, és azokat néha túl sokat is belerakva egy helyzetbe, vagy egy-egy feladatba, de hogy azokat szépen én kiküzdöttem, megcsináltam.
1: Meg hát most nagyon sok mindenről fogunk, sikerekről is beszélgetni, de még itt mielőtt leültünk az interjúra, arról beszélgettünk, hogy ugye mindenki kifelé a szépet és a jó

0: szinten, és ez az életem minden területére vonatkozik, tehát hogyha nem tudom, én dolgozom, akkor az tényleg az elején a pályámnak hazavittem, akkor én még ugye kinyomtatva nem volt, hogy otthonról e-mailen elérünk dolgokat, én kinyomtattam számokat, Excel táblákat, hazavittem, lefeküdtem a szőnyegre, körbe raktam, és akkor néztem a foglaltságot, meg hogy az átlagán, meg hogy jönnek, meg mit tudom én. Szóval, hogy akkor ilyen teljes mértékben kizártam magánéletet, mindent, és akkor csak a munkára fókuszáltam. Azért az úgy sok évet ölelt fel, ma már azt mondom, hogy van eredménye, meg hogy tök jó, hogy így van. Meg nyilván akkoriban is voltak barátnők, meg bulisztunk, meg ide mentünk, oda mentünk, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy semmi életem nem volt.
1: De hogy áldozatot követett, és nem volt könnyű.
0: Igen, igen, és én hoztam döntéseket, nem volt magánéletem, nem volt családom, hanem akkor csak a munka volt jó pár éven át. És akkor nekem viszonylag későn, 35 évesen szültem az első lányom, és azért addig én azt végig toltam, mint egy szingli ilyen karrierista, ahogy ma mondják.
1: Csak akkor az ember nem tudta, hogy
0: akkor még az ember nem tudta, hogy azt csinálja, és hogy ugye mi van előbb, a tyúk vagy a tojás, hogy azért foglalkozom ennyit a munkával, mert nincs más, ahová tegyem az energiát, vagy ez a kettő így hogy függ össze. De szóval azt is azt gondolom, hogy igen, nekem ez így indult az élet, és akkor utána lett saját családom, akkor nagyon sokszor volt az a döntéshelyzet, hogy ugye én hozzá vagyok egyfajta tempóhoz, meg munkastílushoz, meg van önmagammal szemben egyfajta igényességem, hogy milyen munkát adok ki a kezemből, vagy hogy kell azt megcsinálni. Hát és amikor család van mellettem, meg úgy sok felé kell az energiát tenni, azért nagyon sok döntést kell hozni, amiket ma így utólag nem biztos, hogy jó döntéseket hoztam, vagy hogy ma ugyanígy csinálnám, de akkor abban a helyzetben ezt tudtam, ennyi, ez volt a legjobb, amit tettem, és szóval így, ha visszagondolok, akkor néha vannak helyzetek, amikre azt mondom, hogy nem biztos, hogy pontosan így kellett volna, de igaziból ezt a mai fejemmel mondom, az akkorival meg kiváló döntésnek bizonyult, és nem, tehát visszafelé már most minek?
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, vendégem a stúdióban továbbra is Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója. Tartsatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Liptai Judittal, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatójával, és azt javaslom, hogy azért nézzük meg ténylegesen, hogy honnan indultál, milyen úton, és én nagyon köszönöm, hogy beavattál a dilemmákba. Már beszéltünk arról, hogy ez nem mindig könnyű, tehát hogy ez nagyon fontos, és engem megfogott egy mondat, amit mondtál, hogy nem tudok semmit kicsit csinálni. És azt gondolom, hogy ez azért jellemez egy embert, és ugye ha onnan indulunk, hogy Eger programszervezés értékesítés, mikor érezted először azt, hogy ez a szakma a te hivatásod?
2: Ugye én annyira ellenálltam ennek a szakmának, hogy én külkerfőiskolára jelentkeztem, mert hogy én láttam anyuékat, hogy azért az akkori fogalmak szerint egy stresszes életük volt, vagy szóval, hogy voltak helyzetek, amik nehezek voltak, meg hogy éjszakázás van, meg láttam sok családot széthullani, szóval, hogy ez nem biztos, hogy egy olyan egyszerű szakma, és én külkerfőiskolára mentem, és Budapestre, és visszaköltöztem Egerbe, és nekem állásom volt, hogy én egy szakközépiskolában fogok németet tanítani. Úgyhogy ez így teljesen mindent megtettem, hogy ne ezen a pályán legyek. Míg nem, anyukám még akkori főnöke haza üzent, hogy hát ilyen nyelvtudással, meg ilyen pörgős attitűddel, meg jellemmel, hogy nehogy már ne szállodaiparba dolgozzak, és hogy menjek be egy interjúra is. Akkoriban ez egy nagyon kezdetleges pozíció volt, hogy értékesítés. Akkor kezdtek el rájönni, hogy ugye ahhoz, hogy megfelelő számú, meg minőségű vendég legyen egy szállodában, azért kell tenni lépéseket. Hiszen addig ahhoz volt mindenki szokva, hogy áramolnak Magyarországra a turisták, hiszen csók vagyunk, híresek vagyunk, jó a kaja, jó a cigányzene, és az egy olyan időszak volt, amikor így külföldről, nyugatról kezdtünk átvenni egy-két ilyen standardet vagy szakmaiságot, és akkor kezdődtek az első értékesítő emberek, vagy hogy proaktív módon, tudatosan akarjunk a vendég után menni. És hát felvettek engem értékesítőnek a szállodában, azt se tudtam, hogy mi ez, nagy szerencsémre a főnököm sem, szóval, hogy aki nagyon kedvelt, és tényleg egy nagyon jó párost alkottunk, és hát szépen lassan így kitaláltuk, beletanultuk, hogy mit akarunk, viszont onnan nagyon gyorsan jött nekem egy lehetőség, hogy Németországban a szálloda láncnak, ahol dolgozom, annak van egy külföldi képviselete is, hogy oda keresnek embert.
1: Ez volt Hannoverben.
2: Ez volt Hannoverben, és én ugye jó németes voltam, és akkor én beleugrottam, hogy persze, menjünk, próbáljuk ki.
1: És akkor magyar szállodát értékesítettél külföldön.
2: Igen, egy magyar szállodaláncot értékesítettünk külföldön buszos utazási irodáknak. Hát ez megint egy olyan helyzet volt, hogy fogalmam nem volt, hogy... Tehát ugye én azért ezeket a feladatokat így bátran vállaltam, és akkor se tudtam, hogy mit fogok csinálni, vagy hova megyek, és megérkeztem, és akkor egy 3 évet ott töltöttem.
1: És akkor ugye onnan indultunk, hogy mikor érezted, hogy ez a hivatásod, akkor ez már viszonylag
2: hát
1: korán?
2: Ott már, mikor Hannoverbe mentem, én ott azt már nagy elánnal, meg nagyon akartam, annak is örültem, hogy kiválasztottak. Azért ez 92-t írunk, akkoriban nem más volt annak a megítélése, hogy külföldön dolgozni. Az akkoriban egy nagyon nagy dolog volt nyugaton dolgozni, tehát nem most bárki bármerre szabad az út mehet. Nekem az vidékről Nyugat-Németország, szóval...
1: Ez egy nagy lépés volt. Igen. Utána jött a Kempinski, ha jól tudom. Utána ott mit tanultál, mit vittél onnan tovább magaddal?
2: És a Kempinskiről is az, hogy mennyire tudtam az elhivatottságom, hogy én Hannoverből valamikor hazajöttem egy szünetre, vagy nyári szünetre, vagy karácsonyi szünetre, és Budapesten töltöttem bármi okból, nem tudom, már pár napot, és akkor építették a Kempinskit, és én láttam a nagy darukat, meg láttam, ahogy építik, és nekem így átfutott az agyamon, hogy Istenem, de jó lenne egyszer itt dolgozni, hogy ez egy luxus szálloda lesz, és biztos gyönyörű lesz, és 5 csillagos szálloda, úristen. És akkor hazajöttem, beadtam oda a pályázatom, de még néhány hónapra elhelyezkedtem máskor, amikor fölhívtak telefonon, hogy érkezett egy új vezető, és tetszik neki az önéletrajzom, és hogy fáradjak be. És akkor így jött a Kempinski.
1: Ez egy nagy iskola volt, mert azért egy 5 csillagos szállodában dolgozni, azért az valahol a szakma csúcsa.
2: Nagyon. Nagyon, és hát akkor 95-öt írunk. Nekem eleve az ugye az eddigi karrieremben nem szerepelt ilyen, hogy kőkemény standardek vannak, egy kőkemény brand van, akinek megvannak az előírásai, hogy hordhatjuk a hajunkat, milyen fülbevalót hordhatunk, milyen színű körömlak, szóval, hogy
1: a legapróbb részletekig minden nagyon, szabályozó nagyon, volt, meg nagyon. Kellett felelni.
2: Meg kellett felelni, be kellett tartani az előírásokat, és hát ott a szálloda működéséről, ugye nekem az volt az első olyan igazi nagy tapasztalásom, megtanulásom, én imádtam, tehát ott én reggel fölébredtem, és azt éreztem, hogy egy boldogság, hogy mehetek dolgozni, szóval imádtam. Nagyon jó csapatunk volt, jó vezetőim voltak, szóval, hogy az jó volt.
1: Ugye ott volt a szállodai feladat, de aztán volt egy pont, amikor mégis elkezdtél azon gondolkodni, hogy tudod ezt te magad is csinálni.
2: Így van.
1: És ez egy nagy váltás volt, igen, az életedben.
2: Igen. Mi nagyon sok úgynevezett DMC-vel, Destination Management Company-val dolgoztunk együtt, és ők jöttek be, és nekem borzasztóan tetszett, amit én akkor kívülről úgy ítéltem meg, hogy ők szabadok, hogy ők úgy osztják be az idejüket, ahogy akarnak. Nincs ez a sok előírás, ez a sok keret, ami őket körbeveszi, és nekem nagyon tetszett, és magamban úgy nekem megszületett, hogy nekem ez lenne a következő lépés.
1: Saját cég,
2: igen.
1: Beleugrottál?
2: Nem, mert mikor beleugrottam volna, akkor a Danubiustól kaptam egy megkeresést, hogy ügyfelektől sok jót hallanak rólam, és hogy szeretnék, hogyha átmennék oda dolgozni. A Danubiust akkor vette meg a jelenlegi tulajdonosunk, egy angol családi vállalkozás.
1: És akkor már 98-ban
2: ez 98, vagyunk. Így van. És akkor ők szerették volna egy kicsit új alapokra helyezni a céget, egy kis vérfrissítés, megnézni, hogy mit lát másképp. És akkor én így átmentem a Danubiushoz dolgozni, azt is szerettem. Én azt gondolom, most már így utólag visszanézve, hogy én mindenhol szerettem, ahol alkotni, megépítkezni lehet. Ahol megbíznak bennem, nem kell, nem ül a fejemen valaki reggeltől estig, nekem az fontos, hanem szabad szellem lehetek, és valamit létrehozhatok. Nekem ez a kettő, azt hiszem, ami így végig kíséri, hogy ahol jól éreztem magam, ott ez a kettő mindig megvolt.
1: És hát a vezetői attitűdhöz ez a hozzáállás az biztos, hogy nagyon szükséges. Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Liptai Judittal, a Danubius Hotels Központi Értékesítés és Marketing igazgatójával beszélgetünk szakmáról, szakmaválasztásról, karrierútról, nagyon sok mindenről. Mindjárt megyünk bele a részletekbe, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartijának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
3: A stúdióban vendégem továbbra is Lipta Judit, a Danobius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és hát eddig megnéztük, hogy milyen pályaívet futottál be, Judit, és hogy mennyi kihívás volt, amikre be úgy mindig beleugrottál. Jött egy újabb lehetőség, és merészen neki mentél. Most viszont már ugye közel 100 ember munkájáért felelsz, és direkt így fogalmaztam, hogy felelsz. Milyen vezetőnek tartod magad ma?
4: Nyilván a csapatomat kellene megkérdezni, hogy ők mit gondolnak, amit sokszor hallok, és aminek nagyon örülök, mert előbb hallottam, mint hogy kitűztem volna magamnak ezt a célt, de azt szoktam rám mondani, hogy hiteles vagyok. És nekem az nagyon sokat számít. Tehát, hogy amit mondok...
3: Szakmailag, emberileg?
4: Aha, igen. Uh-huh. Mind a kettő. Hogy amit mondok, azt én úgy is csinálom, meg amit ígérek nekik, az az van. És nekem nagyon fontosak emberileg, hogy rendben legyenek azok, akikkel körbeveszem magam. Tehát nekem az az egyik legfontosabb dolog, hogy megbízhassak abban, aki ott van a közvetlen környezetemben. Ők is megbízhatnak bennem. És ez egy hosszú út volt, mire oda elérkeztem, hogy most kijelentem, hogy csupa olyan ember van körülöttem, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni, és hogyha minden leürülne, és újra kellene választani, akkor is őket választanám. És szerintem ez fontos, hogy így ilyen nyitottak vagyunk egymás előtt, meg merünk önmagunk lenni, merünk esendők, én is merek előttük sebezhető lenni, esendő lenni, és azt gondolom, hogy ettől van egyfajta ilyen bizalom, meg egyfajta ilyen nagyon összetartás így közöttünk. És én például a vezetésről azt gondolom, hogy az egy feladat. Tehát, hogy az, én nem vagyok náluk jobb, én nem vagyok náluk ügyesebb, okosabb, sőt, a szakértőim az ő területükön sokkal többet tudnak adott témáról, mint én, hála a jó Istennek, mert így nem szűkítem le a lehetőségeinket.
3: Hány fővel dolgozol most együtt?
4: Hát akik nagyon a közvetlen riportjaim, ők 12-en vannak, és akkor nekik vannak még csapataik.
3: Úgy, és akkor így jön össze ez a közel 100 fő.
4: Igen.
3: Egyébként ilyen nagy csapatot hogyan lehet valódi csapatként kezelni, vagy valódi csapattá alakítani?
4: Hát, ami az én fejemben van, hogy lehetne, azt nem tudom megvalósítani, tehát azt, hogy a, nem tudom én, a 80 vagy 100 ember, mi együtt elmenjünk kirándulni, vagy én mindenkivel legyen egy szál, azt nem tudom megvalósítani. Tehát többnyire az van, hogy én a saját vezetőimmel igyekszem mély, meg jó kapcsolatot ápolni.
3: És ott egy bizalom, hogy ők bizalom, viszont ezt tovább tudják vinni.
4: Viszont így van. Abba viszont soha nem szólok bele, hogy ők kikkel dolgoznak, az ő csapataikat úgy alakítják, ahogy szeretnék, mert szerintem az fontos, hogy ők is érezzék jól magukat a saját csapataikkal, szóval ha ez nekem megadatik, hogy megbízhatok, meg olyan emberekkel dolgozom, akivel szeretnék, akkor ez nekik is jár. Úgyhogy így állunk össze. Volt már olyan, hogy tartottunk ilyen sales napot, ahová minden sales-est meghívtunk, az programot állítottunk össze, meg komoly munka előzte meg, de az régen volt, tehát valószínű itt lenne az ideje egy újnak, de nem tudok mindenkivel. Tudom őket, ismerem őket, a vezetőimön keresztül eljön, ha bárkinek problémája van, vagy magánéletében nehézségek vannak, szóval mindig követem, mindig tudom, hogy kivel mi van, de így személyesen nem tudok mindenkivel kapcsolatot ápolni.
3: Felírtam magamnak menet közben a kemény és vezetői döntéseket, azokat, amiket nem szívesen hoz meg az ember, hogyan állsz ezek. Akár elbocsátás, akár...
4: Én mindig azt gondolom erről, hogy én azért vagyok vezető, mert megbíznak bennem, hogy ezeket a döntéseket is meg tudom hozni.
3: Tehát, hogy ez ezzel jár.
4: Ez ezzel jár, ez a feladat, és nekem mindig azt kell észben tartanom, hogy a cégnek, a vállalatnak mi az érdeke, meg mi a célja. Én arra szerződtem, meg engem arra szerződtettek, és nekem azt az eredményt, azt a célt kell elérni, és az az út, ami oda vezet, azon meg vannak nehézségek, meg vannak keményebb bukkanók, de azokon is túl kell menni.
3: Ezeket hogy éled meg? Hát mennyi időt vesz igénybe, hogy ne foglalkoztasson, vagy helyére tegyed?
4: Hát most ezt hogy fogalmazzam, hogy ne tűnjek ilyen
3: szívtelennek?
4: Kemény, igen, szívtelennek, de nem,
3: tehát nem engedheti meg egyszerű magának a
4: feladat,
3: vezető?
4: Nem egyszerű feladat, amikor ott ül az ember. De mire ott ülök, nekem már addigra tudnom kell, hogy miért, és hogy ebben mi a pozitív hozadéka a szervezetnek, a vállalatnak, hogy most az történik, ami, és onnantól nekem ez is egy feladat. És nagyon gyakran meg azt is érzem, hogy annyira rettegünk a változástól, meg a váltásoktól, és hogy sokszor egy-egy embert felszabadítok nagy nyomás alól, vagy sokkal jobb dolog történik vele, és valamikor azt mondja, hogy de jó, hogy így történt, mert ő nem volt a helyén, vagy valóban nem tudott úgy teljesíteni, vagy már nem akart úgy teljesíteni. Szóval nekem ezzel nincs, nekem ezek feladatok.
3: Amikor az interjú előtt telefonon néhány szót váltottunk, akkor nekem megütötte valami a fülemet még hozzá, hogy egyből úgy fogalmaztál, hogy nyílt kártyás játékos vagyok, és ez nekem egyébként nagyon tetszett. Hogyan működik ez a vezetésben? Hogyan működik ez a te szakmai mindennapjaidban?
4: Hát nagyon nehéz, mert én alapvetően annak vagyok híve, hogy mondjuk, amit gondolunk, fogalmazzunk meg egy problémát, rakjuk ki az asztalra, beszéljük meg, kinek mit kellene másképp, vagy mi az elvárás felém. És akkor azt dolgozzuk föl, beszéljük meg, menjünk tovább, csináljuk úgy. De ez azért egyrészt nekem van egy, hát nem tudom, hogy fogalmazzam, egy ilyen nagyon direkt kommunikációs stílusom, amin nagyon igyekszem finomítani, de azért van ez a ilyen lehengerlő módon, odarakok valamit, vagy kimondok valamit, és helyenként ez bántó, sértő, és nekem ebből azért már voltak problémáim, vagy bántottam meg embereket, sértettem meg embereket, és az utána például azt sokkal nehezebben, vagy tovább cipelem magammal, vagy azon sokkal többet így analizálom, meg fogalmazgatom, hogy ezt nem kellett volna, vagy túl erősen fogalmaztam, vagy ez a direktség, ez nem mindig jó, vagy nem mindig tartott a másik fél, amit én neki oda az arcába vágok, úgyhogy ezen nagyon kell így magamon dolgozni, meg ezen nagyon igyekszem figyelni rá, de ezzel együtt azt gondolom, hogy én nem szeretem egymás háta mögött beszélni, nem szeretem, hogyha kerülgetünk valamit, vagy mind a ketten tudjuk, vagy többen egy területen tudjuk, hogy valami nem működik, akkor én azt szeretem, hogy beszéljük meg nyíltan, hogy mi az oka, hogy tudunk változtatni rajta, tudunk-e változtatni rajta, milyen áldozatokkal jár, vagy mivel jár, és akkor így menni tovább. Úgyhogy ezt értettem alatta.
3: Folytassuk innen, köszönöm, hogy mindezt eddig megosztottad velünk, mert hogy beszélgetünk tovább Liptai Judittal, a Danobius Hotels Központi Értékesítési és Marketing igazgatójával. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy picit megvizsgálnunk a szektort, annak a sajátosságait, a nehézségeket, amik az elmúlt években voltak, és hogy most milyen a helyzet a turizmus vendéglátás világában. Úgyhogy tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Liptai Judit, a Danomius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nyílt kártyás játékos vagy, Judit, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan látod a szektort, a jelenlegi helyzetet. Ugye az elmúlt évek azért nem kimelték a turizmust, akár a Covidra, akár az energiaválságra gondolunk, és ilyenkor mutatkozik meg igazán a vezető, hogy visszakössek oda, hogy miről volt eddig szó. Mi történik egy sales, egy marketing szervezettel, amikor akár egyik napról a másikra eltűnik a vendég?
2: És úgy tűnik el, hogy 2019 volt a mi cégünk életében a csúcsok csúcsa, tehát mind bevételben, mind profitban, ez egy fantasztikus, tehát szépen lassan építkeztünk évek folyamán, és 19-ben tényleg a csúcson voltunk, és hát vártuk, hogy akkor még növekedés, meg mohó módon ott ültünk, hogy akkor hogy tudunk még többet termelni, meg több profitot, és hát ebbe érkezett meg a Covid, amire én ma már kicsit szégyellem, de akkor nagy naivan azt mondtam, hogy hát ez minket nem fog érinteni, hiszen alig 2%-a a vendégeinknek az ázsiai vendég, úgyhogy biztos, hogy semmi baj nem lesz, és akkor összehívtunk meetinget, és azt mondtuk, hogy lehet, hogy a rendelési állományunk akár 50%-át is elveszíthetjük, tehát hogy így indultunk neki teljes tudatlansággal.
1: Nem volt a képben.
2: Az, hogy mi utána bezárjuk a szállodákat, hogy a felhalmozott készleteket, ételeket el kell, hogy tüntessük meg, hogy az embereket egy Excel táblába kell összeírnunk, és személyekről, meg sorsokról kell döntenünk, azt szerintem egyikünk sem, legvadabb álmaiban sem gondolta. És nagyon gyorsan, nagyon vágtázva megérkeztek ezek a feladatok, és hát akkor tényleg naponta a vezetői meetingeket tartottunk, hogyan megyünk tovább. Szerintem nagyon gyors és jó döntéseket hozott a vezetőnk, a vezérigazgatónk, és akkor úgy mindnyájan beálltunk irányba, és akkor tudtuk, hogy mi a dolgunk, mi a feladatunk. Zártuk be sorba a szállodákat, akkor ugye a különböző rendeleteknek meg kellett felelni, egészségügyi előírásoknak, akkor a szakmai előírásoknak, szóval, hogy úgy hirtelen ránk zúdult minden, de az szerintem azok olyan helyzetek, ahol nincs idő, meg nincs szüksége az embernek arra, hogy gondolkodjon.
1: Nem a mi érteket kell így keresni, hanem a megoldást.
2: Ott csapatba össze kell állni, és gyerünk előre, és ezt csináltuk egyébként, szóval sok helyzetben szerintem nagyon jókor jó döntést hoztunk, úgyhogy így túl lettünk a Covidon. Embert próbáló volt, nagyon sok munkavállalótól elköszöntünk, volt, akik maguktól mentek, jöttek az állásidő, szóval, hogy azért ott beosztani, ki mikor maradjon, figyelni arra, ki az, aki családos, vannak sokan, akik férfeleség dolgoznak a Danubiusnál, akkor ott arra figyelni, hogy egyikőjük mindig keresőképes legyen, szóval ott szükség volt mind a vezetői kvalitásainkra, mind az emberi hozzáállásra, és ezzel együtt nyilván okoztunk sérüléseket a legjobb szándékunk ellenére is. Sokan elhagyták a szakmát is, nem csak a céget, hanem szóval, hogy az egy
1: emberpróbáló
2: meg olyan, az egy komoly, szerintem így az egész turizmusnak az egy nagyon komoly mérföldkője volt.
1: És hát tanulás.
2: Tanulás.
1: Mert gondolom, sokat tanultatok belőle. Igen. Hogyan építetted újra a csapatodat a Covid után?
2: A kulcsemberek megmaradtak. Szóval ők kiálltak mellettem, és hogy az nagyon jól esett, hogy ott volt állásidő, mindenki ajánlotta, hogy megy, csináljuk együtt, figyeltünk egymásra, nagyon sokat online meetingeltünk. Akkor például azt is megéreztük, mondjuk arra nagyon jó volt, hogy az a típusú munka nem volt, hogy csoportokat kellett visszaigazolni, vagy szerződéseket kellett kötni, viszont mivel munkánk volt, meg dolgoztunk, ezért akkor azt mondtuk nagyon hamar magunknak, ezért egyébként úgy büszke vagyok magunkra, meg a csapatra is, hogy oké, de ne töltsük tétlenül ezt az időszakot, hanem mi van olyan feladatok, amikre azt mondtuk eddig a múltban, hogy nincs időnk rá, mert a napi üzemelés, meg a napi munka mellett nem jut rá idő.
1: Tudsz erre példát mondani?
2: Standardeket írtunk, olyanokat, ami mentén dolgoztunk, azokat most írásba, a brandről rengeteg dolgot megfogalmaztunk, kidolgoztunk, nagyon sok olyan policies, procedures, ezeket feltöltöttük, hogy akarjuk. Ránéztünk a szervezetre újra, azt mondtuk, hogy próbáljuk meg úgy, hogy nincs semmi, és ne azt mondjuk, hogy mi változtatnánk, hanem a jelenlegi állás szerint, a jelenlegi szállodai mennyiség mellett, hogy építenénk fel a szervezetet. és a 21. században. Mert ugye az előző években nyomtuk a mindennapokat, csináltuk, de nagyon ritkán álltunk meg úgy, hogy most...
1: Tehát nem kérdőjelezi meg az ember a működés alapjait.
2: Nem, nem. Például ezt tanultuk a COVID-nál, hogy azóta rendszeresen megállunk egy percre, akár minden évben is.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a krízisből mit tanultál meg emberként, vezetőként, nagyon akár sokat. Az emberekről is.
2: Például nekem volt az a része is a krízisnek. Ugye először is mindig azt mondtuk, hogy na, ha bárhol a szállodaiparban nincs home office, lehetetlen, elképzelhetetlen.
1: És hiszen akkor, ott a vendég.
2: Hiszen ott a vendég, de az irodai dolgozóknak se, azt se kérdőjeleztük meg soha. És utána hirtelen egy évig home office-ból dolgoztunk, és voltak feladatok, amiket kiválóan el tudtunk végezni, és megvalósultak. Tehát ez mondjuk, ez is egy nagy tanulsága volt. Nyilván, aki vendégkapcsolatban van, az nem tud home office-ból egy kacsasültet felszolgálni, de sok adminisztratív dolgot el lehetett végezni. Eleve rendszereket fejlesztettünk, akkor Teams csoport, meg ezeket az eszköztárokat kifejlesztettük, hogy tudjunk kommunikálni egymással. Sok időt megspóroltunk azzal, hogy nem voltak ezek a másfél órás bejárások, utazások, az is. És mondom a szervezetet, hogy újra gondoltuk, hogy bizonyos funkciókat központosítottunk, mindenre ránéztünk, hogy tudjuk hatékonyan elvégezni. Ezek mind-mind nagyon fontos hozadékai.
1: És egyetértesz azzal, hogy a krízisből derül ki, hogy ki a jó vezető? Vagy hogy ki a vezető egyáltalán?
2: Azt nem gondolnám, hogy abból derül ki, de szerintem az is egy nagyon fontos része az egésznek, hogy valaki egy krízisben hely tud állni. Csak aki krízisben tud jó lenni, attól
1: még nem jó vezető. Hívjuk, de nem biztos, hogy jó vezető a mindennapokban.
2: Így van, mert reméljük, hogy nem mindig krízis. Vagy biztos van olyan iparág, vagy olyan cég, vagy valahol, ahol gyakoribb a krízis, és
1: igen,
2: oda ők
1: mindig
2: valók. Mindig tüzet kell oltani, de alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos. Meg azt is gondolom, és ezt a COVID alatt nagyon megerősítve éreztem ebben magam, hogy amikor békeidő van, akkor építkezünk. És az, hogy ott az emberekkel milyen kapcsolatot alakítunk ki, meg mennyire elkötelezettek az embereink, azt a békében, én mindig azt szoktam mondani, hogy a paradicsomban nincs fejlődés. Amikor paradicsomi állapotok vannak, ott az ember csinálja a mindennapokat, eszébe se jut, hogy ő fejlődjön, vagy elgondolkodjon, hogy lehetne jobban szerintem. És amikor jön egy ilyen krízis, na ott van az, hogy állnak mellettem az embereim, mennyire támogatnak, mennyire elkötelezettek, mit bírnak ki, amikor azt mondjuk, hogy figyeljetek, elveszünk a fizetésetekből, vagy most ti nem fogtok minden hónapban dolgozni. Az a bizalom, az nem akkor épül ki, hanem az előző paradicsomi állapotban.
1: Igen, mert ezen is gondolkodtam, hogy hogyan lehet, vagy hogyan tudtad te például a lelket tartani az emberekben, miközben mondjuk neked sem volt biztos kapaszkodód.
2: Nem volt biztos kapaszkodom, de mondjuk az, hogy szóval én ezen nem is gondolkodtam egy kicsit se, hogy én az én helyzetem vagy velem mi lesz, mert hogy annyira sok volt a feladat, meg sok volt, amiben döntést kellett hozni vagy csinálni, hogy ott én nem voltam. Tehát ott én megszűntem így létezni, inkább az volt, hogy a körülöttem lévőknek hogy tudok jobbat biztosítani, vagy a területnek a sorsát a jövőre nézve, hogy tudom jobbítani, vagy másképp csinálni.
1: Nyilván ugye említetted azt is, hogy mindenki más élethelyzetben volt, aki kicsi gyerekekkel, neked már a lányaid nagyobbak.
2: Nekem akkor gimisek voltak, és én például ezt félve vallom be, de nekem voltak pontjai, amiket kifejezetten ajándéknak éltem meg. Tehát az, hogy én velük ebédeltem mondjuk, mert én alapvetően rengeteget utazom, meg nagyon sok reggel elmegyek, ottról este hazamegyek. És az, hogy mi tudtunk egymással lenni, vagy hogy jó, ők fújtattak az online oktatás miatt, hogy őnekik ott kell lenniük, meg minden. De például az elején minden reggel elmentünk egy óriásit sétálni, hogy ne az legyen, hogy otthon ülünk egész nap. Szóval, hogy így emberileg voltak olyan pillanatok, meg pontok, amik kifejezetten adtak, és azt mondom, hogy a COVID ajándékai voltak.
1: És hát arról beszéltünk, ugye, hogy a turizmus, a vendéglátás nagyon ki van téve ezeknek a változásoknak, ugye utána volt még az energiaválság, folytassuk innen. Egy kis szünetet tartunk Liptai Judittal, a Danobius Hotels központi értékesítés és marketing igazgatójával beszélgetünk, folytatjuk a zene után.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
3: urak kapnak kávét?
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán. Minden vasárnap este 10-től. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi budai hídfőjénél Pest felé. A külső sáv nem járható, lelassult a haladás. Nehéz az előrejutás a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. A Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér irányában, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassey Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön-Fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: 100 000 forint érkezik még az iskola előtt, Venezuelát segíti hazánk, állatmenhelyeket támogatnak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Most már biztos, érkezhet az iskola kezdési támogatás. Az erről szóló törvényjavaslatot ma fogadta el az országgyűlés. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás jár többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek, a segítség adómentes lesz. Épülhet a Városháza Park, megkapta az utolsó szükséges engedélyt is a főváros. Az örökségvédelmi engedély érkezett meg, így parkoló helyett park lehet a belváros közepén. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, 42 raklapnyi adományt küldtünk a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, egészségügyi védőfelszereléseket és gyógyszert. Venezuelát június végén két 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg. Több mint 5000 ember vesztette életét, és 16 000-nél is többen sérültek meg. Az ENSZ becslése alapján akár 50 000 ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Segítséget kapnak az állatmenhelyek, állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket támogató programot hirdet az élő környezetért felelős minisztérium. A kezdeményezést a rendkívüli hőséggel indokolták, így vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnal segítséghez jutnak a telepek. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni a közös ügyünk az állatvédelem.hu oldalon. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat emiatt. 4 ember meghalt, 90-en megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Még lehet szavazni a 2027-es év madarára. 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes. A gyöngybagolyra, a macskabagolyra vagy a füles kuvikra voksolhatunk az mml.hu oldalon. Folytatódik a kissé szeles, kellemesen meleg idő. A folytatásban is sok napsütés várható, csak néhol növekedhet meg a felhőzet. Esni nem fog. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északnyugati szél. Még 27 fok körül alakulnak a csúcsértékek, de késő estére 17 fokig lehűl a levegő. A következő napokban is a maihoz hasonló időre készülhetünk, csütörtökön kisebb eső, zápor előfordulhat. Front pedig egyáltalán nem érkezik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is Lipta Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és arról beszélgettünk, hogy hát azért a Covid az nagyon arcul vágta a szektort, hogy nagyon sok mindent tanultatok belőle, és nagyon össze kellett fogni ahhoz, hogy ugye mondtad, hogy van a békeidő, meg a paradicsomi állapot, és ehhez képest, amikor ott a krízis, ott a baj, akkor hogyan viselkedik egy csapat, és ugye volt az energiaválság is, gondolom azért ez is egy nagyon komoly átrendeződést, vagy átgondolást igényelt. Mi most a legnagyobb feladat vagy kihívás a turizmusban, a vendéglátásban?
2: Ugye Covid után jött még az a fejezet, hogy akik elhagyták a szektort, honnan lesz munkaerő. Ezzel néha most is küzdünk. Vannak bizonyos pozíciók, nem minden, de van nyárra Balatonra szakácsot találni, vagy felszolgálót, recepciós, szóval azok néha kihívást jelentenek. Az is kihívást jelent, hogy a szakmát, mint olyat megszerettetni, a fiatalokkal vonzóvá tenni, és hogy ők akarjanak ebben az iparágban dolgozni, jól érezzék magukat, tudjuk őket tanítani, tudjuk kinek majd átadni a stafétabotot. Ez is fontos feladatunk, szóval ez is azt gondolom, hogy kihívás. Aztán kihívás az, hogy minden átalakulóban van, tehát az egész az utazás, ugye a fapadosokkal, meg a tömegturizmussal teljesen átrendeződtek a dolgok, tehát teljesen másra van igény. Felgyorsult például az is, hogy sokkal nehezebben döntenek az emberek, vagy később döntenek, tehát egyfajta van az a feszültség, mikor a vendégeket várjuk, és már csak egy negyed óra van hátra, de még a sütőben a hús, meg még itt van, ott van, és hogy mivel mi lesz. Na, ilyen típusú most, ahogy a vendégeket várjuk néha, hogy van például a Balatonnál, mondjuk ha bemondják kedden, hogy ragyogó idő lesz a hétvégén, akkor
1: többen jönnek.
2: Akkor mondjuk 100 szoba még lefoglalásra kerül a hétvégéig. És hogy ezeket a last minute dolgokat nekünk ezt le kell tudni követni emberállománnyal, ugye sok külsős dolgozik nálunk, őket időben álljanak rendelkezésre, be tudjuk hívni, meg tudjuk szervezni a munkát, sales marketingben le tudjuk követni a sok telefon, pont a szobafoglalásunkra iszonyatos teher nehezedik. Szóval, hogy így ezeket okosan, ügyesen, és mindezt úgy, hogy itt nem az a lényeg, hogy meglegyen a feladat, hanem az, hogy a vonal másik végén, vagy a asztal másik végén lévő ember, vagy a pult másik végén lévő ember egy mosolygós, kedves emberrel álljon szembe, és ő jól érezze magát, és úgy érezze, hogy őt itt várták, örülnek neki, és az a célunk, hogy ő jól érezze magát. És ez a célunk, meg ez egy alapvetés, hogy mi ezért dolgozunk nap, mint nap, de amikor a háttérben ez a nagyon sok minden zajlik, ahhoz jól képzett emberek kellenek, akik bírják a terhelést.
1: Ugye 2017 óta irányítod a cég teljes értékesítési és marketing kommunikációs tevékenységét, és akkor beszéljünk a Danubiusról is, hogy hogyan lehet egy több évtizedes márkát újra és újra frissen pozícionálni.
2: Arra nagyon figyelünk, hogy a Danubius egy nagyon szakértelmet, bizalmat sugárzó márka, és ez kettő olyan adottság, amit soha nem akarunk eldobni. Tehát nekünk ez mindig is nagyon fontos volt, hogy egy tisztességes, becsületes, szakértelemmel teli cég legyünk, és ezt kifelé meg is mutassuk, és bármilyen, bár akárhány átpozicionálás jön, ezek az alapértékeink mindig változatlanok maradjanak. És erre jön rá az a rész, aminek viszont folyamatosan meg kell újulnia, mert nem mehetünk el amellett, hogy változnak az étkezési trendek, változnak a foglalási szokások, változnak a marketing üzenetek, vagy hogy érjük el az embereket, és hogy ehhez viszont mindig tudnunk kell alkalmazkodni.
1: Én úgy tudom, hogy a nevedhez fűződik a Danubius, mi mesélj erről is.
2: Ugyanálunk nagyon sok rendezvény van, céges korporét rendezvény.
1: Mert és... ugye eddig a szállodaipar kapcsán nem beszéltünk, ezért is jó, hogy behoztuk ezt.
2: Igen,
1: most.
2: Igen. És hát ugye megérkeznek a vendégek, termet foglalnak, kávészünetet, ebédet kapnak, és valamikor pont egy ilyen újra pozícionálós időszakunkban arra gondoltunk, hogy vizsgáljuk már meg, hogy a rendezvényre érkező emberek, ők hogy érzik magukat, vagy ők megkapják-e azt, amit ők szeretnének, vagy hogyan állunk mi a 21. században konkurenciához, vagy ha kitekintünk nemzetközi szintre, akkor tudjuk-e hozni azokat a standardeket. És ilyen játékosan kezdtünk neki, hogy azt mondtuk, hogy ha a rendezvény termékünk ember lenne, akkor hogy néz neki, és hát felvázoltunk egy ilyen idősebb figurát, aki egy kicsit kopottas volt, nem is volt olyan makulátlan a cipője, meg a ruhája, meg a viselkedése, és hát mondtuk, hogy őt szeretnénk csiszolni, és akkor mai emberré tenni, és ez egy nagyon komoly, én arra vagyok ebben a projektben egyébként nagyon büszke, hogy az egy ilyen integrált projekt volt, mert ott volt a központi cukrászatunk vezetője, séfek ültek ott, marketingesek, szélszesek, tehát hogy minden oldalról megvizsgáltuk, hogy hogy tudunk mi egy jobb terméket létrehozni, hogyha a rendezvényre érkeznek a vendégeink, azt érezzék, hogy itt minden végig van gondolva. És ugye ez akkoriban volt, hogy elindultak a mentes étkezések, most azért az
1: de most már természetes.
2: És mindenkinek akkoriban, amikor mi ezt a rendezvény terméket, amit létrehoztuk, ez még egy nagy dobásnak számított, mert hogy gluténmentes termékeket fejlesztettünk, a cukrászatunk vezetője laktózmentes, cukormentes, mindenféle mentes termékünk, és nekünk a rendezvényeinken a mai napig bármilyen mentes termékre vágyó résztvevő megtalálja, vagy kielégítjük az igényeit.
1: Mondtad, hogy mindenkit bevontatok. Volt vita egyébként?
2: Egyáltalán nem
1: volt. Mindenki előre.
2: Az olyan egy ilyen alkotóműhely volt, egyébként szerintem a Danubiusra amúgy is jellemző ez a trendsetterség, szóval, hogy tudunk összefogni, együtt dolgozni, kipróbálni új dolgokat, megnézni, hogy valamit másképp ha működtetünk, és szerencsére a vezetőnk ő hagyja, tehát, hogy ő eredmény fókuszált, és hogy az odavezető útban egyetértünk, ő azt mondja, hogy ugye sok út vezet Rómába, hogy próbáljuk ki, csináljuk, ha nem működik, akkor nem csináljuk, vagy abba hagyjuk, de ki kell próbálni mindent. És ez is egy ilyen dolog volt, hogy közösen akartunk valami nagyon jót létrehozni, és ebben mindenki az ő szakmaiságának a legjobbját tette bele.
1: És mennyire fontos, és akkor beszéljünk még a ti területetekről, törzsvendégprogramokban vagy lojalitási rendszerekben gondolkodni?
2: Most lett új törzsvendégprogramunk, nekünk az fontos.
1: És hogy lehet-e enélkül? Ez meg a másik fele a kérdésnek.
2: A törzsvendégprogram az egy része az egésznek, nekünk a CRM az a része fontos, hogy igényre szabott üzenetekkel tudjuk bombázni. Mindnyájan kapjuk, már tele van a postafiókunk, ugye látják. Igen. A kereséseinket, tudják, hogy én mire vagyok nyitott, vagy én milyen oldalakat nézek, és akkor kapom sorra a cipő hírleveleket, meg egyéb általam felkeresett oldalakról.
1: Hát, vagy éppen egy wellness-t,
2: vagy valamit, és igen. És hogy ez nekünk nagyon fontos volt, hogy azt látjuk, hogy ez van a nagyvilágban, és hogy ezt mi is tudjuk csinálni, vagy lekövetni, hogy sokkal fontosabb az, hogy személyre szabott ajánlatot küldjünk, vagy egy olyan hírlevelet küldjünk, hogy aki családos, annak a megfelelőt, vagy aki a konferenciáinkra érkezik, annak a megfelelőt, úgyhogy ebben nagyot léptünk tavaly, szépen haladunk előre.
1: Folytassuk, innen zenélünk egy kicsit. Vendégem a stúdióban továbbra is Lipta Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója. Tartsatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Liptai Judit, a Danobius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója a vendégem itt a Woman Power-ben, és hát szakmázunk, beszélgetünk a szektorról, arról, hogy hogyan lehet életben maradni, hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet valami jót létrehozni, és nagyon kíváncsi vagyok azért arra, hogy mi mindent találtál még itt az utóbbi időszakban, de még mielőtt ebbe belemegyünk, egy kérdés ugye a fejemben maradt, hogy hogyan lehet kitűnni ma akár a budapesti marketing zajból a ti szektorotokban.
2: Sokat kellett erősödnünk social médiában, tehát azt látjuk, hogy átkerül a fókusz oda, és azt is látjuk, hogy azok a régi típusú hirdetések, amikor gyere hozzánk, itt van ennyi százalék, ez nem működik, hanem a brandet kell vonzóvá tenni, tehát nagyon komoly márkaépítésben vagyunk, és nagyon sok energiát, meg pénzt, meg tudást fordítunk arra, hogy a Danubius, mint brand egy olyan ígéret legyen, hogy akarjanak idejönni. És akinek ez átmegy, vagy látják, hogy mennyire emberiek, mosolygósak, szakmailag profik vagyunk, a gyerekekre, családokra mennyire figyelünk, és hogy tulajdonképpen ez legyen az, ami rólunk kimegy, meg amit az emberek vallanak, vagy gondolnak, és az már utána könnyen termőre fordul.
1: Beszéljünk a közösségépítésről, mert én úgy tudom, hogy ez neked kifejezetten fontos része az életednek, illetve hát arról, hogy mennyire fontos nem csak a vezetőkről, hanem a női vezetőkről is beszélni. Honnan indult ez a gondolat benned, hogy egy ilyenfajta vezetői klubot is létrehozzál cégen belül?
2: Tudatos volt az első lépés, azt vettük észre a vállalatvezetésben, hogy bizonyos üzeneteink nem úgy jutnak el a dolgozóinkhoz, vagy nem jutnak el, vagy nem úgy jutnak el, ahogy mi szeretnénk.
1: Mert nem csak kifelé, hanem befelé is kell kommunikálni, azért nyilván, is kérdeztem
2: nyilván,
1: erre.
2: Igen, igen. És hogy ezt szerettük volna javítani, mert azt gondoltuk, hogy az nagyon fontos, hogy tudják, hogy milyen döntés miért születik, vagy merre halad a cég. És akkor az a döntés született, hogy a középvezetőknek alakítunk egy klubot, és ők más típusú üzenetet, meg más típusú programot fognak kapni, fogalmazzunk így, mint a dolgozóink, és akkor nekik lesz a feladatuk, hogy a dolgozóknak ezeket továbbadják, de ha ők nem értik, meg ha ők nem tudják pontosan, hogy miről van szó, akkor hiába várjuk el tőlük, hogy pontos információ menjen a munkavállalóink felé. És ezt tudatosan hoztuk létre, Pillérek klubja, ez lett a neve, 2019-ben, Covid előtt.
1: És egyébként beszéd is ez a pillér szó.
2: Igen, igen, igen, hogy ő rajtuk állunk, tényleg, hogy a vállalatnak nagyon sok sorsa, meg döntése ő rajtuk múlik, meg ott dől el, meg ők ugye nagyon sokan a középvezetőink a szállodákban, akik a mindennapi üzemeltetésben jelen vannak, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ők milyen minőségben vannak jelen, meg mennyire elkötelezettek a vállalati döntések, meg a vállalati célok felé. És akkor gondoltuk, hogy ha ők, ugye abban is hiszünk, hogy emberek dolgoznak emberekkel, nem az osztályok az osztályokkal, és arra gondoltunk, hogy ha az emberek között is építjük a kapcsolatot, az a ő közös együttműködésünkben is muszáj, hogy valami jót hozzon. És így elkezdtünk különböző kis apró programokat, ilyen mikroközösségeket építeni, van borklubunk, vannak akik főzni járnak, ilyen hobbifőzők, van könyvklubunk, vannak akik a beszállítóinkat látogatják meg, és akkor mindig egy-egy vezető meghirdet egy programot, és akit érdekel, ők elmennek, csatlakoznak. És ugye amikor mondjuk elmennek egy borklubba, különböző szállodákból különböző vezetők, és ők ott egy este jól érzik magukat, akkor másnap vagy harmadnap, ha adódik egy, nem tudom, egy ügy, hogy az egyik szálloda egyik osztályának, a másik szálloda másik osztályának a segítségére szorul, akkor ők, akik borklubban ültek, hát könnyebben intézik és gyorsabban. Ez volt az alapvetés. És hát nyilván vállalati belső kommunikációban is ők előbb kapják a híreket, szóval innen indultunk. És utána valamikor bennem megfogalmazódott, hogy jó, hogy ott ülünk, de hogy azért ez a női vezetői téma engem nem hagy nyugodni, meg az, hogy a nőket látom cégen belül is, ugye mindig mondjuk, hogy láthatatlan munka, cégen belül is van láthatatlan munka.
1: Tehát nem csak otthon van nem, láthatatlan nem csak munka. Otthon,
2: nem. Tehát ha valakinek születésnapja van, ünneplünk valamit, az biztos, hogy egy nő, aki gyűjt rá, vagy aki megszervezi, vagy emlékezteti rá a többieket. Ha bárkinek bármilyen magánéleti problémája van, azt azért a női közösség az, aki összefog, kikérdezi, sír vele, végighallgatja,

0: Szóval, hogy ezek a érzelmi terhek, fogalmazzunk így, ezek azért nagyjából a nőkön nyugszanak a munkahelyen is.
1: És hát, hogy mit lehet akkor viszont tenni, az a kérdés.
0: Még egy témát behoznék, az, hogy én 5 férfivel ülök a vállalatvezetésben, és azt is látom, hogy bizonyos témákban vagy helyzetekben mennyire más, honnan közelítünk meg dolgokat, vagy mennyire másképp viselkedünk egy-egy kérdésnek a feldolgozása során. És még ez is inspirált engem, hogy vannak olyan témák, amikben szerintem fejleszteni lehetne a női vezetőket. Én egyáltalán nem vagyok pártolója ennek a férfinő, meg egymás ellen hangolni, vagy hogy egyik jobb, mint a másik, ezt egyáltalán nem vallom, de azt, hogy bizonyos témákban, vagy bizonyos helyzetekben vannak sémák, ahogy egy nő tud reagálni, vagy viselkedni meg egy férfi, abban hiszek, hogy ez másképp működik.
1: Tehát, hogy más tudnak behozni a vállalati kultúrába, ha jól értem.
0: Így van, így van. És hogy vannak pontok, amikben viszont gyönyörűen lehet fejlődni, meg fejleszteni, vagy esetleg csak rávilágítani, hogy ez így van, és hogy könnyebb lenne, vagy több mindent elérnél, hogyha nem így, hanem úgy csinálnád. És én ezekre gondoltam, hogy ezeket lehetne fejleszteni, meg ezt a sok láthatatlan energiát, meg ezt az érzelmi terhet, amiket így magunkra veszünk, az jó lenne, ha lenne egy hely, ahol esetleg le lehet tenni, vagy ki lehet tenni az asztalra, vagy van egy közösség, aki át tudja beszélni, és esetleg tud tanácsot adni, ha szükséges, vagy ha kérik.
1: Milyen visszajelzéseket kaptál? Tehát hogy fogadták az ötletedet?
0: Azt nagyon szeretem, hogy a vállalatvezetése támogatja ezeket az ötleteket. Szerintem az nagyon fontos, meg az sokat elmond.
1: Tehát cégről, ezek a férfiak, akikről beszéltél, akik ott ülnek veled a vezetői székekben.
0: Nem kérdőjelezik meg, hogy erre szükség van, nincsenek ilyen gúnyolos megjegyzések, vagy valami, hanem abszolút csináljam, ha így gondolom, akkor szóval, hogy ebben van bizalom, meg van támogatás, hogy ezt ők is érzik, meg a magukénak gondolják, fontosnak gondolják. És akkor ugye létrejött a Pillérnők klubja, ott egy ilyen 10 pár ember voltunk az alapító tagok, és ott magunk se tudtuk még, hogy mit akarunk, én is csak annyit tudtam, hogy a nőket így egy kicsit összefogni. És utána leültünk egy ilyen workshopra, ahová már jóval több hölgy érkezett meg, vezetők, ők mind, ahol azt szedtük össze, hogy mi minden az, amit lehetne csinálni, vagy ami a mi feladatunk, vagy amiben tudnánk ezeken a női klubokon foglalkozni. És akkor nagyon hamar kijött az, hogy van egyfajta ilyen karitatív irány, tehát, hogy lehetne segíteni másokon, saját dolgozóinkon is, és akkor ebből alakultak ki, hogy nem tudom, egy anyaotthon támogatunk, vagy gyűjtéseket szervezünk, karácsony előtt játékokat, tanszereket gyűjtünk, és akkor vagy az anyaotthonnak, vagy a saját rászoruló dolgozóinknak osztjuk. Szóval, hogy ez lett egy irány. Van erős igény arra, hogy fejlődjünk, fejlesszük egymást, meg hívunk előadókat, akik egy-egy témában erősek, és vannak olyan női témák, amikben meg akarunk egymás között beszélni, akár privát magánéleti dolgok, gyerekekről, menopauzáról, ami meg azt gondoljuk, hogy az úgy jó, hogyha a 4 fal között marad.
1: Viszont nem söpörjük a szőnyeg alá.
0: Így van, így van. És az egy jó érzés, hogy ebben van támogatottságunk, mindig ugye ez munkaidőben történnek ezek az összejövetelek, klubok többnyire, és hogy arra a férfi vezetők is ezt tudják, mindig elengedik a hölgyeket, tehát nincs belőle konfliktus, és ez most már 3 éve csináljuk, ez a 4. év, amit kezdünk, és épp múlt decemberben gyűltünk össze, és azért van egy biztos, stabil alap, akik elmondják, hogy nekik ez nagyon sokat jelent, meg attól könnyebb egy-egy probléma, hogyha az ember látja, hogy többen vannak ugyanebben, és a megoldást is többen tudjuk összerakni rá, vagy mindenki elmondja a saját hozzáadott értékét.
1: Folytassuk innen, mert még van mit beszélnünk a nőkről, főleg itt a Woman Powerben. Vendégem a stúdióban továbbra is Liptai Judit, a Danobius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója. Beszélgetünk közösségépítésről, a tudás megosztás jelentőségéről. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a turisztikai szektorban. Jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egésznapos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
2: Vendégem a stúdióban továbbra is Lipta Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és hát arról beszélgettünk, hogy nagyon fontos a közösségépítés, és nagyon fontos, hogy beszéljünk egymással, nagyon fontos, hogy ha vannak problémák, azt ne a szőnyeg alá süpörjük, hanem legyen egy olyan biztos, megtartó erő, amikor egy közösség egymásért tesz. És erre kapcsolódnék rá, erre a gondolatra, hogy ennek a gondolkodásnak, vagy gondolkodásodnak lett a természetes következménye in Hospitality Summit. Mikor fogalmazódott meg benned ennek a gondolata, és hogyan valósult ez meg?
3: Amikor a Pillérnők klubját elindítottam, és elkezdtünk hölgyek összejönni, nagyon gyorsan, néhány hónapra rá, az járt a fejemben, hogy annyi hölgy dolgozik ebben az ágazatban, és sok vezető is van, és hogy annyi embernek lehetne része ebben a jóban, amit mi ott érzünk, meg megélünk, és hogy vajon más szállodákban van-e ilyen női klub, vagy vannak-e hölgyek, akik tudják-e ők magukról, hogy hasonló azonos problémákkal foglalkoznak, vagy kellene szembesülniük. És ezek így mind-mind jártak az agyamban, mert azt láttam, hogy nálunk a hölgyek nagyon szerették, meg értékesnek találták ezt a programot, és az emberben ilyenkor felmerül, hogy hát a jót azt jó lenne megosztani, meg az olyan jó lenne, ha minél több embernek része lenne belőle. És így kezdett el mindig élni rajta az agyam. Egymás között mindig nevettünk, mert azt mondtam, hogy intergalaktikus női klubot szeretnék, és minden szállodás jöjjön oda, meg én amúgy is azt gondolom, hogy szóval a versenytársak azok jó dolgok, tehát nekem semmi problémám, mert azok erősítik egymást. Szóval a verseny is jó, én tiszta szívemből sok sikert kívánok a versenytársainknak, meg ha tudok, segítek, ha olyan téma van.
2: Mondjuk ki, hogy itt ez nem arról szólt, mint amiről eddig beszéltünk, hogy a Danubiuson belül akkor a kollégák segítsék egymást, hanem nyissuk ki az ajtókat, és beszélgessünk közösen a szektorban, a nehézségekről, a kihívásokról, a kudarcokról, a sikerekről.
3: Így van. Így van. És én ugye járok gyakran szakmai konferenciákra, vagy szakmai rendezvényekre, ahol gyakran az a tapasztalásom, hogy a félkörívben ugye a nézőtéren hölgyek ülnek, a színpadon meg csak urak. És hogy az a három lépcső a színpadra följutni, az úgy tűnik, hogy nagyon nehéz a hölgyeknek. És hogy arra is gondoltam, hogy van-e olyan pontja ennek a helyzetnek, amiben fejlődni tudnának a hölgyek, vagy egyáltalán akarnak-e a színpadra kerülni, ugye az is nagy kérdés, és ha igen, akkor azt el tudják-e érni, vagy ahhoz még mit kell tenni. És így az egész ágazatról ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hölgy van nálunk, és hogy ezzel foglalkozni kell, mert sok hölgyből lesz vezető, és az, hogy ők jó vezetők legyenek, az nagyon fontos, hogy jól képzettek legyenek, meg önbizalmuk legyen, önértékelésük a helyén legyen, és
2: ne
3: akkor...
2: Ne akarjanak férfiként viselkedni.
3: Így van, kedvesek tudjanak maradni, mert a mi szektorunkban szerintem ez elengedhetetlen. Szóval, hogy ilyen nagyon sok-sok minden összeadódik, aminek az a vége, hogy akkor lesz egy szálloda sikeres, meg akkor lesznek a dolgozók kedvesek a vendégekkel, meg akkor tudnak jó vendégélményt biztosítani, ha a vezetők a helyükön vannak, és ők jó embereket, jó csapatokat képeznek, meg vezetnek. És én hiszem ezt, hogy ehhez a hölgyeket, akik túlnyomó részben ebben az iparágban vannak, képezni kell, meg segíteni kell. És hogy az, hogy egy közösséget építünk, és szakmai témákat akár behozunk, az segítség lehet, vagy egy első lépésre lehet ennek a célnak.
2: November 13-át választottátok a summit időpontjának, miért?
3: Kikutattuk, hogy november 13-a a kedvesség világnapja, és hát szerintem sehol, semmilyen iparágban nincs akkora fontossága a kedvességnek, mint a
2: turizmus
3: vendéglátás, hiszen az az alapja, tehát aki belép a szálloda ajtaján, az az első, amit elvár, hogy rámosolyogjon valaki.
2: Tehát akkor ez szimbolikus volt.
3: Ez szimbolikus volt nagyon, és arra is gondoltunk, hogy a hölgyek, amikor kedvesek, akkor azért van egy olyan megélés, hogy könnyen azt hiszik, hogy nincs erejük, vagy hogy akkor ők nem határozottak, és néha van is olyan megélésünk, hogy úgy kezelik a hölgyeket, és hogy ezt is szerettük volna kitisztázni, hogy a kedvesség az nem gyengeség, az erő, és úgy kedvesnek lenni, hogy reggel, mikor kilépünk az ajtón otthon, esetleg ott problémák vannak, vagy beteg gyereket hagyunk hátra, vagy ezer millió téma van a fejünkben, de nekünk profin be kell menni egy szállodába, és a vendéggel mosolyogni, kedvesnek lenni, és úgy viselkedni, hogy ő az egyetlen és első ezen a földön, akivel én most foglalkozom, az egy nagyon belső erőt és egy elhatározást igényel.
2: Volt-e valami, amire nem számítottál, amivel ott szembesültél a summiton, amit nem lehet számokkal leírni, amit te utána magaddal vittél?
3: Hát én gondoltam, hogy el fogom bőgni magam, mert ilyen túláradó érzelmek fognak születni bennem, de az, amit ott éreztem, azt nem tudtam volna a reggel leírni. Először is egy a Radisson Blu békeszállodában tartottuk, ahol a vezetőinknek a nagy része férfi. Olyan rendezvényt szerveztek, úgy adatették magukat, és olyan fantasztikus munkát végeztek a kollégáink, hogy leesett az állunk. Ez volt az első, szóval eleve az, hogy ezt a támogatást mi megkaptuk korán reggel, a kávészünetek, az ebéd, az étkezés, a dekoráció, a díszítés, szóval minden tényleg...
2: Minden a helyén volt.
3: Minden a
2: szerint.
3: Helyén volt, az már eleve egy olyan nagyon megható pillanat volt. Utána az, hogy a hölgyek, akik megérkeztek, eleve, hogy igény, 100 fölötti volt a létszám, tehát, hogy erre volt igény, és úgy hirdettük, hogy nem hirdettük, hanem akiket tudtunk, ismerősök, szállodások, elértük őket, írtunk nekik, mondtuk, hogy hívjatok embereket, tehát ez egy ilyen teljesen...
2: Nyitottátok az ajtót.
3: Ennyi, igen, tehát, hogy nem volt mellette komoly kommunikáció, vagy külső kommunikáció, és így 100 fölötti volt a létszám. Különböző szállodákból jöttek, vidékről vezetőhölgyek, és egyáltalán szóba se jött, hogy mi egymás konkurenciái, vagy semmilyen, hanem az a sisterhood, az a nők együtt mosolyogtunk, kacagtunk, mintha mindig ismertük volna egymást, az nagyon nagy élmény volt, meg hát úgy felállni a színpadra, hogy egy Szóval az embernek szerintem, amikor egy álma teljesül, az eleve egy olyan magasztos nagy dolog, és hogy nekem ebben nagyon sok év volt, amíg én ezt szövögettem a fejemben, az, hogy nekem olyan csapatom van, hogy ők pont azt valósították meg, amit én talán el se tudtam nekik mondani, de hogy rengeteget dolgoztak az én embereim, és szóval az is borzasztó megható volt, úgyhogy így az egész egy, és még az előadók közül sokan úgy jöttek, hogy ők a cél mellé álltak, tehát hogy ők nem azért jöttek el, mert ő előadó, megfizettem, eljön, hanem mert ők látták ebben a fantáziát, meg fontosnak ítélték meg, és én miattam eljöttek előadni, vagy a színpadon szerepelni. Szóval, hogy ez így együtt, azt gondoltam, hogy meg se fogok tudni reggel szólalni.
2: Úgyhogy akkor ez mindenképpen egy sikertörténet lett. Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, még egy negyed óráig Lipta Judit, a Danubius Hotels Központi Értékesítési és Marketing igazgatója a vendégem. A zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a stúdióban Liptai Judita, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és hát beszéltünk egy, azt gondolom, hogy hiánypótló kezdeményezésről, a Women in Hospitality Summitról, ahol összefogtad, Judit, a szakma különböző szereplőit, és több mint 100-an részt vettetek egy, azt gondolom, hogy egy szakmát formáló eseményen. Lesz folytatás?
2: Tervezzük, igen, úgyhogy most a csapatommal összeültünk, ugye utókommunikációs meetingre, meg hogy miket csinálunk, hogy csináljuk, és most majd évelején, március végéig adtunk magunknak határidőt, hogy akkor social médiában beindulunk meg, hogy egy kicsit elkezdjük már a következőt szervezni, vagy végig gondolni, hogy mit lehet.
1: Azt javaslom, hogy térjünk vissza oda, ahonnan indultunk, a szerepekhez és az egyensúlyhoz, és onnan indítottam, és hogy kérdeztelek róla, hogy ugye feleség, édesanyja, vezető, mentor, író, és hogy ez a sok minden hogy fér meg az életedben, és akkor úgy fogalmaztál, hogy a szíved szerint, meg a feladataid szerint hol mi van az első helyen. De az írásról nem beszéltél.
2: Az írás nekem, azt hiszem, hogy könnyebben kommunikálok írásban, mint szóban, mert az előzőekben, amit mondtam, hogy kicsit van egy ilyen lehengerlő, oda mondó stílusom néha, vagy ha elsodornak az indulatok, amiben nincs backspace, és nem tudok törölni. Az az írásban jobb, hogy olyan nyugalomba leülök, és akkor újra tudom olvasni, tudom módosítani, tudom javítani. Azt hiszem így kezdődött, hogy így néha egy-egy érzelmet vagy gondolatot sokkal könnyebben tudok körbeírni írásban. Úgyhogy valahogy így indult, meg a social médiával, hogy apró posztokat írtam, vagy valami, és akkor hát néha úgy, hogyha van érkezésem, akkor egy-egy témáról így írok egy szösszenetet. Nem tartom magam írónak, meg nem gondolom, hogy nekem ez a jövőm, de valamit úgy szeretném, hogy így a munkám része legyen, vagy a jövőm része legyen. Ha csak ezen a szinten az is jó, inkább az fontosabb, hogy néha jön egy-egy gondolat, vagy ér egy-egy élmény, és abban a percben nincs időm megírni, és inkább arra próbálom magam rávenni, hogy ezeket így feljegyzeteljem, és később, mert nekem ez jó, meg fontos így kiírni magamból dolgokat, azt szeretem.
1: Néhány szót elárultál a lányaidról, és arról, hogy a Covid idején voltak tinédzserek, tehát most már azért felnőtt nők. Az anyaság egyébként mit adott hozzá a vezetéshez, a szakmaisághoz, vagy fordítva, hogyan működött ez az életedben?
2: Hát, nekem az anyaság, az én szoktam már mostanság gyakran így lamentálni az életemről, meg hogy hova jutottam, hol tartok, és mindig azt gondoltam, hogy nekem egy kudarc érhet az életben, ha nem lesz családom, vagy nem lesznek gyerekeim. Szóval én gyerekkorom óta így annyira anyuka akartam lenni, meg nekem nagyon jó anyukám van, meg nagyon jó a kapcsolatom velem, meg nagyon ilyen szívember, meg egy jóságos ember, és hogy mindig azt gondoltam, hogy ezt kár lenne nem továbbadni, vagy hogy nem így élni. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt, és azt is gondolom, hogy nekem nagyon sok minden az életemben onnantól jó, hogy ők vannak. Az összes nehézséggel, meg tehát nem akarom ilyen színes, szagos, rózsaszín felhővé írni a karrier és a anyaság összehangolását, meg az
1: mert
2: egész.
1: Azt tudjuk, hogy azért nem egy egyszerű
2: az
1: feladat.
2: Nem egy egyszerű feladat, meg azzal mindenki megküzd, meg voltak nekünk is nehéz pillanatok, nehéz hetek, szóval, hogy egyáltalán nem vinném el ilyen irányba, de mégis valami olyanféle mértföldkő, meg ilyen kapaszkodók ők, amiket nagyon fontosnak tartok, vagy ilyen igazodási referenciapontok. És abban is, hogy mint ember, hogy viselkedek, én azt is hiszem, hogy otthonról mintákat viszünk, tehát hogy most mindegy, hogy mit beszél egy anya vagy egy apa szerintem, ahogy viselkedik, már ahogy él, az sokkal fontosabb. És ezért is tartom mindig fontosnak, hogy úgy éljek, meg hiteles legyek, nem csak vezetőként.
1: Igen, mert hogy a vezetés kapcsán beszéltünk erről, de akkor
2: és a vezetésben
1: magánemberként is.
2: Vezetésben is észreveszem magamon, hogy így anyáskodom, vagy hogy van ez a szerepem, ez a... És könnyebben is viselkedem anyaként, mint nőként. Tehát nekem nőként mindig, nem tudom, abban sokkal gátlásosabb voltam, vagy vagyok is, de az anyuka szerepben ott annyira ilyen magabiztosnak érzem magam a kezdetektől fogva. Tehát ott soha nem nincs önmagammal szemben ilyen megkérdőjelezés, hogy jól, és abban is tudom, hogy hoztam olyan döntéseket, amit ma már nem úgy csinálnék, de mégis nekem az egy nagyon fontos az egészben, meg nekem a férjem nagyon sokat támogatott engem, meg támogat a mai napig, és hogy azt is olyan jó megélni, hogy mindaz, amiket olvasunk, meg mondjuk, hogy milyen nehéz, azért nekem egy fokkal ez könnyebb volt, hogy nekem mindig volt kire hagyni a gyereket, nekem, ha utazni kell a mai napig. Nálunk ez soha nem,
1: ez nem kérdés.
2: Téma, nem kérdés. Mm. És ilyen apró morzsáknak is örül már az ember.
1: Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, egy olyan szektorban dolgozol, ami 0-24-es, tehát a szállodaipar, a turizmus, a vendéglátás, az megköveteli a teljes figyelmet. Mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
2: Hát az a jó,
1: munka,
2: hogy a
1: magánélet.
2: Az szerintem, azt szoktam a lányaimnak mondani, hogy én azt kívánom nekik, hogy olyan munkájuk legyen, mint nekem, abban az értelemben, hogy nekem szenvedélyem a munkám. Tehát nekem így összefolyik, mert feladatok vannak, emberek vannak, akiket szeretek, szóval, hogy alapvetően az könnyű, és van a munkának olyan része, amit kifejezetten élvezek, tehát a sok utazás, az, hogy emberekkel találkozom, vagy egy-egy olyan régebbi ügyfél, akivel már ilyen mély kapcsolatom van, az kifejezetten kedvelem, meg az örömet okoz, és amúgy meg pont ezért, hogy sok emberrel vagyok együtt, a szabadidőmben nagyon magányos farkas vagyok, tehát ott nagyon szeretek egyedül lenni. Családi közegben hedonista vagyok, imádok főzni, sütni, másokat etetni, azt nagyon szeretem, hogy így vendégeket hívni, és akkor főzni nekik, vagy családban is ilyen összehozni, és akkor ebédelni, vagy grillezni, vagy nem tudom, azokat szeretem. Az utazás az privát is, családilag is megy, barátnőkkel, olvasok sokat.
1: Tehát akkor marad idő a magánéletre is, amiről ugye szoktunk beszélni, hogy nehéz megtalálni ezt a bizonyos egyensúlyt. Egy záró kérdésre maradt időnk, mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, vagy kifejezetten akkor nézzük a fiatal nőket is, akik ma lépnek, vagy lépnének be a turizmus világába?
2: Az egyik, amit gondolok a fiatalokról, hogy nagyon tudatosak, és ebben sokkal jobbak, mint mi, vagy mondjuk én magamat mondom, hogy ők úgy tudják, hogy szeretnék építeni a karrierjüket, meg hogyan szeretnének építkezni. Mégis azt gondolom, hogy néha jó erről a tudatos útvonalról letérni, mert könnyen lehet, hogyha komfortzónájukból kilépnek, akkor az egyik bokorban önmagukat találják meg, és valami olyan útra viszi őket az élet, amit nem gondoltak, nem terveztek, de sokkal jobb, mint amit gondoltak és terveztek. Szóval ezt a nyitottságot, én ezt mindenkinek javaslom és bátran ajánlom. A másik pedig az, hogy legyenek kíváncsiak, és akarjanak így megérteni dolgokat, meg többet tudni a világról, mert szerintem az emberekkel kapcsolatban, ha kíváncsiak vagyunk, meg érdekel, hogy ki az, aki velünk szemben ül, az nagyon sokat tud adni, megépíteni.
1: És ugye azt mondtad, hogy a helyeden vagy, mi hajt még?
2: Most már az hajt, hogy amit én tanultam, megtapasztaltam, azt át tudjam adni annak, akit érdekel. Nem szeretném, hogy most így körbe üljenek, és akkor én mindenkit terheljek az életemmel, vagy a életbölcsességeimmel, viszont azt megtapasztalom, hogy sokan vannak fiatalok, akik kikérik a véleményem, érdekli őket, hogy egy-egy karrierhelyzetben, vagy magánéleti helyzetben mit csináljanak. Elvégeztem egy coach iskolát, meg csoportos coachingra is szereztem bizonyítványt, szóval, hogy akarnám, hogy ezeket a tanácsokat ne osztogassam, hanem inkább így ügyesen csináljam, és tényleg tudjak segíteni nekik, úgyhogy ez az egyik dolog, amit nagyon szeretnék, meg hát én már abban a korban vagyok, hogy majd lassan gondolkodnom kell a utódlásom, meg hogy ki, szóval, hogy így inkább már ilyen tudást átadni, és sokkal többet befelé lenni, nyugalomban lenni, már ez a mi iparágunkban jellemző pörgés, az már nem minden áron, tehát, hogy inkább már a minőség beelőzze a mennyiséget, szóval, hogy már jó borokat igyak, jó ételeket tegyek, jó emberekkel, mély beszélgetéseket folytassak, szóval már nem kell ez a amit fiatalon üztünk, hogy még többet, ilyen nyugodt, békés élet.
1: És egyébként talán a vendéglátás is ebbe az irányba megy.
2: Én azt gondolom, igen.
1: Úgyhogy akkor tényleg a helyeden vagy. Köszönöm, hogy ma itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója volt ma a vendégem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgasd vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul leci.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul létszi.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
5: Rádió Café. Van barátod.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó estét kívánok! Budapesten az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 29-es és a 129-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Petőfi-tól észak felé és a Margit hídtól délre, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Szélkálmán tér környékén. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A villamospálya karbantartása miatt szerdától péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örsvezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehér úti ipari park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62A villamos pedig az Örsvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örsvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
11: Se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Memory.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: A beporzókra is veszélyes lehet a kémiai szúnyogírtás. Pénzt és vodkát rabolt egy fegyveres egy nagykanizsai benzinkútról. A napokban nem lesz olyan meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülőrovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a napsütés mellett gomoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
16: A műsor támogatója az Opel Frontera.
17: Ismételten köszöntünk benneteket a rádiók másik oldalán. Vendégünk ma Jeli Attila motoros oktató, hardcore terepmotoros, Szabó Bence állandó autó és közlekedés ipari szakértőnk, és
18: izgultam.
17: Nem feledkezhetünk el Jobbágy Robi kollégámról sem, aki ma a zenéket kezeli. Ti éreztétek hétvégén a tavaszt?
18: Picit meglegyintett, de aztán utána visszagravitáltunk a hideg valóságba. Úgy érzem.
17: Mert hogy én onnan is észrevettem a tavasz közelettét, hogy motorosok voltak az úton. Te motoroztál, Attila, hétvégén vagy?
19: Igen, én triálmotorozni voltam, ami ugye a terepmotor sportoknak szerintem az egyik alapja, és egy nagyon érdekes sport, majd ha úgy van, akkor picit szívesen mesélek róla később.
17: Ja, abban a szerencsés helyzetben vagyunk most ebben a viszonylag kisméretű stúdióban, hogy itt mindenkinek van valamilyen motoros gyökere, meg motoros élménye. Igen. Ugye Bencéről azt lehetett tudni, hogy van irgalmatlan Simpson ördög volt ifjúkorában. Robi is feltette a kezét. Attila, te mivel kezdtél? Te remélem kerékpárral kezdted, és nem rögtön Simpsonra ültél.
19: Kerékpárral kezdtem, azzal ment az egész gyerekkori időtöltésem, az volt, hogy állandóan bringával valahova mentünk, faroltunk, ugrattunk, hát nem terepbiciklivel, hanem csepeltacskóval, és nagyon hamar aztán én kaptam egy kis romettet, egy ilyen kiskerekű...
18: Egy pónit. Komolyan, nekem az volt minden vágyam, képzeld el, és nem kaptam meg. Bele voltam szerelmesedve teljesen a romett póniba, és azt eldöntöttem, az olyan könnyű volt egykerekezni, és nem tudom, te próbáltad, de biztos nem, ugye?
19: De hogy is, persze. Ez a romett póni egyébként nagyon hamar nekem aztán átalakult, egy 125 köbcentis tátrán motorkerékpár blokkot farag volt bele apukám és nagypapám, amiben, hogyha kicsit ügyesebben váltottad meg a kettest, vagy pontosabban ügyetlenebbül, akkor tudtad, hogy hanyatt testél vele, és a motor után szaladtál egy keréken, mert azért az a 125-ös blokk abban a pici vázban az elég ütős volt.
17: Jól gondolom-e azt, hogy valahogy ez a fiú genetikájában benne van ez a motorozás akkor, hogyha gyerekkorukban mindenféle őrültséget csinálnak kerékpárral, biciklivel, és mindent kipróbálnak, és leugratnak, és farolnak, és akkor az a következő majdnem biztos lépés, hogy valami motorizált dolgot használjanak a bicikliét?
19: Hát mi, akik akkoriban sokat bicikliztünk, és tényleg rosszalkodtunk a biciklivel, ugye az igazi, úgymond rosszalkodásnak azt szabott határt, hogy az egy idő után elfáradtunk, meg ugye, ha igazából valami trükköt, vagy valamit akartunk csinálni a biciklivel, akkor mindig kellett az egy lejtő, amin ugye begyorsulunk, amin lehet ugratni, vagy bármilyen dolgot beadni, ami tényleg ilyen vagány, és hát ezt a motor az kiváltja, hiszen akkor síkúton is tudsz vagánykodni, őrültködni, hajászni az adrenalint, és tényleg ez a, szerintem a genetikánkban van fiúknak, hogy a pocsolya, a sár, meg aminek kereke van, az nekünk tetszik, ebbe biztos vagyok.
18: És miután biciklivel beadtad az összes bunny hopot, és már a környék összes ugratója megvolt, és bevetted az összes épített ugratót, az összes városi ugratót, mikor jött el az a pillanat, amikor mindezt motorizáltan tetted meg? Tehát, hogy először óvatosan feszegetted alulra a határokat, miután motorra ültél, vagy egyből gyerünk ide nekem a minden motorral is.
19: Hát amikor én megkaptam ezt az első kis motoromat, akkor az első motorozások azok Budakalászon laktam, és a helyi kis ilyen szántóföldön, vagy hát ilyen töltés oldalban zajlottak, és akkor még édesapám vitt le minket szépen, lesétáltunk a motorokkal, kb. Ott indítottuk be, mert ugye a főút mellett laktunk, és ott ment a felváltva motorozás ezzel a kis motorral, de hát már az akkor is terep volt, hiszen a főúton vagy úton nem mehettünk, és nagyon hamar eljött az idő, amikor már önállóan is elengedtek engem a szüleim motorozni, még úgy is, hogy egyébként már szerintem elévül, de hogy nem volt jogosítványom, és ebből kifolyólag nekem nem volt más lehetőségem, mint a Budakalász fölötti hegyoldalakban kellett motorozzak, ahol ugye nem járt autó, nem járt rendőr, és ez egyből egy terep volt. Úgy indult a motoros délutánom, úgy indult minden délután, hogy ott Budakalász mellett a szeméttelep tövében egy baromi meredek emelkedőn kellett fölmenni. Ez egy füves kis ösmény volt, ami egy igazi hardcore terep volt egy kis rumetnek.
17: Ja, elég éles váltás a gyerekkori élményünk irányából afelé, hogy felnőtt korban hogyan motorozzunk. Lehet-e valamilyen törvényszerűséget felismerni, hogy aki nagyon korán tanul megmotorozni, akinek megvan ez a típusú gyökere, azt talán könnyebben tanul megmotorozni, és talán jobban is motorozik. Van ilyen összefüggés, vagy ez felnőtt korban is jól megtanulható?
19: Azt gondolom, hogy ha valaki nagyon jól biciklizik, és nagyon sokat biciklizett gyerekkorában, az az egész élete folyamán egy picit könnyebben fog tudni motorozni, jobban fog tudni motorozni. De azt se lehet elfelejteni, hogy ha fiatal korban te hasonlóan, mint ahogy mondjuk én is, apró pici lépésekből az apró kiskerekű motortól ülsz át egyre nagyobb és nagyobb motorig, akkor biztos, hogy egy olyan úton fogsz haladni, amit övezni fognak apróbb kis sérülések, de általában szerintem ez a legbiztonságosabb útja annak, hogy valaki tényleg jó motorossá váljon, hogy gyerekkorától kezdve elkezd motorozni, tanulni. Ha ezt később kezdi el, ezt a tanulmányait, az már mind-mind szerintem egy veszélyesebb út, mint amit gyerekkortól kezdve lehet fölépíteni.
18: De lehet, hogy egyébként a gépészetet jobban kezeli, tehát ahogy mondod, hogy jobban veszi a kanyarokat, meg nem kell annyira a váltásra figyelnie, hiszen ezen szocializálódott, ugyanakkor te oktatsz is, nem?
19: Igen.
18: Tehát, hogy nem figyeltő meg egy olyan tendencia, hogy túl magabiztosak lesznek azok a diákjaid, akik mondjuk motor nyergében nőttek fel?
19: Általában hozzám ezekre az oktatásokra egyébként az idősebb korosztály jön el, tehát 40 fölötti korosztály. Ott ezeken a terep oktatásokon, terep tréningeken két dolog jellemző. Az egyik az, hogy valaki lemotorozta az egész életét úgy, hogy csak utcán ment, és most egyszerűen valamilyen indítatásból adódóan le akar jönni terepre, vagy azért, mert ugye most nagy divatok lettek ezek a SUV motorok, azok a fajta motorok, amikkel lehet terepezni is, olyasmi, mint autóban a mondjuk egy SUV, és akkor ezt ki akarják aknázni, ki akarják használni, meg egy divat irányzat is ez, hogy most terepezzünk, kinyílik a világ egyébként, hogyha nem csak aszfaltozott utakon motorozol, és ez az egyik típus, aki 40 éve motorozik, de most kezd el terepezni, és van a másik típus, aki mondjuk néhány éve kezdett el csak motorozni, hogy milyen indítatásból az most lényegtelen, de itt nagyon fontos, hogy amikor például meghallom tőle azt, hogy ó, hát nem nagyon motoroztam, csak pár éve kezdtem újra, de gyerekkoromban Simpsonnal ott a dűlék mellett, ott sokat csapattuk gyerekkorunkban, akkor én azt már tudom, hogy az ember az ügyes lesz. Uh-huh. Tehát aki olyan sztorival jön, hogy ő gyerekkorában össze-vissza motorozgatott szinte bármilyen motorral, azok általában mindig egy kicsit jobban fejlődnek, ügyesebbek, jobban kezelik a motort, mint azok, akik mondjuk tudom, hogy később kezdték el.
17: Ugye, használtál egy ilyen párhuzamot, hogy az SUV-khez is lehet motort állítani. Azért általában arról meg szokott egyezni az emberek véleménye, hogy az SUV nem egy klasszikus városi autó. Miért választ az ember SUV motort? Egy nagy GS-t, ami egy ilyen 250 kilós jószág, hogy a városban ebben mi a menő, vagy mi a buli ebben?
19: Szerintem nagy a párhuzam az autónál történő SUV választással. Eleve a mai útviszonyok azért hozzáteszem, hogy ezt valamennyire kérik is, hogy ne olyan futóművű motorral menjél, aminek csak néhány centis rugó útja van, mert le fogja verni a vesédet, azért ezek az utak most kívánják azt, hogy egy picit terepképes legyen a motor. A másik, hogy ezek a motorok most az utóbbi nagyjából, hát szerintem 8 évben egyre nagyobb divat hullámként jelentek meg. Biztos te is tudod, hogy voltak időszakok, amikor a letört szarvú, igazi kuporgó sportmotorok voltak a divatok. Mindig van egy divat hullám, ami viszont érdekes, hogy egyébként ez a fajta hullám, aminek ezek a képviselői, ezek a nagy dög túramotorok, ez egyébként egy régóta tartó divat hullám, ez érdekes.
18: Kénytelen vagyok egy keretes beszúrni ide a múlt hétről, vagy az előttről, ugye azzal kezdted a párhuzamot, hogy kátyú veszély miatt. Mit gondolsz a mostani kátyú helyzetből, a motor nyergéből, hogy mennyire veszélyes mondjuk egy autóval összehasonlítva?
19: Hát én mindig azt vallom azért, hogy én azt nehezen tudom elképzelni, hogy azért elessek, mert egy kátyúba belementem. Szerintem kiszűrhetőek ezek a dolgok. Itt az élvezeti faktort rongálja szerintem inkább jelentősen, meg hát magát a gépet is rongálja, hogyha ugye későn veszel észre egy nagy kátyú.
18: Tehát nem tudja kitépni a kormányt a kezedből?
19: Biztos.
18: Tehát nincs olyan?
19: Biztos, hogy ki tudja, de szerintem akinek azt tépi ki a kezéből a kormányt, ott már más bajok is vannak. Szerintem ezek kivéthető dolgok. Nyilván a motorvezetés azért egy nagyon más jellegű attitűdöt igényel, mint az autóvezetés, hiszen itt minden hiba a te bőrödön fog érződni, és
18: itt nem csak a gépészet fogja bánni, hanem lehet, hogy te is.
19: Így van.
17: Ez kevésbé megbocsátó közlekedési eszköz, mint egy autó. Tehát azt gondolom, hogy egy autóban azért vannak olyan, van teteje, van ajtaja, van bódé körülötted. Ha hibázol, akkor talán kisebb a büntetés.
19: Ez biztos, hogy így van. Az autónál bizonyos sebesség határ alatt, vagy sebesség alatt a sérülések, vagy karambolok, vagy hibák nagy része karcolásokkal megúszható, főleg ezekben a modern autókban. De motornál, még hogyha a legjobb védőfelszerelések vannak rajtad is, azért simán még a 30-40 km/h alatti tempóban is benne van egy jó kis csonttörés. Arról meg ne is beszéljünk, hogyha még egy autó is eltalál téged, akkor aztán
18: nyilvánosan. Hiába a légzsákos kabát.
19: Így van, az se tud mindent kiszűrni.
18: Igen.
17: Ja, nem engedem el ezt a motor SUV-t, mert ez nekem nagyon tetszett, hogy megközelítettet.
18: Ha már autós műsor vagyunk,
17: igen,
18: ugye?
17: Igen, ha már autós műsor vagyunk, akkor nem engedem el, hogy időnként az látszik, hogy valaki felül legyen ordinári nagy, mondjuk egy GS-re, és egyébként pedig 60 kiló. Hogy mi motiválhat egy, tehát hogyan válasszunk motort? A testalkathoz nem kell motort választani? Vagy mi motiválja az embert arra, hogy egy ilyen irgalmatlan nagy országot válasszon?
19: Lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű, de picit hasonlónak érzem egyébként ezt a fajta motorválasztást sokaknál, ami az autózásban is megfigyelhető. Van egy 60 kilós ember, aki nem sportos, nem kemény, nem férfias, és megpróbálja ezt valahogy kiteljesíteni egy járművel. Ugyanez van, ráülsz egy baromi erős nagy dög motorra, aminek baromi hangos, nagyon dögös hangja van, akkor te magad leszel az a baromi nagy, dögös, maszkulin csomag. És ezt lehet élvezni.
18: Csomagra jut eszembe egy bizonyos testrésznek a hosszabbítása, a motoros kultúrát is átjárja ezek szerint? Hát vagy ez, annak a vágya?
19: Ezzel a példával most pont nem akartam jönni, de szerintem igen, tehát ezt lehet ennél ugye kicsit még durvábban megfogalmazni, mint ahogy én próbáltam ezt a fordulatot elkerülni. Igen, tehát ebbe ki lehet teljesedni, hogy te, amikor motorozol, akkor nem csak te vagy, hanem te és a motorod egy teljes egységet képeztek, ami lehet egy teljesen más, általad vágyott

0: mondjuk terepen motoroz, milyen magyarországi vidékek vannak, ahol A. szívesen látják az ilyen típusú aktivitást, B. el lehet jutni, C. egy átlagos képességű motoros is biztonsággal, jó érzéssel tud terep motorozni. Vagy ez csak a versenypálya?
1: Megint akkor visszakötődök a SUV típusú motorokhoz, csak hogy mert mondtad, hogy ezt folytassuk, göngyöljük ezt a dolgot, hogy most az előbb egy kicsit elmentem abba az irányba, hogy itt elbagatizáltuk a dolgot, hogy mindenki csak azért veszi ilyen nagy dög terepes motort, mert hogy akkor majd milyen király csávó lesz. Amúgy van létjogosultsága ezeknek a motoroknak, és talán az egyik ilyen létjogosultsága az pont abból adódik, hogy egyébként Magyarországon terepezni nagyon nehéz. Nagyon-nagyon kevés a legális terepút, a legális olyan lehetőség, ahol te tényleg jó terepeken tudj motorozni, és itt jön a lényege ezeknek a motoroknak, amikről beszéltünk, hogy ezek a nagy dög túramotorok, ez igazából azért jók, mert egy teljes értékű országúti motorként is működtethetőek, tehát simán tudsz vele autópályán nagy sebességgel utazni, kényelmesen, nem fog beállni a hátad, hogyha befűzöl az utazásodba egy nagyon jó betonos szerpentint, akkor nagyon fogod élvezni, ha kicsit rosszabb a beton minősége, lehet, hogy még a sportmotorosokat is körbe motorozod, mert ez a futómű, ez jó lesz oda, és el tudsz jutni olyan egzotikus helyekre, ahol például nem tilos a terepmotorozás, és ott ugyanezzel a motorral egy könnyed tereputat be tudsz járni. Most gondolj bele, hogy érdekes, hogy Magyarországon ugye nem nagyon szabad terepezni motorral, de egy csomó más országban pedig abszolút te megszokott dolog, hogy te valami Isten háta mögötti kisfalunak a poros kis szántóföldi útján megjelensz a motoroddal, és itt most nem csak a balkáni országokra kell gondolni, ahol ó, hát ők elmaradottak, ott persze ott össze-vissza lehet motorozni, hanem Olaszországban, Franciaországban is teljesen megszokott dolog, hogy a terepen motorosok mászkálnak.
2: Egyébként nagyon sok ilyen videót láttam mostanában, meg régebben is, hogy endurós srácok a tilosban járva megállítja őket a mezőr, az erdész, vagy a random erdővédő illető, és kapával, kaszával szalad utánuk, és vonja őket kérdőre, hogy mégis mi a jó Isten csináltok itt, srácok, és ők meg egyébként legtöbbször tök illedelmesen válaszolnak, de egyébként, ha visszatekersz a videóba 3 percet, látod, hogy nyélen vereti az erdőbe, szóval lehet, hogy a mezőrnek van igaza. Mit gondolt ezekről az ilyen kicsit az illegalitás mocsarában vergődő endurós srácokról?
1: Azt gondolom, hogy a terepen való motorozásra van igény. Ugyanúgy, ahogy a terepen való autózásra is van igény. Most jelenleg Magyarországon egyáltalán nincs erre lehetőség szinte legálisan ezeket a sportokat művelni, tehát mindenkit, aki ezzel akar foglalkozni ma Magyarországon, gyakorlatilag belekényszerítenek az illegalitásba. És innentől kezdve, hogy illegális, amit csinálsz, innentől kezdve már nyilván akkor nem is nagyon fog érdekelni, hogy hol mész, hogy most az kicsit védett, vagy nagyon védett. Sokan ezzel nem foglalkoznak. Nem foglalkoznak azzal se, hogy esetleg olyan helyeket azért kerüljenek el, ahol tényleg zavarhatják a lakókat, a sok kutyasétáltatót, vagy a hétvégi piknikezőket, és hát mivel legtöbben ezt az illegális formát választók közül nem is mindig a legszofisztikáltabb figurák, nem is fognak azzal foglalkozni sok esetben, hogy ott valaki mellett, amikor elmennek, akkor lelassítsanak, hanem azt gondolják, hogy biztos fog neki tetszeni, hogy ott egy kerékre kapom a motort, és úgy megyek el mellette, de nem, most mondom minden terepmotorosnak, meg bárkinek, nem tetszik általában a gyalogosoknak, ha mellettük egy keréken vereted el. Tehát amíg ez a dolog ez nem lesz valahogy szabályozva, és maga ez az igény úgymond kielégítve, hogy legyenek olyan meghatározó tereputak, amik igenis legálisan használhatóak, és erre nem születik meg az a fajta szabályozás, hogy aki ide megy, aznak is legyen rendszáma, legyen jogosítványa, számon kérhető legyen a tetteiért, mert most aki általában terepmotorozik, mivel úgy is illegális, rendszámot se rak föl, tehát
0: számon kérhetetlen. Fegyver is van nála.
1: Számon kérhetetlen a viselkedése, míg hogyha ennek lenne valami legális kerete, és ebben a legális kis környezetben meg is követelnék azt, hogy tényleg rendszám is legyen a motoron, legyen is jogosítványa, számon kérhető legyen az ember, aki azt a motort vezeti, mivel a rendszám alapján föl lehet akár jelenteni, le lehet informálni, hogy kivezette a motort, egy sokkal jobb világ jön el mind a motorosok és mind a túrázók számára is.
0: Ez az adásunk első felének nagyon szép végszava. Most zenélünk egy kicsit, és aztán arról szeretném megkérdezni a körülöttem lévőket, ahol a motorosok penetrációja tökéletesen 100%,

0: stúdióban, hogy kinek volt és milyen balesete, amikor motorozott. Úgyhogy innen folytatjuk Bencével, Attilával és Robival. Úgyhogy maradjatok velünk.
1: Rövid zene és jövünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Utas, mi szépet hallgat?
2: Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá! Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
5: Sziasztok, hallgatók! A stúdióban továbbra is velünk van Jeli Attila motoros oktató, Szabó Bence autó és motorizációgyi szakértő, és hát nem feledkezhetünk meg Jobbágy Robiról, technikus kollégámról, aki szintén itt van velünk. Azon mosolyogtunk itt a szünetben, hogy megállapítottuk a szünet előtt, hogy a stúdióban a motorozást szerető emberek penetrációja 100%. ellenben, akinek jogosítványa van, ezt a százalék arányt már nem éri el.
6: Kicsit romlott az arányunk.
7: És nem én vagyok a koktélyes.
5: És én sem. Fura lenne. Nekem is van. Csak, aztán még azzal is búcsúztunk a hallgatóktól, hogy arról is fogunk beszélgetni, hogy itt négyen motoroztunk életünkben viszonylag sokat, hogy kinek volt nagyobb, vagy kinek milyen vicces, vagy fura, vagy nagyobb balesete volt. Mert azt hiszem, hogy ebben az Attila talán a legkomolyabb szakértő, és nem mi.
7: Hát volt pár balesetem, ugye ez a terepmotorozás, ez elsőre veszélyesebbnek tűnik, mint az utcai motorozás, és valóban több sérülést is szereznek általában a terepmotorosok, mint az utcai motorosok, de általában a mértéke az nem olyan nagy. Tehát itt nagyon ritka, hogy valaki meghalna terepmotorozás közben, mert maga a sebesség, meg az egésznek a dinamikája nem olyan, hogy ez nem egy halálos veszedelem, de azért kezedet, lábadat töröd, jó magam is túl vagyok két kulcsontörésen, meg sorolhatnám, pár ilyen törésem volt. Talán a legérdekesebb az volt, amikor motorozni indultam, de végül is helikopterezni mentem, mert helikopterrel vittek a kórházba, mert a lábam teljesen rossz irányba állt, és egy sáros motoros crosspálya legaljából nem tudta kihozni hordágyban, mert akkor a sár volt, és esett a hó, és akkor viszont tisztán látszott, hogy van egy jó helikopter leszálló plac itt nagyon közel hozzánk, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor engem helikopterrel visznek helyre rakni a kórházba.
6: Vannak ilyen befizethető, ilyen panoráma, turista, helikopterútak, ahhoz nem kell törni a lábad, hogyha ilyen gusztusod volt.
7: Ráadásul én kicsit félek is a repüléstől, tehát amikor megtudtam, hogy jön a helikopter, akkor
5: legalább valamitől félsz.
7: Akkor kivert a víz. Mondom, most nem elég, hogy eltört a lábam, még majd itt a helikopterrel is lesz valami, de nem lett.
5: Valószínűleg ezt a baleseti statisztikát mindannyian egy picit tudjuk rontani. Bence, neked volt csak ilyen, nem?
6: Nekem komolyabb nem volt, ilyen terepen a Simpsonos endurózások alkalmával párszor így oldalra elesés volt, meg amikor én visszaadtam a motorozást így a városban, vagy a motorozás iránt érdeklődésem alábbhagyott, az a, hát amikor a buszöbölben megtréfálnak ezek a gyűrődések, azt így nem annyira szerettem, és úgy éreztem, hogy inkább vagyok egy ilyen autós csávó, mint motoros, és visszaadtam
5: Robi?
6: A gépet.
5: Robi, te?
3: Hát nekem ez a gyűrődéses sztori, ez megvolt, de ez még jócskán előtte még kerékpárral is megvolt. Egyébként ugyanúgy a terepen való, nekem volt egy KTM-em, amit egyébként a Attila sokszor megmentette a minőségét annak a járműnek. Én érkeztem Vára kétszer, úgyhogy én elköszöntem a KTM-től, és megköszöntem neki, úgyhogy azóta én visszaültem egy kicsit nyugodtan a robogóra, de hát 11 éves koromban kezdtem vidéken a földúton egy Jávoba Bettával, utána volt nagy romettem, azt annyit szerelte szegény nagyapám, hogy egy ilyen komolyabb túra után, egy másfél órás tolás után belehelyeztem egy árokba, és akkor ott is hagytam, amit a szegény papa az
6: szomorú vége lett.
3: Idegbajt kapott. Úgyhogy voltak ilyen köreim, de egyébként ez nagyon találó volt, amit mondtál, ez a városban, ez a felhullámosodott busz megálló, tehát ez tényleg...
6: Laci, húzza 19-re lapot.
5: Este meleget, nem szeretnék részleteket alakulni. Este meleget, estem nagyot, estem kisebbet. Én jó néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy két döntést fogalmaztam meg az életemben. Az egyik az, hogy a gyerekemet soha nem engedem motorra ölni. Ez nem issú, tehát ez nem képezheti vita tárgyát, és hogy példát mutassak, én sem ülök többet motorra, és aztán az elmúlt, azt hiszem 8 vagy 10 évben nagyon fegyelmezetten be is tartottam, bár voltak nagy csábítások, ugyanakkor tisztelem azokat, akik motorra ülnek. Azt is látom, hogy fejlődik egy picit az autós-motoros viszonyrendszer, de te hogy látod ezt? Van ebben előrelépés, vagy még mindig ezek antagonisztikus szereplői a közlekedésnek? Hogy van ez ma?
7: Én azt gondolom, hogy talán egy picit javul a helyzet. Az autósok nehezen tudják azt elfogadni, hogy a városi forgalomban főleg innen-onnan így megjelennek motorok, akik köztük elmennek az autósorok között, a szűk kis helyekre beállnak, befurakodnak közéjük, és ez azért sok ellenségeskedést szült egy bizonyos időszakban, amikor ez kicsit ilyen új keletű volt még, de most már szerintem kezdik egy kicsit megszokni, és talán sokakban át is billent a dolog, hogy ha látsz egy motorost, akkor arra kell gondolj, hogy ő milyen jó, hogy nem autóval jött, mert ha ő is autóval jött volna, még nagyobb lenne a dugó, és ha innen közelíted meg a dolgot, akkor ennek örülni kell, és nem idegeskedni azon, hogy de ő előbb oda fog érni a piroshoz, vagy a lámpához.
6: De pláne szokatlan egy ilyen 2-3 hónapos téli álom után, ugye a motorosok újra jelenléte az utakon, ezzel kezdtük a műsort.
7: Igen. És nem elhanyagolható az is, hogy a motorosoknak egy nagy része meg is köszöni ezt, hogyha valahova beáll, beengedik egy kis karjelzéssel, egy kis intéssel, egy bicentéssel, szerintem ezen a viszonyon sokat lehet javítani.
5: Te vigyázol bent?
6: Igen, én nagyon-nagyon vigyázok, és mindig nagyon sok olyan motorossal találkozom, aki előzékeny, tiszteltudó, fölteszi a kezét, kirakja a lábát, azon mindig mosolygok, szóval igen, én nagyon-nagyon próbálok odafigyelni, ezt meg is hálálják, és elég sok olyan autót látok a forgalomban, ahol van ilyen Respect Bikers matrica, vagy valami, ez mit tudom, 5-10 éve ezelőtt nem volt divat. Te neked beszokott párásodni a síksakod a meghatottságtól, hogyha ilyen matricát látsz autókban?
7: Nem, kifejezetten. Én azt látom, hogy ha amúgy nem annyira bunkon tolakszol, nem hangos a motorod, akkor a legtöbb esetben azért előzékenységgel találkozom. Persze aztán van egy-két kivétel, amit egyszerűen nem tudok hova tenni, hogy de most miért akar engem mindenképpen megölni azért, mert én motorral vagyok,
6: és úgy is hamarabb... Meg akarnak ölni manapság?
7: Hát most ezt így eltúlozom mondom, de látom, hogy amikor mellé állok, és elindulok, akkor ő már épp, hogy váltana a lámpa, már kilő, hogy megmutassa, hogy én bunkó voltam, és előfúrakodtam, mert ő amúgy nagyon gyors.
5: A Bence elektromos autóval jár. Van-e valamilyen veszélyérzeted annak kapcsán, hogy egyre több elektromos autó van, aminek nincs hangja, nagyon észrevétlenül lesz része a közlekedésnek? Látod ennek valami veszélyét a motorosokra nézve?
7: Én a motorosokra nézve ezt nem gondolom veszélyesnek, hiszen a motor hangja a sisakban, a szélzaj az amúgy is szinte minden környezeti zajt elnyom, tehát nem igazán hagyatkozom a környezetemből jövő zajokra, amikor motorozom, hanem vizuális kontrollal kell, hogy működjek, nem működik a hang. Ugyanúgy egyébként, hogy az autóban is, hogyha a zenét hallgatsz, akkor amúgy se hallod. Tehát igen, nem feltétlen...
6: Most fordítsuk meg, akkor egyre jobban elterjednek az elektromos motorok. Ugye az autósokra ez milyen, illetve hát egy ilyen, hát nem tudom, áttétellel a motorosokra, saját magukra van óriási veszélye, hogyha elektromos motorral járnak.
5: Mert hogy én azért többé-kevésbé azoknak a motorosoknak vagyok hálás, akik egy picit hangosabb motorral jönnek, mert azokat valahogy én jobban érzékelem. Nyilván nem jó az, hogyha nagyon hangos, de hogyha hangja van, akkor valahogy az ember
6: tudja.
5: Hogy hello jövök. Ez nagyon jó kifejezés erre.
7: Egyetértek, hogy amúgy ha csak szigorúan a közlekedés biztonsági részét nézzük, szerintem egy hangos motorral biztonságosabb közlekedni, mint egy halk motorral. De ez egy társasjáték, tehát ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogyha ez így működne, akkor mindenki ordító, kipufogójú, meg nem tudom, baromi hangos járgányokkal járna, ami ugye egyszerűen nem működhet egy olyan helyen, ahol más emberek is élnek, és nem csak autósok és motorosok vannak. Tehát én ennek nem vagyok híve, én a motorok híve vagyok egyébként, annak ellen, hogy imádom a hangos, jó, dögös motorhangot. Szerintem úgy kell közlekedni, és úgy is meg lehet ezt oldani, hogy a hanghatást azt ebből a
6: De hogyha nullára redukálod, ha egy elektromos robogóval jársz, akkor nem teszed ki magad nagyobb veszélynek az autósok?
7: Szerintem egy fölhúzott autó ablakon egy normál hangerejű motornak a hangja se nagyon szűrődik be egy városi zajba, tehát szerintem ez egyáltalán nem számít.
6: Jó.
5: Beszélgettünk a hangról, mint biztonsági faktorról, de mit mondhatunk ma a motorosok képzéséről? Hogy látod ezt? Én úgy érzékelem, hogy az autós képzésben is bizonyos dolgok elmaradnak, mint a rutinvizsga. Egy csomó minden olyan rohamba van, kicsit felületesen van. A motoros képzés, az hogy néz ki? Hogy lehet ma motoros jogosítványt szerezni?
7: A motoros jogosítvány megszerzésekor azért hasonlóan az autós képzésnél te még nem leszel egy jó motoros, mint ahogy egy jó autósofőr sem leszel. Ami a nagy különbség, és ez pozitív az autósokhoz képest, hogy a motoros érában ezeknek a motoros vezetéstechnikai képzéseknek, ezeknek nagyon nagy kultusza van. Méghozzá olyan szempontból, hogyha te most beszélgetsz egy bármilyen autós ismerősöddel, nem biztos, hogy avval fog dicsekedni, hogy ő ide vagy oda jár vezetéstechnikai képzésre. Motorosoknál ez szinte egy ilyen plusz dolog, amivel akár még dicsekedhetsz is.
6: De ez mióta van így?
7: Ez nagyjából szerintem az elmúlt 5-8 év hozománya.
6: Hogy ilyen sík lett eljárni ilyen vezetéstechnikai
7: tréningre. Van olyan csapat, akik járnak túrázni, és bekerülsz ebbe a csapathoz, vagy közel kerülsz azért, és azt mondod, hogy el akarsz velük menni képzésre, vagy el akarsz menni velük, bocsánat, túrára, meg fogja kérdezni, és milyen tréningen voltál már? Ja, nem voltál az ilyen nagy sebességű, ilyen meg olyan, akkor légy előtte, menj el utána.
6: Te is megkérdezed?
7: Én nem kérdezem meg, mert terepképzésből nagyon kevés van, amivel én foglalkozom, hanem nálunk ez úgy csapódik le, hogy vannak olyan túráim, ahova egyszerűen nem viszek el úgy embert, hogy előtte nem volt nálam képzésem.
5: Hová viszel te ilyen túrákat? Egy picit reklámot is csináljunk neked.
6: Próbáltam megágyazni.
5: Igen, amit nem azért teszek, mert ez kereskedelmi célú, hanem tényleg érdekel, hogy azt mondtuk, hogy Magyarországon kevés hely van erre. Gondolom ezek legális útvonalakon menő túrák, nem lehet se túl nehéz, se túl könnyű. Hogyan lehet ma jól túrázni Magyarországon, nem betonon? Motorra.
7: Még egyszer mondom, Magyarországon nagyon korlátozottak a lehetőségek. Egy csomó út, amin azt gondolod, hogy mehetsz, aztán kiderül, hogy valamilyen törvény egyébként úgy hivatkozik rá, hogy mégse lehet. Gondolok itt az erdőtörvénynek egy bizonyos passzusára, ami olyan alapvetéseket mond ki, hogy ahol zárt facsoport van körülötted, az már erdőnek számít, és erdőbe nem lehet bemenni például a gépjárművel. Tehát ha egy olyan úton mész, ami nem természetvédelmi terület, egy földúton, és ez a földút ez beérkezik egy ilyen zárt facsoportba, akkor már az erdő törvény szerint lehet, hogy vétettél is a törvény ellen. Tehát Magyarországon nagyon bonyolult és nagyon keszekusz a szabályozás van erre. Aki Magyarországon terepezik, az valahol a szürke zónába terepezik szerintem, mert egyszerűen szinte képtelenség összerakni egy jó terep túrát úgy, hogy az tényleg terepen menjen, és ne kelljen állandóan mondjuk 2 kilométerenként visszamenned valami betonútra, hogy kihagyj egy olyan szakaszt, ami nem legális. Viszont egy csomó más környező országban ennél sokkal megengedőbb a szabályozás, és azok az utak, amik nem szilárd burkolatú utak, azok ugyanúgy az úthálózat részét képezik, mint ahogy nálunk az alsóbrendű vékony, egysávos, nyomvonal nélküli betonutak, amin bármikor végigmehetsz az autóddal, rengeteg ilyen út van, na ott ilyenek a földutak is, nyugodtan mehetsz rajta, a helyiek is járnak rajta autóval, és az már egy ilyen SUV motornak, egy ilyen nagy túrendurónak, ezek az utak már tökéletesek arra, hogy olyan tényleg világvégi helyekre juthass el, ahova egyébként nem mennél le se gyalog, se autóval.
6: Akkor ezzel azt akarod mondani, hogy te elsősorban külföldre viszed a csoportjaidat?
7: Így van, nekünk magyarországi túránk nincs is. Nekünk Erdélybe van túránk, Boszniába van túránk, Albániába, és olyan országokba itt a környékben, ahol legális a motorozás. De, hogy egy kicsit távolabbra is menjek, megyünk Marokkóba is, ott is, hát Marokkóba ott szinte minden offroad. Örülsz, hogyha...
5: Még a beton is.
7: Még a beton is
5: nagy részt.
7: És ez tényleg volt olyan szakasz, hogy van olyan napunk, amikor ott Marokkóba nagyon sok kilométert kell megtennünk, hogy leérjünk az Atlaszig, hogy akkor nem nagyon terepezünk, de azért nem a főutakon megyünk, hogy azért a kaland legyen kaland. És akkor kinézek olyan utakat, amik számozott főútnak minősülnek, és mondjuk 2 kilométerenként változik, hogy vagy murvás, vagy betonos. És kész offroad kaland egy ilyen nem offroadnak tűnő szakasz is.
5: Hölgyek járnak veletek túrázni, ugye azt beszéltük, vagy arról beszéltünk a műsor elején, hogy a fiúknak egy kicsit a genetikájában, a biciklizéssel jön a motorozás szeretete. Én egyre több hölgyet látok motorozni. Hogy milyen szereplői ők ennek, veletek mennek-e, és mitől lehet ez, hogy ez is egy picit olyan kezd divatossá lenne, hogy hölgyek motoroznak?
7: Hát, ugye ez az egész motorozás dolog, ez nagyban összefügg ebben a szabadságérzéssel, az önkiteljesedéssel és egyéb dolgokkal, és hát nyilván ez nem csak a férfiakra vonatkozik, hanem a hölgyekre is. Amit viszont látok tendenciaként, hogy mondjuk az utcán motorozó motorosoknak nagyon kicsi százaléka az, aki hölgy, és annak aztán még sokkal kisebb százaléka, aki terepezik is, és A terepezésnél, és most visszacsatolok a beszélgetésünk elején mondottakra, hogy ugye azért mi gyerekkorunkban végig biciklivel farolgattunk, tényleg olyan alapokat teremtettünk meg magunknak, tudtunkon kívül, amitől a fiúk egy picit azért ügyesebben motoroznak alapból, mint a lányok. Persze vannak lányok, akik nagyon ügyesek, de általában azért a lányoknak sokkal többet kell magával, a motorozás vezetés technikájával is foglalkozniuk, hogy tényleg biztonságban tudjanak motorozni.
6: De egyébként nemrég tudtuk meg valamikor nyára, hogy a Superbike-ban van külön női kategória. Tehát azért a motoros társadalom
7: motocrossban is
6: jönnek föl azért a hölgyek ebben.
7: Van motocross kategória, enduro kategória is, mai napig Magyarországon női kategória, de míg a férfi mezőny, mondjuk a versenyzői összterepes létszámot, ha nézzük Magyarországon, akkor mondjuk licenszes versenyző, mit tudom, terepező van 250 darab, most mondtam, hogy 250 fő, és mondjuk női licenszes versenyző, ebből mondjuk van 8 vagy 10.
5: Mennyire magányos dolog a motorozás? Azért, amikor az ember autóban ül, akkor ott beszélget, zenét hallgat, ne adj Isten, csak és kizárólag kihangosítóval telefonál, megbeszél. A motorozás egy picit olyan magányos dolog.
6: Magányos, nem? Harcos. Igen.
7: Hát amúgy magányos dolog, de nagyon sok technika van, ugye nagyon jó sisak átbeszélő készülékek vannak, és nagyon sok túracsapat túrázik úgy, hogy mindenkinek van a sisakjában ilyen átbeszélő készülék, és akkor ott szépen egymásnak élményeket tudnak megosztani, heccelik egymást, ugratják egymást, tehát lehet ott is beszélgetni, létezik ez a technika, nem kizárt, hogy valaki így szeret túrázni, aztán valaki pedig utálja ezt, és baromi idegesíti, hogy amikor motorozik, akkor motorozni akar, nem dumcsizni, majd dumcsizunk, amikor kávézunk, meg ebédelünk.
6: De szerintem nem is feltétlenül a túrázásra gondolta Laci, hanem általában véve a motorozásra, hogy azért az egy ilyen magányos farkasi lét, nem tudom, te hogy vagy ezzel, vagy hova sorolod magad.
5: Te viszed a barátnődet például motorozni?
7: Hát az én feleségem az nagyon szeret motorozni.
5: Feleséged.
7: Igen, nagyon szeret motorozni, hogyha van egy kis szabadidőnk, akkor általában motoros programot szervezünk, ketten elmegyünk együtt motorozni. Eddig nekünk nem volt sisakát beszélünk, úgyhogy általában a mi motorozásunk az úgy nézett ki, hogy ilyen 60-70-nél itt csorgunk a legvilágvégi butakon, vagy ha lehet, akkor terepezünk, mert nagyon szeret terepen menni, nem is szereti, hogy gyorsan megyünk, és akkor így előrehajul, és mi dumcsizunk motorozás közben, de ez nem egy megszokott dolog, tudom, ez a mi happyünk, hogy nekünk ez a motorozás.
5: Neked van gyereked?
7: Igen, van két.
5: És engeded őket motorozni?
7: Hát a fiam az 5 éves kora óta motorozik. Én pont az ellenkezője vagyok annak, amit te említettél, hogy te sem motorozol, és a fiat sem motorozzon. Én nagyon szeretek motorozni, nekem ez az életemnek egy nagyon komoly szegmense, és számomra teljesen evidens volt, hogy a fiam, ahogy lehet, üljön motorra, meg szeretném neki mutatni, hogy mi az, amit én ennyire szeretek csinálni, aztán majd dönts el, hogy ő szereti-e vagy nem.
6: Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsen annyira nagyon sok időm, mert szívesen meghallgattam volna, meg moderáltam volna egy ilyen párbajt kettőtök között ezzel kapcsolatban.
5: Bármikor, az én érveim azok teljesen racionális elven alapulnak. Amikor én úgy döntöttem, hogy abba hagyom a motorozást, ez egy Zsámbékra menő, nagyjából 25 kilométeres olyan út volt, ami az oda-vissza út alatt 4 olyan gyilkossági kísérletet követtek ellenem autósok, ahol én nagyon passzív vezetőként kezeltem az autómat, és úgy gondoltam, hogy van az életben elég sok jó dolog, és elég sok minden, ami talán kevésbé rizikós, ezért is versenyeztem a Dakaron sokáig. Tehát, hogy legalább legyen valami, amit nem csinálok, és én letettem a motoromat a garázsba, és megkértem egy barátomat, hogy jöjjön érte, és azóta nem ültem motorra. Tehát nekem ez volt az az érv, amiben, és azt szeretném, hogyha a gyerekem kevés kockázatot vállalna, vagy kevesebb kockázatot vállaljon az életében.
7: Nekem is voltak ilyen elképzeléseim, hogy lehetne a fiamat megóvni attól, hogy egy nagysebességű utcai motoros balesetben esetleg megsérüljön. Nekem az volt a tervem, hogy megszeretettem vele a terepmotorozást, mert aki általában terepen szeret motorozni, az annyira intenzív és annyira élménydús, hogy azoknak általában az utcai motorozás már nem ad annyit, hogy utána mondjuk nagysebességgel száguldozzanak, és az legyen a hobbiuk, és ez nálunk bejött, mert fiam az triálozik, ami a leglassabb motorsport. Ugye a triálmotor az a hatodik sebességi fokozatába tud 55-tel menni.
5: Na ez már tetszik. Ezt már szeretem.
7: És emellett a legnagyobb akrobatika, amit csak lehet ugye motorral végezni, az szerintem a triál, és annyit a baleset veszélyességéről, hogy a triálmotorosokon a a nyitott fejvédőn, tehát a nyitott bukósokon és egy bőr csizmán kívül szinte semmi védőfelszerelés nincs, mert nem kell. Esetleg egy gerincnédőt néha fölvesznek, és ennyi. Egyszerűen, és ne, maximum megütik magukat. Szinte sosem sérülés.
6: Az nagyon érdekes, viszont visszacsatolják, hogy ugye a rallycross, azt nem tudom, hogy mennyire. Az legalább négy keréken van.
5: Hát igen, az négy keréken van, és van egy bódé körülötted, és be vagy kötve, és azt gondolom, hogy egy számomra biztonságosabbnak tűnő dolog, mint ez a kétkerekű dolog. Annak ellenére, hogy borzasztóan csodálom azokat a srácokat, akik a sportszerűen űzik, borzasztóan csodálom őket. Én nem mindig vagyok meggyőződve a teljes szellemi képességüknek a 100%-áról, amikor egy versenyen, ahol én jártam, vagy amit én láttam, ezek a fiúk elképesztő teljesítmény nyújtanak, de én sose csinálnám. És ez nem azt jelenti, hogy ez jó vagy rossz, csak én, nekem ne kelljen. Úgyhogy
6: nagyjából.
5: Mondj egy jó végszót, Bence.
6: Autós műsor vagyunk, de örülök, hogy nem volt ki a négy kerekünk ebben az adásban.
5: Nagyon szép, ezt előre megírtad?
6: Nem, ez teljesen spontán
5: volt. Rendben volt.
7: Ez jó zárszó.
5: Ez egy nagyon jó zárszó. Én szeretném megköszönni mindannyiatoknak, hogy itt voltatok. Soban Attilának.
6: Köszönjük szépen,
5: Bencének,
6: Attila.
5: Köszönjük, ezek szerint nem csak autóügyi, de már lassan motorügyi szakértő
6: ezt
5: is.
6: Ezt nem merném vállalni, de igen. Köszönöm a bizalmat.
5: És mint utóbb kiderült, szerelyen csendben meghúzódva a sorokban, Jobbágy Robi is egy ifjúkori motoros szerelmet hoz magával, úgyhogy
6: ami a jelenkorban,
5: ami
6: is,
5: jelenkorban
6: kitart,
5: is kiteljesedik, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, és gyertek máskor is, és a hallgatókat is remélem, hogy jövő héten is velünk lesznek, úgyhogy mindenki közlekedjen biztonságosan, és jó utat hazafelé.
6: Itt találkozunk, sziasztok!
7: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat a szénmonoxid miatt. Három bagolyfaj közül választhatjuk ki az év madarát, a hőség egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. 30 hektáron ég a száraz aljnövényzet a hajdúbihari Kabat térségében. A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, az egységek 30 szarvasmarhát és 3 szamarat is kimentettek a területről. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűz okát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik a macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
2: Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a Strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesztek 22-27 foknál.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Loyal Carner gyerekszínészként kezdte a szórakoztatóipart. 13 évesen a kettes számú ifjú vadász apró szerepét kaparintotta meg Roland Emmerich őskorban játszódó kalandfilmjében a 2008-as időszámításunk előtt 10.000-ben. Felnőttként a brit előadó művész elsősorban rapperként tevékenykedik, és úgy tűnik, koncertjein nem tűri meg az ősemberi viselkedést. 2017-es norwichi bulián a közönség soraiból valaki ótromba szexista megjegyzéseket ordibált az előzenekarként fellépő énekesnőnek. Kerner gyorsan közbelépett. Leállította a koncertet, tapasztalt vadászként megleste a színpadról, hol van a bekiabáló, és kivezettette a biztonságiakkal az illetőt, aki aztán életre szóló kitiltást kapott a koncertterem üzemeltetőitől.

Az angol iparváros Manchester nem csupán nagyszerű labdarúgó csapatairól ismert, hanem arról is, hogy több nagyszerű zenekar is itt tette meg első lépéseit a világot jelentő deszkák felé. Elég csak az Oasisre, az MPP-re, a Take That-re vagy a Simply Red-re gondolni. Nem kevésbé lehet büszke a város a Happy Mondays-re, erre az 1980-ban alapított alternatív rock együttesre. Az 1988-as Bummed és a 90-ben megjelent Pills and Thrills and Belly Aches című albumuk szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Kiadványaik többszörös platina lemezek lettek, de a 90-es évek első felétől csökkenő érdeklődés kísérte munkásságukat. Az együttes 1993-ban feloszlott, azóta viszont számos, különböző felállásban újra és újra megalakultak.

Temesi Blanka gimnázium alatt tanult meg gitározni. Először csak feldolgozásokat énekelt, aztán elkezdett saját szövegeket is alkotni. A legkülönbözőbb témák érintették meg. Őszintén beszél a hibáiról és vágyairól is. Dalaimat nem mondanám vidámnak, de szeretem a kihívást, hogy a szomorú szöveghez boldogabb, táncolósabb dallamot találjak ki. Fontos, hogy ne legyenek semmit mondóak szövegeim. Még a legegyszerűbb témák mellé is becsempészek egy-két sort, amelytől mélyebb értelmet kap a dal. Vallja az énekes dalszerző.

0: volt semmi.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen. Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek meg a művészetnek a lényege, hogy mondd ki, amit ki szeretnél adni magadból, mondta Pogány Induló.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, Giorgio vagyok a Karzonkómából, hallgassátok meg az új lemezünket a Rádiókafén.

A jerk it out kifejezés jelentése a kézenfekvőnek tűnő szó szerinti fordítás ellenére nem kiver vagy kiráz, hanem kibök. Jerk it out. Bögd már ki.

CeeLo Green korábbi kísérőzenésze és Lenny Kravitz egykori előzenekara számára a határ a csillagos ég. Ezt jobb, ha szó szerint értjük, ugyanis Curtis Harding 2025-ös negyedik albumának főhőse egy astronauta. A Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kirk című konceptlemez cselekménye szerint a kapitányt felfedező útra lőtték ki a világűrbe, ahol azonban csak szerelmére tud gondolni, akinek iránymutatását borzasztóan hiányolja az űr jéghideg csendjében. Még szerencse, hogy a The Power szólos diszkóritmusai a kozmosz legtávolabbi pontjait is felforrósítják.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Két részletben érkezik majd az iskolakezdési támogatás. Tart az őzek párzási időszaka, figyelni kell az utakon. Itt-ott eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 400 000 gyerek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 000 forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 000 forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 000 forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
3: Nem lesz több e-rollerezés 17 éves kor alatt Görögországban. A sok baleset miatt vezetik be a tiltást. Tavaly körülbelül 400 gyerek és tinédzser sérült meg ilyen szerencsétlenségekben. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is tartalmazza. Az ügyben hamarosan dönt a görög parlament. Eltűnhet egy időre a brit pizai ferdetorony. A Visbics városában álló csaknem 160 éves Szent Márk templom megdőlt tornya régóta a környék egyik jelképe. A szakemberek azonban úgy döntöttek, hogy a súlyos szerkezeti problémák miatt a torony felső részét le kell bontani. A cél az, hogy később biztonságosan az eredeti formájában építhessék újjá. Holnap a napsütés mellett gomoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok! Ismét itt vagyunk, az Okostas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. A stúdióban Ács Gábor, velem szemben Andonov Alexi okos utastársam ismét, aki, hát most olyan élményekkel is gazdagodott, amire ugyan nem számított, hanem nem is gondolt, és kicsit majd a hajózásnak a, hát árnyoldal, az talán túlzás, de hogy milyen érdekes dolgokba lehet beleszaladni, ilyenekről is fogunk beszélgetni a műsorral. Én egy kis élménybeszámoló, én is szájtátva hallgattam, hogy mik nem történhetnek egy hajóton. Jó, a tengeri betegségről tudtuk, hogy lehet. Nekem még nem volt szerencsém nagy óceánjáró hajón olyan igazi jó dülöngélésben, mert ahhoz már elég rossz időnek kell lenni, egy kicsibe igen, de hogy repüljenek a tányérok meg hasonlók, azt majd mindjárt elmondod, illetve megbeszéljük, hogy volt. Utána egy fontos téma, mert azt látjuk a kérdésekből, meg a reakciókból, meg a közösségi médiában, hogy azért elég nagy sötétség uralkodik a fejekben a tekintetben, hogy a pénzbeli kártalanítás a légiutas jogoknál az mikor jár. Tehát a késéseknél, törléseknél ezek a 250, 400, 600 eurókat mikor lehet behajtani, mikor nem. Sokan automatikusan azt gondolják, hogy minden késésnél, hogy a Viszmajornak a problematikáját hogyan lehet kiverni, jár, nem jár, a necces helyzetek, amikor nem egyértelmű, hogy jár, nem jár, akkor ezeket gyorsan átbeszéljük, hogy mikre érdemes figyelni, hogy ha valakivel megesik, akkor azért úgy kezdjen el intézkedni, hogy már képben van az esélyeit, illetve hát meg egyáltalán, hogy érdemes-e nekiállni intézkedni, és a műsor második felében pedig vonatozunk. Hát már, ha éppen járnak a vonatok, mert hogy jó sok vonatos tapasztalatot gyűjtöttünk Európa vaspályáin, és hát nem túl jókat. És amúgy nagyon szeretünk vonatozni, de ennek elsődleges preferenciám, de azért az a fejetlenség, ami Európában van, de minden tekintetben, de is nem csak a fennakadások kezelése, hanem a jegyárak, a csatlakozások, a jó sok késés, akkor mi van, hogyha veszel egy közvetlenjét, és a csatlakozás elmegy, és nem tudod átiratni. Szóval egy csomó érdekes tapasztalásunk van. Talán hasznos, hogy ezeket is elmondjuk, hogyha valaki vonattal vágna út, vonattal állna, vágna út, nem, hova? Indulna útnak, ezt akartam mondani, Európában. Úgyhogy ez a mai menü, de ahogy beharangoztam, na, hogy is volt ez a majdnem vízbeesés a nagy hajónál?
2: Hát ugye ez egy úgy indult, hogy most Norvégiába megyünk nyáron, amikor egyébként jó idő van, nem.
1: Bocsánat, zárójelben is elnéz, hogy közben válok. Az úgy indult, azt tegyük hozzá, hogy egy last minute brutális leárazásért gyakorlatilag nagyon olcsón kaptátok ki a fjordok utat, ami csak megerősíti azt, hogy indulás előtt egy hónap környékén néha egészen meglepő jó árak tudnak beesni, és mennyi? Családnak 10 nap 1200 euró full lele a fjordokban nyáron csúcsidőben? Az valami zseni.
2: Hát igen, egyébként utólag már rájöttem, hogy miért volt ez a leárazás, hát hogy itt így nem kötöttem össze a VB-vel, de hogy így most a VB van. És gyakorlatilag szerintem valószínűleg nagyon sokan nem, tehát úgy gondoltak,
1: hogy... Ennyit számíthat szerintem?
2: Hát valószínűleg egyébként a hajón lehetett nézni a meccseket, tehát hogy, és egyébként nagyon nagy közönség volt, tehát hogy ott is, és valószínűleg egyébként más helyhez képest sokkal jobb hangulat is volt, mert ilyen nemzetközi csapat volt, ugye voltak spanyolok, olaszok, németek.
1: Németországból indultatok, tehát akkor Norvég pont nincs, hiába vagytok ott, az a célpont, ugye ott vannak, utas nincs.
2: Nem nagyon voltak, de alapvetően tehát főleg a spanyolok, azok nagyon jó hangulatot
1: azt
2: tudtak csinálni.
1: A németek kiesését sikerült élőben követni?
2: Sajnos azt nem.
1: Ott pedig kíváncsi lettem volna a német szurkolók, ezt hogyan élik meg, hogy hogyan reagálják le egy fjordos út.
2: Igen, de úgy alapvetően lehetett, tehát nagy valószínűsége szerintem amiatt, mert hogy a legtöbben valószínűleg otthon szerették volna követni a VB-t, ezért volt last minute-be most a főszezonban. Én például nem számítottam arra, hogy most főszezonban lesz last minute erre az utat, tehát ez így beesett. Más előző években nem emlékszem, hogy ilyen last minute lett volna. Aha. Júniusban. Tehát júniusban szoktak lenni, amikor még ugye nincs vége az iskolának, tehát akkor
1: figyelj, Nekem ilyen volt a grönlandi, izlandi kanyar, az is lánszmenítés ilyen egészen nem röhelyes, de az még a Covid-ból kijövet volt, akkor azért még nagyobbak voltak az akciók, akkor azért még kisebb volt a forgalom, tehát az még azt hiszem, hogy 23 volt, igen, és akkor, vagy 22, szóval nem tudom. Azért, amikor még nem lehetett tudni, hogy akkor mi lesz a vége, és mindenki attól tartott, hogy hú, most nyáron kicsit kiszabadulunk, aztán majd jön vissza a járvány az év második felében. És speckó év volt, tehát abból lehet, hogy nem lehet következtetés levonni.
2: Hát igen, úgyhogy ezt nehéz elmondani, hogy miért volt, de hát érdemes azért figyelni, úgyhogy hát elindultunk, és úgy egyébként, mivel főszezon, tehát Norvégiában ennél jobb idő nem nagyon szokott lenni, tehát azért július van, hosszúak a nappalok, egyébként a viharok is többnyire télen szoktak lenni, tehát ugye egy nyugisabb idő, a fjordokon belül egyébként az ember azt számítaná, hogy ott tükör sima a víz, és ott aztán tényleg semmilyen...
1: Mert a hegyek felfogják, a szelet biztos,
2: igen. És, de úgy egyébként azt, tehát nekem tapasztalatom az volt, hogy tényleg a fjordokban elég csendes az időjárás, tehát ott azért nem lehet, főleg egy ilyen nagy hajónak, mivel mentünk, tehát hogy ott nem igazán...
1: Hát maga a tengeri betegség az nem is ott volt, az még a nyílt tengeren volt, ugye?
2: Igen. Tehát és hát elindultunk Hamburgból, kifelé a tehén. Na most az első nap az még relatíve, tehát indulási napon még relatíve jó idő volt, aztán utána beestünk pont a tengeri napon, amelyik mentünk föl Norvégia felé, ott már a nyílt tengeren, hát több mint 100 km per órás szél volt. Uh-huh. És hát hullámok nem látszottak nagyon. Hát egy ilyen...
1: Nem láttátok, csak éreztétek.
2: Éreztük, őket. Igen. Mm. Tehát pontosabban egy ilyen, tehát ugye csapott a tenger, tehát ez a ilyen, nem tudom, négyes erősségű hullámnál erősebbek voltak, ahogy szokták ezeket számolni, tehát mondjuk egy szárnyas hajó biztos, hogy nagyon, tehát ebben nem ment volt, tehát hogy ilyen tengeren általában szárnyas hajók már nem szoktak menni, de ekkora nagy hajóknál úgy éreztem, hogy nem lesz probléma, aztán a vacsoránál lett igazán durva, mikor lementünk az étterembe, akkor elkezdett a hajón néha-néha, tehát hogy nem folyamatosan, hanem néha-néha beleszaladtunk egy nagyobb hullámba, amikor megremegett az egész hajó. És akkor volt több olyan alkalom, amikor a ültetős étteremben üvegpoharak, tehát hogy a normál éttermek által a műanyag
1: poharak
2: vannak, az önkiszolgálóknál biztonság kedvéért. Itt viszont hát ugye elegánsabb étterem, üvegpoharak, minden normális evőeszközök, stb. Na most ott minden borult. Tehát el tudod képzelni egy olyan étteremben, ahol mitől ülnek ezren, tehát egy hatalmas, egy ilyen több szintes étterem volt, ahol rengeteg ember ül, és akkor egyszer az egész elmozdul, és akkor ilyen sikítás mellett törtek össze a poharak, tányérok, stb. Tehát ilyen, hát ilyen néhány másodpercre tényleg ilyen.
1: És ez paráztak az emberek, vagy röhögtek az egészen? Vagy milyen volt a reakció többnyire?
2: Röhögni nem röhögött senki, tehát inkább az volt, hogy hát volt ilyen gyerekek, meg hölgyek sikítottak egy páran, néhányan így megdöbbentek, így a pincérek meg próbálták nyugtatni az embereket, hogy no para, nincs semmi gond, de közben meg ugye ezt próbálták összeszedni a törmeléket a földről, és mindenki, tehát nekem például azt nem tudom, hogy egyébként az volt nagyon furcsa, hogy egyébként csak úgy dőlt a hajó, és minden dőlt a földre, ehhez képest a vállamon is landolt egy pohár, és úgy összetört, azt nem tudom, lehet, hogy valakinek a kezéből, vagy tehát azt, ugye milyen háttal voltam, azt nem tudtam eldönteni, hogy került a hátamra egy pohár.
1: Na figyelj, szerintem akkor, hogy még nagyobb kedvet csináljunk ehhez az egész műfajhoz, akkor menjünk be a fjordokba, ahol van egy, a norvég fjordokban egy speckó kiszállítási rendszer. Alapvetően a hajók ugye vagy megállnak a kikötőbe, és akkor kiszállsz, lesétálsz a lépcsőn, vagy kis hajókkal szállítanak ki, ezt hívják tendernek, és akkor ez szokott lenni. De pont a fjordokban van egy különleges megoldás. Én ezt onnan tudom, mert hogy nem láttam, mert hogy arra hivatkozom, a törölték nekünk pont azt a kikötőt, ahol ti viszont odaértetek, és mindjárt mesélsz róla, mert hogy nem volt az időjárás alkalmas arra, hogy ezt az úszómólót, Sea Walk nevű találmánya, és ez csak Norvégiában működik, hogy ezt ezzel nem lett volna biztonságos a kiszállás, úgyhogy kihagytuk az egész kikötést. Na ti hogy jártatok ezzel az úszómólóval?
2: Mielőtt belekezdenék, csak még egy utolsó kommentár ezzel a hölgyek, hogy alapvetően azért nem kell nagyon félni ezektől a hajóktól, mert ugye, tehát, hogy valaki fél,
1: nem
2: hogy ilyen ebbe belesik. Nem, hogy ez szokott lenni para, én azt mondom, nagyon ritkán van ilyen, hogy ezek a hajók belemennek ilyen nagy viharba, tehát velem össze

0: lesz. Tehát, na, tovább folytatva a másik sztorira, hát ugye amikor nyílt tengerű bementünk a fjordokba, azt gondoltuk, hogy onnantól kezdve már
1: nyugi van.
0: Vége, nyugi van. Ugye egyébként a fjordok pont arról el, hogy tükör sima a víz, tehát hogy magas, nagyon magasak ugye a fjordok, fjordok melletti hegyek, tehát azok is mélyek ugye a fjordok, tehát hogy ott alapvetően a nagyon nagy viharnak kell lennie, hogy valahol a fjord hegyek felfogják ugye a szelet, tehát hogy mindig alapvetően fjord alján, hogy egy szélcsendes hely van normálisan. Egyébként nem is volt nagy vihar ott se, tehát ott egy olyan körülbelül nem tudom pár cent, tehát mint a maximum 5 cent is ilyen kis hullámok voltak a fjordban, amikor ott bementünk, és hát 10 évvel ezelőtt, mikor voltunk ott, akkor nem volt ez a mozgómólós kikötés, ez most egy újdonság az utóbbi évek, nem tudom, hogy mikor vezették be. Hát egy elég fura találmány, hogy a hajó kiköt valahol a, közel a parthoz, mivel azért ezek nagyon mélyek ezek a fjordok, tehát gyakorlatilag mit tudom én, egy 50 méterre a parttól már lehet, hogy 50 méter vagy 100 méter mély a fjord. Tehát, hogy hirtelen mélyül a fjord.
1: Ott le tud horgonyozni.
0: Le tud horgonyozni, de most ugye kétfajta, viszont ezeken a fjordoknál normál kikötő ritkán van. Tehát, olyan tehát egy ilyen hatalmas hajó, ahol normál móló, ahol ki tud kötni, és valószínűleg a norvégok se szeretnék így elrontani, meg tehát ugye le kéne betonozni egy hatalmas...
1: Nem, ez kimondottan környezetbarát megoldás, igen, és büszkék is arra, hogy ez az UNESCO védett fjordokban is, tehát ez abszolút ez erre egy, szolgál, igen.
0: Igen, ez egy, kitalálták, mint egy környezetvédelmi mozgó, egy mozgó móló, amelyik oda megy a hajóhoz, tehát ezen van motor is ezen a mólón, és gyakorlatilag kikötik a hajóhoz, és akkor ezen a mólón keresztül ki lehet menni a partra. Tehát elsőre nekem nem tűnt veszélyesnek, mivel hát csendes a fjord, kikötötték a hajót, a móló a hajóhoz van kötve, elméletileg valamennyire rugalmas a móló, tehát ilyen kicsi mozgásokat kibír az a móló, tehát hogyha most nem tudom, egy fél-egy métert elmozdul a hajó, vagy egy-két méter, tehát annyi simán benne van, hogy a móló, mivel rugalmas az egész szerkezet, tehát tud ennyit menni. És akkor nem tűnt annyira problémásnak, Geirangernél egyébként teljesen jól működött, majd utána a következő kikötőnél az volt, hogy reggel kikötöttünk, kimentünk a partra, ott is teljesen jól működött, majd mentünk vissza a hajóra, és akkor jöttek ezek a pici hullámok, tehát mondom egy ilyen 5-10 centiméter, nem, 10 centiméter nem, szerintem sokat mondok, tehát egy ilyen, tényleg egy kicsit ilyen...
1: Kicsit fodrozódott
0: tehát így a fjordba a víz, de úgy egyébként nem volt erős szél, nem volt olyan valami nagyon rossz időjárás.
1: Ha ne csigázz már tovább, derüljön már ki, hogy mi történik.
0: Hát igen, és hát szállunk fel a mól, majdnem ott vagyunk a hajónál, amikor körülbelül 10 méterre voltunk a hittől, amelyiken föl lehet szállni a hajóra. Erre egy hirtelen robbanás hallottunk, tehát olyan, mint egy bomba, tehát amikor elszakadt az egyik hajó köte, a hajónak az eleje ki volt kötve egy fix bójához, amelyik az alján, na most ott a kötél elszakadt, maga a bója lement a víz alá, és ilyen hatalmas robbanása, tehát tényleg, mint egy bomba úgy robbant tehát így a víz alul kijött az egész bója, és ilyen, na, tehát így a fél fjordol, tehát én mondom, mint egy, azt hittük, hogy valami tényleg bomba robbant, tehát olyan hangja volt az egésznek, és utána láttam, hogy elszakadt az egyik hajókötel, de mivel rugalmas az egész szerkezet, azt gondoltam, jó, hát most történt egy kötélszakadás, de úgy egyébként a móló hozzá van kötve a hajóhoz, tehát rugalmas a szerkezet, tehát hogy nem lesz semmi gond. Úgy láttam, a személyzet is kicsit aggódik, de alapvetően elkezdték előkészíteni, azért mi is éppen adtuk volna kártyánkat, hogy megyünk fel a hajóra, és abban a pillanatban, hogy már készültünk felszállni a hajóra, a maga ponton, tehát ez a mozgó móló még egy helyen ki volt kötve, az a kötél is elszakadt. Tehát úgy látszik, ahogy elkezdett mozogni, tehát hogy elszakadt a mólónak még egy kötele. Na most onnantól kezdve elkezdett egy kicsit mozogni a móló, és akkor két híd volt a hajóhoz, tehát egymás mellett egy körülbelül nem tudom, egy 30 méterre, és akkor az egyik híd, az ahogy elmozdult, beszakadt előttünk a vízbe. Tehát így elég. Akkor már ilyen sikítás volt, gyerekek, nők sikítottak, tehát így egy kicsit drámai kezdett válni a helyzet. A másik híd még ott volt, én pont ezen gondolkodom, hogy most felszaladjunk, ne szaladjunk, mit csináljunk. Volt nekem egy gyerekkori élmény, amikor így elszakadt egy ilyen kötél egy ilyen hajónál, és emlékszem, hogy az nagyon para volt. Tehát a legjobban a kötelektől féltem. Tehát, hogy egy ilyen kötél elszakad, akkor meg tud ölni egy embert.
1: Tehát, már hogyha megcsap, tehát hogyha elszabadul megcsap, és...
0: Tehát

0: én nekem gyerekkoromban egy olyan élmény volt a bolgár tengerparton, hogy egy ilyen hajó nem vette észre, hogy kikötötték, hátra elkezdett tolatni, majd elszakadt a kötél, és a kötél rácsapott a partra, ahol ilyen macskaköves ilyen burkolat volt, és a macskakövek a földről kb. Egy méter magasságba felugrott, tehát ilyen 4-5 macskakő, ahol lett.
1: Tehát, az már abszolút emberre veszélyes.
0: Ha ott lett volna pont egy ember, akkor megöli. Tehát én a kötelektől féltem a legjobban, és tehát a alkalmazottat azt láttam, hogy erre meg kevésbé figyelnek. Tehát próbálják terelgetni az embereket.
1: És kifelé terelték vissza a partra az embereket? Vagy mit csináltak? Nem,
0: egyelőre arra tereltek, mert látták, hogy mozog az egész, hogy álljunk meg egy helyen, de én meg próbáltam úgy elállni, hogy ne a kötél útjában álljunk, mert...
1: Mert ez mozgott, és lifegett, tehát a szabadon...
0: Nem, hát elkezdett lifegni ugye maga a móló, és a móló ki volt kötve a hajóhoz.
1: Igen.
0: És a hajó és a móló közötti kötelek, azok, ha elszakadnak, akkor maga a mólóra rácsapnak.
1: Ugye? Ja, értem. Tehát ettől tartottál, hogy azok is elszakadnak.
0: Én ettől tartottam, hogy el is szakadt az egyik kötél, csak pont nem volt ott ember, tehát, tehát utána, amikor már be...
1: Hát azért ez elég veszélyes helyzetnek.
0: Igen. Tehát maga a móló egyébként elkezdett egy kicsit lipegni, de szerencsére nem mozgott annyira, tehát hogy önmagába úszik ez a móló, tehát hogy nem volt akkora para. De utána, amikor már beszakadt ez az egyik híd, és a másik is utána, a másikat sikerült félig behúzni, akkor már az egész, akkor azt mondták, elkezdték kifelé terelni az embereket, tehát akkor mi is kimentünk
1: vissza a partra,
0: és akkor utána volt egy ilyen, nem tudom, fél-egy órás próbálkozás, hogy akkor mi legyen, de aztán visszatolták az egész mólót.
1: És átváltottak a hagyományos...
0: És a hajót bevitték mélyebbre, mert ott pont attól féltek, hogy már a hajónak is lehet, hogyha már elszakadt az egyik kötél, hogy túl közel van a parthoz, hogy akkor bevitték a fjord közepére a hajót. Tehát úgy, hogy egy kb. 2 és fél órán keresztül nem lehetett se kibe, se beszállni a hajóra. Összegyűlt egy tömeg, akkor mindenki elkezdett aggódni, hogy mi van.
1: Egyébként, hát azért nyilván nem hagynak ott benneteket, szóval...
0: Nem, csak hogy a...
1: Ez már inkább csak enyhe kellemetlenség.
0: Nem, nekünk egyébként, mivel mi tudtuk és tájékoztattak a parton, hogy várjunk, itt minden oké, és a többi, viszont aki bent volt és sétálgatott a városba, az csak annyit látott, hogy hát a hajó hirtelen elindul. és így a hajó, tehát így füstöl a kémény, és megy befelé a fjordba, tehát hogy...
1: Jöttek szaladó emberek, hogy úristen,
0: hát,
1: megy a hajó?
0: Jöttek emberek, és a végén kb. 400 méteres sor alakult ki, tehát hogy mindenki hirtelen vissza akart menni a hajóra, persze nem lehetett visszamenni a hajó, de mindenki akkor azonnal kellett neki a hajóra visszamenni, és nem is volt hajlandó a parton.
1: De akkor innentől már megoldották a hagyományos megoldással, tehát igen. A kis hajós kiszállítás.
0: Igen, csak ugye több órába tellett, és egy kicsit olyan volt, mint egy, hát a fiam úgy kommentálta, mint tényleg ilyen menekültek lettünk volna ott, vagy tehát, hogy mindenki állt abban 400 méteres sorba, és próbálták ott a kosztás alkalmazottak menni a sorba, és azt mondja, hát figyeljenek, még lehet, hogy 1-2 órát kell várni, menjenek sétálni, nem tudom, tehát ne legyen ilyen hosszú sor, de senki nem állt ki, tehát mindenki azt mondja, nem, ő gyorsan vissza akart menni, és akkor több órás sor sikerült.
1: Na figyelj, és akkor mi ebből a tanulság? Mert eddig tartott a hajózás legszebb dolgai, kertcsináló hajózáshoz rovatunk ezek után. Ugye ez ilyen nagyon-nagyon ritkán van, ez megint egy olyan eset, de látod, előfordul, mint hogy a sajtóban benne volt, hogy egy sima mezei kikötött hajókorfun elszakadt egy kötél, tehát maga a fölmászó kis lépcső, ami a hajó és a part közé volt kirakva, ott is a hirtelen nagy széllökés elszakította a hajót, és ott beleesett egy utas, és a kapitányt hát először úgy volt, hogy kihallgatják, vagy hogy le is tartóztatják, aztán kiderült, hogy csak kihallgatták, de ez is egy pár hete történt eset volt, tehát nagyon ritkán ilyenek előfordulhatnak, nem lett igazából baja, tehát rögtön kihúzták semmit, de akár lehetett volna, hogyha hajót visszadobja például ugye az áramlás, de hogy ezzel lehet bármit csinálni, védekezni? Nem hinném, hogy
0: hát az egyik,
1: elővigyálvatosság annyi, hogy tényleg figyelsz és
0: nem, arra lehet vigyázni, hogyha tömeg van, vagy sokan vannak, hogy ne, mondjuk arra néha az alkalmazottak is látom, hogy vigyáznak, tehát hogy nem maga ezen a hídon, ami a hajó és a ponton között, azon az ember sokáig álljon. mert hogyha előtted is, utána is emberek vannak, és nem tudsz le, tehát elkezd valami mozogni a dolog, és nem tudsz leugrani, mert hogy emberek vannak, akkor azért para a dolog. És láttam azért néha-néha, tehát van ilyen nekik kiadva, hogy azért maga a hídon sokat, tehát hogy leállítják az embereket, igen, hogy ne alakuljon ki torlódás a hídon, de erre mi is figyeljünk, tehát hogy azért direkt ugye, tehát ha kell, akkor mit tudom én, álljunk meg, vagy mit tudom én. Tehát,
1: hogy hát azért nehéz, ha hátulról lök a tömeg, tudod, már mindenki menne, és a többiek ezt nem érzékelik, akkor
0: persze, de vagy a feketeségű, hogy miért tartod föl. Érdemes ilyenkor figyelni, hogyha ne adj Isten történik egy ilyen, tehát vannak korlátok, stb. Kapaszkodjunk, stb. Tehát hogy ne legyen a kezünkben, nem tudom, valami dolgok, stb. Tehát hogy erre készüljünk fel, hogy ez egy ritkán előforduló esemény, de azért ne úgy tekintsünk, hogy ez teljesen veszélytelen.
1: És minél kevesebbet töltsünk rajta, tehát igen ez a lényeg.
0: Olyan esemény, mint ahogy most a Ryanair-rel, ugye most hát nagyon gyakorlatilag nem tudom, most szinte soha nem nagyon ritkán van, hogy betörik egy ablak egy repülőgépen, de azért nagyon-nagyon ritkán előfordul. Na most ilyenkor azért nagyon fontos, hogy be legyen kötve az ember. Tehát, hogy nem véletlenül mondják, tehát hogy a turbulenciánál is, meg ne adj Isten ilyen esetnél is. Tehát, hogy életet menthet az, hogy most be vagy kötve.
1: Akkor
0: vagy
1: is, amikor kötve. Elvileg nem kell, igen. De nem véletlenül mondják be, hogy azért azt javasoljuk, hogy ameddig ülsz, akkor azért legyen
0: igen, tehát, hogy igen. Ilyenkor meg lehet ennyit tenni az embernek.
1: Jó, oké. Hát a Viszmajor kérdés az most nem ebbe a rovat, vagy nem ebbe a körbe fért be, de mindenképpen azzal folytatjuk majd a szünet után, úgyhogy az Okos Utas magazint halljátok. A legszebb dolgok a hajózásban beszámoló rész után következnek az újabb szívásokról szóló, nem, az már inkább az, hogy ha ráfáztunk, akkor igazából mikor kapunk pénzt, megfújtjuk gyorsan ezt a kört, mert sok a tévhit ezzel kapcsolatosan, ahogy olvassuk a hozzászólásokban, illetve a hozzánk érkező kérdésekben is, utána pedig a vonatozás is elég nehéz, és azzal is vannak problémák, de legalább hasznos tanácsokat próbálunk az európai vonatozáshoz is adni a műsor második felében. Szóval a lényeg, maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, és ahogy ígértük, ezt a Viszmajor kérdést, hogy mikor jár a pénz a törlések, késések után, ezt futjuk meg, mert sokat évhit ezzel kapcsolatosan. Egész, az egy kicsit talán meg is lep, hogy olyan a kérdések is jönnek, nem csak hozzánk is érkezik, meg a közösségi médiában látjuk folyamatosan a panaszkodó fórumokban, hogy hát lezárták az akintoszi repteret, mert valami katonai gépnek oda kellett kitérőre menni, Aténban szálltunk le, és busszal vittek át minket, akkor most hogyan is kell ezt a 250 eurót behajtani? Hát ugye ennél ugye sehogy az egyszerű válasz, és gyorsan elmondható, hogy tipikus Viszmajor, hogyha egy reptérzár van, és ráadásul még egytől teljesen független segítségnyújtási kötelezettségének se légitársaság eleget tehet, odaszállított busszal, ennél többet nem is tehetett volna, tehát ez egyszerű Viszmajor nem jár. De a Viszmajor kérdését annak ellenére, most az új, megújított uniós légiutas szabályozás, amiről korábbi műsorban beszéltünk, felsorolja, hogy mi az, ami a Viszmajor kategóriába tartozik, és ami miatt a légitársaság kivonhatja magát a fizetés alól. Azért vannak helyzetek, amikor ez nem egyértelmű. Tehát nyilvánvaló, hogyha időjárási ok miatt nem tudsz leszállni, akkor az Viszmajor nincs pénz. Nyilvánvaló, hogyha a repteret bezárták bármilyen okból, valami az adott országban olyan, mit tudom én, geopolitikai feszültség, háborús helyzet alakul ki, ilyenek miatt nem repülsz, mit tudom én, madárral ütközik a gép, és ezért vissza kell térnie, és ezért nem késik. Tehát ezek az egyértelmű helyzetek. De mi van a nem egyértelmű helyzetekkel? Például időjárás, illetve karbantartás. Gyakorlatilag az új uniós szabályozás az annyit tett, hogy amit a bíróság, ami eddig se volt egyértelmű, és amit a perekben a bíróság ítélt, ezt nagyjából próbáltak belefogalmazni az újba. De például mi a helyzet egy olyankor, mint a mi legfrissebb esetünk, amikor az összes légitársaság közlekedik, a reptér nyitva van, minden fennakadás nélkül megy, de egy légitársaság azt mondja, hogy szerintem rossz idő van, én nem repülök és törlök. Ilyen esetekben eddig, amikor bírósági pereskedés volt, akkor megítélték, és akkor azt mondták, hogy jár a kártérítés. Meddig szól az időjárási Viszmajor? Reggel köd van, és nem tud a gép leszállni, összegyűjt egy 3-4 órás késés, majd a következő két fordulójára is ezt halmozza. Amikor az este 8-as járat is késik 4 órát, akkor ez még a reggeli időjárási helyzetre ráfogható? Ezzel kapcsolatosan viszont ellentétes ítéletek születtek. Általában érdemes megpróbálni. Vannak ezek a cégek, amelyek sikerdíjért ezt elintézik neked, de ők is általában a tuti ügyekre szeretnek rámenni, amikor egyértelmű, hogy jár vagy. Nem, pereskedni már ők se akarnak, az nem fér bele a sikerdíjukba általában. Szóval a lényeg tehát az, hogy a Viszmajor kérdést kell elemezni. Nem tudom, neked volt-e ilyen kétes helyzeted, nekem ez például ilyen volt. A sztrájk kérdés, amivel gyorsan érdemes ide venni, tehát ha a saját légitársaságodnak az alkalmazott a sztrájkol, az az ő hibája, jár a pénz. Ha mindjárt lél majd a határeset, földi kiszolgálók, akkor már így is meg úgy is ítéltek. Tehát az elvileg a cégnek a szervődött partnerei és felelős azoknak a munkájáért is, de már volt olyan ítélet, hogy arról nem tett a cég, hogy a földi kiszolgáló, akivel ő amúgy szerződött, ez ugye mondjuk a határeset, és nem egyértelmű, de ami meg tök egyértelmű, hogyha a reptéri biztonságiak sztrájkolnak, vagy ha a légirányítás sztrájkol, akik az a végig ott a világon semmik az a légitársaságnak, akkor az viszont Viszmajor, és nincsen pénz.
2: Hát ugye nagyon sokszor az a baj, hogy már eleve nem tudod, hogy miért késett. Tehát hogy nem tudom, most az új szabályozásban talán egyértelműbb lesz, vagy nem tudom, tehát ez a tájékoztatási kötelezettség, ez egy nagyon fontos dolog, ami...
1: De ez nem erre vonatkozik.
2: Nagyon sokszor el szokott maradni. Tehát, hogy ez...
1: A légitársaságnak alapvetően érdeke nem adni információt. Igen. Viszont a megfordul a bizonyítási kényszer, azért az egy fontos változás, tehát eddig neked kellett bizonyítani, hogy mi volt, most neki kell, hogy nem kell fizetnie. Ez fontos. Műszaki hiba kérdése. Ugye itt is össze-vissza ítélgettek a bíróság, de nagyjából az volt, hogy ha elromlik a gép, akkor jár a pénz. A légitársak azt képviselték, hogy ők kifizetnek egy vagyont a karbantartásra, és mindent megtesznek azért, hogy a gépek jól üzemeljenek, és ha ennek ellenére mégis elromlik, az már arról ők már nem tehetnek. Ezt nem fogadták el általában a bíróságok, tehát hogyha simán elromlik a gép, akkor az szokott járni. Nekitolja valaki a lépcsőt. Tehát ugye ilyenek, és ez megint a határeset kategória, és hasonló esetekben volt, amikor így ítéltek, voltak úgy ítéltek. Ezt továbbra sem pontosítja a szabályozást, de ilyenkor mindenképp érdemes szerintem megpróbálni, és utána, hogy elviszed-e pedig, vagy nem, az már a te döntésed. De amik nem egy, de a határesetek, vagy amikor inkább befelé pattan, tehát hogy jár a pénz, mint például az időjárásnál, akkor szerintem érdemes megpróbálni. Szóval Viszmajort kell megnézni, ha egyértelmű a helyzet, akkor nem érdemes utána futni, meg lázadozni sem, meg panaszos leveleket írni, mert akkor csak magunkat idegesítjük, pedig tök egyértelmű, hogy nem jár, és ugye sok ilyen van, ezért is hoztuk ide ezt, úgyhogy ezeket érdemes mérlegelni. Na gyorsan akkor, hát kevés időnk marad, de akkor hát nehéz is a vonatos dolgokat összefoglalni. Én gyorsan elhadarom, aztán utána átadom a lehetőséget. Most nem arról beszélünk, hogy mi van, hol veszük meg a jegyeket. Volt előre külön műsorunk, amíg próbáltunk egy kicsit tisztában látni, hát ős káosz. De a lényeg az, hogy ha olcsó vonatjét keresünk, akkor gyakorlatilag az érintett országoknak, az összes vasútársaságának az árait érdemes megnézni, mert gyakorlatilag sokszor semmi közük egymáshoz. Tehát van úgy, hogy a MÁV a legolcsóbb, van úgy, az ÖBB olcsóbban adja, a nagyon jó az alkalmazása a Cseh vasútnak, ahol szintén bármikor menet közben is lehet jegyet venni, és tök jó árakat tud adni. Hol ez drágább, hol az drágább? Most például, korábban úgy láttam, hogy visszafele érdemes a kiindulási állomásról venni, de most például a MÁV fel annyi volt egy München Budapestnél is, mint amit az osztrák vasút, vagy a Deutsche Bahnnak az applikációja felajánlott volna. Ebben tehát van egy óriási káosz, érdemes mindegyiket megnézni, ezt a részét most lezárhatjuk. De mi van akkor, ha te mondjuk olyan jegyet vettél, hogy a rendszer felajánlja, hogy átszállásos, aztán a csatlakozás meg például lekésed, úgyhogy, vagy mi van akkor, hogyha semmi sem működik abból, amit ígértek, például a 45 fokba, vagy amiben beszorultunk a Leo Express nevű új cégnek az új járatán, például Pozsonyból, ahol kiderült, az új motorvonatok nem működőképesek, ezért régi kocsikból állítják ki a szerelvényt, ami semmi sem működik, tehát ilyen is van, de hát gyakorlatilag ez ellen védtelen vagy. Mit csinálsz akkor, hogyha mondjuk átszállós jegyed van, és simán nem tudsz eljutni, nem a te hibád, hanem egész egyszerűen nem érted a csatlakozást?
2: Hát igen, nem egyszerű ez a kérdés. Hogy hozzátegyek még néhány dolgot, hogy most itt a 40 fokokba még azt is néztem, hogy nemzetközi vonatoknál, hogy garantálják-e, vagy nem garantálják-e a klímás kocsit. Na, hát ez is ilyen.
1: Nem.
2: Tehát van, ahol odaírják, hogy van, de aztán nem, viszont 40 fokba, ha az ember beszorul egy ilyen, nem tudom, 7-8 órás úton, ahol tehát nincs klíma, hát azért az tud izzasztó lenni.
1: Igen, tehát, hát ezt tapasztalt, én csak 3,5 voltam miénk, de tapasztaltam, igen, én is.
2: Úgyhogy tehát sok minden van. Egyébként én azt tapasztaltam az árkülönbségekből, hogy valószínűleg vannak ilyen kvóták, tehát különböző jegytípusok is vannak. Tehát van ilyen visszatérítendő jegy, meg van ilyen rugalmasabb jegy, és attól függ, hogy melyiknél milyenek maradtak, tehát szerintem abban is van különbség egyébként. Lehet, hogy különböző kontingensek vannak, tehát hogy nálunk például most, hogy Hamburgba mentünk vonattal, tehát ott például a Deutsche Bahnnál drágább volt a jegy, mint a MÁV-nál, de nagy valószínűséggel az a jegytípus közötti különbség.
1: De láttam fordítva is egyébként.
2: Igen.
1: Amikor nekünk most egy Ostrava-Pozsony jegyünk volt egy átszállással. A vonat, amire átszálltunk volna, az egy Prága-Budapest Metropolitan, az 4 órás késés szedett össze. Nekünk szerencsénk volt, mert volt pénztár, tehát oda menve a pénztárhoz, és elbábozva az alkalmazottnak, hogy mi a problémánk, ő egyből vágta, és adott egy új helyet a következő korábbi vonatra, tehát nem kellett megvárni, amúgy csak arra szólt volna. De ha nincs pénztár, ezt online például nem lehet megcsinálni a Cseh vasútnak az applikációjában, egyébként szerintem a magyarban sem, akkor nem tudom, a következő vonatra föl tudsz-e szállni. És akkor itt fontos info, amit te is tapasztaltál, hogy amit itt megszoktunk Magyarországon, hogy gyakorlatilag a nemzetközi vonatokra azért a helybiztosítás kötelező, ez külföldön nem így van. Tehát simán, de Ausztriában, Ausztrián belül is a railjetekre nem kötelező, és előfordul, hogy sokkal többen vannak, mint ami hely van. Akinek szerencséje van, és nem volt az összes hely lefoglalva, egyébként teszem 3 vagy 4 euró plusz, tehát nem, abszolút nem vészes a hely, egy érdemes megvenni. Hát akkor elég sok railjeten, meg Németországban is ott állnak a vonatokon, mert hogy egyszerűen sokan vannak. Az Intercity, Eurocity vonatokon is, meg a Intercity Expresseken, nem?
2: Hát igen, ez ami nagyon fontos egyébként, ha az ember időre megy, fontos tudni, hogy melyik légitársaságnál, melyik vonat társaságnál engedik meg az, hogy helyjegy nélkül felszálljál, vagy nem, mert változó. Tehát ugye Magyarországon nemzetközi vonatra elméletileg nem lehet felszállni helyjegy nélkül. Viszont ahogy tapasztaltuk, például Németországban meg felengednek. És ha van egy csatlakozás, az egyrésztről fontos az, hogy...
1: Nemzetközi olyan nemzetközi vonatra, ami tényleg a nemzetközi utazásra, mert a magyar részre ugyanúgy föl tudsz te szállni Magyarországon, belül föl tudsz egy railjetre. Vagy a railjetre éppen nem erre a helyjegy kell, de mondjuk egy Agramra, vagy más, például a Citadellára föl tudsz szállni, ugye helyjegy nélkül. Hát igen, azért mondom, a belföldi szakaszra.
2: Hát van, amelyikre ugye kifejezetten mondják, hogy belföldi utazás nem is használható. Tehát
1: most már abból van kevesebb.
2: Igen. Tehát, hogy ebbe is van a különbség, de az nagyon fontos, hogyha véletlenül csatlakozással veszünk vonatjegyet, azért a vonatok is tudnak rendesen késni, és onnantól kezdve, ha például éjszaka vagy bármikor át kell szállni, hogy ott milyen szabályok vannak, tehát így nemrég a feleségem belföldön volt egy ilyen olasz utas, se volt ilyen probléma, hogy este kellett volna átszálljon valami a belföldi vonatra, hát késett a vonata, nem tudott átszállni, másnap reggel felszállt az első vonatra. Na most éjszaka, mivel nem volt nyitva a pénztár, nem tudta átiratni a jegyét, és a ellenőr meg akarta büntetni. Uh-huh. És hát így valami elég komoly büntetés lett volna, de a végén nagy sikerült megbeszélni az ellenőre, hogy ez a helyzet, de hogy egyébként azért nem jó belefutni egy ilyenbe, mert hogy most vagy engedékeny az ellenőr, vagy nem, tehát meg különböző országokban különbözőek ezzel kapcsolatban a szabályok.
1: Egyet hagyd vigyeztek ide, az fontos, hogy Németországban az az alapszabály, hogyha késik a járatod, azt hiszem, hogy 20 percet, és ugye arra szóló jegyet van, akkor az felszabadul. Onnantól kezdve bármelyik útirányon, bármelyik azonos városba szóló járatra felszállhatsz. Nincsen hely, egy helybiztosításod, de felszabadulsz az arra járatra kötelezettség alól, ami miatt mondjuk a kedvezményes jegyet meg tudtad venni, tehát veszel egy 10-20-30 eurós jegyet. Ha késik annyit, akkor azt viszont lejelzi az applikációba, onnantól kezdve bármelyikkel mehetsz, de arra meg nincsen helybiztosításod.
2: Hát igen, de ez mondjuk ez lehet, hogy Németországban, mert más országban nem
1: máshol
2: tudjuk.
1: Máshol máshogy van, persze.
2: Tehát igen. Magyarországon úgy van, hogy mindenképpen pénztárnál kell átiratni tehát a következő vonatra.
1: Olyan meg már alig van.
2: Igen, olyan meg kérdés, nyitva van, nincs nyitva, tudjuk-e, hogy így van, tehát ezért érdemes, ha van lehetőség közvetlen vonatra, egyébként közvetlen vonattal menni. Ha nincs lehetőség, akkor erre nagyon tehát számítani, és főleg, hogyha hosszabb vonatútra megyünk, hogy, és nyáron, hogy lehet, hogy tele lesz a vonat, lehet, hogy nem lesz hova leülnünk, tehát azért mondjuk, ha az ember egy órát áll, akkor oké, de ha mondjuk nem tudom, 5-6 órát, vagy 8 órát kell vonatoznia, és állva, vagy
1: az
2: már nagyon kellemetlen.
1: Tehát a Budapest-Hamburg pont a példa, hogy a hajós út kezdetére ti azzal mentetek, azért nyilván egy nagyon hosszú útvonal van, egy darab közvetlen járat Magyarországról, és van, amikor a rendszer átszállásos verziókat például olcsóbban felajánl. De ennek azért az a kockázata, hogyha az első, mondjuk a lekésed a csatlakozást, akkor nem feltétlenül biztosít semmit. Mehetsz tovább a következővel, persze, de azon nem biztos, hogy már helyed lesz.
2: Hát igen. Úgyhogy erre...
1: Ilyenkor mondjuk én azt csinálnám, tehát tegyük föl, hogy valahol Németországban van egy átszállás a további járatra, ha én azt lekéstem, akkor a német van egy mávos rendszerbe vásárolt jegyet Hamburgig, de ott a Deutsche Bahn appjában egy külön helyet, csak önmagába szóló helyjegyet érdemes venni arra, amivel kisegítem magam. És oké, de senki nem fogja nekem kifizetni, vagy lehet, hogy utólag ki fogja fizetni, de hát, hogy nehogy ráfázzak, szerintem már csak azért is érdemes ilyenkor beruházni egy plusz helyegyre, hogyha így jártam.
2: Hát kérdés, nem tudom, hogy például abba csak ki helyjegyet lehet-e venni.
1: Lehet. Németországban lehet, igen.
2: Jó, ezt is jó tudni, de...
1: Volt egy éjszakai járatunk, egy München-Hamburg járat, módosult a menetrend, ugye innentől szabadon választható várt a vonat, viszont nem volt helyegy, úgyhogy pánikszerűen, amint fölkínálta a lehetőséget, én akkor kifizettem a plusz helyegyeket, és egyébként tele volt a vonat, és álltak rajta, tehát ha ezt nem csinálom meg, akkor piszkosul ráfáztunk volna.
2: Hát igen, igen, úgyhogy ezt érdemes figyelni, mert az viszont azért előnye a dolognak, hogy fölengednek a vonatra, hogy legalább ha valahova időre megyünk, akkor például Németországba nagy valószínűsége oda fogunk érni, még ha állunk is a vonaton, oda fogunk érni.
1: Megkésik egy-két-három órát, vagy törlik, és jön a következő.
2: Mert Magyarországon, ha ugye egyébként nem engednek állóutasokat, és nincs helyjegy, akkor meg oda se érünk. Tehát ugye mind a két rendszernek megvannak a maga előnyei.
1: Szóval, tök jó dolog a vonatozás, és vannak ezek az új magántársaságok, tök jó ajánlatokkal, European Sleeper például, igazi retro utazás, ami nálunk a Retro Istria, tehát még leúszható ablakos, klímamentes vonat, ha valaki ilyenre vágyik éppen, nyilván ez nagyrészt éjszaka megy, de mondjuk azért van nappali része is, mert hosszú mondjuk Prágából Amsterdamig. Szóval, és még vannak mások is, a Leo Expressnek most új, majdnem az ukrán határtól egészen Frankfurtig elmegy most már az új vonatuk, gyakorlatilag 15-20 euróért, tehát ezek vannak, és tök jók, de azért nagyon-nagyon rá lehet fázni a sok fennakadás és késés van, úgyhogy azért gondoltuk, hogy ezt ide vigyeztjük, de attól itt. Véletlenül sem az volt a cél, hogy elriasszunk bárkit a vonatozástól és a hajózástól, de ezek benne vannak, és hát reméljük, hogy azért hasznos infókkal szolgáltunk ezekkel kapcsolatban is. Ezzel viszont nem csak a hangon ment el, hanem a műsoridő is lejárt, úgyhogy befejezzük azzal, hogy természetesen bízz magadban, utazz okosan. Jövő héten pedig egy újabb, friss, okosutas műsorral jelentkezünk. Szervusztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Kánikula program indul az állatvédő szervezetek megsegítésére. Ruhatolvaj hód bukott le Lengyelországban. A napokban nem lesz olyan nagy. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hurren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessetek minket a Facebook oldalunkon, vagy az Instagramon, iratkozzatok fel a Spotify csatornánkon, vagy keressétek fel a borravaló.hu-t, és a legtöbb adásunk, sőt az összes adásunk meghallgatható ezen az oldalon. Ma pedig ismét a borral fogunk foglalkozni, illetve azzal, hogy egyáltalán a borfogyasztás hogyan alakul, és egy nagyon érdekes történet borral kapcsolatos, mert hogy itt van velem a stúdióban Sue Tolson, aki nevéből is hallhatóan nem magyar, viszont kiválóan beszél magyarul, mert itt él Magyarországon. Szia, Sue!
2: Szia, Endre!
1: És rögtön az első kérdés az merül fel, hogy kerültél ide? Mi a te sztorid? Miért vagy itt Magyarországon, az már filozófikus, de hogy kerültél ide? Igen.
2: Hát amikor először ide jöttem, akkor angoltanár voltam. És akkor 97-ben először jöttem, és tanítottam business English egy iskolánál. És az volt a célem, hogy tanulok magyarul, mert furcsan, mert nyelvi vagyok, és akkor eredetileg francia meg olasz végeztem, akartam dolgozni az EU-nál, és gondoltam, hogy milyen jó lenne egy kelet-európa nyelvet, és ide jöttem, hogy tanulhatok magyarul. Lehetett volna is menni Varsóban, de vége, úgy gondoltam, hogy Magyarország lenni a legjobb, és valahogyan nagyon tetszett nekem, maradtam, közben elmentem máshova, és de mindig akartam visszajönni, és visszajöttem. Nem tudom.
1: Ez nagyon érdekes, és 97 az azt jelenti, hogy akkor még bőven az ilyen úgymond borforradalom előtt megtapasztaltad azt, hogy mi történik Magyarországon. Akkor is érdekeltek a borok már, vagy hát, akkor még nem annyira?
2: Hát igen, érdekelt, mert csak mint fogyasztó szempontból, mert az apám nagyon-nagyon tetszett a bort, és mindig beszélt az Egri Bikövérrel, meg tetszett nagyon neki a Tokaj, de akkor nem voltam szakértő, csak nagyon tetszett a bor, és nem volt olyan jó benyomásom abból a borból, amikor itt voltam 97-ben. Voltak jó borok, de voltak is nagyon rossz borok. És akkor találkoztam először az a kólás boros kólával.
1: Igen.
2: És amikor kóstoltam néhány vörös bor, akkor tudtam, hogy miért volt az ital. De az okay. Sokat javulsult a helyzet, akkor teljesen más szerintem most a helyzet, mint 97-ben.
1: Igen, azt szoktam mondani, hogy valahogy a 90-es évek végén lényegében egy ilyen standardszerűség volt, amit így lehetett így nézni, ez a szemelt rizling volt, a szeremlei szemelt rizling. Hogyha ez volt valahol az étlapon, akkor azt lehetett mondani, hogy már nem annyira rossz a helyzet. Tehát kevés ilyen bor volt egyébként, de nagyon könnyen beazonosítható borok voltak.
2: Hát igen, és sok folyóból volt, emlékszem, igen. És akkor úgy öntöttek ki valamilyen kancsóból, és az olasz rizling nagyon-nagyon rossz benyomásom volt akkor, és étem is nem régóta is szik az olasz rizingről, hogy akkor, ha valaki mondta nekem riz, akkor mondta, nem, köszönöm, de teljesen más a helyzet most, és teljesen más a velemény is, mert van egy nemzetközi borverseny az olasz rizingről, szóval az a neve, hogy Grow, és ott is vagyok a bíró, és azóta nagyon szeretem az olasz rizling, ha jó, meg a Grashevina Horvátországban, Grashadz és Szerbiában, és ugyanaz volt a helyzet a kék frankossal, hogy nagyon-nagyon nem volt jó benyomásom, de most nagyon-nagyon szeretem, és láttam, hogy milyen jó fajta.
1: Hát ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert mondjuk pont ez a két fajta az, amit itt többször felemeltek, hogy na esetleg ezzel lehetne valamit csinálni nemzetközi szinten, az egyik ugye a nagy fehérünk, a másik mondjuk a nagy vörösünk, persze van másik is, de azért az egy alapvetően elég elterjedt, és hát talán ezzel labdába lehetne rúgni.
2: Szerintem különösen ez a két fajta, hozzá is kellene tenni persze a fúrmint, mert a fúrmint is most egy kicsit egy forradalom csinál, nemzetközileg is, és akkor éppen vagyunk februárban, és van a fúrmint február, és az is próbálnak felemelni a fúrmintot is. Szerintem ez a három folytával lehetne menni, mert ezek is van mennyiségben, persze van nagyon sok olyan érdekes, olyan helyi folytak is, de keves a mennyiség, és akkor nehez egy bomba csinálni a nemzetközi piacon.
1: Uh-huh. Na, szóval, hogy megérkeztél 97, business English, és érdekelt a bor, édesapád révén, de azért az, hogy mondjuk eljutsz egy ilyen érdeklődésből oda, hogy WSCT, vagy VSET magyarosan, vagy MV képzés, azért az már más, az más.
2: Hát igen, teljesen más. És sohasem nem képzettem volna el, hogy azt fogok csinálni, mert teljesen más érdekelt akkor a nyelvek, és csak valahogyan elmentem Magyarországra, és máshol laktam, és vissza akartam jönni, és meg mindig tanítottam az angolt, akkor meg sokat fordítottam, és gondolom, milyen jó lenni, ha specializálok valamilyen irányba, és gondolom, olyan bornyelv szeretnék csinálni. És akkor kezdett, és gondolom, akkor csinálom néhány vízet tanfolyam, hogy hiteles leszek. És valahogyan beleestem.
1: Bevonzott
2: az egészet, és akkor nagyon beleestem, és akkor eddig csináltam a diplomáig, és mondom, nem fogok tovább csinálni, azt sem akartam csinálni. Utána csináltam a Vine Academica, meg egy olyan olasz képzés, ami a Vinitaly International Academy, és egy olasz borexpert vagyok is. És sohasem nem gondoltam, hogy csinálom a Master of Wine, csak valahogyan több ember mondta, miért nem csinálsz Master of Wine, miért nem csinálsz? Végig mondta, oké, próbálok. De sohasem nem gondoltam, hogy át fogok jönni a vizsgák. És átjöttem a vizsgákkal.
1: Hát figyelj, ez egy nagyon érdekes dolog, és önmagában a vészet is, a diplomakurzus is, amit említettél, a Ruszti Akadémia,
2: igen,
1: illetve a Vinitaly az különösen nekem a szívügyem. Én elég sokszor voltam kint, és az első után úgy döntöttem, hogy hát ez kihagyhatatlan. Én nagyon-nagyon mérges voltam arra, hogy annak idején a magyar bormarketing akárhogy is nem foglalkozik vele jobban, mert hogy ez egy, hogy az volt az egyik mondás, hogy hát ez egy olasz bor bemutató. Csak hát annyi embert vonz a világ minden pontjáról,
2: igen,
1: hogy aki kint volt, mondjuk pince szinten, vagy például a Tokaj Reneszánsz, mint egyesület kint volt többször, ő nekik azért elég jó eredményeik és partneri kapcsolataik születtek ebből.
2: Igen, nem voltam az utolsó néhány év, de előbb minden év mentem, és igaz, hogy főleg a olasz borok vannak, van rengeteg pavilion, óriási nagy pavilion, mint egy valamilyen hangar, és csak kettő van a Toszkánának, és kettő van a Piemontenok, de van is egy nemzetközi pavilion, és emlékszem, hogy többször voltam ott, ahol Szerbia, meg Grúz, és szerint igen, azért meg lehet érteni, hogy azért nem mennek oda, mert mondanak, hogy inkább csak olasz, de szerintem most inkább egy kicsit több lett nemzetközi, és akkor érdekel az embernek Olaszországban, és hogy mi van külföldön.
1: Hát abszolút, abszolút, és annak idején ugye, amikor eltemették koporsóval a Tokaj Frülánót, akkor az azt hiszem ott volt a Vinitalin a nagy ceremónia, ami szegények azt mondták, hogy nem használhatjuk többet ezt a nevet, igen, ugye az EU-s eredetvédelem miatt.
2: Igen, egyszer egy borászónan is, és amikor hallotta, hogy Magyarországon lakott, kezdett kritikálni, és miért az van, és sok az tudtam mondani, mert ti is védenek a dolgok, nem? Mert ti is védenek a Prosecco, és is van probléma, ahova takol a Prosecco miatt, és akkor csak nekünk is van lehetőség védeni a Tokaj is, mert ugye, hogy Alsace-ban is volt egy Tokaj, nem csak a Olaszországban, igen, de az kell, mindenki
1: hát
2: kell védeni a saját dolgok.
1: Persze, nyilvánvalóan. Szerinted, tehát lehet, hogy sokan, akik most is hallgatnak minket, elgondolkodnak ezen, hogy ez a vészet, vagy WSCT, meg ez a Master of Wine képzés, hát ez inkább ilyen nagyon belterjes, vagy inkább egy ilyen lufi, mert hogy igazából a fogyasztó azt tudja, hogy mit akar, és akkor leveszi a polcról, nagyon jó neki, nem? Tehát, hogy nem igazán látnak mögé szerintem, hogy neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy mit jelentett ez a te életedben, vagy fejlődésedben?
2: Az úgy függ, hogy még fogyasztó látunk, mert ha van egy fogyasztó, hogy csak bort iszik, és csak iszik, mert az egy ital, akkor nem annyira érdekel nekik, hogy mit iszik, csak tudja, hogy én szeretem az Éjsai Oliver, szeretem a Cake Franco, szeretem a Melo, és az leviszi a polcról. De van nagyon sok ember, ami egy kicsit mondjunk, hogy anorak, nem tudom, hogyan kell fordítani, az magyarul, akkor minden, amit akarnak tűnni, minden nagyon mélyen szeretnek menni.
1: Aha.
2: És az a dolog, hogy a borvilág az tényleg valamilyen, ahol nagyon bejebb tudsz menni, és amikor kezdtem, én sem gondoltam, hogy olyan sok dolog kell tudni, de minél többet tudsz az a boly a borvilágban, hogy észrevettél, hogy mennyi keves tudsz.
1: Minél többet tudsz, arra kevesebbet. Így van, mindig van egy csomó több, igen.
2: Kitalálsz egy új folyta, amit sohasem nem hallottad. Tudsz, mész valahova, és nem tudtam, hogy itt csinálnak bort. És mindig nyit egy új világot, ami nekem ez nagyon-nagyon érdekes. És persze, ez mintha valaki más érdekel, valami kávé, vagy sütemény, vagy kaja, az mindig lehetne bejebb menni.
1: Hát hasonló lehet, nyilván csak, hogy a bornál ugye például itt Olaszországot említettük, tehát most nem is tudom pontosan, de valami ilyen számok repkednek, hogy ilyen 25-30 vagy annál több ezer autokton fajtájuk van, amiből lehet, hogy mondjuk a fele ugyanaz, de a nevük megkülönböztetve van, tehát hogy ezt fejbe se lehet tartani gyakorlatilag.
2: Hát igen, az olasz világ az nagyon bonyolult, mert mint mondtad, és van nagyon-nagyon-nagyon sok helyi folytak, és van néhány folyta, ahol több név van, és van néhány folyta, ahol ugyanaz a név, de teljesen más folytak. És nagyon-nagyon bonyolult. És amikor kezd belemenni, akkor nagyon megőrülsz, mert olyan bonyolult, és mondja, hogy ez ugyanaz a folyta, úristen. És vannak olyan folyta, ahol csak egy faluban van.
1: Aha.
2: Igen. És csak egy pár hektár van. És akkor kóstolsz, és mondom, milyen érdekes, de azért valahogyan nem pusztult el, mert amikor a 60-as években, amikor a parasztok kellett minél többet teremteni, akkor valahogyan egy vagy két szőlőtőke maradt a

0: építettek rá országokat, Ausztráliát például fölépítették, ugye, vagy Új-Zélandot fölépítették erre, de lehet látni egyébként, hogy Amerikában is problémákat okoz, most pont a legutóbbi, amit olvastam az amerikai Bortermelők Szövetségének a jelentése, hogy milyen brutális veszteséget szenvedett az amerikai borexport most tavaly. Tehát, hogy ők is ugye ráépítenek egy-kettő nagy fajtára, olyan pincészetek, mint a Galló, akik tolják ezt az egészet, és egyébként elég sikeresek voltak. Csak az látszik, hogy lehet, hogy a mostani fogyasztóknak nem ez kell.
1: Nem csak azért, hogy az nem kell, de csökkentés a borfogyasztás, uh-huh. és az alkohol állítólag, de ez a kategória a bor, ami eltűnik, ez sajnos az alsó polcos borok, mert sok fiatal nem isznak bor, ma isznak valami más, vagy csinálnak valami mást is, mondjunk, és akkor ezek a nagyon olcsó folyóbor, olyan brand, nem mennek olyan jó, mint ami régen ment, és azt hiszem nagyon sok osztrál bor volt ilyen, hogy felvetelpítő, hogy a mennyiség, nem a minőség.
0: Aha. Ez a GV, Gründer, Veltliner forradalom? Vagy nem egészen ez, hanem csak inkább, hogy osztrák bor, és akkor így...
1: Hát az osztrák bor, nagyon okos voltak a bor marketingel, és akkor tettek az azló, hogy a Grüner Veltliner az a miénk, és az, amit szerintem a Magyarország kell okosan csinálni, hogy eldönteni, hogy melyik folytak szeretnek kimenni a nagyvilágban, és az most kezdenek csinálni, hogy tesznek a hangsúlya, az olasz rizsnyel, a kék frankos, a fülmintahoz, és szerintem az nagyon jó dolog.
0: Neked egyébként mi volt a kedvenced? Bocs, hogy kicsit beleugrottunk már így a bormarketingbe, meg az egészbe, mert elkanyarodtam, hogy neked mi volt a kedvenced? Te milyen bort szerettél, mielőtt elkezdtél vele komolyan foglalkozni?
1: Nem szeretném mondani, hogy minden volt, de akkor minden stílus tetszett, attól függ, hogy milyen hangulat van, milyen évszak van. De mindig érdekelt nekem ezek a helyi folytak egy kicsit, hogy valami, ami különleges, mész valahova, és akkor nem iszol Cabernet Sauvignon vagy Merlot, iszol, ami van ott.
0: Meg volt valami változás, amikor ugye jártál a Vészetre például, és akkor ott azért rengeteg mindent kell kóstolni folyamatosan, hogy azt mondtad, hogy fű, hát én erre mondjuk nem gondoltam volna, vagy ilyen jellegű váltást hozott ez neked így a szakmai életedben?
1: Hát persze, inkább úgy, hogy kíváncsi lettem, hogy mi van, és minél több folyta, meg a termőhelyből származó borok akartam kipróbálni, hogy ne legyen csak valamilyen szűk választék mindig, hogy ez új folyta, sohasem nem kóstoltam, azt szeretnék kóstolni, és ez nagyon vonz engem, ezek a helyi folytak, és az, amit tetszik is Magyarországon, most is van egy olyan szövezet, ahol a helyi folytával foglalkoznak, és ezek a régi elhagyott magyar folyta foglalkoznak, hogy próbálnak újra teremteni. Igen. A csókaszőle, tihanyi kék, ezek nagyon szeretek. Most nagyon-nagyon-nagyon kedvelem ezek a nagyon könnyű vörös borok, ami nagyon jól lehet inni nyáron is. És szerintem az is egy trend a világban, hogy egyre több olyan könnyű, ha isznak a vörös bor, az inkább könnyű vörös borhoz megy.
0: Jó, nem akarom beléd folytani a szót, itt tartunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Száz évnyi csend, egy elfeledett álom, Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában, Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
7: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való! Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
8: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Sue Tolsonnal beszélgetek sok mindenről. Többek között itt szóba került a különböző borképzések, borakadémikusi képzések, és szerintem még egy dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy nekem mindig is az volt a benyomásom, hogy például lehet kritizálni ezeket a képzéseket, és azt, hogy miért kell ilyen típusú tudás a marketing és a fogyasztók közé, vagy mellé, vagy fölé, és nekem az volt a benyomásom, főleg a WSCT-ről, vagy a Vészetről, hogy ez egy alapvetően egy kereskedelmi jellegű képzésnek indult. Tehát, hogy olyan embereket kellett képezni, akik nagyon jól fel tudják ismerni azt, hogy mondjuk például mik a trendek, vagy hogy hol lehet nagyon jó áron, nagyon jól megvenni borokat, és azt elvinni a fogyasztóknak. Tehát, hogy konkrétan azért van ez erre szükség, és lenne egyébként nagyobb szükség rá szerintem, akár egy áruházi beszállításnál, akárhol, mert nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az a borkultúra az tényleg úgy tudjon a minőség felé menni, hogy közben megfizethető variációkat is árulnak, vagy adnak a fogyasztóknak.
2: Igen, én pontosan így indult, meg a Master of Wine is azt hiszem, hogy ezek a bevásárló, a borszak üzlet, meg a nagy láncok, hogy jól képzett legyen egy dolog, és hogy tudnak, hogy mit kellene keresni a nagy világban, hogy tud valamit érdekes hozni a fogyasztónak, plusz, hogy amikor kóstolnak, mert a kóstolás is van egy szempont, nem csak az elemileg, hogy tudsz kóstolni, és megismerni egy bor, hogy jó minősége, vagy nem. És szerintem az fontos.
8: Abszolút, és azt látod egyébként, hogy mondjuk, hogyha a magyar piacot nézzük, hogy ezt sikerült valahogy elérni, hogy a könnyen elérhető, tehát valljuk be, a legtöbben lehet, hogy lemennek pincészetekhez, vagy van egy beszerzőhelyük, de a legtöbben igazából bemennek egy ABC-be, vagy egy nagy áruházba, és ott vásárolnak be.
2: Igen, de ez nem más-máshol, ugyanaz Angliában van nagyon sok fogyasztó, akkor csak vesznek valami egy áruházban, de vannak olyan fogyasztó, aki csinálnak is a vízet, vagy hogy azért, mert érdekel a bor. És nem csak, amit láttam itt Magyarországon különlegesen, kevésbé Angliában, amikor csináltam a diplomát, de itt Magyarországon láttam, hogy ki csinál a vízet 2, vagy a vízet 3. Sokszor fele, aki ül a szobában, amikor tanítok, csak fogyasztók, aki szeretnek egy sokkal többet tudni a borokról.
8: Érdekli őket, hogy mi történik.
2: Hogy mi van.
8: Mondjuk a hármas szint világon. Az már azért egy komoly elhivatottságot jelent. Igen. Egy fogyasztótól.
2: Igen, de amikor utajól tanítottam, szerintem legalább egy harmadik volt a szobában, aki nem borszak, nem a borszakmában dolgozik, és csak a saját érdeklésben van ott. Vagy nem egy kollektor, aki szeret gyűjteni a borok, vagy csak egy egyszerű fogyasztó, aki kicsit többet szeretné. Nem, valószínűleg nem egyszerű.
8: Nem egyszerű, de
2: egyszerű, de valahol közebb szintű fogyasztó, aki szeretne egy kicsit, amit mondjuk involved consumer, aki szeretne egy kicsit többet tudni, hogy a megy külföldre, milyen borok vannak, ott mit lehetne jó kóstolni. Szerintem most lehet látni a vízet 2, meg 3-nál itt, hogy ilyen emberek is vannak a tanfolyamban, nem csak a szakmai.
8: És egyébként aggódsz a borfogyasztás miatt? Mert ugye itt ellentétes dolgok jönnek, legalábbis én úgy látom. Egy ideig azt láttuk, vagy az volt, amit az adatok sugaltak, hogy mondjuk az YZ generáció nem fogyaszt annyi alkoholt. Most olyan adatok vannak, vagy most azt látják, egy páran elkezdték mondogatni, több szaklapban olvastam, hogy lehet, hogy rosszul értelmezték az adatokat, és valójában vagy nincs pénze ennek a generációnak, vagy máshogy fogyaszt, mint korábban.
2: Azt hiszem inkább, hogy máshogy fogyasztanak, mint korábban. Persze vannak is, aki nem fogyasztanak alkohol, vagy inkább koktéloznak, vagy gin tonikoznak, de sok adat mutatja, hogy kevesebbet fogyasztanak, de egy kicsit, aki fogyaszt a bor, aki jobban érti, vagy érdekel, és akkor egy kicsit drágább bort vesznek, mint régen. És ha nézünk vissza 20-30-40 évvel ezelőtt, sok országban, mint Franciaország, Spanyolország, a napi fogyasztás sokkal nagyobb volt, mint most, és egy kicsit úgy volt inkább, hogy a bor az etel, nem csak ital, és akkor nagyobb mennyiség ivott az ember. Napközben az ebédhez, nem csak a vacsorához, és azt hiszem az, ami változtatta, hogy az a réteg már kevesebb isznak, hogy inkább az idősebb, és a fiatalok inkább, ha isznak bort, akik inkább egy kicsit premium borok isznak. Uh-huh. érdekel az egész téma.
8: Abszolút, abszolút. Nyilván ez nagyon sok kihívás elé állítja a borágazatot, de hogy a magyar helyzetről is beszéljünk, hogy, és most szerintem, hogyha nyilván nem kell visszamenni 97-ig, de hogy neked elég jó rálátásod van erre az egészre, ami Magyarországon zajlik, és amit látsz, ráadásul lehet azt mondani, hogy hát félig magyarként, ugye, mert hogy itt élsz, de félig nem magyarként, egy kicsit objektívebben tudod ezt talán, vagy nem, kevésbé érzel, mi töltettel tudod ezt nézni. Nem biztos, lehet, hogy nem.
2: Ja, amit én látom, akkor sokkal több ember ivott mondjuk ilyesmi, mint a fröccs, vagy valamilyen bor, ami fel volt húzva szódával, és lehet, hogy Lani, és majdnem mindenki ivott az. De most lehet, Lani, hogy sokkal több ember isznak sört, vagy koktél, vagy nem iszik egyáltalán. Az a benyomásom. De szerintem ez egy trend mindenhol, nem csak itt Magyarországon.
8: Erre válasz lehet az alkoholmentes boroknak a megjelenése? Mert érdeklődés szempontjából vannak nagyon jó példák, illetve hát úgy értem, hogy arra, hogy legalábbis, hogy ott vannak olyan standok, ahol egyre több stand van nagy nemzetközi kiállításokon, van is érdeklődés, de én azért kételkedem ebben, hogy ez egy igazi kiváltó lehet.
2: Én nem tudom, ha nekem kell inni valami, ami nem alkoholos, inkább valami más ital válaszok, mert ezek az alkoholmentes bor, amit én kóstoltam, nem tetszett. Lehet, hogy a jövőre, amikor kicsit jobb a technológia, akkor lehet, hogy fognak menni, de tudom, hogy nagyon nyomnak, de ha egy bor kedvelő vagy, szerintem ezek nem illik. De ha egy fiatal vagy, és akarsz csak valamit inni, ami úgy néz ki, mint bor, lehet, hogy ez egy trend lesz, mert sokszor egy kicsit édes is, mert ugye, hogy nincs alkohol benne, akkor potlolni kell valamivel, hogy ad egy kis struktúra.
8: Igen.
2: És sokszor cukor. És ha egy komoly borfogyasztó vagy, akkor az a legtöbb ember azt mondja, hogy ezek nem tetszik.
8: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, én nem is gondoltam, hogyha belépő szintű vagy, és rögtön egy ilyennel találkozol, teljesen más a felfogásod, meg a mások a várakozásaid, de talán nincs is. Csak tudod, ugye, az, amit a struktúráról mondtál, tehát, hogy mondjuk én már azon is meglepődtem, nekem az is egy nagyon komoly változás volt, amikor az alkoholmentes sörök közül bejöttek olyanok a piacra, ami teljesen fogyasztható volt.
2: Igen.
8: Csak közben rájöttem, hogy ott ugye két dolog van. Az egyik az, hogy egyrészt ebből a struktúrából sokkal kisebb részt tesz ki az alkohol, mint tartóláb, pici, tehát 4%, 5%. A másik oldalon meg ott a szénsav, amivel sokat lehet játszani. Tud egy kis csípősséget, egy kis olyat okozni, vagy olyan érzetet adni.
2: Igen, sokkal jobban bejön, ha iszlom egy alkoholmentes sör, mint egy bor.
8: Csak hogy a bornál ugye 10-pár%, igen, azt már nehezebb kiváltani.
2: Igen, szerintem sokkal jobban működik, ha egy buborékos bor. Sokkal jobban működik akkor, ha kevesebb az alkohol, vagy semmi alkohol, mint egy csendes bor. Szóval akkor lehet, hogy a szénsav
8: játszik benne. Hát akkor az még majd meglátjuk kategória. Meglátjuk, még javítani, igen, kell ezen az egészen.
2: De mit mondtad, mintha belépő szint, és lehet, hogy jobban tetsznek az ember, mint aki ma kedveli a bor.
8: Aha. Igen, ez érdekes. Hát nyilván pénzt azt költenek rá, és látszik is, hogy van marketing mögötte, tehát, hogy nem lehet csak úgy lesöpörni.
2: Nem, abszolút nem.
8: Jó, de most ezen túl, hogy ez van egy ilyen kategória, és beszéltünk az elején arról, hogy van egy pár dolog, ami szerinted jelenthet utat a magyar bormarketingnek, de ez olyan, mintha folyamatosan botladozna, tehát mindig ki van találva valami, és valahogy nem jön be, vagy nem jön össze, vagy nem történik meg. És hát itt talán egy kicsit el van veszve mindenki, hogy most akkor mit csináljunk? Csináljunk baromi sok kék frankost egy minőségben, magyar zászlós kupakkal, meg a Lost Rieslinget, meg Furmintot talán, vagy csináljunk csókaszőlőt, vagy csináljunk olyan dolgokat, amik nagyon speciálisak.
2: Azt hiszem, az egy dilemma mindenhol, ahol lecsökkent a borfagyasztás. Ezek a különleges fajta, ez lehet, hogy egy megoldás itt Magyarországon, aki, de az a baj, hogy olyan kevés van a mennyiség belőle, hogy nem nagyon lehetne kilépni igazán jól a nemzetközi piacon, és akkor nagyon-nagyon nis bószaküzlethez mész. De ezek a folytak, mint a Kék Frankos, az Olasz Riesling, meg a Fumint, szóval nem kell nagy mennyiség, olyan átlagos minőséggel, ezekkel nem kell menni, mert az a baj, hogy olyan sok verseny van a bóvilágban, az egész világból jön a verseny, Chileből, Ausztrália, ahol szerintem is tudnak olcsóban is csinálni, mint a Rogeroknak, és akkor inkább a premium közep plusz meg premium kategória szerintem kellene fókuszálni külföldre, ha Magyarország tényleg szeretne egy név csinálni magának a bóvilágban.
8: Hát a más, ebben szerintem abszolút igazad van, és az nagyon érdekes lehet, hogy ha és amennyiben ezekre a nagyon különleges fajtákra koncentrálnak, akkor viszont inkább egy ilyen bevonzó jelleggel kellene, hogy jöjjenek el és oda menjenek a pincészethez, mert ott nagyon sok amit mondtál például, hogy a jól iható vörösbor, szóval, hogy én szekszárdi vagyok eredetileg, nyilván van egy kis emóció, vannak ilyen visszahúzódások, de ott például nagyon sok ilyet találni.
2: Igen.
8: Ez a nagyon-nagyon barátságos, nagyon könnyen iható vörös, és megmondom őszintén, nehezen találok máshol olyat, ami ezt nekem helyettesíteni tudja.
2: A szexard?
8: Hát ezt a fajta könnyű vöröset, hát, amit mondtál.
2: Szerintem a szexardiak nagyon jól csinálnak, mert van nekik ugye a Kék Frankos, meg a Kadalka, és a Kadalka az egy nagyon különleges fajta, ami könnyű, jó fogyasztó vörösből, amit az emberek keresnek, és szerintem az a legtöbb a világban a Kadalka a szexáron van. És én is nagyon találom, ez a nagyon könnyű, szeretethető vörösbor, és ilyen stílus szerintem az, amit kell fókuszálni, ha sikeres akar lenni Magyarországban, mert ezek a nagyon-nagyon nagy tesztű erős borok, szerintem már kimenek a divatból sok helyen, plusz nagyon sok hely van, ahol már csinálnak olyan stílus, akkor fölösleges utánozni ezek a stílusok, ki kell menni valami, mint a szexad, a szexadi vagy, ilyen stílusú vörösbor, ami szeretettő, nem túl sok fa ül rajta, jó savakkal, meg olyan iható borok kell.
8: Volt egyébként neked olyan borvidék itthon, amire azt mondtad, hogy ez, mit tudom én, ez nagyon tetszik valami miatt? Vagy igazából mindegy, ez mindenhol meg lehet találni,
2: én,
8: ugye?
2: Én nagyon szeretem a szexad, mert szeretem az a stílus a bónak, mert szeretem, nagyon szeretem az a összetartás, ami van szexadon, ahol próbálnak dolgozni együtt a borászok, mert nagyon szeretem ezek a vulkanikus fehér bóvidekek, mint a Paracsony meg a Somló. Persze Tokaj is, de valahogy nagyon szeretem az a egyediség, ami ott van Baracsony meg Somlóban, nem csak a borokban, de oda mész, és akkor olyan különleges a táj, és hogy nagyon szép ezek a vulkanikus hegyek.
8: Igen, ezek
2: is nagyon-nagyon-nagyon
8: vonzó. Bazalt orgonák.
2: Igen,
8: meg,
2: és amikor nézem a Baracsonyi bóvidek a Balaton déli oldalra, és mindig nézem, és milyen olyan otherworldly, olyan, mintha egy más világból jött, ezek a formák, ezek a nagyon szép. És ez a Balaton félvidék, Baracsony és Somló nagyon vonz engem az a rész a fehérból, szempontból.
8: És mit gondolsz, hogy a tiszta fajta borok, vagy pedig a küvék jelentetnek? Vagy itt, mert ugye ez is ilyen hitvallásbeli. Valaki azt mondja, hogy a furmint az nagyon jó, de egy kis hárslevelű azért jót tesz neki, vagy mit tudom én.
2: Hát igen, szerintem is egy kis hárslevelű jót tesz a furminthoz, de úgy, hogy lehetne tenni egy kicsit, és meg mindig hirdetni, mint furmint. Szerintem ez most a bóvilág egy kicsit inkább olyan tiszta folytahoz megy, de ha van egy olyan küve, ahol van egy történet, mint a bíkövel, szerintem az is egy jó sztori. Uh-huh. És most a bóvilágban nagyon sok ember keresnek is a sztori, meg az authenticity, hogy ez egyediség. És szerintem a folytak az tudnak azt adni, ezek a különleges magyar folyta, vagy legalább mondjunk Kárpát-medence folyta, plusz ezek a történelmi küvek, mint a bíkövel.
8: Mi a következő lépés neked? Tudom, hogy most dolgozol nagyon.
2: Igen, meg még mindig a harmadik fázisban vagyok, és akkor végeznem kell a szakdolgozatom.
8: Igen, igen, de hogy hogy gondolod a jövőt? Gondolom, nyilván a borok azok kiteszik majd a jelentős részét ennek.
2: Egyre többet szeretnék dolgozni a magyar borokkal, meg ezek a három folyt, amit felementem, egy kicsit támogatni, hogy a nagy világban tudna, hogy ott van, itt van az olasz Riesling, a kékfrankos, meg a főmint, és nem csak Magyarországon, mert de Szerbiában és Horvátországban, Szlovéniában is, mert ugyanaz a történelem volt nekik, mint nekünk. Mondom nekünk, mint fél magyar ember is, ha nem vagyok magyar. És szerintem ezek együtt kell valahogyan dolgozni ezek a másik országból, hogy tűnnek egy kis hír hozni a Kárpát-medencre.
8: Hát örülök, hogy kicsit tudtunk beszélgetni, mindig kevés az idő ezekre a beszélgetésekre, de majd folytatjuk egyszer. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, kicsit így beavattál szívesen a gondolkodásodba. És hát akkor sok sikert a következő pár héthez.
2: Köszönöm, egy kis kitartás kell. Nem csak egy pár hét, meg egy néhány hónapról van
8: néhány
2: szólt,
8: hónap,
2: és
8: okay. Úgyhogy a Sue Tolsonnal beszélgettem, borakadémikussal, és Master of Wine aspiránssal, most még ezt kell mondani? Vagy
2: hát
8: ez már tovább
2: nem szabad azt mondani állítólag, de merek egy kicsit mondani azért, mert a harmadik fázisban vagyok.
8: Oké. Okay. Kitartás, akkor köszönöm szépen még egyszer.
2: Köszönöm én is.
8: Köszönöm, hogy figyeltetek ma is erre az adásra. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Kövessetek minket a borravaló.hu-n, vagy a Facebook oldalunkon, vagy iratkozzatok fel a podcastekre, akár a Spotify-on, illetve az Instagramon is. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
3: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Orra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több mint 50 fürdő csatlakozik a strandok éjszakájához. A kánikulában is sok a szénmonoxid mérgezés. A hőség egyébként egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűz okát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző. Kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füles puhik.
3: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
2: A Zenefak támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tudor Cinema Club az észak-írországi Bangor városában alakult 2007-ben. A csapatnak három tagja van. Alex Trimble, aki énekel és ritmusgitáron játszik, a gimnáziumban találkozott Sam Halliday szólógitárossal, majd később Kevin Baird basszusgitárossal. A legenda szerint közösen kezdtek lányokkal flörtölni. A csapat a nevét a helyi moziról kapta. Sam Halliday szólógitáros a Tudor filmszínházat ejtette Tudornak. A zenekar tagjai később egyetemi tanulmányaikat is félbehagyták a zenélés miatt. A társaság bemutatkozó lemeze, a Tourist History 2010-ben jelent meg, és rögtön az év íralbuma lett. A csapat a következő években több nagy lemezt is megjelentetett. Mindegyiket óriás lelkesedés fogadta a közönség részéről.

0: Balázs vagyok.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Ha Dániára gondolunk, eszünkbe juthatnak Koppenhága barátságos, vízre épült kereskedőházai, a remek sörök, a vaj, a magas kalóriaértékű, de nagyon finom teasütemények és az Asteroid Galaxy Tour zenekar, amely 2007-ben alakult. A csapat az extravagáns ruháiról is ismert Mette Lindberg énekesnőből és Lars Iversen producerből állt, és csupán a koncertek idejére egészült ki még néhány zenésszel. A formációt igazából Amy Winehouse menedzsmentje fedezte fel, meghallgatták a csapat demóját, és egyből felkérték őket előzenekarnak Amy koppenhágai koncertjére. Around the Band című dalukat az egyik legnagyobb szórakoztató elektronikai termékeket, számítógépeket és mobil eszközöket gyártó amerikai multi beválogatta egyik kampányába, tovább növelve a zenekar ismertségét. A csapat Katy Perryt több koncertre is elkísérte, amikor az énekesnő 2009-ben Európában turnézott. 2020. novembere óta az Asteroid szünetet tart, egyelőre nem tudni, mikor jelentkeznek új felvételekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nehéz fizikai munkát végző rabszolgák unaloműzésként ritmikus rigmusokat találtak ki, amelyekben megidézték otthonukat, kiénekelhették fájdalmukat. Többek között ebből alakult ki később a blues zene.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Oé Kocsis Bence 2019-ben indult színes elektronikus szólóprojektje. A magyar underground zenei színtéren jól ismert név, mint producer-dalszerző, szervező, multimédiás művész, a Vopo Vopo élő impro elektronikai zenei sorozat házigazdája, valamint a Savern és az Ablak zenekarok vezető énekese. Az Oé fő műfajai a New Disco, a Dance és az R&B. Az instrumentális hangzásokat house, techno, disco és trance elemekkel, valamint modern szólszerű vokálokkal keveri, táncolható dallamokat és fülbemászó horgokat adva egy nagyon egyéni és kompromisszummentes hangzásvilágnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Magashegyi Underground zenekart 2004-ben alapította egy tatabányai főiskolán két zenész. Kardos Horváth János, a Kaukázus zenekar frontembere, és Fodor Máriusz, aki 15 év alatt több mint 1200 reklám zenéjét jegyzi, és egyben a Banana Records alapítója. Zenei producerként pedig dolgozott többek között az Analóg Balatonnal, Ónódival, a Margaret Islanddel és a Punani Massiffal is. 2006-ban keresték meg Bocskor Bíborkát, egy akkori tehetségkutatóban feltűnt énekesnőt, és vele vették fel a Szeplős Vál című dalt. A szerzemény 2007-ben nagy siker lett. A csapat egy kis szünetet tartott, majd 2009-ben indult újra, már Kardos nélkül. Azóta több albumuk is megjelent, és folyamatosan jelen vannak a hazai könnyű zenei életben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kombó olyan kis együttest jelent, amelynek 3-8 tagja van, amelyet gyakran pontosan megadnak az együttes nevében, például Hot Five vagy Modern Jazz Quartet. Az elnevezést főleg a jazz területén használták, később azonban a tánczenében is elterjedt. Ez is mutatja, hogy a combinationből eredő kombó rövidítés a változatos hangszer összetételekre is utal.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

szól az élet. Jó kívánság, tükörországból súgjon neked az élet.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

Sziasztok! Gyarmati Fanni vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.

0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez.